0: program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. A benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. A KDNP frakcióvezetője óriási veszélynek tartja, hogy a Tisza párt eltörölte a költségvetési tanács vétójogát az alaptörvény 17. módosításával. Jöhet az ország teljes eladósítása, fogalmazott Rétvári Bence a Facebook oldalán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Mai műsorunkban Kreditz Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atyai életszentségéről. Tartsanak velünk!

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomból. Az 5. kerületben vagyunk, a Március 15-e téren, a Dunaparton, az Erzsébet híd pesti híd főjénél. Itt áll a templom, amely a múzeumok éjszakája apropóján programokat rendezett. Az egyik program egy előadás, Gránic Mihály tartja, ő teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Egy atyáról lesz szó, akit Ervin Gábornak hívtak. Ő vértanú halált halt 1944-ben, akkor lőtték a Dunába. Őt boldoggá fogják avatni, ezt bejelentette dr. Erdő Péter bíboros, Gránic Mihály elhivatott kutatója Ervin Gábornak. Ő fog egy előadást tartani, és abból az alkalomból tartja az előadást, hogy Ervin Gábor családja izraelita vallásból kikeresztelkedett, katolikus vallást vették föl, és itt a belvárosi főplébánia templomban a keresztelési anyakönyvi kivonat bejegyzése őrzi ezt a katolizálást. Megkérdezzük a professzortól, hogy hogyan ismerte meg az atyát, Ervin Gábort, mit lehet tudni róla.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy Ervin Gáborról szólhatok. Tehát Ervin Gábor 1912. január 24-én született. A központi nyilvántartásban megtaláltuk ezt a bejegyzést, tehát az ő születéséről. Úgyhogy ma is, hogyha megszületik valaki, hát akkor azt valahol jegyzik. És hát 1944-ben hunyt el, így mindösszesen 32 évet élt. Hozzá kellett tenni, édesanyjával együtt a Dunába lőtték a magyar nyilasok. Nem tudtam én sem Ervin Gáborról, de amikor engem pappá szenteltek 1989-ben, akkor a szentelésemre meghívtam általános iskolai tanárnőimet és az osztályfőnökömet is. Makádi Margit ekkor a kezemben nyomott egy könyvet, és megkérdezte, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét. Hát nem, mondtam. És ő erre azt válaszolta, hogy ez a könyv neki pedagógiai életének a vezérfonala volt. Beszédeket tartalmazott, mivel a Szálvátor intézet, ahol tanító néniket képeztek, és volt általános iskolai osztályfőnököm, ott tanult, Ervin Gábor volt a hittanára. És nagyon jól tudott foglalkozni a fiatalokkal, a hitre őket felkészíteni, és nem csak a tartalom, hanem a mód is, ahogy ezt tette, az hatott ezekre a fiatalokra. És hát így 36 évvel ezelőtt tulajdonképpen hallottam az ő nevét, kezdtem olvasgatni úgy az életét és az írásait. A Magyar Katolikus Lexikonban egy szócikk azért szerepel róla, tehát aki nagyon alapos, az találhatott volna róla valamit, de azt lehet elmondani, és ez nagyon nagy titok, hogy miért nem beszéltek róla, aki hát egy vértanú volt. Ismerős Alkaházi Sára vértanúsága, őt boldogávatták, és a pesti oldalon adta az életét, mert zsidó testvéreket rejtegetett. Ervin Gábor ugyanezt tette a budai oldalon. A lakásában is rejtegetett zsidókat, sőt abban a házban, ahol ő lakott édesanyjával, ott másokat is megkért erre. De a pesti oldalon is vannak feljegyzések, hogy ugyanezt tette. 2011-ben megkeresett engem Fischer János, aki, mint kiderült, Ervin Gábornak a keresztfia. Tehát most már 87 éves, tehát él egy olyan tanú, jól lehető egész kisgyerek volt 3 éves, amikor Ervin Gábort megölték, de mégiscsak kapcsolatban lehetett vele, és hát volt a keresztelésen keresztül. Egy családfa kutatás révén jutott a kezébe az ő keresztlevele, amin hát az állt, hogy Ervin Gábor volt az ő keresztapja. És elkezdett nyomozni. És kiderült, hogy ez egy ismert filozófus is volt az atya, és a állami filozófia, közgondolkodás többet tudott róla, mint az egyházi. És 2012-ben az ELTE, tehát az állami egyetem filozófiai tanszéke születése 100. évfordulóján, tehát 1912-2012, tartott egy konferenciát. Ezen én is előadtam, és még sokan mások, többek között Dávid Katalin, aki művészettörténész volt, 2 éve hunyt el, 100 évesen, ő személyesen ismerte Ervin Gábort, és beszélt is róla akkor, ezen a 13 évvel ezelőtti konferencián. Ezután azt is sikerült elérni, hogy a 12. kerületi önkormányzat egy emléktáblát helyezzen el azon a háznak a falán, ahonnan őt elhurcolták az édesanyjával. Hát ettől kezdve, mivel én is már kicsit jobban megismertem az ő írásait, az életét elkezdtem tanulmányozni, és hát nagyon sok helyen beszéltem róla. Míg nem, tavaly decemberig egy kezdeményezésre a Városmagyari Katolikus Egyesület egy 4 előadásból álló sorozatot hirdetett meg, hogy mik történtek 80 évvel ezelőtt a Városmagyarban. És itt voltak történészek, voltak levéltárosok, és hát jó magam is, mint teológus előadhattam, és ez jutott valójában Erdő Péter bíboros úrnak a fülébe, és kicsit alaposan jobban megvizsgálta ezt az ügyet, és elhatározta, hogy beindítja a boldogávatását. Ekkor együttműködve a Városmajori Katolikus Egyesülettel nagy nyomozásba kellett kezdeni, mert kevés információnk volt Ervin Gábor életéről, de nagyon gyorsan kiderült, hogy a mindösszesen 10 évet élt pap, tehát 1934-ben szentelték pappá, és hát 1944-ben pedig hát megölték. Tehát 10 évig volt pap, hát ez idő alatt az írásaiból összeállítható bibliográfia, mint egy 100 tétel. És kiderült, hogy Ervin Gábor tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak. Kiderült, hogy tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak is. Tehát ezek nem egyházi intézmények, ezek állami intézmények, ahol felfedezték a fiatal tehetséget, aki zseni volt egyébként. Tehát 6 nyelven beszélt. Tehát angol, németül, olaszul, franciául, latinul, görögül, héberül tudott. És akkor most hadd említsem meg, hogy zsidó családba született. Spitzerek voltak egyébként, és hát erről magyarosították Ervire a nevüket. 2 bátyja volt még, édesanyja Brust Ilona, és itt Budapesten laktak. Egy tehetős polgári család volt, az édesapa bankigazgató volt. És a fiatal Ervin Gábor a piaristákhoz járt gimnáziumba. Ez azt hiszem, hogy meghatározta az életét, de a család is nagyon közeledett az egyházhoz, és ebben az időben zsidó testvéreink tényleg szerettek volna integrálódni a magyar társadalomba, kultúrába, és nagyon őszintén keresztelkedtek meg, és így adódott, hogy ebben a templomban, tehát a belvárosi templomban 1919. augusztus 9-én az egész család megkeresztelkedett. Tehát a szülők és a 3 fiú. Megvizsgáltam az anyakönyveket, a keresztelési bejegyzést, és valóban ez így történt. A megjegyzés rovatban ott szerepel, hogy mind az 5-en, szülők és a gyermekek bemutatták az izraelita vallásból való kilépésük igazolását. Károly Káplán keresztelte meg akkor őket, először a szülőket, és ezután a gyermekek bejegyzésénél a szülők már katolikusként szerepelnek. Tehát nagyon érdekes. De hát egy napon keresztelték őket, csak a szülőket előbb, és akkor így a 3 fiúnak a szülei már akkor katolikusok voltak. Egyébként mind a 3 fiúnak ugyanaz volt a kereszt szülője, 2 orvos. És hát ezt követően a fiatal Ervin Gábor egy nagyon komoly szellemi képzést kapott a piarista gimnáziumban, amely itt pár méterrel van csak tőlünk az egyetemi régi kampuszon, hiszen az ELTE is ugye ide berendezkedett később, de a rendszerváltásnál a piaristák ezt visszakapták. Itt volt a gimnázium, és megvan a érettségi tablója Ervin Gábornak. Itt szeretném hozzátenni, hogy Teleki Géza, Teleki Pál fia is osztálytársa volt, és osztálytársa volt Lénárd Ödön, aki piarista atya volt, és ő 18 és fél évet volt a kommunisták börtönében. Tehát egy olyan osztály ez, ahol nagyságoknak, ha lehet mondani, szenteknek a példaképeit találjuk meg. Ervin Gáborról a bejegyzések az igazgatói évkönyvekben találhatók, ahol nagyon nagy gonddal a piarista atyák minden gyerekről jellemzést írtak. Hogy milyen munkát végzett az önképzőkörökben, pályázott, és hát Ervin Gábor nagyon szorgalmas volt, tehát Catullusból fordított, a gyorsírásról tartott előadást, és hát a bizonyítványa színjeles volt.

0: 1929-ben érettségizett, megvan az érettségi tablója, az érettségi fényképe. Egy nagyon jó barátja volt, Hajós Györgynek hívták, aki piaristának jelentkezett. Nem tudjuk, hogy miért, de Ervin Gábor az érettségi után világi hallgatónak jelentkezett az akkori Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemre, mégpedig a hittudományi karra. Talán piarista is szeretett volna lenni, ezt nem nagyon tudjuk. De ez a légkör, ami így a történelmi lapokról kiolvasható, még azt a feltételezést is lehetővé teszi, hogy hát zsidó származása miatt ez nem lehetett. Vagy ő belátta, vagy pedig akár lebeszélték róla. Egy tanútétel, akik Ausztráliában élnek, feljegyzésként említi, hogy talán még ferences is, vagy domonkos is szeretett volna lenni. De ennek nincs sok nyoma. Minden esetre 1929-ben érettségizett, és egy évet világi hallgatóként járt a hittudományi karra. A jelenlegi hittudományi kar levéltárában megvan a matrikulája, tehát a beiratkozási lapja. És ott tényleg az egyházmegye rovatban semmi nem szerepel. Ott van, hogy befizette a 42 pengőt, a tandíjat, akkoriban a papnövendékeknek is kellett fizetni egyébként, de a világi hallgatóknak is, és hogy milyen tárgyakat vett fel, és ez az egy év lehetővé tette azt is, hogy ne csak a hittudományi kar professzorait hallgassa, hanem más karoknak, például a bölcsészkarnak a neves professzorait is. Ezt követően az osztálytársa, Hajnal György, aki, ahogy említettem, piarista lett, levéltárában, saját házi családi archívumában fellelhető képes lapról van egy tudomásunk arról, hogy 1930-ban, június végén Ervin Gábor felvételizett Esztergomba kispapnak. És ezen a képes lapon tudósította barátját, Hajós Györgyöt, arról, hogy Serédi Justinián őt felvette a kispapjai közé, és Breyer püspök még azt is lehetővé tette, hogy majd ősszel, tehát 1930 őszén a Prohászka Ottokár utcában, ez a mostani Papnövelde utca, vagyis a központi szemináriumban folytathatja tanulmányait. Tehát egy évet már végzett a hittudományi karon, felvették 1930-ban a papnövendéknek, tehát másodévre került a központi szemináriumba, és így jutunk el, hát viszonylag gyorsan, 1934-ig, amikor is diakonussá és pappá szentelték. Ekkor 22 éves volt, és hát 32 évesen halt meg. Nagyon fontos azt tudni, hogy amikor ő 19 évesen jelentkezett kispapnak, akkor a központi szemináriumnak egy évfordulója volt, mégpedig a szemináriumban működő Magyar Egyházirodalmi Iskola ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Ebbe a gyűjteményes kötetbe, amely erre az ünnepségre megjelent, miniszterek, püspökök, neves személyiségek, Sík Sándor, Tóth Tihamér írtak, és ott van egy papnövendéknek az írása is, ez pedig nem más, mint Ervin Gábornak a tanulmánya ezzel a címmel, Széchenyi vallásossága. Tehát 19 éves a fiatalember, amikor ezt leadja, és hát 20 éves, amikor 1931-ben ez a gyűjteményes kötet megjelenik a Magyar Egyházirodalmi Iskola fennállásának 100. évfordulójára. Ez lehet az ő beköszönése, vagy pedig az ismertségének a kezdete, mert amikor már felszentelik pappá, akkor néhány hónap alatt megírja a doktori dolgozatát.
1: Ennek az a címe, hogy az emberi természet sebei és gyógyulásuk. Ez vajon miről szól?
0: Ő neotomista teológusként ismert, Schütz Antal.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Schütz Antal volt az ő dogmatika tanára, aki szintén mondhatnánk új skolasztikus neotomista szellemben tanította a dogmatikát. Ez azt jelenti, hogy az egyházra szellemi veszélyek leselkedtek a 19. század már közepétől, és ez elhúzódott egészen a II. Vatikáni zsinatig 1962-ig. És akkor az egyház vezetői, tehát a pápák, jónak tartották, hogy ne a liberális felfogás érvényesüljön a teológiai oktatásba, amely sajnos megjelent, főképpen a Szentírás kutatásban, de úgy általánosságban is. És Szent XI. Pius pápa még egy külön esküt is előírt azoknak, akik diakonussá, pappá vagy püspökké szentelődtek, vagy pedig teológiai tanárok voltak, hogy az egyház tanítása alapján tanítanak mindenben, és hirdetik az igét. Ez volt az úgynevezett antimodernista eskü. Tehát a szemináriumokba, az oktatásokba bevezették Aquinói Szent Tamásnak a teológiáját, ezért új skolasztika, ugye a középkorban volt a skolasztika, új tomizmus, Aquinói Szent Tamás teológiájának a megújítása, és nagyon nagy nevek, teológusok kerültek ki ebből az időből. Mert Aquinói Szent Tamás egy Summa Theologiae címmel valóban letette a teológiai alapjait, azokat a fő kérdéseket értelmileg is megválaszolta, amelyek a mindenkori embert érdeklik. Tehát Istennek a léte, mi a Szent Háromság, mit jelent Krisztusnak a megtestesülése, és még sok minden más. És hát ezt tanították Budapesten is, természetesen latinul, ezért is kellett tudni ezt a nyelvet, ahhoz, hogy valaki teológus, és hát szeminarista kispap, majd pedig pap lehessen. És Ervin Gábor pedig hát ebbe a szellemben tanult. A piaristák a nyelvtudását megalapozták. Tehát amikor a szemináriumba érkezett, az ő szellemi tágassága kulturális szinten is rendkívül széles volt. Még a szeminárium előtt eljuthatott Angliába, a Science Múzeum, amelyre utal Hajós Györgynek írt képeslapi üzenetében, ott megjelenik, és az érdeklődési köre az tulajdonképpen mindent lefedett. Tehát filozófiát, pszichológiát, irodalmat, sok mindent, a művészetek különböző ágait. És amikor megérkezett a szemináriumba, a neotomizmus, tehát az új skolasztika, az egyértelműen őt szellemileg megragadta. És a doktori dolgozatát is Aquinói Szent Tamásnak egyik tételéből írta, nevezetesen, hogy a természet fölötti valóság, az feltételezi a természetest. Tehát nézzük meg, hogy mi az ember. És azt látjuk, hogy az ember sajnos bűnre hajló személy. Ezt Krisztus a megváltással helyrehozta. Tehát eltörölte a bűn és a halálnak a hatalmát. De az egyén esetében megmarad ennek a hatása. Tehát küzdeni kell a saját magunk helytelen vágyaival szemben. És ezt Aquinói Szent Tamás nagyon világosan, mint egy logikusan levezeti, hogy ez hogyan kell. Krisztus segítségével, a kegyelem segítségével. Ezek az emberi természetnek a sebei. Tehát a bűnre hajló természet. Az értelmünk elhomályosult. De ezt a kegyelem segítségével helyre lehet hozni, lehet gyógyítani. Ezért van a gyógyulásuk ugye ezeknek a sebeknek, úgymond. És ez egy megközelítőleg 80 oldalas gépelt doktori dolgozat, amelyben, hadd fogalmazzak így, zseniálisan kifejti ezt a fajta neotomista teológiát, amelyben a példaképe egy francia domonkos szerzetes volt, Reginald Garrigou Lagrange. Ő Rómában tanított a Sant'Anselmo domonkos főiskolán, amelyet Angelicumnak is neveznek, tehát ez a Aquinói Szent Tamás nevét viseli, és ez a szerző a Pászter Péter Egyetemnek a díszdoktora is volt. És Ervin Gábor kapcsolatban állt vele. Itt tehát egy nagyon szoros kapcsolat van tulajdonképpen az egyház központjával, Rómával, és a teológia művelésével. Tehát ő ezt zseniálisan megoldotta, de mégsem maradt egy régi korok teológiáját képviselő ember, hanem olvasottsága révén mindenre odafigyelt. Tehát a feltörekvő teológusokra. Ez a doktori dolgozatának a bibliográfiájából, lábjegyzeteiből kimutatható.
1: Ő a magánéletében és sokat tett az emberekért, tehát nem csak elméleti úton tanította őket, hanem amikor már föl kellett varni a sárga csillagot a zsidóknak a kabátjukra, akkor ő is felvarta, pedig ő már akkor nem volt zsidó, és részt vett a Magyar Szentkereszt munkájában. 1944-ig volt a főtitkára haláláig. Mi volt neki a munkája, mit csinált ez a Magyar Szentkereszt?
0: Hát itt hadd pontosítsak csak annyiban, hogy ez a Magyar Szentkereszt Egyesület, ez kifejezetten zsidók mentésére jött létre, ennek elnöke Apor Vilmos győri püspök volt. És először a titkára ennek Ervin Gábor bátyja, Ervin Pál volt. Ő ott volt, mint lelkivezető, lelki atya ennek a munkájában, és megvan ennek a Szentkereszt Egyesületnek az archívuma. Az országos levéltárban ezt áttanulmányoztam, és láttam, hogy tulajdonképpen egy ilyen kulturális egyesület volt ez eredetileg, előadások voltak, és lelki vezetések, lelki gyakorlatok, amelyben több pap is részt vett, nem csak Ervin Gábor, viszont a történelem szomorú és sötét lapjai a zsidó törvények miatt egyre nehezebbé tették zsidó testvéreinknek az életét itt Magyarországon, de hát máshol is, de itt akár a gettó felállításával, a nyilas uralom idején ezek szinte elviselhetetlenek voltak. Említettem, hogy az Ervin család ugye kikeresztelkedett, és ő rájuk nem vonatkoztak már ezek a törvények, de hogy ez mindenképpen biztos legyen, és azért úgy az emberek tudták, hogy ki honnan való. Nemrég került a kezembe egy levél, amelyben főhatósághoz Ervin Pál íratot intéz, egy kérelmet, hogy igazolják újra vissza, hogy ők már nem zsidók, mert kikeresztelkedtek. Ezt nekem szinte fájdalom volt olvasni. Hogy egy zsidó származású ember kénytelen így érvelni, hogy ők már keresztények. Hogy már nem vagyunk zsidók. Hát dehogy is nem zsidók. Hát a születése az mindenkit meghatároz, de hogy jogilag ezt fogadják el, és ő rájuk ne vonatkozzon egy sor törvény, amely háttérbe szorította a zsidóságot.

0: manapság már nem tudjuk felfogni azt a szellemi légkört, meg elnyomást, ami akkor volt, amikor a sárga csillagnak a viselése kötelező volt, mert ha valaki nem, és kiderült róla, hogy tényleg zsidó származású, azonnal börtönbe került. És hát a zsidó üldözése pedig a nyilas terror idején hát egy magasabb fokozatra lépett. És épp itt a 12. kerületben nem lehet tudni, hogy hogyan, de szinte országos szinten csak itt nagyon brutálisan jártak el. Beléptek lakásokba, megverték őket kegyetlenül, és a Dunába lőtték őket. Sajnálatos módon Ervin Gábor, aki a Városmai templomban misézett, ott is ismerhették, és az utcán látta, mint sorstársait elviszik, hát ott figyelmeztette a csendőröket, hogy ezt ne tegyék, ők emberek, és jogaik vannak, hát akkor őt is bekísérték, de utána elengedték, viszont valaki újból feljelentette, és akkor kiszálltak a lakására, és ott, édesanyja is ott volt, mert vele együtt volt, mind a kettőjüket elvitték, és itt Budapesten, Budán, a Kapás utcai nyilas székházba vitték, annak a légó pincéjében, én is járhattam ott húsvét előtt, egy emlék keresztutat végeztünk a Maros utcától egész a Dunapartig, és ez volt az egyik állomás. Egy Edit nevű szolgálójuktól tudjuk, hogy őket megkorbácsolták, tehát ezzel a szóval él, de ők a mi atyánkot imádkozták. Tehát a hitüket felmutatták, és nem hátráltak meg. És utána Dunához kísérték őket, és hát ott a Dunába lőtték. Ettől kezdve valahogy Ervin Gábornak a neve valahogy eltűnik az emlékezésekből. Még egy héttel a halála után a budapesti helynök Vicc Béla levelet ír Serédi Justiniannak, hogy már egy hete nem tudjuk, hogy egy bizonyos Gusztáv Bélát és Ervin Gábort, akiket elvittek, hogy hol vannak. Tehát azért a főhatóság odafigyelt papjaira. De utána nem találunk semmilyen forrást, se jegyzőkönyvet nem készítettek a nyilasok. Annak, nem, vagy legalábbis nem lett meg az eredetie, nem nyoma sem, és egyesek szerint a félelem is bejátszhatott ebbe, hogy 1947-ig, ugye a kékcédulás választásokig, meg utána 48-ban Mindszenty letartóztatása, majd 49-ben az elítélése, 1950-ben ugye, hát meg azt megelőzően az iskolák államosítása és a szerzetes rendeknek a betiltása, hát ez mind a félelem légkörét eredményezte. És így nem mertek előhozakodni talán, hogy nekünk van egy vértanunk, akit a magyar nyilasok öltek meg. És hát így épp beszélgettem egy piarista tanárral, aki 1957-ben jelentkezett piaristának, mondta, hogy nem a rendben sem beszéltek arról, hogy az ő növendékei közül a későbbiekben volt egy vértanú. Tehát nem hallott róla. Tehát ez misztérium, hogy lehetett így elfelejteni valakit. Tehát vagy valaki ezt elintézte, vagy gyűlölte, vagy nem tudjuk pontosan, de egyesek szerint inkább ez a félelem motiválhatta az embereket, hogy ne beszéljünk róla, és latinul a damnatio memoriae, tehát egy ilyen felejtésre ítélve sors jutott neki.
1: És most hogy került a felszínre a neve?
0: Említettem, hogy a születése 100. évfordulójára az ELTE rendezett egy konferenciát, akkor szerény személyemben hadd mondhassam azt, hogy hát lépten nyomon kezdtem el beszélni róla. A Városmajori Katolikus Egyesület a 80 évvel ezelőtti eseményekről egy előadássorozatot indított el, ez hozta a felszínre tulajdonképpen őt, a Bibrosor ezekről tájékozódott, és elindította a boldogalvatási eljárásnak az egyházmegyei szakaszát.
1: Mi tartozik a boldogalvatáshoz? Mit kell ehhez tenni?
0: Az illető személynek a élettörténetét meg kell rajzolni, meg kell írni, egy kritikai kiadásként. A teológusoknak igazolni kell, hogy a keresztény erényeket hősies fokon gyakorolta, tehát nem csak úgy lesz valaki boldog, vagy nem éppen úgy lesz, hogy hát vallásos volt, jámbor volt, mert imádkozott, hát ezt mindenki, minden hívőnek meg kell tenni, hanem ezt a bizonyos hősies fokot kell nála kimutatni, illetőleg, hogy a hit ellen, és a hit elleni gyűlöletből ölték meg. És ez igazolható teljességgel, az ő vértanúsága. Ennek a folyamatnak néha több száz év a sorsa. Gondoljunk a mi Árpádházi Szent Margitunkra, akit 1943-ban avattak szenté. Ugye hát évszázadokon át csak boldog volt. Salkaházi Sára és Meszlényi Zoltán esetében azonban lehetőség volt arra, hogy a Szent Atya elismerje viszonylag gyorsan a hősies fokon gyakorolt erényeket, és a boldogavatási eljárást elrendelje, illetőleg a boldogavatás magát elrendelje. Tehát ez így volt, ahogy említettem, Salkaházi Sára esetében, hozzáteszem, hogy Sándor István szalézi szerzetes esetében is, és Meszlényi Zoltán esztergomi püspök, segédpüspök esetében is. És nagyon bízom benne, hogy Ervin Gábor esetében is így lesz, mert egyértelmű az ő vértanúsága, és ha valaki mártír, akkor nem kell egy csodát még felmutatni, az majd a szentélyoltási processzushoz tartozik.
1: Ön fogja írni ezt a tanulmányt, ezt a könyvet róla?
0: Én a teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban. A bíboros úr nevezi ki a boldogavatási eljárásnak a résztvevőit, és ő kéri fel majd a kritikus életrajz megírására a történészt, filozófust, személyt. Az én feladatom az erények hősies fokon való igazolása a meglévő műveiből. De van egy erkölcsi teológus is, vannak még tanúk, össze kell gyűjteni a tanúságokat, és igazolni kell életének minden egyes pontját, lehetőség szerint eredeti dokumentumokkal. Ez kerül majd Rómába, és ott van egy bizottság, a Szentélyoltási Dikasztérium, amely nagyon alaposan átnézi ezt a felterjesztést, és ezt követően a Szent Atya mondhatja ki, hogy akkor az illető boldogálvatható.
1: Most fog előadást tartani róla, mit fog bemutatni a diaképeken?
0: Szeretném az ő családját is bemutatni, tehát édesanyjáról van képünk, a egyik bátyjáról, Ervin Párról, meg vannak a pierista gimnáziumban felelhető dokumentumok is, az érettségi tabló, meg vannak a hittudományi karon, a levéltárban őrzött összes beiratkozási matrikulája, tehát, hogy kiket vett fel, mit tanult, megvan az első tanulmánya, a Széchenyi Vallásossága című irat, megvan egy másik tanulmánya, amit a Szentmise áldozat lényegéről írt, ez még mind papszentelése előtt, és hát a kezünkben van az eredeti doktori dolgozata, amit a hittudományi kar könyvtára őriz. Hát ennek a borítóját és az első két oldalát bemutatom, idézni fogok majd a bevezetőből, az ő egyéniségéből, szellemi nagyságából, és a Szent Kereszt Társulatnak a működését is fogom majd ismertetni, illetőleg a 2012-es emlékkonferenciának a képeit, hogy ki mindenki, főképpen itt filozofusokról van szó, tartotta őt nagynak, és említésre méltónak, és példaképnek a magyar filozófiai gondolkodás területén. És mutatok még egy képet a Szálvátor intézeti hittanársága idejéből, egy csoportképet, amin ott van egy szalvatóriános nővér, két pap, ő a harmadik, és azok, mint egy 30 fiatal nő, akik a tanítónéni hivatásra vállalkoztak. 1937-ből származik egyébként ez a kép, a Fortepán internetes oldalon volt megtalálható, és hát említést teszek általános iskolai osztályfőnöknőmről, aki pedig hát ilyen formán, mint egy közvetítő volt Ervin Gábor és köztem, mert az ő személyes tapasztalatairól, élményéről számolt be, amikor Ervin Gábor nevét számomra megismertette, és az ő írásait.
1: Mikor várható a boldogavatás?
0: Itt nem lehet semmiféle dátumot mondani, még az sem, hogy egy év vagy két év, mert olyan valakiről kell összeállítani az életrajzot, a dokumentumokat, amelyek az elmúlt 80 évben hát sokszor vagy feledésbe merültek, vagy nekünk kell kinyomozni, hogy hol vannak. Hát szerencsére ez sikerül. Egyrészt levéltárakban, az országos levéltárban, iskolai levéltárakban, a fővárosi levéltárban, hiszen az egyes iskoláknak a megszűntekkor odavittek nagyon sok anyagot, a érsegi esztergomi levéltárban például, a piarista rend levéltárában, és még nagyon szeretnénk felkutatni, sajnos most már élő tanúk, hát vagy 90-es éveik végén vannak, vagy már elhunytak sajnos. Tehát a Salvatore János nővérek. De az ő tannaplójuk is megvan, és nagyon sok bejegyzés van az ilyen igazgatói éves beszámolókban Ervin Gáborról, például arról, hogy 1938-ban, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus volt Budapesten, akkor itt járt a pápa küldötte Eugenio Pacelli, a későbbi 12. Pius pápa. És itt volt meghívottként a velencei pátriárka is. Tehát nagy nevek. A velencei pátriárka a Salvator intézetben kapott szállást. És a Salvator intézet évkönyvében benne van, 1938-asban, hogy amikor Pacelli meglátogatta a velencei pátriárkát a Salvator intézetben, akkor Ervin Gábor köszöntötte őt olaszul, és a lányok pedig sorfalat álltak.
1: Hol fog legközelebb előadást tartani róla?
0: A Városmagyari Katolikus Egyesülettel a kutatás az folyamatos. Inkább csak arról tudnék beszélni, hogy különböző helyszíneken voltam már, Győrben például, de papi koronákon, tehát összejövetelen, és már őszre van egy meghívásom Kőbányára, hogy az ottani esperesi kerületek a papjai előadást kértek, ahol szintén vetíteni fogok, és megismertetni a papsággal is Ervin Gábort, hogy ők is legyenek, mint egy ágensei az ő megismertetésének, ők is kérjék a híveket, hogy forduljunk bizalommal hozzá, imádságban Ervin Gáborhoz, leendő boldogunkhoz, aki hát így a magyar boldogok és szentek társaságába mielőbb be fog kerülni.
1: A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban voltunk, és Kránisz Mihály teológus professzorral beszélgettünk, aki Ervin Gábor atya életszentségéről beszélt. Őt boldoggá fogják majd avatni, és ehhez keresik most a még élő tanúkat, a tanulmányokat, a megjelent iratait, az eddigi munkáját tanulmányozzák. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, 2025. július 9-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották munkatársaim Kovács Krisztina, zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mi az imádság? Kihez imádkozzunk? Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatónk! Elmélkedtünk arról, hogy az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. A keresztvetés jelentésére és jelentőségére igyekeztünk rámutatni elmélkedés sorozatunk első részében. A másodikban a csendre, mint a jó, vagyis Istennek tetsző és előtte meghallgatásra méltó ima feltételére és előzményére hívtuk fel a figyelmet. Szükséges elcsendesednünk, olyan csendet teremtenünk magunk körül és magunkban, belső világunkban is, amelyben Isten szavát meghallhatjuk. Nem az a lényeges ugyanis, amit mi mondunk Istennek, hanem az, amit ő akar velünk közölni. Mindezen részek szerves folytatásaként jelen alkalommal ma azt járjuk körül, hogy mi is az imádság, és kihez is imádkozunk, illetve imádkozhatunk. Először is az imádság ugyanúgy, mint az áldozat bemutatása, a vallásosság egyetemes, azaz minden vallásban megtalálható megnyilvánulása. A primitív, tehát kezdetleges, a természeti vallásokban is fölelhető valóság ugyanúgy, mint a nagy világvallásokban. A kereszténységnek kettő fontos sajátossága, azt is mondhatjuk sarokköve és tartó oszlopa, az, hogy az egy Isten három személyben áll fenn, Atya, Fiú és Szentlélek, a másik, hogy Jézus Krisztus Isten fia is megváltó, mind a kettő hitigasság. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Írja 19. századi költőink egyik legnagyobbja, Berzsenyi Dániel, Fohászkodás című versének első verszakában. Berzsenyi nagyon szépen fogalmazza meg, hogyan dicséri az egész teremtett világ a teremtőjét, és ő is leborul a végtelenül bölcs és hatalmas Isten előtt, alázatosan hódol előtte, és imádja. Berzsenyi Dániel tehát Istent szólítja meg nagyon szépen, eredeti módon.

Mindszenty József 1948. február 10-én Budapesten mondotta. Az ima az ember erőfeszítése, hogy elérkezzék Istenhez, hogy egyesüljön vele, minden létező teremtőjével, az örök, szép, jó, igaz és erő egyetlen kútforrásával, a mennyei atyával, a megváltó Krisztussal és a teremtő lélekkel. A szentéletű magyar főpap nagyon fontos igazságokra mutat rá. Az ima Istennel való találkozás és vele való egyesülés. Másrészt, hogy itt nem, idézőjelbe téve csupán, egy istenségről van szó, hanem egy Istenről három személyben. A kereszténység legfontosabb, legnagyobb hitigassága, hogy Isten az egy Isten három személyben áll fenn, Atya, Fiú és Szentlélek szeretett közössége, Szent Háromság. A Szent Háromságba vetett hitet fejezzük ki már a keresztvetéssel is. Amikor imádkozunk, akkor élő és személyes kapcsolatba lépünk az élő és igaz Istennel. Az ima azonban elsősorban nem az ember erőfeszítésének köszönhető, hanem Isten kezdeményezésének. Az imádság Isten ajándéka. Mennyei atyánk, aki az egész világ teremtő ura is, Fia Jézus Krisztus által a Szentlélekben, hív meg minket arra, hogy vele kapcsolatba lépjünk. Ez az imádság tágabb értelmű meghatározása. Személyes és élő kapcsolat az élő és igaz Istennel. Az ismertebb meghatározás egyszerűbb megfogalmazást is jelent, amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamentülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. A benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. A KDNP frakcióvezetője óriási veszélynek tartja, hogy a Tisza párt eltörölte a költségvetési tanács vétójogát az alaptörvény 17. módosításával.

jöhet az ország teljes eladósítása, fogalmazott Rétvári Bence a Facebook oldalán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénz, hanem befektetéseket vár viszont az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a hormuzi szoroson. Donald Trump közel-keleti vezetőkkel egyeztetve állt el a 20%-os díjtól. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és külön tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanár, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: A mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét, és a múlt heti adásunkat úgy félig tudtuk csak lezárni. Várdai Pál egri püspöknél tartottunk egy nagyon kaotikus helyzetben, ugye 1526 Mohács, amikor ugye az ország nagyai elesnek, és körülbelül ott hagytuk abba, hogy a királyné az udvarral együtt Pozsonyba vonult, Várdai Pál azonban nem ment velük, tehát itt a Mohács utáni helyzetet fogjuk a mai adásban megbeszélni. Mi történt Mohács után?
2: Igen, ezzel fejeztük be múltkor, hogy ő ugye a csata előtt már Budára ment, és amikor megérkezik a csatavesztés híre, akkor a királyné felpakolja a kincseket, és udvartartásával elindul Bécs felé. Várdai Pál azonban nem megy velük, hanem ő a székvárosába, Egerbe indul, és itt Egerben sem marad azonban sokáig, hanem folytatja az útját, és elmegy egészen Miskolcra. Miskolcon összehívja a környékbeli vármegyéknek a vezetőit, tehát Heves, Borsod, Abaúj, Torna vármegyéknek a vezetőit, illetve Kassa városnak a vezetőjét, hogy most akkor mit lehet tovább csinálni. Mindenképpen hadakat kell még gyűjteni, és ezekkel a hadakkal segíteni kell az útban lévő Szapolyai Jánost. Ekkor még az a lehetőség is fönnállt, hogy ennek a másik magyar hadseregnek is meg kell esetleg ütköznie a törökökkel. Azonban hát tudjuk, hogy erre nem kerül sor, de a lényeg az, hogy ők innen Verpelétre hirdetnek meg egy gyülekezőt. Most itt egy kicsit talán magyarázatra szorul, hogy az Verpelét, hát ott a hegyek között, hát miért nem már egy kicsit lejjebb az Alföld, de hát ott megy ugye a hármas út, sokkal könnyebb közlekedni.
1: Akkor is hármas út volt a neve?
2: Nem, akkor még ez a hármas út, ez nem létezett. Épp ez volt a lényeg, hogy az Egert-Pesttel összekötő út, vagy Eger-Gyöngyös 60 összekötő út, az a hegyek alatt ment. Uh-huh. Ez az út, ez most is létezik, csak ugye Gyöngyöstől nem kelet felé haladt tovább, hanem szépen bement Abasár felé, Markaz, Domoszló, így van.
1: Kisnána, Verpelét,
2: így van, pontosan, tehát ez az út, ami most is létezik, abban az időben az volt az országút, az volt a fő útvonal, tehát tulajdonképpen a fő útvonal mellé szervezik ők ezt a tábort, ami abban az időben az volt a jól megközelíthető hely. Tehát csak azért fűzöm hozzá a magyarázatul, mert az ember gondolkodik rajta, hogy hát miért ott, amikor itt van kicsit délebre, 20 kilométerre délre ott van a nagy szabad hely, meg hát ott van a fő közlekedési út, de abban az időben még itt ment az igazi országút. Na tehát akkor folytassuk, hogy Verpelétre hívják össze ezeket a hadakat, ő pedig megy tovább, és találkozik Szapolyi János erdélyi vajdával, aki éppen fegyverneken táborozik, és akkor innen indulnak közösen tovább, de már akkor megérkezik a hír, hogy Budáról a török nem folytatja tovább a hadjáratát, hanem át kell a pesti oldalra. Erről már beszéltünk a múltkor, és utána elindul délfelé, hogy kivonuljon az országból. És ezek után most már ugye okafogyottá vált a hadi készülődés, hogy törökkel szembeszálljanak, viszont van egy másik helyzet, hogy ugye közben megérkezik a hír, hogy második Lajos király is életét vesztette a csatában, tehát Magyarországnak királyra van szüksége, és az ország területén az egyetlen potenciális komoly haderővel rendelkező személy, az nem más, mint Szapolyai János. Úgyhogy innentől kezdve új tervet kellett készíteni, az új terv pedig az, hogy akkor el kell indulni Székesfehérvár felé, hogy ott hívjanak össze egy országos gyűlést, és ez a gyűlés válassza meg Szapolyai Jánost királyá. Most ebben az egész menetelésben király, illetve Szapolyai, akkor még nem király, Szapolyai János mellett ott áll Várdai Pál egri püspök, és ő is azok között, a ugye, túlélő püspökök között van, akik így részt tudtak venni 1526. november 11-én a királykoronázáson Székesfehérváron. Most nyilván azok a püspökök, akik ott voltak, azok azzal, hogy részt vesznek a koronázáson, egyben kifejezik azt is, hogy egyet értenek ezzel. Tehát úgy tűnik, hogy Magyarországnak van egy királya, és akkor hát mehet tovább a történelem. Azonban ugye ettől bonyolultabb a helyzet, mert hogy tudjuk, hogy Magyarországnak más trónkövetelője is van, méghozzá Habsburg Ferdinánd személyében. Egyébként Szapolyai annyira meg volt elégedve Várdai Pál egri püspöknek a tevékenységével, hogy mivel Szalkai László, az esztergomi érsek, a prímás szintén életét áldozta a mohácsi csatában, ezért Szapolyai János immár, mint megkoronázott magyar király, élve Fülke Gyuri jogával, kinevezi őt esztergomi érsekké.
1: Tehát akkor innentől fogva ő már nem egri.
2: Innentől kezdve ő már esztergomi érsek, de hát eddig is folytattuk az egri püspökök történetét, azután is, miután más egyházmegyébe általában az esztergomi érseki székbe kerültek, tehát itt is ez történik meg.

0: Már 1527. január 13-án kéri a pápát, 7. Klement, hogy erősítse meg a püspöki kinevezést. Igen ám, csak hogy 7. Klement látta azt, hogy milyen kaotikus helyzetben van Magyarország, ezért nem sietett a megerősítéssel, már csak azért sem, mert hogy ez a kérelem el sem jutott hozzá.
1: Valaki lenyúlta időközben?
0: Hát az a helyzet, hogy Szapolyénak a levele, ez a levele, ez éppen Habsburg Ferdinánd kémhálózatának a esett áldozatul, tehát Ferdinándhoz került ez a levél, úgyhogy várhatták a kinevezést, de persze most mondhatnám, akkor hogy lesz belőle esztergomi érsek, ez bonyolult, hogy menjünk tovább a történettel, mert hogy miután ugye így nem sikerült őt pápailag megerősíteni, de a királyi kinevezése ez megvolt, és el is foglalja Esztergomot, tehát beköltözik szépen, utána azonban mi történik? Az, hogy a Habsburg Ferdinánd, ugye pontosan 1527-ben nagy haddal indul Magyarországra, hogy ő is érvényesítse a királyi jogait. És mivel, hogy ugye az ország közepe felé haladva útbe esik Esztergom, ami egy nagyon fontos központ, ugye nem csak egyházilag, hanem egyébként is abban az időben sokkal jelentősebb város volt, mint most. Így aztán a Várdai Pál abba a helyzetbe találja magát, hogy ő, akit Szapolyai János nevezett ki esztergomi érsekké, de még nincs pápai megerősítése, most szembe kell, hogy nézzen egy elég nagyméretű Ferdinánd által küldött haderővel. Mit tudott tenni? Igazából nem sok mindent, úgyhogy egyszerűen fogja magát, és feladja a várat. Hát kortársak azt írják le, hogy néhány ágyú golyót ellőttek a vár irányába a csapatok, mármint a Ferdinándnak a csapatai, és utána megnyitották a kapukat, és bevonulhattak. Tehát tulajdonképpen harc nélkül átadja, és ezzel egyben nem csak a várat adja át, hanem a pártállását is.
1: Ezt majd, hogy a hűségét, akkor
0: így van, ezt látni fogjuk, hogy Várdai Pál egy olyan helyzetben van, hogy Esztergom az pont egy ilyen ütköző zóna a két királynak az érdekszférája határán, és mikor melyik kerül éppen erősebb pozícióba, ő kitart Esztergomba, és mindig annak a királynak a pártjára áll, aki éppen elfoglalja Esztergomot. Uh-huh. Úgyhogy miután Esztergom is elesik, és a Ferdinánd csapatok nyomulnak tovább előre, Szapolyi János pedig annyira menekül, hogy még az országot is elhagyja, és Lengyelországban köt ki. Közben Ferdinánd megejti a király koronázását, méghozzá 1527. november 3-án van ez a király koronázás, ugye addigra ez a terület már teljesen biztonságos Ferdinánd számára, csak zárójelben megjegyzem, hogy ez volt az utolsó király koronázás Székesfehérváron, mert a későbbiekben már ugye a következő királyokat nem lehetett itt koronázni, hiszen az majd nem sokára török megszállás alá kerül. Na de egyelőre most van két megkoronázott királyunk, de hát aki bennünket érdekel.
1: Mind a kettő koronázásnak meg volt az a bizonyos 3-3 feltétele, ami alapján ők legális királyok lehettek?
0: Hát Szapolyainál ugye hiányzott az, hogy az esztergomi, mert az esztergomi érseki szék akkor nem volt betöltve. Nem tudom, hogy ki volt igazából a koronázója. A Kalocsai sem létezett, mert hogy ő is meghalt a Mohácsi csatában, ugye Tomori Pál. A koronázás mind a kettőt érvényesnek tekintették. Tehát ez az érdekes, hogy tulajdonképpen a főpapok, akik még életben voltak, azok részt vesznek ezeken a koronázásokon, a helyszín stimmel, a korona stimmel, tehát valójában mind a kettő, mondhatjuk így, hogy érvényesen van megkoronázva, és ennek következtében hát természetesen egy polgárháborús helyzet alakul ki az országban, és mondom, az ütköző zóna, tehát a Duna vonal az eléggé érdekes, és pont ebben a vonalban fekszik Várdai Pálnak az érseksége. A lényeg tehát, hogy most már van két királyunk, akik küzdenek egymással, és közben ezek a királyok igyekeznek betölteni a püspöki székeket. Azonban 7. Kelemen, látván azt, hogy mennyire bonyolult a magyarországi helyzet, ő általában nem erősíti meg ezeket. Tehát a két király is nevez ki püspököket, de ezeket valójában nem érkezik meg a pápai megerősítés, majd látni fogjuk, hogy Várdai Pál kivétel. És ezért van az, hogy a 30-as évek végén, tehát 1530-as évek végén Magyarországon összesen 3 olyan püspök van, aki királyi kinevezéssel is, meg pápai megerősítéssel is rendelkezik, az esztergomi érsek, a váci és az ágrábi püspök. Tehát ez az egyház szempontjából egyébként egy nagyon rossz szituáció, mert hogy nincs, aki kormányozza az egyházmegyéket. Uh-huh. Nincs, aki papokat szenteljen. Tehát nehézé válik a helyzet. Persze a papok szentelése az másképpen is megoldható, tehát az, hogy elmennek külföldre, és fölszenteltetik magukat lengyel püspökökkel, és hozzák az igazolást, hogy ő érvényesen van fölszentelve, de hát akkor is ez egy bonyolultabb, mint amikor ott van a püspök a saját székvárosában, és papokat szentel.

0: De most akkor tulajdonképpen a Várdai féle kinevezés az még mindig várat magára, tehát most akkor ő az esztergomi pozíciójában most akkor benne van, vagy érvényesen van benne, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Most ugye azzal, hogy ő ezt a pálfordulást végrehajtotta,
0: mármint, hogy elfordult Szapolyaitól.
1: Így van, tehát, hogy beengedte a Ferdinánd féle hadakat, ezt a pálfordulást, meg az, hogy részt vesz a Ferdinánd féle királykoronázáson, Ferdinánd úgy értékeli, hogy akkor Várdai Pál immár az ő oldalára állt, és éppen ezért ő is megerősíti az esztergomi érseki székben, sőt, annyira bízik benne, hogy utána főkancellár és királyi személynök is lesz, és közben ő is megkéri a pápától, hetedik Kelementől a kinevezési, megerősítési bullát, ami meg is érkezik. Tehát és a dolognak az érdekessége, hogy annak idén Szapolyai kérte, az nem érkezett meg Rómába, mert Ferdinánd elfogta azt a levelet.
0: De amúgy az kiderült? Az kiderült, hogy azért nem érkezett meg, mert Ferdinánd, tehát akkor ott kiderült?
1: Hát az kiderült, későbbiekben kiderült. No, de most az a lényeg, hogy most Habsburg Ferdinánd írt a pápának, és kéri a kinevezést, és ezt a kinevezési procedúrát a pápa végrehajtja. Tehát 1529-ben ő már február 4-ével datált bullával, pápa által is elismert esztergomi érsek lesz. Ekkor viszont Szapolyai tiltakozik a pápánál, hogy vonja vissza. Tehát aki először kinevezte esztergomi érsekké, mivel hogy a pápa azt ugye nem erősítette, meg láttuk, hogy miért, viszont a Ferdinánd féle kívánságnak eleget tett a pápa, és azért Szapolyai tiltakozik. Persze ezt a tiltakozást nem veszi figyelembe hetedik Kelemen, sőt a későbbiekben a Szapolyai kiközösítésbe esik, pontosan azért, mert hogy együttműködik a törökkel. Ugyanis Ferdinándnak az előrenyomulását a török porta sem nézte jó szemmel, hiszen számára az ideális király az Szapolyai János, akit ilyen kvázi vazallus uralkodónak ismer el Szulejmán szultán. Viszont az, hogy az országnak a nyugati és a középső részét, sőt már a keleti részeknek egy jó részét is elfoglalta Ferdinánd, ez a portát is már a török portát beavatkozásra indította, úgyhogy 1529-ben megindul egy török hadjárat, szintén egy olyan hadjárat, amiben részt vesz maga a szultán is, tehát egy igazi komoly szultáni hadjárat, a cél Bécsnek az elfoglalása. De hol vonulnak? Természetesen a Duna mentén vonulnak előre, és hát melyik vár esik útközbe?
0: Esztergom.
1: Bennünket most Esztergom érdekel. Így van, úgyhogy útbe esik az esztergomi vár, és ekkor mi történik? Hát ugye a török főerő, ami most bevonult Magyarországra és folytatja az útját Bécs felé, hát ez egyértelműen azt jelenti, hogy hát ennek Esztergom nem tud ellenállni. Úgyhogy amikor megérkezik a török hadsereg, akkor Várdai Pál mit tesz?
0: Megadja magát?
1: Így van. Hát tulajdonképpen azt teszi, hogy bejelentkezik a török hadseregnél, magánál a szultánnál, és levonul a török táborba, ott megjegyezik, hát nyilván ez egy megrendezett dolog volt, mint Magyarországnak a főpapját, és maga a szultán is fogadja őt kegyesen, ő pedig hát tulajdonképpen megalázkodik a szultán előtt, és áttér Szapolyai pártjára. Tehát nem a szultánnak kell átadni a várat, hanem a Szapolyainak, aki a törökök által elismert magyar király.
0: De most azért Várdai Pálnak ez a fajta évenkénti hol ide, hol oda csapódása, mindig azt nézte, hogy kiáll jó pozícióban, kiáll nyerésre, és gyorsan afelé fordult, mert mondjuk például ezt esztergomi megadást akár, hogy áldozatok nélkül történjen ez az egész. Úgy is felfoghatjuk, de ugye mondjuk az előző magatartása meg azért igencsak mutatta, hogy könnyen pálfordul ő, ha kell.
1: Igen, de hát egy nagyon nehéz helyzetben van, és tulajdonképpen ami az érdekes, hogy ő igyekszik mindig megmaradni Esztergomba, és megpróbál a magyarok érdekében, tehát az ország érdekében próbálja kezelni ezt az egész ügyet. És
0: tehát az ő fő célja az, hogy az esztergomi szék a kezében maradjon, és akkor a körülményeket vizsgálva.
1: És minél kevesebb áldozattal járjon ez a szörnyű dolog, mert hát itt ugye közben azért ne feledkezzünk el arról, hogy itt azért csaták is vannak. Hát itt ütközetek vannak a két királynak a tábora között, és még közben időről időre...
0: A törökkel is.
1: Időről időre bevonul a török.
0: Tehát mi azért most gondoljunk már bele, itt most a 2026-ban beszélgetünk, és hogy azért pont 500 éve, tehát egy fél évezrede az, hogy gyakorlatilag egy olyan Magyarországon élni, ahol nem elég, hogy a külső ellenség fenyeget minket folyamatosan már azért évszázadok óta, hiszen már a 14. század végétől ugye itt van a nyakunkon a török. Itt
1: de
0: nagyon
1: igen,
0: erősen,
1: igen,
0: itt nagyon erősen.
1: Kezdve.
0: De hogy itt még akkor házon belüli problémák. Hát itt beszélünk Várdai Párról, beszélünk a nagyurakról, beszélünk a királyok harcáról, meg a pápa micról. Gondoljunk a magyar népre, aki tulajdonképpen a vezetőknek, most az egyházi vezetőknek, vagy a két választott királynak a kénye kedve szerint ide kell fordulnia, oda kell fordulnia, ide kell adóznia, oda kell adóznia, itt kell harcolnia, ott kell harcolnia. Mert ugye, tehát próbáljuk meg ugye rétegenként nézni itt azt, hogy ki hogy éli ezt a kort meg.
1: Igen, egyébként a szultán kegyes volt hozzá, tehát meghagyta őt. Ő is esztergomi pozíciójába, továbbra is ott maradhatott a várba, annyi, hogy a várat ugye újra Szapolyai János hűségére kellett megtartania, és akkor elindul a szultán tovább, ugye 1529-ben, hogy Bécset elfoglalja, tudjuk, hogy ez az ostrom sikertelen volt, és dolga végezetlenül tért vissza, az ország középső részét most sem szállta meg. Tehát ugye, ami ugye az embereknek sokszor a fejében van, hogy Mohács után Magyarország három részre szakad, ugye ez nem igaz, majd ez csak 1541-be következik be
0: Buda
1: elfoglalásával. Egyenlőre még csak egy ilyen átjáróház a török számára.
0: Szó szerint, igen.
1: De hát igen, mert nincs, aki komoly ellenállást tudjon kifejteni. Ugyanakkor a szultán számára ez így nagyon kedvező, mert így nyugodtan tudott mindig Bécs felé indulni. Ha már ellenállás ütközött, mint mondjuk Kőszegnél, akkor az már megakasztotta a fogaskereket.

0: Na de lényeg, hogy itt 1529-ben tehát a szultán visszavonul, de hát ez a terület az újra Szapolyainak a fennhatósága alá kerül. Viszont a következő év az újra változást hoz, ugyanis az következett be, hogy hát, na, bocsánat, azért annyit tegyünk hozzá, hogy Várdai Pál próbál kimosakodni ebből az egész szultános dologból, tehát még más...
1: De kifelé már, bocsánat, mert ugye azért Szapolyai a törökkel paktál, és most ő Szapolyainál tette le az újabb voksát.
0: Az egyházi vonalon. Uh-huh. Tehát több nyugati püspöknek ír levelet, sajnos nem ismerjük a válaszokat, amelyben ő megpróbálja megmagyarázni azt, hogy ő, mint Magyarország első számú keresztény főpapja, katolikus főpapja, hódol a muszlim fejedelem a szultán előtt.
1: Hát de nyilván gondolom úgy próbálta magát exkuzálni, hogy ő tulajdonképpen emberéleteket akar ezáltal.
0: Nyilván, de akkor is az, hogy azért ez presztízs kérdés, hogyan lehetne megőrizni az egyházi méltóságát egy olyan személynek, aki együttműködik. Mert azzal, hogy Szapolyainak adja át a várat, azzal együttműködött a szultánnal.
1: Igen.
0: Na, tehát itt van a probléma, de nem ismerjük a válaszokat. Nyilvánvaló, hogy a következő év, amikor megint változás következik be, ez pedig az, hogy 1530-ban megint nyugatról érkeznek csapatok, tehát megérkezik a Ferdinánd féle, mondjuk így, hogy a nyugati részeknek a visszavétele, és akkor megint eljutnak Esztergomhoz, de hát közben Várdai Pál megint csak próbálkozik Ferdinándnál is megmagyarázni, hogy miért is történt mindez, hogy egyszerűen képtelenség lett volna ellenállni, és ezért tette meg mindezt. Tulajdonképpen ezt el is fogadják. Tehát a lényeg, hogy a vár újra Ferdinándnak a fennhatósága alá kerül, mert hogy ezeknek a csapatoknak sem tud ellenállni Várdai Pál, és akkor megint az van, hogy átadja a Ferdinánd féle csapatoknak, és Esztergom újra Ferdinánd pártjára kerül.
1: Ezt a lavírozást meddig lehet folytatni amúgy?
0: Hát, mint halálig. Jó, tehát igen, mert hogy a későbbiekben is ugye ilyen a politikai helyzet, ő azért próbál valamelyest közvetíteni is a két király között, tehát 1537-ben például arra kéri Ferdinándot, hogy próbáljon meg megegyezni János királlyal, és kössenek békét az ország érdekében. Tehát ebből látszik, hogy tehát ő, Várdai Pál a fő ellenségnek igazából továbbra is a törököt tekinti. És ezért buzdítja Ferdinándot, aki ekkor már azért erősebb pozícióban van, mint Szapolyai János, hogy kössön békét, tehát ne menjenek a végletekig az egymás elleni hadakozással, hanem békét, és úgy tűnik, hogy ez a felszólítás, ez hatásos is volt, illetve hát egyébként is a királyokban is megvolt már a hajlandóság, és ez vezetett el ugye az 1538-as váradi békéhez, vagy váradi egyezményhez, ahol gyakorlatilag felosztották az országot egymás között, illetve megszületik a megegyezés, hogy Szapolyai János halála esetén a trón, tehát az egész ország az átszáll Ferdinándra. Hát aztán majd látni fogjuk, hogy ebbe is lesz egy kis csavar.
1: Ugye,
0: amikor ezt a szerződést kötötték, akkor Szapolyai János még gyermektelen volt. Na, de egyelőre ne szaladjunk ennyire előre. Hát közben azért Várdai Pált is értik nehezen elviselhető dolgok. Tehát például Ferdinánd kötelezi őt arra, hogy a püspöki, illetve az érseki jövedelmének a felét, ami abban az időben egy olyan 17-18 ezer forint volt évente, annak a felét köteles a várbéli katonaságnak a fenntartására fordítani. Hát nyilván ennek ő nem örült annyira, és végül is megpróbál ezen úgy segíteni, hogy kéri a királyt, hogy akkor legalább valami más javadalommal ajándékozza őt meg. Ő a Melki apátságra gondolt, ugye tudjuk, Ausztriának az egyik legnagyobb apátsága, ezt azonban végül is nem kapja meg, de valamennyire azért sikerül kárpótolni. Úgyhogy kénytelen a püspöki bevételeinek a jelentős részét, amint látjuk, katonai célokra fordítani, de hát ő elmondhatja azt, hogy csak a felét. Ugye betöltetlen püspökségek, tehát ahol nincsen püspök, ott viszont az összes püspöki jövedelem, az mind az uralkodónak a kasszáját gyarapítja, és ezért is van az, hogy egy jó ideig egyik király sem nagyon akart újabb püspököket kinevezni, mert hogy akkor a püspöki jövedelmeket is sikerül megszerezni, amiből katonákat tudnak állítani az egymás elleni háborúskodáshoz. Tehát ezért is van az, hogy ez a 30-as évek egy nagyon nehéz időszak a magyar egyház számára, mondom, nagyon püspökmentes időszak, és eddig még erről nem beszéltünk, illetve a múltkor már egy picit emlegettük, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a protestantizmus is, tehát az új hit nagyon gyorsan tud terjedni az országban, hiszen hogy a hit tisztaságának a védelme az a püspököknek a feladata lenne, de hát püspökök nincsenek.

0: Majd fogunk azért látni példákat erre a következő évtizedekben püspököktől, olyanok is, akik Egerben tesznek ilyeneket, illetve átkerülve Esztergomba szintén küzdenek a protestantizmus térhódítása ellen. De hát egyenlőre Várdai Pálnak erre nem nagyon van kapacitása. Látjuk, hogy mivel van elfoglalva, tehát leginkább azzal, hogy megőrizze a püspökségét, az érsekségét, megőrizze Esztergomnak a várát viszonylag épségben. Közben azért olyan rendelet is született, hogy megadóztatják, ugye a királyok meg akarják adóztatni.
1: Mind a két király?
0: Elsősorban Ferdinánd meg akarja adóztatni az egyházi javakat. Nyilván ezt is a hadakozásra kívánja költeni. Persze itt most lehet azt is mondani, hogy a török ellen gyűjt haderőt, ugye ez mindig jó kibúvó, de hát tudjuk azt, hogy itt most ők leginkább, mármint Habsburg Ferdinánd és Szapolyi János egymás ellen küzdenek, és ehhez kéri a pápának a jóváhagyását Várdai Pál, tehát hogy a papságnak nyugodtan kiadhassa ezt a rendeletet, mint Magyarország prímása. És ugye harmadikkor már harmadik Pálhoz kell fordulni, mert közben ugye 35-ben pápa váltás volt, 7. Kelemen meghalt, és harmadik Pál, aki követi őt, és mondjuk harmadik Pál lesz az, aki majd 39-ben több püspöki kinevezést is megerősít, ugye miután már túl vagyunk a váradi békén is, ami 38-ban volt, tehát úgy tűnik, hogy Magyarországnak a belpolitikai viszonyai 38-tól nyugovóra jutnak, és akkor ez egyben azt is jelenti, hogy Várdai Pálnak esélye lenne arra, hogy esetleg még tovább emelkedjen a méltóságban. Tehát ő kérvényezi Ferdinándtól, hogy próbálja már neki megszerezni a bíbor kalapot, tehát magyarul, hogy ő is bíboros lehessen. Azonban, mivel az országban annyira zűrzavarosak voltak a helyzetek, ezért sem a pápa, ugye most már harmadik Pál, sem a bíborosi testület nem látta aktuálisnak azt, hogy egy ilyen viszályokkal küzdő helyen az egyháznak bíborosa legyen, kitéve bármiféle veszélynek is, úgyhogy Várdai Pálnak ez a vágya az nem teljesült. Közben az egyházban is nagy események történnek, hiszen harmadik Pál rászánja magát, hogy zsinatot hívjon össze a reformáció által fölvetett kérdéseknek a megvitatására. Tudjuk azt, hogy többször is összehívja ezt a zsinatot, eleinte Itáliában, majd utána ugye Trento lesz az a város, ahol ezt a zsinat majd el is kezdi a működését, azonban az összehívások után a zsinat nem tudta megkezdeni a munkáját, mert hogy Első Ferenc francia király általában akkor hadat üzent ötödik Károlynak, és akkor a háborús viszonyok miatt a püspökök nem tudtak elindulni, aminek az lesz a következménye, hogy már az ilyen negyedik próbálkozás után a krepi békében beveszik ezt is a békepontok közé, hogy amennyiben a pápa új zsinatot hirdet meg, akkor a franciák nem üzenhetnek hadat. Na és akkor ezután kezdődhetett el valójában a trentói zsinat 1545-ben, de most kicsit előre szaladtam bele, mert korábbi zsinati összehívásról van szó, tehát 1541-ben ismerjük Várdai Pálnak a válaszát, amelyben arra hivatkozik, hogy az ország helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy ő elhagyja a székhelyét, úgyhogy inkább nem megy el a zsinatra, hanem próbálja itthon békességesen vezetni az egyház megyéjét, meg amennyire lehet a magyar katolikus egyházat, mert hát ugye látjuk, hogy még az 1541-es év sem eléggé stabil, sőt, hát látjuk, hogy ez aztán egy nagyon komoly történelmi dátum, amely Magyarországnak a következő 150 évére rányomja a bélyegét. Na, tehát egyelőre itt tartottunk, hogy közben eljutottunk ehhez az 1541-es évhez, amely Esztergomot annyira nem érintette, mert hogy a szultáni hadak, amelyek bevonulnak az országba, ugye Szapolyai János halála után, segítségére sietvén Szapolyai János Zsigmondnak, egyébként a törökök bejövetele, ugye az a magyar főuraknak az ügye, tehát a Szapolyai párt tulajdonképpen hát megszegi a váradi egyezményt.
1: Szapolyai ekkor hal meg 41-ben?
0: 40-ben.
1: 40-ben meghal, igen, és hát ugye időközben neki azért megszületik igen. János Zsigmond nevezetű utódja.
0: Ugye Izabellától, Kázmér lengyel király lányáról van szó, és a szapolyai párt úgy értelmezi a váradi békét, hogy hát nyilván mivel Szapolyainak nem volt gyermeke, ezért Szapolyai könnyen lemondott az utódlásról, és akkor jöhet Habsburg Ferdinánd. De így, hogy született neki gyermeke, így most a szapolyai párt úgy gondolja, hogy ragaszkodni kell a nemzeti királyhoz, és nem szabad idegen királyt beengedni az országba, de ehhez ők eléggé gyengék voltak, tehát önmagukban nem tudták volna megvédeni Ferdinánddal szemben az országot. Ferdinánd egyébként el is akarta foglalni Budát, meg is ostromolja, csak az nem sikerült, és közben pedig ugye bevonul a török hadsereg.
1: Igen.
0: És a szultán pártfogásba veszi.
1: A kis csecsemőt, igen.
0: Így van, János Zsigmondot, és egyben elfoglalja Budát, tudjuk, hogy Csellel, a sors iróniája, hogy ez is augusztus 29-én történik.
1: Most eszembe jutott valami, tehát nem tudom, Péter, hogyha te láttad-e valaha az Egri csillagok című történelmi musicalt az Egri várban, amit már szerintem 20x éve játszanak, és abban is megvan ez az ominózus jelenet, amikor ugye az özvegy királyné Izabella fogja a kis csecsemőt, aki ugye a török szultánt játszotta, ugye első Szulejmán. Nagy Szulejmán, aki ugye a kezébe veszi, és ugye atyai csókkal, hogy akkor innentől fogva ő atya lesz, stb. Tehát ugye ez is egy olyan extra jelenete ennek az előadásnak, de hát nyilvánvalóan tudjuk itt a célt, hogy micsoda az, hogy gyakorlatilag innentől fogva, ha Buda megvan, akkor gyakorlatilag itt török fennhatóság alá kerül az ország. Na most János Zsigmond és az édesanyja, ők itt a Buda elfoglalása után.
0: Gyakorlatilag a török szultán létrehozza az erdélyi fejedelemséget. Amit odaad neki kegyesen, és ilyen vazallus fejedelemként kezelik a későbbiekben a törökök Erdélyt. Legalábbis ezt szeretnék. Hát tudjuk azt, hogy a következő időben van, amikor azért Erdély próbál kicsit függetlenedni a töröktől, sőt, valamikor megpróbál összejátszani a királyi Magyarországgal. De a lényeg az, hogy itt 1541 az, amikor tényleg három része szakad az ország, és Buda, az országnak a szíve, az most már török fennhatóság alatt marad. Tehát játszhatunk a dátumokkal, ugye mondtam az előbb, hogy ez az augusztus 29, ez nem túl szerencsés a magyar-török viszonyban, magyar részről, a törökök számára szerencse nap. Ugye ekkor esett el 21-be Nándorfehérvár, 26-ben ekkor volt a Mohácsi csata, és
1: 41-ben,
0: és a szultán maga is kegyesen fölvonul a várba szeptember 2-án, és birtokba veszi a várat, és a közben a Nagyboldogasszony templomot átalakították mecsetté, és ott mond imát. A szeptember 2-1541, és pontosan 145 év múlva, bocsánat, szeptember 2-a, tehát pontosan 145 év múlva, szeptember 2-án, tehát 1686-ban szabadul föl a város. Tehát a szultáni birtok, hivatalos birtokba vétel után napra pontosan 145 évre.
1: Egy gondolat még itt az adás végén, hogy gyakorlatilag itt még ugye Buda elfoglalásakor még várdai, ugye az esztergomi érsek, ő meddig?
0: Továbbra is ő, és ami az érdekes, hogy ugye Esztergom most már frontvonalba kerül, hiszen Buda és Esztergom között nagyon kicsi a távolság. És a következő években a töröknek a stratégiája az, hogy meg tudja tartani Budát, ugye ez egy éknek a csúcsa. Azt hogyan lehet megtenni? Ütköző zónát, ugye most hivatalosan mai szóval azt mondanák, hogy pufferzónát kell létrehozni Buda körül, ami azt jelenti, hogy a környéken lévő várakat, tehát ez azt jelenti, hogy a Dunakanyar, meg le Székesfehérvár, Veszprémig, illetve keleten 60-ig egy ilyen buzogányfejet kell létrehozni a budai vár körül. Úgyhogy 1543-ban megérkezik a török Esztergom alá, és ebben az esetben megint csak azt kell mondani, hogy bizony nem nagyon lehet itt ellenállni, és ennek az lesz a következménye, hogy Esztergom elesik. Tehát innentől kezdve Esztergom, mint püspöki székhely, ugye nem működhet tovább, mert most nem Szapolyainak kell átadni egy másik keresztény uralkodónak a várat, hanem ténylegesen egy török megszállás következik, a török megszállás alatt pedig nem lehetséges a püspököknek a helyben lakása és a püspöki működés. Várdai Pál akkor egy nagyon fontos döntést hoz meg, és pedig az, hogy áttelepíti, tehát a török előlő elmenekül. Ebben az esetben már nincs ott Szapolyai, csak a török egyedül, úgyhogy elmenekül, és Nagyszombatba költözik át, és oda viszi magával a káptalant is, és ez azt jelenti, hogy a következő hosszú-hosszú időn keresztül Nagyszombat lesz majd az Esztergomi Egyház megyének a központja, ő maga pedig 1549. október 12-én hal meg Pozsonyban, és ott is temetik el.

A mai adásban Várdai Pál Egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, rádiónk elnökével beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, majd most csütörtöktől egészen vasárnapig tart. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba Jesek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamentülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tiszapárt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, Rúzsa Magdi Kossuth Díjas énekesnő és Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész az elmúlt évek egyik legkülönlegesebb zenei együttműködését hozták létre. A Mellék utcán című közös albumukon a klasszikus zenei elegancia és a sanzonok világa találkozik a popzene energiájával. Hajnali zenés óránkban erről a különleges albumról válogatunk. Jó szórakozást kívánunk!

mert nékik soha semmi nem elég. Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is úti társak, átutazók, olyanok, mint én.

szépen, a csalódások nem bántanak rég. Az embereket mosolyogva nézem, mert nékik soha semmi nem elég.

fájna, mosolyog még egyszer úgy, mint amikor megláttalak. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygós szemmel, mindig így fogok gondolni rád. Hagyd a könnyeket másnak, rád még szépen

és nékünk. Válni kell, bárhogy fáj. Gyere!

Elmondottam a szélnek, lenn a kertben, s a hold is tudja már, hogy nem szeretlek. Virágaid és vallomásaid, tán azt hitted, hogy örömet szereztek.

És szerelem, én búcsúzom, egymással nincs több dolgunk. Majd jobb lesz így nekem, ha szépen csendesen

én búcsúzom, egymással nincs több dolgunk. Majd jobb lesz így nekem, ha szépen, csendesen és békén élhetek én. Szervusz, szerelem, én búcsúzom, bár eddig jól megvoltunk. De minden tova száll, az élet meg nem áll, s a búcsú egy kicsikét fáj.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Rúzsa Magdi Kossuth Díjas énekesnő és Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész együttműködéséből született a Mellékutcán című albumról hallottak összeállítást. További kellemes időtöltést kívánunk!

0: és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. július 16-án, csütörtökön, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntlek minden ígéretedért, köszöntlek minden csalódásért, melyet nekem hozol. Köszöntöm a munkát és az erőfeszítést, melyet majd ki kell fejtenem. Köszöntlek minden pihenésért, melyet nekem juttatsz. Szép nap, nekünk ajándékozott nap a Teremtő által. Hozd meg nekünk önmagunk megvalósulásának jó téteményét. Nyisd ki szemünket minden lehetőség előtt. Hozd tudtunkra a valóságot és mutasd meg a módját, hogyan nézzünk annak szemében. Daloljon szívünk, Urunk, a szép mai napon minden élővel együtt, és szeretteinkkel, kik már nincsenek velünk. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Gabriel García Márqueztől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Aki szerelmes, annak két lelke van. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik. Majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Waltereket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal július 16-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, itt a Szent István Rádió hullámhosszain. Műsorainkhoz további kellemes rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy vigasztalásaidat egyesíted a szenvedéseimmel, hogy keresztényként tudjak szenvedni. Nem azt kérem, Uram, hogy fájdalommentes legyek, mert ez a szentek dicsősége nálad, hanem azt kérem tőled, Uram, hogy a természetes szenvedésben ne vondd meg tőlem lelked vigasztalását.

Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedésbiztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfo-i pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.

Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfo-ban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfo-ban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak.
A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyozta egy találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Artime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalamán, az Amnesty International főtitkára, Amir Bani Fatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguas konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas,
a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.

Az iskolapadból Lourdesba. Útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdes-i Mária kegyhelyre, az Oftál olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdes-i Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5 merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, reálgimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valóm van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a Lourdes-i utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket,
számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket, őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves lány.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, majd most csütörtöktől egészen vasárnapig tart. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba Jesek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtani a parlamentnek. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolajé pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Július 16-a, csütörtök van. Ma Walter nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. A Walter német eredetű név, jelentése uralkodó sereg. A Walterok védőszentje az a Walter, aki pedagógiai pályán működött, majd Párizs környéki bencés monostorok szerzetese, utóbb apátja lett. Elszántan küzdött 7. Gergely pápa eszméjéért, kora nagy visszaélése a szimónia, az egyházi hivataloknak pénzen való árusítása ellen. Szentélyavatása utolsó példája a püspök és nem a pápa által végzett kanonizációnak. 1095-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Walter nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 16-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe van. Július 16-a a Kármelhegyi Boldogasszony, a Kármelita rend Mária ünnepe. A 13. század elején Albert jeruzsálemi pátriárka adott regulát a Kármelhegyén, az Illéskútnál letelepedett remetéknek, akik a Kármelita rend első tagjai lettek. A közösség első kápolnáját pártfogójuk, a boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1872-ben született Ronald Amundsen norvég sarkkutató, a déli sark felfedezője. Aki a sarkvidékek legeredményesebb felfedező utazója volt, ő hajózott először át az északnyugati átjárón 1903 és 1906 között, majd 1910 és 12-es expedíciójával elsőként ért el a déli sarkot 1911. december 14-én. 1911-ben született Ginger Rogers, amerikai színésznő, táncosnő, Fred Astaire legendás táncpartnere. Virginia Kathleen Megmet néven született 1911. július 16-án Independence-ben, Missouri államban. 15 évesen Charleston versenyt nyert, amelyben édesanyja lehetőséget látott, és turnézni vitte lányát. A Broadway-re eljutva a mellékszereplők közül fölkapaszkodott a színlap élére. Nem volt mindig könnyű az út, de kollégája szerint Ginger csak akkor mondott nemet, ha nem értette a kérdést. Ártatlan kék szemét és szőkeségét hamarosan felfedezte Hollywood is. A kisebb szerepek után főszerep, majd a megfelelő partner megtalálása után legendává válás következett Fred Astaire oldalán. Ginger Rogers 1995. április 25-én hunyt el. 1941-ben született Mészöly Kálmán, labdarúgó, edző, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya. Aki 61-szeres válogatott labdarúgó, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje állami kitüntetéssel is kitüntették. 61-szeres válogatott labdarúgó edző ő, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. 2011. augusztus 20-ai ünnep alkalmával a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje állami kitüntetéssel tüntették ki. Fiai Mészöly Géza, válogatott labdarúgó edző, és ifjabb Mészöly Kálmán, vendéglátóipari szakember. 1958-ban Chicagóban született Michael Flatley, ír steptáncos, akinek szülei Írországból származnak. A tánc, amellyel Flatley kivívta közismertségét, a Riverdance volt, amely egy 5 perces színpadi show volt. Ez a fellépés jelentette Flatleynek a világsiker kezdetét. Ma Michael Flatley rendezőként, producerként és koreográfusként dolgozik. A saját showit mindig kollégájával, Ronan Hardimannal állítja össze. A 2006. decemberére tervezett európai turnéját Flatley szív problémái miatt lemondták. 2007. márciusában megszületett fia. Világhíres ír steptánc műsorával világszerte fellépett már. Szülőföldjeként Chicagót jelöli meg, mert ott nőtt fel, de szülei ír gyökerekkel rendelkeznek. 1985-ben Budapesten született Szalai Csongor, szinkronszínész, a The Grandma együttes énekese és gitárosa, aki már óvodás korában elkezdett zongorázni és szinkronizálni. Két idősebb és egy fiatalabb lány testvére van. A gimnázium éveiben ismerkedett meg Botlik Mátyással, aki egyben az osztálytársa is volt, és 14 évesen kezdtek el együtt zenélni. Néhány évvel később pedig csatlakozott Arany Dóra is, és 2004-ben alapították meg a The Grandma együttest. Eddig egy demo és 3 albumuk jelent meg. 2009. februárjában megkapták az egyik rangos elismerést, az év legjobb albumáért. Szalai Csongort kisfiúként számos filmben hallhattuk, például a Keresztapa, a Piedone a zsaru, a Piedone Afrikában vagy Egyiptomban, a Szemet szemért, az Örömapa, a Denis a Komisz és a Nicsak kibeszél most című filmekben. Csak néhányat említettem meg szinkron szerepei közül, persze a teljesség igénye nélkül. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1342-ben hunyt el első Károly, Károly Róbert, magyar király, az Anjou-ház magyar ágának megalapítója, akit háromszor koronáztak meg. Visegrádon 54 éves korában hunyt el. Ő volt a magyar Anjou-ház alapítója. Károly Róbert uralkodásának idején a török dúlás miatt csak nyomaiban fennmaradt gótikus építkezések folytak, mint például a visegrádi királyi palota, a soproni ferences kolostor káptalanterme és a diósgyőri vár átépítése. Első Károly 1342-es halálakor erős országot hagyott fiára, Lajosra. 1981-ben hunyt el Udvardi Tibor, tenor operaénekes. Aki tanulmányait 1939-ben végezte el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Molnár Imre növendékeként. 1939-ben mutatkozott be az Operaházban a Hunyadi László címszerepében. Évekig, mint ösztöndíjas, a belvárosi plébánia templom szólistája volt. Oratórium énekesként is elismerték. A lírai tenor szerepektől egészen a drámai karakter hős tenor alakokig terjedt szerepköre. Vendégszerepelt Európa és az Amerikai Egyesült Államok számos opera színpadán. 2000-ben hunyt el Petri György, Kossuth díjas költő. Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító, újságíró volt ő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Aki az ELTE magyar filozófia szakán tanult, első versei a kortársban és az élet és irodalomban jelentek meg. Első kötete az 1971-ben kiadott Magyarázatok M számára nagy sikert aratott. A 80-as években a Beszélő című lap szerkesztője volt, és fontos figurája volt a magyar demokratikus ellenzéknek is. 1989-től haláláig a Holmi szerkesztőbizottságának tagja volt. Petri György 2000. július 16-án hunyt el. 2011-ben hunyt el Bicskei Bertalan labdarúgó edző. A testnevelési főiskolán végzett szakedzőként. 1959-től az FTC, a MOM, a Veszprém, a Budapest Honvéd, majd az MTK kapusa volt, egyszeres válogatott. 1976-tól az MTK ifjúsági edzője, Mezei György mellett pályaedző, 1982-től ifjúsági szövetségi kapitány és az utánpótlás válogatott edzője is volt, majd a Budapesti Honvédnél dolgozott edzőként. 1989-ben szövetségi kapitány és a Magyar Labdarúgó Edzők Testületének elnöke volt. 1990-től a dél-koreai Daewoo Royals edzője, valamint a Magyar Labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is volt. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. Ahogy már említettem, ma a katolikus egyházban Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe van. 1054-ben a kereszténység keleti és nyugati egyházra szakadt Konstantinápoly és Róma központtal. 1342-ben lépett trónra első Nagy Lajos magyar király, aki egyidejűleg Lengyelország királya is volt. 1782-ben mutatták be Bécsben a Szöktetés a szerályból című Mozart operát. 1926-ban közölt először a National Geographic színes, víz alatt készült felvételeket. Érdekességként említem meg, hogy 1935-ben Oklahoma City-ben felállították a világ első parkoló óráját. 1950-ben pedig a sporttörténelem legnagyobb tömege gyűlt össze, hogy élőben lássa a foci VB mérkőzését. 199.854 ember látta a meccset a helyszínen. Brazília és Uruguay játszott Rio de Janeiroban, Brazíliában, ahol Uruguay nyert 2-1-re. 1969-ben indult el az Apollo 11 űrhajó Cape Kennedyről a Holdra. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem, hogy a mai nap ünnepnap Mexikóban és Peruban. Kedves hallgatóink, július 16-ai kalendáriumunkat hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Hat óra.

0: ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek és hazatelepülési program. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan már 601, a gázolaj pedig 615 forint. A Fidesz frakció arra szólítja fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Emlékeztetnek, a Tisza párt a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest az új kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. A KDNP frakcióvezetője óriási veszélynek tartja, hogy a Tisza párt eltörölte a költségvetési tanács vétójogát az alaptörvény 17. módosításával. Jöhet az ország teljes eladósítása, fogalmazott Rétvári Bence a Facebook oldalán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, közölte a Facebook oldalán. A volt külgazdaság és külügyminiszter a kínai BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A nyár csúcsigazolása a BYD autógyári, hajrá Péter, reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte Havasi Bertalan. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója azután tudatta ezt, hogy előbb Gulyás Gergely mondott le a frakcióvezetői posztról, most pedig Szijjártó Péter jelentette be, hogy távozik a politikából. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénz, hanem befektetéseket vár viszont az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a hormuzi szoroson. Donald Trump közel-keleti vezetőkkel egyeztetve állt el a 20%-os díjtól. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com.

0: e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mind három nap programján részt tud venni.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu
3: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 16-án csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntlek minden ígéretedért, köszöntlek minden csalódásért, melyet nekem hozol. Köszöntöm a munkát és az erőfeszítés, melyet ki kell fejtenem. Köszöntlek minden pihenésért, melyet nekem juttatsz. Szép nap, nekünk ajándékozott nap a Teremtő által. Hozd meg nekünk önmagunk megvalósulásának jó téteményét. Nyisd ki szemünket minden lehetőség előtt. Hozd tudtunkra a valóságot, és mutasd meg a módját, hogyan nézzünk annak szemébe. Daloljon szívünk, Urunk, e szép mai napon minden élővel együtt, és szeretteinkkel, kik már nincsenek velünk. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól, ezúttal Dante Alighieritől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A nevetés a lélek ragyogó fényének kivillanása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Walterek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a nap versét, amely ezúttal nem lesz más, mint Rónai György Kiüzetés a paradicsomból című költeménye, melyet Blaskó Balázs mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéről beszél nekünk. Majd a folytatásban a napimája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Néhány perccel 8 óra előtt pedig programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió csütörtök reggeli műsorkínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és kellemes ébredést, valamint szép napot is kívánok Önöknek!
3: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: De hát egy narcisztikus alkat is lehet valahol vonzó, meg szimpatikus, akitől nehéz megszabadulni, még akkor is, hogyha ránk negatívan hat mindenféle értelemben.
1: Abszolút vonzóak, tehát ők ezt nagyon jól tudják előadni. Van egy ilyen hát, ilyen nagyon érdekes ilyen, mintha ilyen bűv erejük lenne, vagy egy bűv körbe tudják vonni azokat, akiket így kipécéznek maguknak. És nagyon lehengerlőek, vagy vonzóak tudnak lenni, elő tudják azt adni, hogy hú, mi mennyire egy hullámhosszon vagyunk. Ezt nehéz így elsőre felismerni, aki már volt ilyenben, az már lehet, hogy gyanakszik esetleg egy következőnél.
0: Mi most beszélünk a narcizmusról, a narcisztikus emberekről, és én szerintem a legtöbben férfiakra gondolnak, holott nők körében is előfordul.
1: Igen, bár jóval kisebb mértékben. Hát nehéz becsléseket tenni, már csak amiatt is, mert narcisztikus ritkán jut el szakemberhez, de hát az a becslés, hogy nagyjából 1/5-4/5 az arány a férfiak javára. Ami azt jelenti, hogy igen, léteznek narcisztikus nők, narcisztikus anyák, de a nagy többség az férfi. Bár azt is meg kell itt jegyeznem, hogy azért az a férfi szerep, az a hagyományos férfi szerep, amiben belenevelődnek a fiúgyerekek, azért az sok közös vonást mutat a narcizmussal. Egy nagyon férfi uralmú gondolkodásban nevelődött fiú az tud ugyanolyan feljogosított lenni, ugyanolyan empátia hiányos lenni, anélkül, hogy narcisztikus személyiségzavara lenne.
0: Igen, hát az is eszembe jut, hogy ez a jelen világ, ez a magamutogatós szelepvilág, azt harsogni, hogy ne vállalt fel a külsődet, legyél a lehető legtöbb eszköz segítségével a legszebb, a legek legje. Ez vajon kedvez annak, hogy kicsit eldeformálódjanak azok a személyiségjegyek, amelyek a normál kerékvágásban haladnának?
1: Igen, ettől tartok én is, hogy ez nem jó irány. Nem jó irányba megyünk ezzel. Abszolút rá segít. Tehát ha nincs egy ilyen kora gyermekkorból kialakult narcizmus, személyiségzavar, attól még a viselkedés válhat olyanná emiatt, hogy követi ezeket a példákat.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhattak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és 79-es kilométerek között a Vásárostamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és 181-es kilométereknél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és 19-es kilométerek közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jász-Nagykunszolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Folytatódik a 3-as számú főútvonal több szakaszának felújítása Miskolc belterületén a belső sávok terelésének kiépítésével. A kivitelezéssel és a forgalomkorlátozással érintett csomópontok, útcsatlakozások, valamint a munkavégzéssel érintett szakaszokon az üzletek megközelíthetősége megváltozhat. A gyalogos átkelőhelyek rövidebb, hosszabb időre lezárásra kerülnek. A lezárások idején jelzőrös forgalomirányítás lesz érvényben. A munkavégzés miatt időszakos torlódások is kialakulhatnak, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit ZRT Utinform szolgálatánál a www.utinform.hu oldalon, valamint ajánlott navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséhez. És végül, de nem utolsó sorban a kamionstopp ezen a hétvégén, azaz július 18-án szombaton 15 órától július 19-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar helyenként, de inkább a Dunántúlon fordulhat elő. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A minimum 12 és 22, a csúcsértékek 29 és 35 fok között valószínűek. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy az előrejelzések szerint a hétvégéig nem érkezik újabb front felénk. Kedvezőbb lesz az orvos meteorológiai helyzet, nem várható számottevő időjárásváltozás. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a napos időszakokban erős lesz az UV-sugárzás. Megfelelő fényvédelem nélkül rövid idő alatt napégést szenvedhet bőrünk a szabadban. Ezen kívül főként a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollenjére érzékenyek körében allergiás tünetek is jelentkezhetnek országszerte. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverse.

0: Rónai György. Kiüzetés a paradicsomból. Hol vagy, Ádám? Kérdezte az úr. Nem, mintha nem tudta volna, hogy hol van Ádám. Az úr nagyon jól tudta, hol van Ádám. Ellenkezőleg. Ádám volt az, aki nem tudta, hol az úr. S ezért hallotta szüntelen magában a kérdést, hol vagy, Ádám? Elbújt a lomb alá, és azt felelte, nem vagyok sehol. De hangja azt mondta helyette, itt lapulok a lomb alatt. Akkor az úr elfordult tőle szánalommal, s előlépett az angyal lángoló pallosával.
1: Rónai György, Kiüzetés a paradicsomból című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építői. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfói pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.

Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfo-ban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfo-ban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak.
A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyosztály találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Ártime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalamán, az Amnesty International főtitkára, Amir Bani Fatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguas konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas,
a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.

Az iskolapadból Lourdesba. Útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdi Máriak egyhelyre, az Oftál olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat, fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z-generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdi Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5 merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, Reál gimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valóm van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a Lourdi utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket,
Számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket. Őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A Szentírás talán legszelídebb meghívását olvassuk a mai evangéliumban. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Jézus akár ezt is mondhatná, jöjjetek, akik sikeresek vagytok, akiknek rendben van az élete, akik erősek és szentek vagytok, de ő nem ezt mondja. Az Úr a fáradtakat, megterhelteket, sebzetteket hívja magához. Az emberi szív mély vágya a megértettség, az elfogadottság és a nyugalom. Az, hogy valakihez tartozhatunk úgy, amilyenek vagyunk. Jézus pontosan ezt kínálja, nála letehetjük terheinket. Az igát gyakran teherként képzeljük el, pedig a bibliai időkben és később is az iga páros igavonó állatokra készült, két állat nyakába helyezték, így egymás mellett haladva, együtt húzták az ekét maguk mögött. Amikor Jézus arról beszél, hogy az ő igáját vegyük magunkra, akkor ez azt jelenti, hogy velünk akarja hordozni a mi terheinket. Nem szünteti meg minden gondunkat, de elviselhetővé teszi, mert mellettünk van. Az ő igája édes, mert szeretetből segít nekünk. A kereszt, amit vele viszünk, már nem összetör, hanem átalakít minket. Kinek szól Jézus hívása? Annak, aki fáradt, aki nem tud mindenkinek megfelelni, aki olyan terheket cipel, amit más nem lát. Annak szól a hívás, aki túl sokáig cipeli múltját, félelmeit, bűneit. Jézus azt mondja, ne egyedül vidd tovább, add át nekem.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe van. A mai szentmise énekszámai pedig sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 178-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Szűz Mária, mennyek gyöngyös ékessége. Az ének első, második és ötödik versszakait énekeljük. Majd ezt követően a 137-es számú ének következik, Üdvözlégy Szent Test kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 218-as Tengernek csillaga kezdetű ének éneklésével. Megismétlem sorrendben az énekszámokat: a Szent Fagyuram énekeskönyv 178-as, 137-es és az Éneklőegyház 218-as számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária emléknapján szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket.

0: Tenthez a fohász, adjon elhunyt testvérünknek, Ilonának örök boldogságot, a mindenható Isten legyen része a dicsőséges föltámadásban is, Isten ragyogó arcának egy örökké valóságon való szemlélésében, amit neki kérünk, azt magunknak is kívánjuk, hogy egykor majd ott lehessünk mi is az üdvözültek között. Szent misén kezdetén most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segítsen minket a Kármel-hegyi boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közben járása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj is, újjon Sion leánya, mert ime eljövök majd, és nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztályrészét a szent földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.
2: Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonai kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén eszünkbe kell, hogy jussanak a kármeliták, kármelita szerzetes rend nagy személyiségei, akik az egész egyház lelkületét befolyásolták, befolyásolják, utat mutatnak. Közülük, ha csak a villai Nagy Szent Terézre, vagy Keresztes Szent Jánosra, vagy éppen Kis Szent Terézre utalunk, akkor érezzük, hogy igen, ők alapvetően meghatározták és meghatározzák keresztény lelkületünket. Keresztes Szent János és a villai Nagy Szent Teréz kortársként nem csak mások, hanem egymás lelkületét is, annak alakulását is segítették. A villai Nagy Szent Teréz mondja keresztelő Szent Jánosnak, aki egy kicsit buzgóbb és elkötelezett formában, akarván élni a lelki életét, el akar vonulni, hogy egy más körülmények között talán ez sikerül majd neki, és azt mondja a villai Nagy Szent Teréz neki, hogy nem elmenekülni kell abból a helyzetből, amelyben vagyunk, hanem ott megélni az életszentséget. Mi is sokszor úgy érezzük, hogyha más körülmények lennének, más dolgok történnének körülöttünk, akkor könnyebb lenne a vallásosságunkban előre lépnünk, vagy éppen mélyülnünk. De Isten itt, ezen körülmények között, ezen időben, történelmi helyzetben, ezen körülmények között hív bennünket az életszentség megélésére, és nem halogathatjuk, nem kereshetünk kifogásokat, hanem itt és most kell hűségesek lennünk hozzá, itt és most kell az ő parancsai szerint élnünk, mert ez az életszentségnek a kerete és az útja számunkra, mint ahogy Keresztes Szent Jánosnak meg a villai Teréznek tanácsából sugárzik felénk. De ha Kis Szent Terézre gondolunk, akkor eszünkbe jut az a lelkület, amit kis útnak nevezve igyekszünk talán legtöbben követni, rádöbbenve arra, amire Kis Szent Teréz ráébred, hogy nagy dolgok megtételére nem vagyunk képesek, viszont minden kis cselekedet, ami szeretetből fakadóan történik, teszünk, az Isten előtt értékes. És így a mindennapi életünk apróbb tettei is, amit embertársainkért, Istenért teszünk szeretetből, az ragyogó ékszer, ékességgé válik, gyöngyé válik számunkra. Két tanács Kis Szent Teréztől, a Villai Teréz és Keresztes Szent János életéből. Nyilván ez egy pici, apró mozaik csupán az ő lelkületékből, a kármelita lelkiségből. De ha ezeket látjuk, felidézzük magunkban, követjük, akkor nagyot tudunk lépni a lelki életünkben. Mélyülni tud és fog Isten és embertárs iránti szeretetünk. Így befolyásolhatják és befolyásolják is a kármelita nagyok, szentek a mi hétköznapi életünket, lelkületünket. Adja Isten, hogy ma, amikor Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén a kármelita lelkiség áll szemünk előtt, mindannyian gyarapodjunk, és ne csak a mai nap, hanem életünk hátralévő ideje is ezeknek a meglátásoknak és útmutatásoknak fényében egyre közelebb kerüljön az életszentség tökéletességéhez. Amen. Testvéreim, imádkozzunk a boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te Szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg Szent Hitben Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és elhagyott, találjon rá az igazságra a tévegő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséget trónusához, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgasd meg kéréseinket, így vezess bennünket az üdvösségre, Ilona házastársal, szülővel és testvérrel együtt, akiért ezt a szentmise áldozatot ma fölajánljuk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Nevén dicséretére és dicsőségére.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülőanyjának közben járására senkinek se legyen eredménytelen az imádsága és meghallgatás nélküli a kérése. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
2: És a te
0: emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitel majd feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret, kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, a ifjúsági lelki gyakorlat találkozó programját a Szent István rádió és televízió közvetítésén keresztül nyomon követhetjük. A programja hirdető táblánkon is olvasható. Ma délután 5 órakor lesz a érsekatya által bemutatott nyitó szentmise, de már maga a lelki gyakorlat délután 1 órakor elkezdődik az Egyházmegyei Karitász igazgató Árvai atya indító előadásával. A többi programokat pedig megnézhetjük az Egyházmegye honlapján épp úgy, mint más felületeken. Minél többen, ha tehetjük, imádkozva is gondoljunk az ott lévő fiatalokra, de a közvetítésen keresztül az elhangzott gondolatok, imádságok a mi lelkünk táplálékai is lehetnek. Most pedig fogadjuk a Szent Mise befejező áldását. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Csizmadia István atya, a bazilika plébánosa mutatott be. A felolvasó Kovács István volt, orgonán közreműködött Ördög Lea. Rádiónk technikai közvetítését Somogyi Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a szentmisét, szombaton 20 órától pedig az ezüstmisés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő szentmise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutat be. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett határoznak az idei költségvetés és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozásáról is. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását is. Három ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány, derül ki az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatból. Az uniós helyreállítási hitelből emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, átütemeznék a versenyképes járások programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket, és jelentősen csökkentenék több állami pénzügyi intézmény garancia keretét. Lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD-nél folytatja pályafutását Szijjártó Péter. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a nyár csúcs igazolásának nevezte a lépést. Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök viszont úgy reagált, hogy a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lopizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Több mint 113 ezer látogató váltott jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum július 12-én lezárult Attila kiállítására, kevesebb mint 6 hónap alatt, közölte az intézmény. A közleményben emlékeztettek, hogy másfél évnyi tervezés és szervezés, majd hónapokon át tartó előkészület és kivitelezés után januárban nyílt meg a múzeum Attila kiállítása, amely 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát mutatta be. Az, hogy több mint 113 ezer látogató volt kíváncsi az Attila kiállításra, a legnagyobb elismerés a Nemzeti Múzeum szakemberei számára, és igazolja, hogy nagy szükség van színvonalas kiállításokra, idézték a közleményben Zsigmond Gábor főigazgatót. A tájékoztatóban kitértek arra, hogy július végén az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmával nyílik újabb időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, Amerikai Álom címán. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős, borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadékzóna megszűnik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Kármel hegyi boldogasszony, a kármeliták védasszonya. Az egyházatyák a bibliai Kármelt szépsége, termékenysége, ősisége, illés győzelme miatt a boldogságos Szűz Mária jelképének látták. A karmeliták részben emiatt, részben Stokk Szent Simon látomása miatt tekintik Kármel hegyi boldogasszonyt édesanyjuknak. A Kármelen remetéskedő illés prófétát szellemi ősükként, Stokk Szent Simont alapítójukként tisztelik. A hagyomány szerint angyalok és szentek kíséretében jelent meg Stokk Szent Simonnak, átnyújtotta neki a skapuláré nevű válruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, s a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztító tűzből is, mert maga a Kármelhegyi boldogasszony száll le értük, s vezeti a mennyekbe őket. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, s oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A Kármelhegyi boldogasszony ünnepe július 16-án van. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Sixtus pápától kapták 1587-ben. 13. Benedek pápa 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. Ábrázolásain a Kármelhegyi boldogasszony egyik karján a kis Jézus tartja, a másikkal a skapulárét nyújtja Stokk Szent Simonnak, illetve a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek. A skapuláré gyakran a kisdet kezében van. Megemlítem, hogy Lövő nevű település kápolnája fogadalomból a Kígyós Domb nevezetű szőlőhegyen épült 1928-ban. Függő lámpáját még a közelmúltban is pénteken délután meggyújtották, vasárnap estig égett. Szombatonként, Mária ünnepeken az oltáron 700 gyertya világított, váltakozva a szűzanya 7 örömének és 7 fájdalmának tiszteletére. Ilyenkor lövői és környékbeli hívek, társulatok gyülekeztek a kápolnában, ahol közös ájtatosságot végeztek. A karmelita apácák neve Kármelhegyi boldogságos Szűz Mária rendje Sarutlan apácái. Pápai jogú, szemlélődő szerzetes intézmény. A 16. század végén Spanyolországban 31 kolostorban körülbelül 600 apáca élt. Ezután a rend egész Európában és a többi földrészen is meghonosodott, és az egyház legnagyobb létszámú és legelterjedtebb női szemlélődő rendje lett. A képzési idő 7 év. A karmelita apácák egyszerű, kétkezi munkát végeznek, ruhájuk legfontosabb része a skapuláré. Lelkiségük. A karmelita hivatás máriás és biblikus jellege a rend kezdetétől kitűnik mind nevében, mind legősibb hagyományaiban. Illés nyomán Isten létéről és primátusáról tanúskodik, és Szűz Mária példája szerint közben jár minden emberért. Avilai Nagy Szent Teréz a megújított Kármelt az imádság és az isteni valóság szemlélése felé irányította, és apostoli jelleget adott neki. Teréz szavait idézem, a karmelita apácák imádsága és visszavonultsága a nővérek egész életét az egyház szolgálatába állítja. Ez a ti hivatástok és vágyaitoknak tárgya, ezért folyanak könnyeitek, ezért imádkozzatok, nővéreim. Legismertebb szentjeik Jézusról nevezett Avilai Teréz, Liziői Teréz, Szent Háromságról nevezett Erzsébet Teréz, a Szent Keresztről nevezett Terézia Benedikta, Edith Stein. 1999-ben 881 kolostorban 12.351 sarutlan apáca élt. Magyarországon 1989-ben Pécsett kezdték újra a kolostori életet. Onnan magyar székre költöztek. A karmeliták férfiágában a legismertebb keresztes Szent János. Sokan ismerik a karmeliták kedves énekét. Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. Ő dicsérje hangos énekünkkel bizodalmas szózatunk. Skapuláré szende királynéja, karmeliták kegyes pártfogója, jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk. Mi is fohászkodjunk sokszor ezekkel a szavakkal, Kármelhegyi boldogasszony, szüntelenül könyörögj érettünk.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy vigasztalásaidat egyesíted a szenvedéseimmel, hogy keresztényként tudjak szenvedni. Nem azt kérem, Uram, hogy fájdalommentes legyek, mert ez a szentek dicsősége nálad, hanem azt kérem tőled, Uram, hogy a természetes szenvedésben ne vondd meg tőlem lelked vigasztalását.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! Szeretettel hívnak és várnak mindenkit július 16-án a miskolci Zárdakápolnába a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére, ahol lehetőség nyílik a skapulár év felvételére. A Szent Mise 17 órakor kezdődik majd, a szűzanya oltalma kísérje életünket. Tehát a miskolci Zárdakápolnában Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén július 16-án 17 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise, melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. Programajánlónk folytatásában most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét kérdezem.
2: Először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városháztéren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixie és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani. Bár hát persze a péntek és a szombat jóval erősebb, mint a vasárnap, az ott ugye délelőtt végződnek a programok, de akkor menjünk is bele, tehát pénteken kezdődik, július 17-én a Dixie és Jazz Fesztivál térzenével 15 óra 30 perctől. Ez nagyjából olyan 15 percet vesz igénybe, és aztán egy megnyitó jön majd 15 óra 45-től, és fellép egy miskolci illetőségű banda ezen a kis színpadon 4 órától, a Smooth Jazz Quartet. Utána pedig a Swing projekt lép majd a Grizzly színpad világot jelentő deszkáira. Ott lesz egy órás átállás, hát nem átállásnak mondanám, hiszen a másik színpadhoz kell átérni, de a Színva teraszon 19 órától kezdődnek a programok a Papa Jazz 7-nel, ők már többször voltak itt, ha jól emlékszem, Dixie Fesztiválon is, de máshol is találkozhattunk velük, és egy nagyon jó banda jön Lengyelországból, akik 8 óra 10-től játszanak, ők a Ziggy Jazz Band. És akkor aznapi programokat a Black Diamond Big Band zárja Budapestről, úgyhogy egészen 22 óra 20 percig telik meg a város élő zenével. Ez egyébként mindig azért szokott zseniális lenni, és ide tenném ezt a kis mondatomat, hogy nem csak azok, akik kilátogatnak konkrétan erre a programra, hanem azokhoz is szól, akik csak egy órára, egy 5 percre megállnak, vagy éppen máshol szórakoznak, vagy más vendéglátóipari egységből jönnek, de alapvetően látják, hogy itt valami történik, és tényleg nagyon-nagyon sokan szoktak lenni. Tehát ez a pénteki nap. Szombaton megint csak a Grizzly színpadnál, tehát a Városháztéren kezdődnek a programok a Lumen Flow-val 4 órától, tehát itt már 4 óra, és utána itt össze is mosolygunk, hiszen a Jazz Inside Band lép a színpadra, akiket annyira tudunk, hiszen minden program ajánlódban, minden hónapban el szokott hangozni, hogy ők tulajdonképpen a Miskolci Jazz krémje, és hát a Művészetek Házában működő klubot, jazz klubot sokszor töltik meg jazz zenével, tehát 17 és 17 óra 45 között élőben hallhatjuk a Jazz Inside-ot kültéren, tehát a Grizzly színpadon. És aztán egy másik miskolci banda jön majd 6-tól, a Mizrab. Őket is jól ismerjük és szeretjük, 3/4 hétig lesz. Na itt viszont nem lesz olyan hosszú az átállás, mert hogy a kis színpad programjai után a Színva teraszon már 7-től megkezdődik a program kavalkád. A La Barrière Manus Jazz nyitja ezt 7-től, aztán 8-tól Hévízről látogat hozzánk egy banda, a Happy Dixieland Band, és hát természetesen mi lehetne a fő attrakció, mint a Miskolc Dixieland Lentben majd este 21 óra 20 és 22 óra 30 között. Hát Balla Miki biztos, hogy nagyon szuperül fogja konferálni itt a esti programokat egyrészt, másrészt pedig hát ott, amikor a Dixie elkezd játszani, akkor nem csak, hogy emberekkel telik meg a tér, hanem élettel is, és hát ilyenkor egyre többen vannak, ráadásul pont az az időszak 21 óra és fél 11 között, amikor egyre többen mennek még szórakozni, vagy már jönnek a szórakozásból is. Megállnak, hát megreméljük, hogy sokan lesznek, akik tényleg erre látogatnak csak ki.
1: És nem csak konferálni fogja ezt a koncertet, hanem hát gondolom énekelni is fog, klarinétozik, szaxofonozik, szóval a Miskolc Dixieland Band frontembereként azért majd szórakoztatja a zenekarral együtt a közönséget.
2: Így van, ahogy mondod, és hát erre nem is fűznék csak annyit, hogy vasárnap viszont a Grizzly színpadon zárul az egész Dixi, a Miskolci Dixieland Band Dixi matinéjával, ahogy ez minden évben lenni szokott, ez 11:30-12:00 tart majd. Tehát ez a Dixi is Jazz Fesztivál, még egyszer tehát 9. Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál a Színvateraszon és a Grizzly színpadon, tehát a Városház téren július 17 és 19 között 3 nap, péntektől vasárnapig.
1: A hétvégén van még a tarsajunkban még egy program, és még egy közismert együttes lép majd a Miskolci Csengei Kert színpadára. Kik ők és mikor kezdődik ez a koncert?
2: Hát köszönöm a felvezetést, mert hogy a Parnograsztról beszélünk, akik tavaly is jöttek, és nagyon-nagyon jó volt a koncert, egy gombosütőt nem lehetett lejteni. Hát erről egy jó tapasztalat, amit neked már meséltem, hogy januárban is kérdezték tőlem valahol, hogy mikor jön a Parnograszt nyáron. Úgyhogy szerintem ennél nem kell jobb ajánló. Na szóval ők itt lesznek újra, és nagyon jó, hogy semmivel nem ütközik. Tehát ugyanakkor, amikor délelőtt zárul a Dixi, ahogy ezelőbb elmondtam, a Dixi matinével, ezen a vasárnap estén jön a Csengeibe, este 7 órától a Daniel Fi zenekar, majd a Parnograszt, úgy, ahogy tavaly kapunyítás már 6-kor, a Daniel Fi lép 7-kor a színpadra, 8:30-kor pedig a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz volt, mint nálunk, önfeledt örömzene és tánc. A végére már mindenki ott táncolni szokott. A több mint 30 éve működő banda gyakorlatilag a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborálnak, ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, Bagosi Brothers, a Pogányinduló Kávészünet, és habár eltérő stílus, de a Pogányindulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája, és hogy miért lehetnek ők ennyire jók, talán azért, mert 7 fős zenekar, ami alkalomattán 9 főre bővült, gyakorlatilag egy családot alkot. Tehát ez lehet a zenekar sikerének a titka, ez a törhetetlen egység. Tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mert rokonságban áll mindenki mindenkivel. Úgyhogy, hát nem tudok más mondani, csak hogy az Parnograszt és Daniel Fi zenekar, vagy Daniel Fi koncert 7. hó 19-én 19 órától a Csengei Kertbe egészen kifulladásig, tehát 10-ig biztos, és hát ameddig azért bírja a táncoló közönség, hiszen 1-2 ráadás szám mindig szokott lenni, de nagyjából ezt kell belőnünk, hogy 19 és 22 óra között, tehát Daniel Fi és Parnograszt.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották. A Miskolci Termelői Nap júliusban 11. éve kerül megrendezésre. Ebből az alkalomból a gyermekeknek 10-től délig arcfestéssel és kézműves foglalkozással kedveskednek a szervezők. A felnőtt látogatók pedig a Dixi és Jazz Fesztivál keretein belül 10:30 és 11:30 között a Miskolc Dixieland Band műsorát hallgathatják meg. Egy remek kis vásár, ahol jellemzően őstermelők és házi manufaktúrák árusítják termékeiket. A paletta széles skálán mozog, a lekvároktól, szörpöktől kezdve a kézműves sajtokon át, egészen a textil termékekig, szinte minden megtalálható a standokon. Többféle ajándéktárgyak és dekorációk is kaphatók. Újdonságként jelent meg a kínálatban például a mákpaszta, de egyéb különlegességekkel is ismerkedhetnek a vásárlók, mint például a fermentált zöldségek. Egyre népszerűbbek az újrahasznosított alapanyagokból készült használati eszközök és ruházati cikkek. Több standnál termékkóstolásra is van lehetősége az érdeklődőknek. És folyamatosan bővül a kínálat idény jellegű zöldségekkel, gyümölcsökkel. A szervezők törekszenek arra, hogy minél szélesebb skálán kínáljanak minőségi termékeket. Tehát a soron következő Miskolci Termelői Napot júliusban, július 19-én vasárnap tartják a szervezők a Városház téren délelőtt 9 órától délután 1 óráig. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Nyolc óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a szentmisét, szombaton 20 órától pedig az ezüstmisés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő szentmise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutat be. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett négy napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó személy

0: jogszabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását is. Három ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány, derül ki az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatból. Az uniós helyreállítási hitelből emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, átütemeznék a versenyképes járások programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket, és jelentősen csökkentenék több állami pénzügyi intézmény garancia keretét. Lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD-nél folytatja pályafutását Szijjártó Péter. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a nyár csúcs igazolásának nevezte a lépést. Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök viszont úgy reagált, hogy a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lopizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Több mint 113 ezer látogató váltott jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum július 12-én lezárult Attila kiállítására, kevesebb mint 6 hónap alatt, közölte az intézmény. A közleményben emlékeztettek, hogy másfél évnyi tervezés és szervezés, majd hónapokon át tartó előkészület és kivitelezés után januárban nyílt meg a múzeum Attila kiállítása, amely 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát mutatta be. Az, hogy több mint 113 ezer látogató volt kíváncsi az Attila kiállításra, a legnagyobb elismerés a Nemzeti Múzeum szakemberei számára, és igazolja, hogy nagy szükség van színvonalas kiállításokra. Idézték a közleményben Zsigmond Gábor főigazgatót. A tájékoztatóban kitértek arra, hogy július végén az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmával nyílik újabb időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, Amerikai Álom címán. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős, borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadékzóna megszűnik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 16-án csütörtökön. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntlek minden ígéretedért, köszöntlek minden csalódásért, melyet nekem hozol. Köszöntöm a munkát és az erőfeszítés, melyet ki kell fejtenem. Köszöntlek minden pihenésért, melyet nekem juttatsz. szép nap, nekünk ajándékozott nap a Teremtő által. Hozd meg nekünk önmagunk megvalósulásának jó téteményét. Nyisd ki szemünket minden lehetőség előtt. Hozd tudtunkra a valóságot, és mutasd meg a módját, hogyan nézzünk annak szemét.

0: Daloljon szívünk, Urunk, e szép mai napon minden élővel együtt, és szeretteinkkel, kik már nincsenek velünk. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól, ezúttal Dante Alighieritől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A nevetés a lélek ragyogó fényének kivillanása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Walterek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig minden kedves ma név- és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe van. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe a Szent István Rádió csütörtök délelőtti és kora délutáni műsor kínálatát. Nos, hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének két tagjával beszélgetünk. Majd a folytatásban a Déméter Alapítvány tevékenységét mutatjuk be. 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A mai műsor vendége Galamb Alex, a Sütni Jó Alapítvány alapítója, megálmodója lesz, aki szerint a csellengés helyett sokkal hasznosabb a cigány gyerekeknek, ha megtanulnak sütni. Következzen most rövid bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben a cigányság helyzetéről hallanak.
1: Nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit az apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor azt változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amennyit el is tudunk tartani. Szép a nagy család, vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni.
0: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban, Tokai frekvenciánkon, Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk következik, melyben Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
2: Nem tudtam én sem Ervin Gáborról, de amikor engem pappá szenteltek 1989-ben, akkor a szentelésemre meghívtam általános iskolai tanárnőimet és az osztályfőnökömet is. Makádi Margit ekkor a kezemben nyomott egy könyvet, és megkérdezte, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét. Hát nem, mondtam. És ő erre azt válaszolta, hogy ez a könyv neki pedagógiai életének a vezérfonala volt.
0: 9 óra és 10 óra között Törökszentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Napról napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban dr. Zétényi Zsolt előadását hallják a Szent Korona, a történeti alkotmány és az alaptörvény kapcsolatáról. Az előadás első részét sugározzuk. Majd az óra második felében egy korábbi adásunk ismétlésével jelentkezünk, amelyben a család és a karrier egyensúlyáról beszélget riportaranyaival Berec Renáta. Vendégeink a témában Csűrösné Kristan Adrián HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia munka és szervezet pszichológus lesznek. Rövid ajánlunkban most Kardos Szabó Zsófia beszél arról, hogyan segítik vissza a munkavilágába a hozzájuk forduló édesanyákat.
3: Körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra.
0: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben dr. Nánai Mihállyal, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával Sallai Éva beszélget. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
4: Ez még ugye a struktúra névadásában közoktatás, köznevelés is megjelenik. Mikor éppen mit teszünk a fókuszba? Az oktatás az valamilyen módon szellemi, tartalmi jellegűbb fogalom, a nevelés az pedig kevésbé tartalmi, hanem inkább az emberi dolgokat domborítja ki.
0: 10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Szentlélekről elmélkedik. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
5: Én ezt a fohászt gyakran használom, a szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön, bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy.
0: 11 órakor híreket mondunk, majd a Mustármag című műsorunk keddi adását ismételjük meg, amelyben John Baptist Bashobora ugandai atya füzérradványi lelki gyakorlatáról számolunk be. Ajánlunkban most Bíró Piroska, a lelki gyakorlat egyik résztvevője beszél.
6: Erőt kaptam Bashobora atya által is, hogy ezen az úton igen tovább kell haladnom, és szolgálnom kell a jó Istent, és valamilyen úton, akár egy könyv ajándékozásával, hát ha akár többeket a jó Istenhez tudok vezetni.
0: 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Rónai György Kiüzetés a paradicsomból című költeményét mondja el Blaskó Balázs színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 30 perctől műsorváltozásra hívom fel figyelmüket, hiszen ekkor kapcsoljuk majd az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat helyszínét, ahonnan élőben a lelki gyakorlat és találkozó első napjáról jelentkezünk. 13 órakor híreket mondunk, majd ezt követően Hallgassuk együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. És ezt követően, azaz 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel. Nos, ezekkel a programokkal várjuk tehát önöket a csütörtök délelőtti és kora délutáni órákban. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban először a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének két tagjával beszélgetünk, majd a folytatásban a Demeter Alapítvány tevékenységét ismerhetik meg. Tartsanak velünk! Közösségi platform mindazok számára, akik az életet a fogantatástól a természetes halálig megkérdőjelezhetetlen értéknek tartják. Olvasható a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége weblapján. Az életvédelmiért végzett második negyedéves beszámolóját tartotta meg a szövetség június elején Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Több szervezet képviselője is tartott előadást tevékenységéről. Közülük kérdezte Császi Erzsébet, Csávás Imrét, a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány elnökét, dr. Oszti Zoltán, Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége alapító tagját, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosát, és dr. Győri Józsefné, dr. Drenyovszki Irént, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnökét.
2: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének plenáris ülésén voltunk a Szent Kinga közösségi otthonban, az 5. kerületben. Bemutatkoztak életvédők, elmondták a saját programjaikat. Most Csávás Imre ül velünk szembe, a beszélgetőtársunk, a Magyar Keresztény Missziónak a képviselője. Ők emléktáblákat helyeznek ki a kórházakban a meg nem született babák tiszteletére. Mióta végzik ezt a munkájukat?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Nekem az a egész visszavezethető 2008-ra, amikor úgy ilyen teológián tanultam, és akkor az Úr főhozta ezt számomra, hogy kéne egy levelet írnom az egyházvezetőknek, hogy az abortusz sajnos nagyon sok rosszat hozza az országra. És a Biblia is írja, Jeremiás próféta könyve, hogy abban az időben nagyon sokan feláldozták a gyereküket, más pusztulás jön. És ez indított el, hogy valamit kiáltványt írjak így az egyházvezetőknek, arról is, hogy milyen sok rossz várható emiatt, ha nem teszünk ez ügyben. És akkor így csatlakoztam, mert megkeresett engemet, amikor így elküldtem sokfelé a levelet, a Téglás Imre, az Alfa Szövetség elnöke, és vele sokáig munkálkodtunk, és helyeztünk ki többfele az országba kórházaknál ilyen életfát. És ekkor fogalmazott meg bennem, hogy kellene egy olyan táblát is kihelyezni, ahol tudják, hogy azok a magmozatok, akik nem születtek meg, annak egy emlékhely lehessen ott, és a kórház is adja áldását erre. És így indult el az egész, hogy 2016-ban megkerestem így vezető embereket, a kormányba, az egyházvezetőket, hogy támogassák ezt az egész lehetőséget, hogy akkor a kórházhoz már úgy nyújtjuk be a főigazgatóságról, hogy már vannak támogatók, akik ezt szeretnék. És így indult el anyagi támogatás a Emberi Erőforrás Minisztériumától, és több táblát tudtunk így kihelyezni így állami támogatásból.
2: Például hova helyeztek ki, mely kórházakba?
3: Hát elsőként a Honvéd kórházba sikerült kihelyeznünk, utána pedig a Sargó-Tarján kórházba, Cegléden is helyeztünk el, Komáromba, és Egerben is például helyeztünk így a kórházba, ahol nagyon örömmel fogadta a főigazgató úr is. Mellette Szegeden és Pécsen is, akkor Balassagyarmaton volt, Mosonmagyaróváron is helyeztünk ki, Pesten, Uzsoki kórház, most a legutóbb a Dél-Pesti Jan Ferenc kórházba, de Békéscsaba, Gyula, akkor Nyíregyháza, Kazincbarcika, és így vannak még így megkereséseink, hogy várjuk a visszajelzést, és most a Bajcsi kórháznál is így igen mondtak rá, egyeztetések vannak.
2: Mi van ráírva ezekre a táblákra?
3: Az emberi élet tiszteletére, meg nem születtek emlékére. És még egy bibliai idézet, a Bibliában le van írva, egy olyan gondolat, ami azt fejezik a zsoltárokban, hogy közel van az Úr a megtörtek szívéhez.
2: Mi a tapasztalatuk, hogy mennyire figyelik meg ezt a táblát az emberek?
3: Azt tudtuk észre azért, hogy amikor lerakunk ilyen táblákat, azért szoktuk oda virágot is tenni. Ezzel kapcsolatban mindig egy kis gyertyát látunk ott kihezve, inkább nem teljesen gyertya, ez az elektromos és mécses, és akkor egy olyat helyeznek le. Sokan azért megnézik. Olyan helyeket tettük mindig ki a kórházunk az aulájában, ahol az emberek nem tudnak úgy elmenni, hogy ne lássák ezt. nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy most ez zavarná az embereket ezzel kapcsolatban, és igazán mi úgy terveztük ezt az egészet, hogy nem kimondott az abortusz, hanem igazán azban szeretném megemlékezni, akik elveszítették a családjuk, a gyermeküket. Az, hogy most szándékosan, vagy nem szándékosan szerették volna, és így elment, de mi szeretnénk így mindnyájunk egy emlékhely lehessen. És azok a családok, akik akár megbánták a abortusz követően, le tudjanak tenni egy szál virágot, akár mécsest tudjanak ott nyújtani.
2: Az előadásában elmondta azt is, hogy beszélgetnek azokkal az anyákkal, akár még az utolsó pillanatban is, akik az abortusz választják, illetve azokkal is, akik elveszítették a magzatukat. Hogyan fordulnak a nők felé? Mit mondanak nekik?
3: Megkeresünk így a jogvédelmi biztos asszonyt, és ő támogatta ezt a kezdeményezésünket, és akkor mi odaért egy ilyen bővényt, hogy az a valaki nem akar beszélni ez a témára, akkor nem kell előtetni, és mi ezt persze beszoktó tart mindenképpen. Hát van egy ilyen szóranyagunk, én azt szoktam mondani, hogy adják meg ezt tovább, hogy eljusson olyan információk, mert akik abortuszon átestek, nagyon sokan kerülnek pszichiátriára. Volt, aki öngyilkos volt. Én is beszéltem egy anyukával, aki mondta, hogy barátnő, mert le akartam beszélni az abortuszról, annyi lenne a kisgyerekem, mint ez a másfél éves kislányom nekem, és mégis abortusz végezett, és a anyukája mondta, hogy beszélj már lányával, nagy baj. Teljesen bezárkózik, nagyon depressziós, és akkor azt tudott én az egész benne, hogy mondtam, már nem tudott vele, és öngyilkos lett. És vannak, amikor tényleg a szülők mondják ezt, hogy apuka, aki egyedül nevelte a kislányát, és akkor az történt, hogy megnyugtatták a kórházba, hogy minden rendben lesz, hamar túlesik rajta, és a kislány elég depressziósabb lett, és akkor találta meg a fürdőszobába. Ez mennyire megrendítette, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy ki tudja ebből jönni, el tudja engedni, hogy valójában becsapták. És azért szerettük volna, hogy a kórházba ki legyen téve egy plakát, amikkel rajta van az, hogyha valaki ilyen nehéz helyzetben van, gyógyulást szeretne, vagy gondolatai vannak, hogy felvilágosítást szeretne, akkor itt van ez a telefonszám, itt van ez a e-mail, meg tudja keresni itt az embert. Amúgy pozitívan beszélnek, amikor beszélgetünk így, sokakkal lehet beszélgetni. Van ilyen tagadás, akinek volt már ilyen abortusz, annak volt ilyen tagadás, hogy amikor első pár perc beszélgettem, és mondja, hogy őt nem viselt meg az abortusz, de amikor elkezdtünk tovább beszélgetni, akkor bizony eljárult, hogy majd öngyilkos le. És azért, amikor beszélgetésünk van, azért van olyan, hogy azt mondják, hogy tartsuk meg a babát, például a párja mondta, vagy a barátnője, ugye el tudjuk így gondolkodtatni, és találkozunk olyan, és például a párunkkor bement, akkor mondta, hogy pont a hölgy pakolt összefelé, és mondta, hogy döntöttem, megtartom a babát. Pont így jöttünk össze.
2: És hogy lehet önöket elérni? Milyen e-mail címen, vagy milyen a weblapjuknak mi a címe?
3: Nekünk a Facebookon vagyunk fönt, hu.missio, és van persze telefonszám, meg szóranyagunk is kapcsolatban. Ezt tudtuk föltenni, és még a szóranyagunkon rajtam még egy másik alapítvány, a Kiáltás az életért alapítvány, mert szorosan tudtunk együttműködni, és ők, amikor emléktáblavatás volt, akkor mindig a Berzsura elnök azt mondja, hogy ő beszélt erről az ő munkájukról is. Szeretném minél több alapítványi együtt tudjuk ezt megtenni, és ki legyen kis helyező, egy kis szóanyag, hogy tudják azt hozzájutni az emberek ilyen információkhoz, és nagyon sok gyógyulás. Még annyit mondott annak idején a Berzsura elnök azt mondja, hogy hát az történt, hogy fölkereste az irodát valaki, és mondta, hogy egy héttel később ott sírta, hogy ha ott ültem a kórházban, és ahol akkor őt volna, és azt mondta volna, hogy van más megoldás, akkor fölkeltem, és eljöttem volna. Nekünk a célunk igazán az, hogy az egyházakat szeretném megszólítani, ott a híveket. Hogy a közeli kórházban legyenek olyan emberek, akik bemennek, akár leraknak egy szóanyagot, vagy imádkoznak. Mondta, az Úr tudja indítani az embert, hogy mit tegyen, hogy ott legyünk, amikor tényleg valaki nehéz helyzetben van. Beszéljünk, mert tényleg azok a kisbabák, én szeretném, mert nagy kincs lenne a társam számára. Sokszor hallunk olyan dolgokat. Én sokat említem Ronaldót is, hogy édesanyjába akarta vinni abortuszra. Sok az orvos rábeszélt, hogy akkor mégis vállalja, és egy nagy kincs lett a társam számára. Sokakat segít a családon, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg nem születtek meg, és nagy kincs lehetett volna a társadalom számára. Eger városában ki van helyezve a kórházban egy emléktábla, és amikor emléktáblát avattunk, nagyon sok katolikus részéről, református evangélikus részéről ott volt megemlékezésen, és szerettük volna, hogy gyermeknapkor továbbiakban is folyjon ez a megemlékezés. És úgy tűnik, hogy nem igazán sikerült még elérni. Nem tudom, mi a probléma, mit lehetne tenni, de én szeretném, hogy tényleg akár egy városi vagy járási megemlékezés lehet, hogy gyermeknapkor megemlékezünk tényleg, hogy hálát adunk a megszülettekért, és megemlékezünk a meg nem születtekért. És ezzel azt lehet mondani, hogy ez egy város vesztesége is ez. És ezért gondoltam, hogy jó lenne ott a táblán ott lenni, és ott közösen megemlékezni ez. Úgyhogy hát az Úr adja meg, hogy tényleg ott Egerben is, hogy más helyen kapunk visszajelzéseket, ott megemlékezések tartanak, kórház vezetése is ott van. Hát sikerült Egerben is. Kívánom ezt, és találását.
2: Dr. Osztél Zoltán a beszélgetőtársunk, ő a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániának a plébánosa. A mai Jó hogy vagy Életvédők Szövetsége plenáris ülésének több témája is volt. Soroljuk fel, hogy milyen témák köré szerveződött a mai nap.
0: Először is megszólalt ez a csodálatos munkatársunk, Palojtai Márta, aki Munkácson él és dolgozik, az ottani püspökségnek a részben Caritas igazgatója, részben pedig életvédő referense. Ott olyan csodálatos munkát végeztek, ami a határokon is átívelt, a hatását illetően. Ennek nyomán született meg itt Magyarországon is, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízást adott Palojtai Mártának, hogy a családreferentúrán belül külön életvédő referensként dolgozzon és szervezze meg azt a hálózatot, amelyik Magyarországon a elsősorban a katolikus egyházon belül most az életvédelem ügyét fogja szolgálni. Ő mutatta be azt a stratégiát, amely mentén majd ez a munka elkezdődött, illetve elkezdődik és kibontakozik majd. Ennek nagyon fontos része majd az edukáció, tehát az oktatás, a tanítás, a tájékoztatás. Itt különböző szinteken valósul majd ez meg, részben egyházmegyei szinten, és egyházmegyei referensek, életvédő referensek lesznek majd mindenhol, és plébániai életvédők szintén olyan munkatársak, akik ezt fölvállalják, kapcsolatot tartanak majd az egyházmegyei életvédő referenssel, és így kiépül egy olyan hálózat, amelynek a munkatársai képzést kapnak. Tehát, hogy tudják azt, hogy milyen érvekkel kell segíteni az egyes fölmerülő témákban a tájékoztatást. A másik nagyon nagy iránya a papoknak, tehát az atyáknak, illetve a hitoktatóknak és tanároknak, vagy katolikus iskolák tanárainak a felvilágosítása és egyfajta tudásban való növelése, hiszen nagyon sokszor pont a bioetikai kérdések azok, amelyek a legnagyobb zavart okozzák, és sokszor a gyóntató atyák is gondban vannak egy-egy konkrét eset kapcsán, hiszen itt nem csak általános elvekről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a válságban lévő kismama, fiatal, idős, konkrét helyzetekben, élethelyzetekben milyen etikus, illetve az evangéliumnak megfelelő választ tudunk adni. Nagyon lényeges lesz majd a gyóntató atyáknak, a hitoktatóknak, a lelkivezetőknek, a Caritas munkatársaknak, tehát mindazoknak a képzése, akik konkrét kapcsolatban vannak a rászorulókkal. Ez az egyik. A másik ugyancsak Palojtai Márta volt az, aki ott él Ungváron, tehát személyes tanúként tudott beszámolni arról, hogy ezekben a napokban a háború milyen hatással van az ott élő magyarokra, illetve nem csak magyarokra, hanem az ott élő emberekre. Valami egészen drámai, oda kéne küldeni az anyaországból is az embereket legalább egy-egy hétre, hogy tapasztalják meg, hogy amikor itt panaszkodunk az anyaországban, akkor milyen irtózatos becstelenek vagyunk, és mennyire tájékozatlanok vagyunk a valóságot illetően. Rettenetes az a nyomás, az a szenvedés, az a pszichés, lelki teher, amit hordoznak a családok, a személyek. Ez vonatkozik elsősorban az édesanyákra, az asszonyokra, akik otthon maradtak a gyerekekkel, vagy a idős éppen ápolásra szóló nagyszülőkkel, férfi nélkül, hiszen a férfiakat, a férjeket azonnal elviszik katonának, vadásznak rájuk az utca végéről, és kénytelenek voltak külföldre menni, és ott nyomorogva dolgoznak hét napon át, valamilyen bérelt lakásban küszködve és szenvedve, szintén távol a családjuktól, legalább olyan pszichés nyomás alatt, mint amennyire otthon az otthon maradottak. És hát bizony sokszor akár a házasságok mennek rá erre, esnek szét a családok, nevelkednek úgy gyerekek, hogy nincs édesapjuk, az édesanyjuknak ezt a szörnyű nyomását szenvedik ők is. Tehát valami olyan áldatlan állapotok vannak, amik nyilvánvalóan ráadásul, hát nem most probléma, csak... hanem hát ez kihat az egész történelem folyamán, mint végig már. Visszavonhatatlanok azok a következmények, az a személyi méltóságot tagadó és életpusztító környezet, amiben ők élnek napról napra. Azután nagyon fontos volt, hogy velünk volt egy régi, kedves életvédő munkatársunk, tehát nem most kezdte elő, és a közösségünk, vagy a barátságunk az nem mostantól datálódik. Máté Zsuzsanna, aki most a KDNP-nek országgyűlési képviselő, előjött lett az új frakcióban, és hát ő személyes beszámolót tartott arról, hogy a parlamentben hogyan zajlott részben az ő interpellációja nyomán a szívhangrendelet körüli vita. És ugye tudjuk jól, hogy a miniszter úr Hegedűs Zsolt, ő az, aki a nagy nevű, nagyszerű és barátunk Hegedűs lelkész családnak a sarja, és hát eképpen valami irtózatos, összeegyeztethetetlen konfliktusba került a saját családjával, az övéivel, a nagyon nagy tiszteletnek örvendő Hegedűs püspök úrral, aki az édesapja, és aki mutatta a családnak a fotóját az egyik videón, és hát beszélt arról, hogy ha ez az abortusz ez legalizál állásra került, akkor ez azt jelenti, hogy az ő családja, az ő gyerekei vajon hol lennének. És beszél nagyon markánsan és nagyon mélyértelműen, elkötelezetten beszél az abortusszal szemben, és annak a legalizációját ugye kizárva, annak a lehetőségét egy keresztény ember számára, és most lám a fia az, aki ezt most megvalósítja. Beszéltünk azon a napon erről, amikor előestéje van a 70 évvel ezelőtt megszületett törvénynek, amelyik legalizálta az abortuszt. Ugye 1956. június 4-én pont a trianoni tragédia napján egyébként született meg Magyarországon az abortuszt engedélyező, legalizáló törvény, hogy kettős drámai nap az, aminek az előestéjén vagyunk, egyrészt a trianoni szörnyű nemzetpusztító tragédia előestéjén, másrészt pedig ennek a 70 évvel ezelőtt született tömeggyilkos törvénynek az előestéjén, tehát 70 évvel ezelőtt született ez a törvény, hogy kettős gyásznap az, amit most ülünk, viszont az öröm is ott van, jelen van, hiszen mi együtt vagyunk, egységet alkotunk, és következetességgel képviseljük az életpárti, az életigenlő, az életet ünneplő lelkületet. Szép volt, ahogy Palotai Márta beszélt erről, hogy mi nem ítélkezünk, mi nem a negatívumokat emlegetjük, csak természetesen a fölött is kell ítéletet mondunk, hanem mi ünnepeljük az életet, és igent mondunk az életre, a jó, hogy vagy mottunk, az természetesen továbbra is érvényben van. Beszéltünk továbbá azokról a feladatainkról, amelyek a média megjelenések területén előttünk állnak. A Facebook követőinknek most már sok ezres a tábora, még néhány hónappal ezelőtt néhány száz volt már a sok ezres, és több százezres bizonyos podcastjainknak a megtekintése az most már több százezres. Tehát igenis sikerült bevinni a társadalom köztudatába az életvédelem fontosságának az ügyét, kérdését, és hát ennek a fontossága ma nem is külön kíván részletezést.
2: Szó volt arról, hogy egy nyilatkozatot fognak megírni az életvédelemmel kapcsolatban. Mi lesz ez?
0: Igen, hiszen a szívhangrendelet az a vita téma, ami most a parlamentben is föllángolt, és az egész társadalmat foglalkoztatja, és amit most a miniszter úr igyekszik eltörölni. Emögött pedig az az alapkérdés áll, hogy vajon az személyes életnek a kezdete honnan datálódik, tehát honnan kell személyes életnek tekintenünk a megfogant életet, és hát a mi álláspontunk szerint, és ebben vallási hovatartozás nélkül egységes az álláspontja a Jóhogy vagy Életvédők Szövetségének, tehát a fogantatástól kezdve személyes emberi életnek tekintjük a megfogant életet, és az ugyanazt a tiszteletet érdemli egészen az e világból való távozásuk, különbségtétel nélkül mindenkire vonatkozóan. És hát a szívhangrendelet most pontosan ezt az alapállást, ezt a meggyőződést, ezt a tudományosan is megalapozott tényt tagadja. Ezzel kapcsolatban kell most majd egy nyilatkozatot tennünk, és ezt követi majd egy sajtótájékoztató konferencia, illetve hát azt szeretnénk elérni, hogy a véleményünk, a tudományosan is megalapozott véleményünk, ez átmenjen a társadalom köztudatába, illetve elérje majd a döntéshozókat is. Hiszen itt nem ideológiai előföltevésekből, vagy éppen keresztény kiinduló pontból alakítjuk ki a véleményünket, hanem a természettudománynak, a biológiának, a genetikának, az orvoslásnak, az alap tényeiből kiindulva tudjuk megállapítani azt, hogy a személyes élet a fogantatástól kezdődik.
2: Dr. Győri Józsefné, dr. Renyovszki Iréna beszélgetőtársunk, ő a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnöke. Mint a felszólalásában elmondta, ők már 1989 óta léteznek, már akkor megalakultak. Milyen célból alakultak meg?
4: Köszönöm a kérdést, olyan jó erről beszélni, hogy amikor jött a lehetőség egyesületet alakítani, akkor mi már be tudtuk adni rögtön a mi alapszabályunkat, mert már készen volt. És miért akartunk mi egyesületet alakítani? Hogy évek óta, amit mi gyakoroltunk, hogy összejöttünk, együtt imádkoztunk, együtt hallgattunk előadásokat, és egymást erősítettük a szakmai tudásban és a hitben. Végül is ez egy felekezet közötti, tehát mindenféle keresztény felekezetből, akik Jézus Krisztust megváltójuknak tartották, és az ő segítségét várták a munkájukhoz, azok úgy akartak egymásnak segíteni, és egymás tapasztalataiból tanulni, bátorítani egymást. Nagyon jó kapcsolataink lettek külföldi kollégákkal is, mert több országban már megalakult ilyen keresztény orvostársaság, és ők is segítettek és bátorítottak minket, hogy fogjunk össze, hogy tudjunk konferenciákat szervezni, és arra meghívni, és alá tudtuk írni, hogy kik hívják a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, tudjunk nyilatkozni. És hát olyan sok tapasztalatunk volt, tehát ott Kelet-Németországban például a kórházi ágyaknak a 10%-a egyházi kézben volt. És láttuk azt, hogy ahol ugye diakonisszák, akik az egész életüket az egészségügyre szánták, meg az Úr Jézust akarták szolgálni, azok milyen légkört tudtak teremteni ott a kórházban, és milyen tisztaság volt, és milyen jó hangulat. És akkor arra gondoltunk, hogy itthon olyan jó lenne, hogyha már szülészeknek segíteni, hogy legalább egy helyen az országban lenne egy olyan egyházi szülészet, ahol a szülészeknek nem kell végezni abortusz. Mert nálunk, hála Istennek, még az a helyzet, hogyha lelkiismereti okból valaki írásba adja, hogy ő ezt nem végzi, akkor nem kell végeznie, csak megnézheti, hogy meddig marad még ott a kórházban. Elhelyezik onkológiára, vagy úgy ellehetetlenítik, mert ugye egyik szülész se arra esküdött, hogy életeket oltson ki. És akik végzik ezt a munkát, azok mellett azok a kollégák, akik nem végzik, a két lábon járó lelkiismeret. És másrészt pedig csomó munkától mentesülnek, amiket senki nem végez szívesen. Tehát a szülészeknek a helyzete nagyon borzasztó, emiatt, hogy ez az abortuszrendelet van, hogy minden államilag finanszírozott szülészetnek kell lenni egy olyan tímjének folyamatosan, akik a terhesség megszakítást végzik. Tehát ha egy szülészeten kevés a szülész, akkor meg lehet érteni azt, hogy nagyon nehéz ebből kivonni valakinek magát. Tehát a Keresztény Orvos Társaságnak nagyon sokféle feladata van, egyrészt az etikát betartani az egészségügyben, ezt is propagáljuk és tudatosítjuk a kollégákban. Másrészt pedig ilyet, hogy az életnek az elejét védeni, az életnek a végét védeni, és különböző kérdések merülnek föl a kollégáknak az életében, amit, hogyha jár is valaki templomba vagy gyülekezetbe, azt ott nem tudja megbeszélni, mert ezek nagyobb részt ilyen orvosi titkok is, és nem is érdekli a többi embert. Tehát olyan jó érzés az, hogy vannak olyan kollégák, akik szintén az Úr Jézusban bíznak, és úgy szeretnék végezni a munkájukat, hogy az neki tetsző legyen. Tehát ezért alakult például a szülészek a kezdetben egy külön csoportot alakítottak, az volt a nevük, hogy Szülészek az életért. Hát ez a csoport nem sokáig maradt meg, mert kivétel nélkül elkerültek a szakmából ezek a kollégák, kihelyezték őket onkológiára, vagy pedig járóbetegrendelésre, tehát nem dolgozhattak szülészeti osztályon, és volt, aki elhagyta a pályát. És ez egy olyan szomorú dolog, hogy akkor elkezdtünk azért küzdeni, hogy legalább egy egyházi kórház legyen, ahol nem végzik, és ott kinevelődhet egy olyan keresztény szülészgárda, akik mégis elérhetik a szakmai csúcsot, lehetnek főorvosok, vagy akár professzorok is. Néhány évvel ezelőtt letettük a Bethesda kórházban ennek a lehetőségének az alapkövét, de aztán kevés lett a pénz hozzá, úgyhogy nem valósult még meg, hát ez még továbbra is a vágyaink közé tartozik. De hát mondhatnánk más területeket is, de nekünk az is nagyon fontos feladatunk, hogy az egészségügyi személyzetnek a kiégését megelőzzük. Olyan előadásokat tartunk, hogy nem csak az orvosok, meg az ápolók, hanem mindenki, aki a kórházban dolgozik, az legyen olyan lelki erősítés alatt, erre szolgál például az újságunk, amit évente négyszer, ahogy sikerül, négyszer vagy háromszor kiadunk, hogy kedvük legyen bizonyságtevő, tapasztalatokkal bíró emberek írnak bele, és bátorítják, kedvet csinálnak és erősítik az egészségügyben dolgozókat, mert az a tapasztalatunk, hogyha valaki belép egy kórházba, akkor már szinte a portán olyan fontos az, hogy úgy fogadják azt a beteget, hogy érezze azt, hogy egy ilyen otthonos meleg légkörbe került. Nem beszélve arról, akik aztán már levetkőztetik a balesetet szenvedettet, hogy milyen megjegyzéseket tesznek, vagy hogy az, aki a műtétre készülőt, hogy bátorítja. Ezeknek mind nagyon-nagyon pontos szerepe van, és az orvosoknak is, hogy sokszor találkoznak az orvosok is, meg az egyéb egészségügyi dolgozók is elégedetlen arrogáns hanggal, hogy az hogy tudja egy ilyen lelkileg felkészített, aki föl van fegyverezve a Szentlélektől, hogy tudja ezeket nem meghallani, vagy helyére tenni, vagy kedves szóval válaszolni rá. Tehát ezek mind összefüggnek, és ezért az egészségügyben való misszió is nekünk nagyon fontos. Nem arról beszélek, hogy bejön egy beteg, és akkor azt mindjárt teljesen a megtérésig meg tudjuk győzni, hogy Jézus Krisztus az Úr, ő meghalt értünk, feltámadt, és mennybe viszi mindazokat, akik hisznek benne, hanem csak egy lépéssel, hogyha az egy bátorításban benne van, hogy nyugodjon meg, az Isten megsegíti, vagy valami egyéb jelét adja annak, hogy hite van, és lehet, hogy az lesz az első lépés annak az embernek az életében, ami után nyitottabbá válik egy következő bizonyságtevőnek, vagy akár a lelkésznek a gyülekezetben, ha elkerül oda. Tehát ilyen nagyon sokrétű a feladatunk, és tulajdonképpen nagyon szép, de nehéz úton haladunk. feladatnak tartjuk azt is, hogy a társadalmi életben hangot adjunk a keresztény véleménynek, és így, amikor valami olyasmi történik, amiben határozott véleményünk van, akkor annak megpróbálunk hangot adni. Most is készül sürgősen egy nyilatkozat azokkal a csatákkal kapcsolatban, amik most a parlamentben vannak.
2: Budapesten voltunk a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetségének plenáris ülésén. Császi Erzsébetet hallották.
1: A Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége több szervezetének képviselője is tartott előadást tevékenységéről júniusban Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Közülük kérdezte Császi Erzsébet Csávás Imrét, a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány elnökét, dr. Oszti Zoltán, a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége alapító tagját, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosát, és dr. Győri Józsefné dr. Drenyovszki Irént, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnökét. Húsz éves a Déméter Alapítvány, amely létrehozta a Déméter Házat, ahol a csontvelő transzplantáción átesett gyermekeknek és szüleiknek nyújt biztonságos, otthonos környezetet a gyógyulási folyamat során. A Déméter Ház vezetőjével Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője beszélget.
5: Beszélgessünk magáról, a születésnapot ünneplő alapítványról. Mit kell tudni róla, és hogy jött létre egyáltalán a Déméter Alapítvány?
6: A Déméter Alapítvány 2006-ban jött létre a csontvelő transzplantáción áteső gyermekek és családjai részére. Ennek azért volt nagyon nagy jelentősége, mert a csontvelő transzplantáció az egy hosszú kórházi kezelést igénylő beavatkozás és folyamat, és mivel hogy a Szent László Kórház gyermektranszplantációs osztálya országos feladatokat lát el, ez azt jelenti, hogy az ország minden részéből érkeznek hozzánk betegek, tehát több száz kilométerről. Az viszont fontos, hogy a szülők azok aktívan részt vesznek az ápolásba, tehát ők folyamatosan ott vannak a gyermek mellett, és nem volt lehetőség arra, hogy bárhol normálisan pihenjenek, volt, hogy az autóba aludtak, vagy a gyerek mellett egy széken, tehát nagyon-nagyon tarthatatlanok voltak ezek a körülmények. És 2005-ben felszabadult egy pavilon egyik oldala a Szent László Kórház területén, és a Kriván főorvos úr, aki a gyermekcsontvelő transzplantációs osztálynak a vezetője volt, ő beszélt a kórház vezetésével, és rendelkezésre bocsátották ezt az épületszárnyat, és akkor óriási társadalmi összefogással 2006-ban 6 apartmannal sikerült átadni a Déméter Házat.
5: Ma már 14 apartmanban fogadhatják a szülőket.
6: Így van, ez folytatódott 2009-ben, amikor már szűknek bizonyult a ház, és akkor a közösségi térrovására tudtuk csak az apartmanok számát 3-mal bővíteni. Viszont 2015-ben megkaptuk az egész épületet, és nem csak új apartmanokat, hanem azokat a szociális helyiségeket is sikerült kialakítani, ahol a gyermekek és a szülőknek a rehabilitációja zajlik. Tehát van tornaszobánk, pszichológus foglalkoztatunk, tanulószoba, tanári szoba, a lelki gondozónak van saját helye, ahol félre tud vonulni a szülővel. Tehát minden olyan foglalkozáshoz, ami azt támogatja, hogy a gyerekek maradhassanak, a szülőknek meg segítsünk felszínen maradni, biztosítva van a hely is.
5: Hogy milyen nagy szükség van rá, azt itt mi is nagyon jól érzékeljük, hiszen nekünk a stúdiónk ugye Miskolcon van, a központi kórházban, ahol is van nekünk egy gyermekegészségügyi központunk, melyben a csontvelő transzplantációs osztály nagyon sok kis beteg fordul meg, és itt van nekünk egy úgynevezett Ronald házunk is. Valami hasonló céllal jött létre ugye anna a Ronald ház, hogy a szülők a gyerekük mellett lehessenek, tartózkodhassanak, mert hát a lehető legnagyobb szükség van ilyenkor a szülő gondoskodó, szerető jelenlétére, meg a támogatására, mind a beavatkozás, mind a rehabilitáció során, már pedig elég hosszú időt töltenek például egy ilyen boxban bent a gyerekek a csontvelő transzplantáció elvégzése után.
6: Ez így van, igen. A különbség a Ronald ház meg a Démétér ház között az az, hogy nekünk lehetőségünk nyílt arra, hogy ne csak egy apartmanházként működjön, hanem tényleg egy minden szempontból, minden szempontot figyelembe véve támogató programot is mellé raktunk. Ezt 2009-ben egy pályázat kapcsán sikerült ezt a programot egyrészt kidolgozni, másrészt felépíteni. Ez azt jelenti, hogy ami nekünk rendkívül fontos, hogy a családok együtt maradhassanak, támogatást kapjanak a szülők, támogatást kapjanak a gyerekek, de ami a legfontosabb, hogy a gyerek amellett, hogy beteg, elsősorban gyerek maradhasson. Tehát tanulhasson, játszhasson, ne maradjon ki olyan programokból, amik miatt azért nem mehet el, mert nem mehet közösségbe. Tehát itt gondolok arra, hogy mi Halloweenkor tököt faragunk, jön a Mikulás, jön a Jézuska, évnyitó, évzáró, tehát minden olyan ünnepet megünneplünk, és igazi klassz bulikat szervezünk a gyerekeknek ezeknek az eseményeknek kapcsán, hogy ne legyen az, hogy azért, mert ő beteg, még az élményekből is kimaradjon.
5: Igen, hát itt egyszerre kell őrizni azt hiszem az intimitást és a közösséget, tehát mind a kettőre figyelni kell, mert bizony van olyan szituáció, amikor igenis az intimitás felerősödése kell, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon, máskor meg a imént említett közösségépítő.
6: Igen, ezért fontos az, hogy minden családnak saját apartmanja van. Az apartman az egy lakószoba és egy fürdőszoba, és két nagy közösségi konyhánk van, ahol a családok együtt tudnak főzni. Este, amikor van egy kis nyugalom, akkor össze tudnak ülni, ami nagyon jó alkalom, hogy ilyen önsegítő csoportok alakuljanak ki. Ugye a csontvelő transzplantáció, ahogy már ezt említettük, egy hosszadalmas folyamat, és rendkívül fontos az, hogy minden család éppen más stádiumában van a beavatkozásnak, tehát azok, akik már jobban vannak, azok tudják támogatni azokat, akik még a legnehezebb résznél tartanak.
5: Itt van a sors közösség ereje, ugye?
6: Így van, egyértelmű. Tehát azt gondolom, hogy annál jobban senki nem tudja megérteni ezeket a családokat, mint akik maguk is keresztül mennek rajta. Természetesen emellett rendkívül fontos az a fajta segítség, amit a lelki gondozónk nyújt, aki főként a szülőkre figyel nagyon oda, mert én azt gondolom, hogy és ezt tapasztalom is, hogy a gyerekeket lelkileg kevésbé viseli meg ez az egész, mint a szülőt, ugyanis én azt gondolom, hogy annál nagyobb tragédia nem történhet az ember életében, mint hogyha a gyermeke ilyen súlyos betegségen esik át, és ezeknek a szülőknek óriási erőre van szüksége ahhoz, hogy ezt a nehéz időszakot átrészeljék, és ez az, amiben mi feltétlenül és mindenképpen segítünk és támogatjuk őket. Természetesen a gyerekeknek a lelki támogatása is rendkívül fontos, velük zeneterapeuta, meseterapeuta, pszichológus, szakpszichológus foglalkozik. Tehát a szülőre és a gyerekre, de ha egész család nálunk lakik, akkor a testvérekre is nagyon odafigyelünk.
5: Ez benne foglaltatik, gondolom, az úgynevezett Démétér programban, mert tehát mind a lelki gondozás, mind amire utalt az imént a közös programok, vagy éppen pszichológiai segítségnyújtás, ez a részét kell, hogy képezze, ugye?
6: Így van, ezek, amiket elmondtam igazándiból, ezek a Démétér programnak az alappillérei, és természetesen akkor, amikor a szülők hazakerülnek, akkor se engedjük el a kezüket, bármikor számíthatnak ránk. Hát van most már egy utógondozó rehabilitációs központunk Dobosszan a Zugon, ahol kialakítottunk egy gyönyörű területen, az egyik oldalon erdő, a másik oldalon a körös folyik, és egy hatalmas zöld terület, nagy nyugalom. Egy 5 apartmanos házunk van, és egy olyan komplexumot alakítottunk ki, ahol mindenféle szabadidő tevékenységre lehetőség van. Az a jelentősége ennek a háznak, hogy akkor, amikor a családok hazakerülnek, nagyon nehéz visszazökkenni a normál kerékvágásba, és mi ebben szeretnénk segíteni őket. Ugye az teljesen természetes, hogy akkor, amikor egy gyerek hosszú hónapokig, úgymond a széltől is óvnunk kell, és akkor visszakerül a normál életvitelbe, és a szülő nagyon nehezen engedi el azt a fajta túlféltést, ami teljesen természetes ilyen esetben. És ebben a központban mi abba segítünk a családoknak, hogy visszarázódjanak, és akkor, hogyha szakmai felügyelet mellett mi megengedjük a gyereknek, hogy bemenjen a merencébe, vagy hogy szappozzon a körösön, akkor, amikor hazamennek, akkor a szülő is sokkal bátrabban meri mindezeket a dolgokat végigcsinálni, meg megengedni a gyermekének, mint enélkül az átmeneti segítség nélkül.
5: A gyöngyház egyébként kinek, minek köszönhető?
6: Hát a régi történet 14 évvel ezelőtt megszűnt egy alapítvány, és mi megörököltük tőlük ezt az ingatlant. Viszont akkor mi még Budapesten építkeztünk, mert ugye az első és legfontosabb célunk az volt, hogy az éppen aktuálisan transzplantált gyermekeket és családjukat tudjuk a lehető legjobban ellátni, és ugye akkor 2009-ben volt bővítés, 15-től kezdődően 17-ig, utána Budapesten a kertet építettük meg, a ház köré játszóteret a gyerekeknek, és 3-4 évvel ezelőtt jutottunk el oda, hogy gondolhattunk arra, hogy ezt a régen megálmodott rehabilitációs központot abban a gyönyörű környezetben létrehozzuk, és akkor kezdtünk el ott építkezni, és ennél természetesen megint óriási társadalmi összefogásra, meg felelősségvállalásra volt szükség, mert a mi alapítványunk cégek és magánszemélyek támogatásából tartja fenn magát, és az ő segítségükkel tudunk fejlődni is.
5: Hát erre nagy szükség van. Azok a családok, akik már lakói voltak a apartmanháznak, vagy netalántán a szaladúi gyöngyháznak, azok között gondolom, hogy szorosabb kapcsolat alakul ki, és ez a kapcsolat ez nem múlik el a távozás után sem. Ezt figyelemmel tudják kísérni?
6: Abszolút. Tehát én nekem van olyan kapcsolatom, aki 25 évvel ezelőtt volt a transzplantáció, akkor, amikor én még a gyermek intenzív osztályon dolgoztam, és máig felhívnak, ha valami problémájuk van. És nem csak engem, bárkit a Démétér csapatból, ha segítségért fordulnak hozzánk, ott vagyunk, de nem csak akkor, ha segítségre van szükségük, hanem jönnek kontrollra, akkor mindig meglátogatnak minket, eljönnek körülnézni, beszélgetni, egy kicsit nosztalgiázunk, tehát a kapcsolat az megmaradt, és hát most ez a 20 éves évforduló, ez most megint egy nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy megszólítsuk azokat a családokat, akik valaha is a Démétér házba laktak, és
5: találkozhassanak. Hát
6: igen, szeretnénk az év végén, ugye december 6-án volt az átadó, mi november környékén szeretnénk egy nagy gálát, ahova egyrészt a volt lakóinkat hívjuk meg, másrészt meg azokat a támogatókat, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Démétérház és az egész Démétér program, és egy közös ünnepléssel szeretnénk ezt az évet zárni.
1: Műsorunk ezzel véget ért. Az összeállítás elkészítésében munkatársaim voltak Bercesi András, Birincsik Márton és Vasvári Bernadett. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A 4 napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyák Csaba Egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a szentmisét, szombaton 20 órától pedig az ezüstmisés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő szentmise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutat be. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, a szűzanya lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt

0: versenyképes járások programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket, és jelentősen csökkentenik több állami pénzügyi intézmény garancia keretét. Lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD-nél folytatja pályafutását Szijjártó Péter. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a nyár csúcs igazolásának nevezte a lépést. Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök viszont úgy reagált, hogy a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lopizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Több mint 113 ezer látogató váltott jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum július 12-én lezárult Attila kiállítására, kevesebb mint 6 hónap alatt, közölte az intézmény. A közleményben emlékeztettek, hogy másfél évnyi tervezés és szervezés, majd hónapokon át tartó előkészület és kivitelezés után januárban nyílt meg a múzeum Attila kiállítása, amely 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát mutatta be. Az, hogy több mint 113 ezer látogató volt kíváncsi az Attila kiállításra, a legnagyobb elismerés a Nemzeti Múzeum szakemberei számára, és igazolja, hogy nagy szükség van színvonalas kiállításokra. Idézték a közleményben Zsigmond Gábor főigazgatót. A tájékoztatóban kitértek arra, hogy július végén az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmával nyílik újabb időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, Amerikai Álom címen. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős, borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadékzóna megszűnik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai vendégünk Galamb Alex, a Sütni Jó Alapítvány alapítója, megálmodója. Kiderül, hogy miért is jó sütni. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Galamb Alexet, a Sütni Jó Alapítvány alapítóját, megálmodóját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, Alex!
1: Szia! Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást!
0: Rendszeresen bemutatunk hallgatóinknak jó példákat, és így lesz ez ma is. Mikor kezdődött ez a Sütni Jó Alapítványt, mikor és milyen céllal hoztad létre?
1: Hát maga a Sütni Jó Alapítvány igazán nem volt megállapodva, mondhatnám, egy a koronavírus hullám hozta, járvány hozta magát.

0: Gábor ezt a jó döntést, hogy a gyerekeknek 2020-ban nem kellett menni iskolába, illetve nekem sem kellett mennem dolgozni, és nem voltam kirúgva, csak szabadságon voltam, kötelező szabadságon, és a gyerekek a digitális oktatásban részt vettek. És én a Miskolci gyermekvárosban nőttem fel, és én úgy tanultam ki a PIX szakmámat, hogy sütöttem minden nap a gyerekekkel. És egyszer csak, amikor betölt a COVID, unatkozunk, maradj otthon, vigyázzunk egymás, ezt mindenki jól megtanulta azóta, és akkor áthívtam Robikát, Sősünk Mánik a kócsigát. És olyan szépen, nem ilyen összecsapósan kell elképzelni ezt, mint a nagy évek, nem is tudom ki, hanem olyan szép lassan, hogy technológiát tanultunk, gyakorlatokat, csináltunk videókat, fényképeket, ezt feltettük a közösségi médiába, Facebookra, és arra lettem figyelmes, hogy Robika mondjuk 5 óra foglalkozás után megjegyezte, hogyan kell maga elkészíteni ezt a süteményt. És onnan egy kicsit kedvet is kaptam ezeket, nem csak finom volt, meg fotó, meg minden, lájkok, hozzászólás, hanem azt mondtuk, hogy akkor adjunk is valamit annak a gyereknek. Másnap áthívta unokatesóit, ez így ment egy héten keresztül. És amikor már azt éreztem, hogy egy hét elteltével is, amire mondtam, Robika, hogyan készülök a kócsra, vissza tudod mondani? És el tudtad több mint 80%-ban mondani szaknyelvem, és akkor volt a gyerek 7 éves. Na most innentől kezdve nagyon nagy világ tárult előttem, mert Robika mindenkinek elmondta Hernán Németh Iba cigánsor, hogy Alex bátyjával lehet sütni, illetve nem láttadok, hát ott voltam kint a kapunál, és akkor mindenki megvan, tudod, ismerősnek a Facebookon, és akkor jöttek be a cigány gyerekek, hogy csatlakozhatok, hát mondom, milyen? Nem is értettem igazán. Én akkor is ismerkedtem meg a feleségem, akkor még csak lejárgattunk egymáshoz, és mondtam neki, Mónika, főzd már meg, légy szíves, hamarabb, ahogy szoktunk, és én most át fogunk hívni 15 cigány gyereket, ha nem gaj. És azt mondta, jó. És ott az üvegasztalnál szépen körbeálltak, és akkor egy kicsit már úgy beszéltem hozzá, mint valami oktató. Nem voltam oktató, sem tanár, egy egyszerű pék voltam, mondhatnám. És olyan jó volt azt látni, hogy jelentkeztek, vissza tudták mondani, nem csak a gyakorlat részét tudták teljesíteni, és ottán, mint egy villámcsapás belém csapott, hogy miért nem hozhatnék létre egy olyan kezdeményezés, a Sütni Jó kampány. Sütni jó, mint pésüteményeket, cukrásztermékeket előállítani, és új gondolatokat is kitalálni ezúttal. És akkor feltettük a Facebookra hétről hétre, amilyen jó. Nagyon sok nagyon sok lájkot kaptunk, és nem lájkolások, ne értsék félre a hallgatók, hanem ez pozitív irányzat volt, hogy egy cigány gyerek tanítsa a cigány gyerekeket, és nem lenéző tekintettel jöttek a hozzászól, hanem pozitív irányba. És igazán azért is találtam ki már utána a kampány, hogy rájöttem, hogy igen, a sütés egy fantasztikus dolog valóban, de a gyerek nem cselleng az utcán, nem rosszat csinál esetleg, hogy bármi le van kötve hasznosan. És utána megkeresett az első kereskedelmi csatorna, és utána benne voltunk a híradóba. És akkor nézzük a gyerekeket, nem ilyen csinosak vagyunk a felvételt, és akkor megadtam a bankszámla számot, a sajátomat, mert akkor nem mondom, nem volt alapítvány. És összegyűlt 500 ezer forint, nyilván valaki 5000, 10000, és eldöntöttem, és nem is, hogy eldöntött, megkérdeztem én inkább a feleségemet, utána meg azt mondta, hogy csinálj valami jót, vagy nem tudja, hogy mit, mert nem voltak tervek. És akkor csak a szobámba, és akkor mondom, jó Istenem, na most mit csinálják ebből a pénzzel? Mondom, hónap utára légy szíves, adj álmot, vagy valamit, hogy jó legyen. Hát oké. És volt egy lepusztult 40 négyzetméteres szoba, de miénk volt, csak az előző tulajdonos kilopta a gerendákat, nagyon rossz állapotban volt, lakhatatlan volt, és be volt falazva már. És akkor elküldtem tesómat a tűzépre, vett építőanyagokat, gerendát, leccet, szépen átleccelte, hiánypótlásban megcsináltak a tetőt, és akkor ugrott be. Hát ha szépen felépítünk egy közösségi teret a gyerekeknek, én is visszamegyek dolgozni a cukrászdába, a digitális oktatásban részt veszek olyannyira, hogy volt laptopom, tabletem, interneti lehetőség, és a gyerekek, tudod, ha utána járnak minden, és akkor a tanár az értékeli. És akkor működött a dolog. Utána tévéről tévére, újságról újság, rádióra szálltunk, és egy ország ismert meg. És amikor 2021-ben olyan sok támogatónk lett már, a támogatót úgy értem, hogy Facebookon, többen javasolták, azt tegyük hivatalossá, akkor most van egy csak a kampány, akkor Sütni Alapítvány, meg volt a menedzsment, és a Sütni kampány meg volt a menedzsment, és akkor legyen Sütni Alapítvány, onnan már tervek kellettek. Mi a mi célunk? Az, hogy a PÉK és a cukrász szakmát játékos utánpótláson gyerekek felé. Másik nagy célunk, a gyereket fel kell ébresztenünk abból a kómából, ami rendszerváltás út. Netán az én anyám nem dolgozik, a szüleim, most tök mindegy milyen úton, módon, de nem dolgozik. Nem azt kell néznem, hogy a gyerek hogy tud segíteni. Hát úgy szoktam volna, szereted anyádat, meg a pádat, akkor menjen szépen általános iskolába, végezd el, válasz olyan szakmát, aminek mesterévé válhatsz, és akkor lesz pénzed, el tudhatsz néha a rossz helyet, vagy fel tudtok újra építkezni, ezt próbálom jól előadni, és hitet adni a gyereknek, hozzáteszem. Harmadik nagy álmom, vagy nagy tervünk az, hogy egy galambpékség legyen az egész Fernándémet telephelyünkön, azért galambpékség, mert galamb Alex vagyok, illetve a Szentlélek jele is a galamb. Én annak, mi mindenkinek szeretnénk segíteni, hangsúlyozom, csak annak tudunk segíteni, aki hagyja az oktatás révén.
1: Egyre többen lettetek így az évek alatt a tanítványok is, ugye?
0: Az úgy volt, hogy eleinte, hogy csak mondom, Hernán Németibe foglalkoztam. Utána településről településekre jártam, meghívtak kisebb önkormányzatok, nagyobb megyei jogú városok is, jártam az országot. Na most 56 év alatt több mint 10 000 gyereket érintett maga a program. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Alex bácsi elmondja a személyes életpályáját, történetét, próbálom interaktívvá, nem ez a száraz dumálós részen. Utána van ilyen felelős kérdés, utána pedig együtt sütünk a gyerekekkel. Ez megtörtént 10 000 gyerekkel is, felnőttel összességében. Azért tudom, mert dokumentáljuk, ezt nekem kell. Egy sikerélmény. És nem csak mondom Észak-Magyarország, hanem Dunántúlra, mindenhova hívnak is. Ez olyan jó, nem csak hátrányos helyzetű iskolába, hanem a motiváció, mindenhova kell, azt gondolom, származástól függően. Ez egy pályaválasztást is úgy gondolom, és azért megy rá leginkább a cigány gyerekekre az egész program, mert ők vannak körülöttem, de most, ha a többségi társadalom gyerekei lennének, szerintem ugyanúgy jönnének sütni, és szeretnének is jönni.
1: Jelenleg is tanítasz, ugye? Tanítod is a sütés lehetőségét. Mesélj ma a jelenlegi életedről.
0: Hát az Isten azt adta nekem, hogy egy idővonalon több dolog is történt velem. Hát most arra gondolok leginkább, hogy 2019-ben jöttem ki a miskolci gyermekvárosból. Én akkor elálltam Miskolci Kis Gergely Cukrához, ő takarítónak. Én nem mondtam, hogy pék vagyok, meg minden, mert volt még akkor is egy rossz szenvedélyem, és nem tudtam jól kezelni a sikert. Mondtam, hogy nagyképű vagyok, igen, nagyképű. És akkor én takarítónak jelentkeztem, azt a munkakörbe volt. Utána szépecsként csináltak az Eszterházi tortát, dobos tortát, elmondtam, hogy mi vagyok egy hónap után, és megtette cukrászsegédnek. Alázatosnak kellett lennem, meg kellett tanulnom ezeket a dolgokat a mestercukrászoktól. És én utána beiratkoztam érettségire, ami 2 év után elvégeztem 21-ben, de mellett köztem beiratkoztam Budapest a cukrásziskolába, és azért mondom, jött a Covid, egybe az alapítvány, sok minden, és akkor ismerkedtem meg a feleségem, mert sok minden történt abban az időtartamban. Elvégeztem ezeket, utána beiratkoztam Pécs cukrász technikusnak, majd mindjárt kitérek a kérdésedre, hogy még jobban belássam magam a sütőiparba. Utána azt is elvégeztem a Pécs cukrász szakutatóit, azután pedig egyetemre mentem, tanítóképzőre, és most egy 4 hónapja teljesült az egyik legnagyobb álmom, hogy pékmester lettem. És ez azért mondtam ezt az egész munkafolyamatot, hogy én takarítóként kezdtem. Hiába volt egy szakmunkás bizonyítványom, nem azt használva, hanem rendesen felépítkedve a nulláról, és ez szerintem azért is volt jó, hogy értékeljem, amin van, és tudjam helyre tenni egy bizonyos dolgot magamba is.
1: Nagyon sok fiatalnak, nagyon sok gyermeknek példakép vagy, és olyan szinten ezt is megmutattad, hogy a semmiből el lehet kezdeni, és országos vagy akár nemzetközi hírnevet lehet egy jó ötletből is létrehozni. Ismersz olyanokat, vagy tudsz olyanokról, hogy ez a sok-sok gyerek, akik a kezeid alatt voltak, és tanultak tőled bármit is, pékek lettek, vagy cukrászok lettek?
0: Még nincsen, mert most lépünk át abba a szakaszba, hogy most 8-os egy gyerekünk. Mert én nem nagyokkal kezdtem ezt az egész játékot kihívás, hanem óvodáskorba, alsóskorba. És azért 6 év eltelt, akkor voltán a legidősebb gyerekünk 2-os vagy 3-os osztályos. És évről évre átmenne a következő évfolyam. Nem azt mondom, hogy csak a galamba legszerűbb, mert ott vannak a jó pedagógusok is, Istennek hála. És azt gondolom, egy kicsi plusz hozzátettem. Ha nem megy iskolába, akkor nem járhat sütni, mert ez az egyetlen útja, hogy legyőzzük a szegénységet. És a gyerek is látják azt, hogy Alex bácsi nem csak mondja a dolgot, hanem Alex bácsi, tényleg jársz iskolába, láttam a Facebookon, hú, ügyes vagy. Együtt tanulunk. És ha együtt tanulunk, annál jobb szerintem nincs, és még így tudok hiteles maradni. Az emberek, én azt gondolom, a többség társadalom, illetve mindenki, azért kedvelt, mert tartottam a szavamat. Én évről évre elmondtam, miket szeretnék végezni, és azokat beteljesítettem. Hozzáteszem nagy imádkozásokkal, meg mindennel, és ez hitelt adott az emberek felé. Én most jelenleg beiratkoztam, egyébként olyan furcsa, hogy elkezd az ember tanulás, meg nem bír abba hagyni. Most beiratkoztam februárba gyógypedasszisztensnek Budapestre, szeptemberben fogok vizsgálni, minden igaz, és ezt azért is teszem meg ezt a lépést, mert most tanítóképzőre járok, jövőre fogok diplomázni, minden igaz, és én szeretnék gyógypedagógus lenni, mert ha valaki belerázódik ebbe az egész pedagógiai világba, pedagógus világba, rájön, hogy többet is tud adni, mint egy tanító, hanem azt mondja, még jobban rálát mondjuk a tanulásra, illetve az, hogy a gyerekeket hogyan tudja még jobban fejleszteni, és azért gondoltam, hogy gyógypedagógusokkal rá tudnám végezni.
1: És ezzel is akarsz majd foglalkozni, így a sütés mellett?
0: De most ez nem akarok butaságot állítani, de ha meg lesz a tanítói diplomán, én, ahogy az élet hozza, én nem azt mondom, hogy egyik pillanatban a másikra belemegyek egy általános iskolába, hanem most szakképző iskolába dolgozom, ott dolgozom, ahova jártam én is egykor pékként. De az Isten úgy adja, ha az azért rendeltetés, akkor elmegyek általános iskolába egyébként. De egyébként a tanítói pálya onnan jött, hogy ne csak a cukrász szakmát adjunk el, mert nagyon sokszor tapasztaltam országjáráson kapcsán, hogy 15 éves a gyerek, nem tudja az átváltást, nem tud írni, olvasni valamiért is, 7. osztályos is. Azt mondtam, hogy olyan jó lenne megtanítani őket írni, olvasni, és részese lennek az egész fejlődésbe.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Galamb Alexszel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélgetek. Mit szoktatok sütni? Van kedvenc sütemény, kedvenc recept? Honnan származnak a receptek? Kísérletezel-e? Ilyesmikről beszélgessünk a folytatásban.
1: A leggyakoribb sütemény, amit szoktunk sütni az alapítványnál, az a kakaós csiga. Már csak azért is, mert az egy közkedvelt sütemény, valaki nem mindenki szeret a túrót, a lekvárt, de ez biztos, hogy mindenki szereti. A receptekre visszakanyarodva, voltak olyan pillanatok, olyan időszakunk, amikor én is írtam, amikor több sót tettem bele, például vagy cukrot, akkor a technológiát próbáltam megjegyezni, de így, amióta ráéreztem erre a dologra, belemlástam mélyebbről ebben a mesterszinten, na ott nagyon sokat tanultam. Most nemzetközi trendeket tanultam, mert nem csak a hagyományos kakaócsiga, zsemle, kifli, hanem ilyen leveles termékeket. Na most mondhatnám, ami van a TikTokon, a fiatalok biztos tudják, ez a leveles termékek, és mindenféle fajta töltelékkel, édes és só, a gyerekek nagyon tetszik. Mert ennek ez csak fantázia, nincsenek nevei, ez csak fantázia igazán.
0: Könyvet nem tervezel, vagy írtál már könyvet?
1: Na most én még nem terveztem, de egy hónapja felkeresett, vagy három hete az egyik kollega az egyik napilaptól, hogy könyvet szeretne rólam írni. És mondta, milyen apropó, mi a célja? És azt mondta az életedről. Alex azt mondta, hogy olyan sok mindent tettél az elmúlt 6 évben, hogy valaki 30 év alatt nem tesz ilyen gyors karriert, meg mindent is. És azt mondta, hogy benne vagyok egyébként. Ha az fogja szolgálni ez a könyv, hogy minél több gyerek olvas, a fiatal akár, akkor ez egy óriási siker. Nekem jó érzés az, amikor megyek Miskolc belvárosába, és nem azt mondja, hú, te cigány gyerek vagy, hú, te koszos büdös, hanem azt mondják, le a kalappal, láttuk a tévé, láttuk az újságban, le a kalappal, minél több ilyen kéne, mert tesszük a dolgunkat, és én igyekszem a szakképző iskolába ezt bevinni, ezt az egész alapítványos dolgot finoman, olyan szempontból, hogy látom, valaki tehetségesebb, ott már rántom magammal, próbálom kihúzni, mert valaki például szakmai számításból, valaki gyakorlatban próbáljuk kompenzálni. Most az a nagy tervem, hogy az egyik gyermekotthonos gyereknek meg lett a süteménykészítő szakmunkás bizonyítványa. Ő nagyon ügyes. Szóval amikor, mint a tükörben néznék magamat, látnám is, feltettem neki a kérdést, ha annyira szeretné, mert egyébként szokott néha segíteni az alapítványnak, akkor ő is lehet akár az utódon, vagy ketten is tudjuk ezt csinálni felmenő rendszerbe. És a milyen jó érzés már, hogy kineveltem egy gyereket. Azért, hogy nem feltétlen az alapítványból jött, de a gyermekvédelemből, ahol én is egyrészt.
0: Jelenleg hány gyermeket oktatsz?
1: 36 Hernán Németibe, és időnként szoktak járni településekről. Már nem én megyek leginkább, mert 2023-ban felújítottuk a pékséget, teljesen megfelelő minden kritériumnak, és már azt szeretném, hogy a gyerekek jöjjenek, nem a lustaság, hanem lássa az üzemet, a gépeket, érezze magát valóban pékségbe, és van jó kis kötényünk alapítvány logóval, ott tudnak tanulni technológiát, gyakorlatot, és nagyon jó, hogy haza tudják vinni ezeket a süteményeket. Én tudom azt, hogy nem mindenki tudja megtenni azt manapság, mint most a cigány soronról beszélünk, hogy minden nap sütnek süteményt. Nem úgy van, mint a régi világon a nagymama mindig sütött. És azt gondolom, hogy kicsit hozzájárulok el, megérdesítem az életüket a gyerekeknek, a felnőtteknek.
0: Boltotok is van, tehát eladjátok, amit készítetek?
1: Kifejezetten boltunk nincs, hanem ilyen úgy van, ha ránk írnak a Facebookon, vagy megkeresik ott a telefonszámot a weboldalunkon, akkor tudnátok sütni 3 kiló pogácsát? Persze. Na most innen jön nagyon fontos dolog, hogy az iskoláknak, egyesületeknek szinte majdnem mindent sütünk, szociális intézményeknek, mert vissza kell adnunk valamennyit az embereknek, hogy lássák, hogy ez egy non-profit szervezet, nem csak, hogy adományokat vár el, hogy fenntartsuk magunkat, mert minden, nem, valóban. Tavaly adtunk 1000 darab brióst az Ógyőri Főtére Miskolcon, tök ingyen, illetve most adtunk március 2-án 500 darab meleg ételt, ez volt a legelső ilyen akciónk. Időnként ki szoktunk települni ilyen sátorral, és ingyen, előtte jobb elreklámozzuk ezt a közösségi médiában is. Olyan jó érzés, hogy nem csak az jön oda, aki mondjuk rászorul, az is oda jön, aki azt mondja, hogy hát én látok a Facebookon, hogy kóstolja meg azt a süteményt, hogy hú, nagyon jól néz ki, és ez nagyon jól esik, hogy a cigány gyerek is látja ezt a folyamatot hozzá, tehát és azt mondja, hogy hát nem undorodtak. Valunk a kislány viszont Alex bácsi olyan jó volt, hogy nem undorodtak a süteményektől, hiába mi készítettünk. Ez örömfelüldülés számukra nagyon.
0: Szerinted de hány éves korban érdemes megszólítani a gyerekeket, fiatalokat mondjuk a sütéssel?
1: Én azt gondolom, amikor már első osztályba belép a gyerek, akkor mindenféleképpen. Már csak azért is, mert ott tanulja, ott kezdődik el az a tananyag, a mértékváltások. És ezt a gyakorlatban meg tudjuk mutatni, hogy mennyi a liter tej, a kiló, egy kilogram liszt, különböző nyersanyagok, és akkor még talán még gyurmászni is tudunk bele, valami finoman sütni, akkor érdemes. De egyébként, hát most mondjam azt, hogy érdemes, nem érdemes, hát a gyerekem még csak óvodás, és ugyan segít nekem főzem, amikor kis vágja a kis hagymá, apa megkavarhatom a kis szalonnát, vagy valamit éppen csinálunk, vagy a tojásránta. Igazán minden a lehetőség, hogy adja az embereknek. Igazán jó emlékeket kell együtt tölteni a gyerekkel, és igazán ennyi.
0: Otthon te sütsz, a feleséged, vagy együtt süttek?
1: A feleségem hivatalosan egy hónapja pékcukrász lett, én tanítottam rendesen szakképzőiskolába, úgyhogy már ő is tud sütni. Eleinte nagyon furcsa volt a helyzet, amikor volt szakmai gyakorlat, de megmondtam, pártatlan vagyok, mindenki ugyanazt csinálja, mint a feleségem, úgyhogy egyébként leginkább én szoktam sütni. Ez nem egy kötelező dolog, hanem így hozta az élet. Amikor gyakorlatot tartom a gyerekeknek, akkor mindig 10 darab süteményt el szoktam venni a családomnak. A feleségem főz, megosztjuk a munkát. Van 3 gyerekünk is, én amondó vagyok, hogy a nőkről le kell vennünk a terhet, minél többen foglalkozzanak a gyerekek a tanulásba, vagy a szabadidői foglalkozásokba.
0: Az előzőekből kiderült számomra, hogy mi hited van. Ez már a neveltetéstől, tehát a gyermekvárosból jön, vagy honnan jön ez a mi hit?
1: Ez onnan, hogy a Miskolci számozott utca, van ez a utca, és ott vannak az apácák, és én 2003-tól 2006-ig laktam ott, és emlékszem, hogy mindig oda mentük imádkozni, vittek vasárnap a Vasgyári nagy templomba, illetve az volt a jutalom, ez is egy jó dolog egyébként, hogy adtak nutellás kenyeret, jártunk különböző táborokra, volt itt tanúra is, valamennyi ragadt rajtam, utána a Miskolci gyermekvárosból Vidárvárosban járt a Görömbölyről egy atya, Dudás atya, és ott is minden héten imádkoztunk. Ez valamilyen szinten jó, nem is, hogy valamilyen szinten nagyon is jó, mert a kislányom már első áldozó volt tavaly, és nem én mondtam neki, hogy mi az elvárás, nem. Én azt gondolom, a hitet nem szabad senki ráerőltetni, ha valaki megvilágosodik önmagába, hogy Isten megszólítja, akkor ilyen lehetőséggel is hallgassa meg.
0: Miért fontos szerinted a hit, például akár a szakmádban, hivatásodban?
1: Na most az ember, ha nagyon, hogy is mondjam, maga alatt van, most szokták mondani, a földről tovább nem eshetsz, mert egyenesen felfele vezet az út, és ez valóban így van, amikor én is benne voltam abban a krízis helyzetben, hogy felvett engem Miskolcosan, mert egy országos tanulmányi versenyen vettem részt, és nagyon jó eredményt értem, mert így felvett, hamarabb, mint a többieket. És akkor nem jó kezeltem a helyzeteket, nagy képületem, összevesztem nagyon sokszor szakoktatómmal, és egy kicsit így visszagondol, egy kicsit vicces is, hogy ő tanított meg igazán mindenre. És amikor csalódásért nem vettek fel különböző pékségekbe, nem találtam a helyet a nagyvilágba. Én nagyon sokszor imádkoztam, mindig azt kértem a jó Istentől, hogy ha egyszer lehetőséget adsz nekem a munkába, igyekszem legjobban viselkedni, és most is így van, vannak pillanatok, amikor az ember elmondja a véleménye bármi munkahelyen, nem. Az ember nem is, hogy meg kell tudni tűrnie, nem is azt mondanám, hanem, hogy az Istenne való szövetség, amit kértünk, és ő megadta innentől. Nem azt mondom, én sem szoktam mérges lenni, hanem inkább azt mondom, hogy másképp látom azóta a világot, hogy nincs lehetőségem hibázni. Bármit kérik a jó Istentől, minden vizsgálat úgy megy az egyetemre, imádkozom, és nem azt mondom, mindig ötös, hanem azt mondom, hogy mindig úgy görbülnek a dolgok, hogy kell, és persze tanulni is kell, hozzáteszem, de valahogy azért benne kell ennek is lennie.

0: Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, meg elmodójával beszélgetünk. Mit jelent számodra a hírnév, meg az, hogy ilyen ismert vagy, meg megismernek az utcán? Ez mit jelent neked?
1: Eleinte rossz, nem is, hogy rossz volt, nehéz volt kezelni, mert féltem attól, hogy előtörön a régi Galamb Alex, hogy hú, el fogsz állni, meg minden. Most már jó, mert a feleségem mindig az a személy, aki mindig azt mondja, Alexkám, bármit kiírsz a Facebookra, gondold el háromszor, négyszer, nagy butaságot ír, mert nagyon sokan követnek téged példakép, vagy nem csak a cigány gyerekeknek, nagyon sok embernek, és most már így jó, azt gondolom, az első egy év nagyon drasztikus volt számomra, mint beszélgetni emberekkel, illetve az, hogy hiteles vagyok számukra. Azt mond, ahogy említettem is a riport elején, hogy én azt mondom, 2 éven belül el fogom végezni valamilyen iskolát, oké, nem csak azért, hogy nagy képülésből kimondjam, hanem valóban teljesíteni szeretnék, és az emberek látják a közösségi médiában, hogy ezek mind beigazolódnak.
0: Mit jelent a siker?
1: A siker mit jelent? Hú, hát ez nehéz lenne megfogalmazni, de igaz, azt tudnám igazán mondani, hogy az embernek a befektetett energiája megtérül, és jó sikeresnek lenni, de én nem is magam véget leginkább, persze magam véget is, de nem ez az első cél, hanem a gyerekeimnek. El tudják mondani 10-20 év múlva, ők is nagyobbacskák lesznek, hogy bemikor bemutatkozik bárhol a gyerekem, te nem a Galamb, te nem a Galamb Alexnek a lány vagy fiad, de és akkor egy jó megítélés az azt jelenti, hogy apukád, anyukád letett valamit az asztalra, és innentől kezdve olyan jó lenne az, hogy ne azt az ember lássák, ami ott van, hanem az, hogy mit tett le az ember az elmúlt évtizedben akár.
0: Hogyan látod a cigányság helyzetét ma Magyarországon, akár itt a régiónkban, környezetünkben?
1: Az elmúlt, azt gondolom, hogy 2000 a 2010 előtti évek azért nem voltak egyszerűen, nem a politizálásra gondolok, hanem maga a lehetőségekre. Nekem 2010-ben nyílott fel a szemem maga az egész világra, 12 évesen, és azt gondolom, vannak lehetőségek, vannak munkahelyek, vannak, most már lehet tényleg akárkiből bármi mondhatjuk azt, mert a romaság minden tekintetben ott van, a filmiparban, minden ott vagyunk. De azok az emberek tettek azért. Most is vannak sajnálatos módon szegénység országosan, itt még Észak-Magyarországon, én is amikor melyek előadásra látom, hogy ezt még komolyan még tudtak újat mutatni nekem, de nekem első probléma mindig azt mondom, hogy a szülő mit akar tenni annak érdekében, hogy ezt eltöröljük, ezt a kis családjában a kis szegénység. Oké, valaki szegénynek született, az csak egy dolog, de a pelenkát nem kell eldobjunk. Legyen igényünk. Azért, mert valaki szegényebb, a közkútról lehet hordani a vizet, szappana meg lehet fürödni, ezeket, hogy is mondjam, el kell mondjuk egymásnak, ha nem mondjuk el egymásnak, így cigányságon belül, csak azt mondjuk, minden rendben van. Nem, nincsen semmi rendben. Én azt gondolom, én dolgozom azért, hogy a cigányság jobb színben legyen feltüntetve, de amikor egy ember Miskolc belvárosában akár, vagy bárhol elkezd ordibálni, bár egyébként bárki ordibálhatna, meg minden is, de az embereknek nem ez jut eszébe, hogy láttam ott egy embert, hú, levet között nem bírt magával, tám még részeg is volt. Nem. Az jut eszükbe, hogy egy cigány gyerek, egy cigány embert lát, aki dühöng. Pedig ez bárki dühönghetne, és nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit a apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amennyit el is tudunk tartani. Szép a nagy család, a vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni. És most nem a gazdasági tényezőkre mutatok, hát most a gyerekkel tudsz tanóráztatni, vagy nem? Van 10 gyereket, én minden matematikai számításon felül nem tudsz velük érdemben foglalkozni, de van 3 gyereket, és hagyták egy kicsit éveket is közöttük, akkor tudsz velük foglalkozni. Hát az én lányom 11 éves, Szelim 4 éves, a kisebbik meg 2 éves. És én úgy érzem, amikor hogy hazamegyek, van ez szóval, most az egri csillagokat szoktuk olvasni, leginkább ő, én meg visszakérdezem, mi volt. És ez olyan jó érzés, utána Szelimmel színezek, vagy játszom, a kisfiúval gyúrmászom is, ez tök természetesen alakult ki, de ennek nem anyámat az okozója, mert nem sajnálatos módon, hanem Miskolc egy gyermekváros, ez az 5 év, vagy 6 év, az olyan sok sikert adott ilyen szempontból, önértékelés szempontjából, csak ezt meg kell tudni tartani.
0: A gyermekvárosból van, akivel tartod még a kapcsolatot? Tudsz róluk, vagy hogy alakult a sorsuk?
1: Vannak fiatal felnőttek, velem egy körök, akiknek bejött az élet, van, akik a búzatire látok sajnálatos módon csövelni, de azt mondanám, hogy 80% ilyen elúszott, és önhibájukon kívül valaki, de mire gondolok? Hát megjelenik a szülő, és akkor évekig nem látogatta, és akkor a kis pénzecskét elviszik, és akkor az utcára kerül. Van ilyen is, van olyan is, aki elszorja a pénzét, megy diszkóba, mindenhova. Ez is egy élettípus, meg van az is, aki én például, én is elszoktam a pénzemet, volt 2 millió forintom, és mindenki barátom volt, még az is, aki egyébként nem. És a Máltai Szeretett Szolgálat a Hernán Németibe bérelt egy házat, és akkor elmondták, hogy 2 hónapig fizetik a rezsit, meg minden, volt egy kis kaja, nem volt olyan sok, de volt, és akkor ez még a kisgérre cukrazzelét, és akkor tényleg át kellett gondolni, vagy megjavulsz kisfiam, vagy nem. Ha nem így dolgozni, akkor vége az egész világon. És még a családalapításról ne is beszéljünk.
0: Hernád Németi településről mesélj nekem, mik az adottságai, milyen település?
1: Egyébként nagyon szép nagy község. Annyi, hogy én a cigánysorról lakom, ott szokták mondani, a cigánysor nem minden esetben, de én is ezt tartom valamilyen szinten, de annak is megvan a szépsége, mire gondolok ezáltal. Akkor így most jó idő van. Az emberek kint ülnek, mindenki persze a kapuja előtt, van egy kis lócájuk, vagy nem is betonon akár, és akkor megvan a közvetlenség. Megy egy kis háttérbe, egy cigányzene, és ez olyan jó egyébként. Vannak az a fajta megítéléseim, amikor azt látom, hogy nem tudom megváltoztatni az egész cigányságot, és ez valamilyen szinten nyomot hagy bennem is, hogy most nem a gyerekre gondolok, de a felnőttre nem tudok minden esetben hatni, és ez olyan szinten egyre dühít, utána elszomorít. És talán az elszomorodás után jön az a fázis, hogy a gyerekét még jobban elkapom, és még jobban foglalkozom vele, hogy változtassa meg ő maga a szülőt. És de ha én onnan elmennék, egyébként én már el tudtam volna onnan menni közel 3 éve, felvettük a Bavárót, meg mindent is, hogy család alapítsunk, és én azt mondtam, hogy én addig nem tudok elmenni, még én nem adtam egy szakmunkást az országon. Most legyen az pék, cukrász, heggesztő, mindegy, hogy mi, csak el tudjam mondani, ez Galamba Lex nevelte ki, az ő szárnya alatt lett valaki. És a feleségem egyébként, ő magyar származású, nem cigány származású, és eleinte meglepődtem, hogy össze is jött egy cigány származású emberrel, minden. És emlékszem, hogy nagyon sok még élt, hát volt egy megítélése a romaságról, és én bemutatkoztam, meg hát nem nyertem el a tetszését, vittem neki egy észak-magyarországos újságot, abban benne voltam első oldalon, elolvast, és mindjárt másképp látott az egész világra, és akkor bizonyítani kellett minden, így mondtam, nem azért vettem a lányát, hogy rossz helyre kerüljön, mert jó, lehet én is fordított esetben félteném, hogy a cigánysoromban a lányom, de igazán, hogy is mondjam, nem valósult meg azok a rossz dolgok, amit ő feltételezett.
0: Mi lehet a kiút? Még mondtad, hogy jobb a helyzet sokkal, mint korábban volt, de a cigányság részére a kapaszkodók, mik azok a lehetőségek, amiket most meg tudnak ragadni, vagy milyen tanácsot adunk akár a leszakadt falvakban, településeken élőknek, hogy jobb boldoguljanak?
1: Hát nincsen egy jó megoldás, mert mindenki másképp, máshol, aki valaki nagy a városhoz közel, valaki a prérin, mert láttam ott is, hogy el van zárva a külvilágtól, na most ott nagy munka lehetőség nem lesz. De viszont nagyon sok helyen vannak tanodák. Most mindegy, ki a fenntartója, az állam, bárki. És ezek a tanodában szakemberek dolgoznak, pedagógus van minden tanodában. És egy pedagógus azért, csak magamból indulok ki, meglátja a gyerekbe a jót. A gyereknek meg kell élnie kell avval lehetőséggel, hogy együtt működik a pedagógussal, most eleinte lehet több, mint valószínű, hogy tanulráztatásról van szó, de utána ott a jutalmazás is egyébként. És utána még be tudnak vonni a szülőket is, ebbe az egész nagy fázisban, egyébként a tanodáknak valamilyen szinten dolguk is, akkor meg lehetne itt változtatni, csak ezt szoktam mindig mondani, hogy ami a többségi társadalomban alapvető, a cigányság alsó leszakadt rétegén nem az. Na most mire gondolok? Valaki, mi most fel kell a kislányom, vagy neked a kislányod, a gyereked, jó reggel, jó reggel. Na most ezért nem itt kezdtük az alapítványnál, hanem itt minden varázsszót meg kellett tanítani. És amikor eltel x év, akkor látod azt, hogy elkövethetem azt a kést. A legbácsi jelentkezek. Itt egy hosszú nevelésnek kell lennie, hogy szoktam mondani, a diófa se holnap fog megnőni, hanem idő kell hozzá, jó nagy ágai legyenek, lombkoronája. Itt a gyerekeknél ugyanez van egyébként. Én azt gondolom, hogy a Sütni Alapítvány 6 éve működik. Szerintem már most is látjuk annak lejét, hogy jó útra irányítottuk azokat a gyermekeket, akik nálam vannak, de amikor rá fognak lépni jövőre, vagy 2 év után, 2 éven belül a szakmára, akkor fogjuk elmondani, hogy egy országos program működik. Emlékszem, Encsre jött egy hölgy, tudott a gyerekeit táboroztatni, és akkor így beszélgettünk minden, és Alex, több kollégám is önnöről beszél meg, ahol járok, értekezletek, blablabla, mindig felmerül egy-két galamba, legfeljebb az alapítvány, ez egy uniós nagy projekt. És ebben nincsenek milliárdok beleöntve, még milliók sincs akár, hanem itt elhivatottnak kell lennie. Én azt mondom, hogy nincsenek nekem se rossz napjaim, akkor azt látom, hogy lehetne kicsit jobban odafigyelni a gyereknek, de hát én is olyan voltam. Hát most ne tagadjuk meg az, ami volt. Igazán még azt tudnám mondani, hogy ha egy pék megszületne ebbe az egész alapítványos révén, akkor azt mondom, hogy siker, siker. Mert neki is lesz egyszer családja, és vissza azokat a jó dolgokat, amit beléjük tápláltunk.
0: A gyerekeken keresztül mennyire lehet hatni a szülőkre? Ezt hogy látod? Alakítja?
1: Vegyes, mert eleinte a gyerekek maguktól jöttek. Nem hozta a szülő is. Én idő után meguntam, hogy felügyelet nélkül ne járkáljanak nekem az utca, mert jön egy autó, bármi, elüteti őket az autó, bármi. És mondtam, hogy akinek kedves a gyereke, és komolyan szeretne hozzá kell, az hozza is vigye. És mai napig azért most a 15 éves ne vegyük bele, de egyébként mindenkit hoz a szülő, és viszi is a szülő, mert ez a fő szabály, vagy például az önkéntességet nem tudták hova tenni, nem kapnak pénzt, és szépen elmagyaráztam, hogy nem értem, dolgozol, nem értem, nem nekem jössz segíteni feltétlenül, egyébként igen, de nem nekem, hanem gyerekednek. Amikor elmegyünk a Miskolci Vadasparkba, te is megeszed azt az ennivalót, üdítő, és vigyáznod kell rá, hogy egyébként is vigyáznánk el a gyerekeidre, mert egyébként egy családból több gyerek is áll, és vannak gyermekotthonos gyerekeim, ez azért jó, mert kicsit mondom, látom magamat is, és ez nagyon jó példa. Egyébként még nagy célom az, még ezt nem tudom, hogy mikor, de a tervek között van, ha én igazán szeretnék segíteni a gyerekeket, most is ugyan, de van egy nagyon nagy dolog, álmom, akkor már nincs megállás, akkor már nincs az, hogy a szülő hazaviszi, ahova nem kéne, úgy beszélnek vele, ahogy nem kéne, úgy neveli. Ha elvégezem a nevelőszülői tanfolyamot, akkor nevelőszülő program megvan, és onnantól becsatornázva az alapítványat magyarul, én fogom őket teljes mértékben kinevelni, mint erkölcsileg, mint szakmailag. Tudom, hogy lehet rózsaszín felhőként hangzik így a hallgatóknak, de ez nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Hát én felhívtam az egyik nevelőszülői központot, és nagyon örültek, ismertek, hallottak rólam, és mondta is poénból a hölgy, hogy nem akarsz lenni a nevelőszülő hálózatnak az arca. Mert onnan jöttem, és nincs lehetetlen. Na, a feleségemmel már beszéltünk róla, és mondtam, hogy 5 éven belül biztos, hogy meg fogom lépni ezt a döntést. Meg fogom azért is, mert a gyerekeim már nagyobbik is lesznek, illetve mondom, látjuk azt, hogy 5-6 órát nagyon jól együtt vagyunk, de haza kell mennie sajnos, és ez nem olyan jó, hogy amikor azt érzem, hogy egy lépés előre, kettő át, hanem minden esetben sokszor érzem, és ha én lennék a nevelőszülő, én vagyok a nevelője, akkor innentől kezdve már nincs, mert tudjuk, hogy jó környezetben van, oda lesz rá figyelve, és tanítatva is lesz. Szerintem nagyon sok ember támogatna egyébként.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával. Országosan van más hasonló kezdeményezés? Hallottál másról, vagy akár próbálták már átvenni, vagy elkérni a receptet?
1: Hát inkább mondjuk azt, hogy majdnem kivették az alapítványt a kezemből, inkább azt mondanám csúnya szóval. Amikor még az alapítvány nem volt meg a sütődője, mert évről évre újítottunk valamennyit a támogatók, és az egyik nagy civil szervezet felhívott, és akkor azt mondta, hogy felújítja meg minden, vesz gépeket, csak le kell mondjuk az elnökségről. Hát nem. Akkor innen is az jött vissza, hogy jó a dolog. Nagyon is jó a dolog. Egyébként is levédetve, hát én örülnék a legjobban, hogy mindenhol látnám, nem csak a cukrászokat, meg a pékeket, nem hegesztőket, minden szakmában ilyen kisebb pályaválasztás, amit én is próbálok tartani. De ebbe, hogy is mondjam, nincs pénz. Olyan szempontból, hogy nincs pénz. Hát most én pedagógusként dolgozom, Istennek hála, most jó a pedagógus helyzet, mint például 5 évvel ezelőtt, anyagiasságban, nem vagyunk oda bejelentve. Én nem azt mondom, hogy én is elmegyek a moziban, nem eszem meg a kukoricát, az üdítőben nyilván egy kísérőnek amúgy is kéne mennie. Ennyi haszonélvezeti dolgok van neked be. De olyan nincs, hogy kivegyünk az alapítványon a pénzt, mert nincs is benne Istennek hála annyi pénz, hogy az ember megbolonduljon tőle.
0: De jó lenne, ha máshol is lenne, ugye?
1: Én nem az, persze, de mondjuk én most a nagy-nagy milliárdokra gondoltam, amikor pénzről beszélek, hogy mondjuk azt mondanám, hogy most vannak tervek, én most szeretnék egy tanodát képíteni, hogy jövőre elvégzem a tanítói szakot, a diplomát, akkor olyan jó, már tudnák tanítani is egyébként a tanodámba is, ez olyan jó lenne, de Isten eldönti, és az emberek végre fogják hajták. Most figyelj, én nem síratok, mert egy hónapjával ezelőtt elromlott a kemencé, több mint egy hónapja, bocsánat, én kiírtam, cakpak, mi a tényállás, és a fontos a dolog, akkor nem hagyjátok elveszni. Egy hónap alatt összehozták a 3000 forintot, utána egy baj. Annyira nem figyeltem egy részletre, kicsit szégyeltem is magam, hogy ipari árammal működik. És azt nem néztem, meg kiírtam, mert minden a fejében az embernek. És akkor kiírtam rá két nap utána, hogy kéne még 1,5 millió forint, ez két nap alatt össze is jött. És akkor persze bemutatjuk mindenbe, bemutatom az MVM-be, minden, ez jó reklám volt, mert minden. Csak hogy az emberek nem mondtak, hú, mit képzel a cigány gyerek még magá. Nem, hanem azt mondta, le a kalapját, csinálni kell, meg ne állj. Én legtöbb komment egyik mindig azt írek, hogy légy mindig ilyen, légy kitartó, és ez jó. Én nem azt mondom, hogy minden sebb lájkodász az ember, de azért vannak visszakapcsolások, és jó úton jár az ember, igyekszik jó úton járni. Van olyan, amikor már az embernek a feje tele van, nem az alapítvány, hanem mindennel is, hogy alapítvány, család, munkahely, egyetem, mindenki ember. Bezárkózom a pékségbe, és sütök magamba. Bekapcsolom persze a rádiót, a bluetooth hangszórót is, nekem az a kikapcsolás.
0: Terápiás jelleggel akkor.
1: Hát igen, de ez olyan jó, hogy bár próbáltok kísérletezni, és meg ilyen hagyományos süteményeket is készíteni egyúttal.
0: Télen, nyáron süttök?
1: Igen, minden évszakban sütünk, és azt, amikor már nem kell egyetem, mert nyilván az óraszámok akkor lejjebb csökkennek, de nyáron mind bepótoljuk. Iskolai időben hétvégén sütünk, nyári szünetben, illetve a szünetekben akkor mindig sütünk, és most nyári szünetben még be kell járnom júli 22-től, onnantól a Facebookon azt fogják látni a hallgatók, akik követik, hogy minden nap lesz sütés. Na onnan minden óraszám viszont pótol egész évre, úgyhogy valamennyire nem szeretnék ilyen szigorú lenni, de a gyerekek akkor tudják megtanulni valóban azt a süteményt, ha minden nap gyártják.
0: Kapnak a végén valami elismerést, vagy papírt tőled?
1: Nem kapnak tanúsítványt, hanem azt mondanám, hogy én ezt úgy tudom elmondani, hogy az én sütni alapítvány gyerekemet összemerni engedni egy 9. osztályossal, vagy egy 10-essel. Nem azért az egyik butább, mint a meg nem. A 10. osztályost azért nem minden esetben azért kerül oda a szakma közelébe, mert ő azt szeretne lenni, mert a kényszer állítom, mert mindegy is. De a gyerek az játékosan tanul. A gyerek az olyan szinten vágja a szakkifejezéseket, hogy nem is gondolnák. És ez olyan jó látni, hogy van köztük 10 év, vagy 12 akár, és az egyik jobban tudja más, a kisebb jobban tudja, mert nem egy kötelező dolog. Van olyan, volt már arra is példa, hogy tavaly nyáron csináltuk a kalácsot, ott vanunk 10, és akkor tudják a néző, hogy a hallgatók, hogy gyorsan kell a melegbe a sütemény, és forni kell ezerrel, az egy gyerek azt mondja, most neki ki akar menni focizni. Na most nem tudom más, hogy reagálta volna, én annyit mondtam neki, semmi baj, menjél, átveszem, és akkor elment focizni, fülúromba visszajött, hogy ilyen fakultatív dolog is, ha kötelező lenne, mint az iskola, akkor nem működne szerintem olyan jól, mert nem szeretik a közösséget a gyerekek minden esetben.
0: A kakaós csigán túl mi a kedvenced?
1: Egyébként nagyon szeretjük a francia krémest, egyik banánlevelet szeretjük, a gyerekek kifizsemle. Igazán mindent megesznek, mondj, fajta függő ugyan, de mindent megesznek. Hát 200 darab sütemény alatt nem sütünk, az úgy kell elképzelni egy foglalkozást, hogy 3 csoportot kell elképzelnünk, 10-es éve vannak beosztva a gyerekek. És hozzá kell tenni, nem kötelező járni, mert ha kötelező lenne, akkor lehet nem is járnának, nem egy iskola. Úgy van, reggel 6-ra bejön az első csoport, megcsináljuk a süteményt, ott van 10 óráig. Alex bácsi pihen 1 órát, 11-kor jön a másik, együtt vagyunk 2-ig, utána jön 3-kor a következő, megint csak pihentem 1 órát, és utána együtt vagyunk 7-ig, 8-ig, vagy hát 8-ig az utolsó csapatnak a legnagyobb takarítási fázis, amikor fel kell mosni minden, és működik a dolog. Egyszer februárban fejlesztettem ezt a 3-as csoportos dolgot, nekem is új volt. Volt, amikor megcsúsztam, na akkor egy kicsit káosz volt, mert akkor nem tudtam pihenni, akkor 2 létszeres várték egy fél órát, és túl lehetett élni, de nagyon jó dolgok. És mondom, az egyik, a mindegy csoportnak 100 alatt nem sütünk. Ha csak 4-en vannak itt, ugyanúgy 100-at fogunk sütni, ha megfelelő fő van, akkor is annyit fogunk sütni, mert a gyakorlatiasságot úgy tudják elsajátítani, aminél több süteményt készítenek.
0: Az alapanyagot honnan szerzitek, és ehhez a pénzt, mert gondolom ez nem ingyen van, vagy kapjátok ajándékba adományként?
1: Változó, mert volt egy időszak, amikor nagyon sok alapanyagot kaptunk, amikor veszélyhelyzetre voltunk, de mióta nem vagyunk veszélyhelyzetben, mi vásároljuk meg az alapítvány költségvetésével, amit a magánemberek adnak, illetve civil szervezetek, igazán aki ránk talál, mondhatnánk ezt. Általában én csinálok minden. Tavaly megcsináltam egy költségvetési tervet, ami úgy néz ki, hogy minden hónapban elkölthetünk 250 000 forintot. 50 000 a könyvelés, annak mennie kell, és 200 000 forint van ez a mozgópénz, mondjuk az, hogy alapanya, kirándulás, tisztószer, minden dolog, ami van, áram benne is van, de volt olyan, amikor most nem sütöttünk, mi most rendeztünk egy nagy születésnapra az alapi, akkor felgyűlt 600 000, és akkor úgy forgattuk be, nagy béreltünk ugrálóvárral, vattacukor volt, kürtös kalács, úgyhogy az egy nagy volumenű dolog volt, 6 évesek voltunk hivatalosan, az nagyon jó, és azért számolom 6 évtől, meg 2020 óta, de a cégbíróság szerint csak 21-től vagyunk, mert olyan sok támogatunk lett, hogy azt mondtam, akkor legyünk hivatalosak akkor. Hát nagyon sokan írták, hogy adják az adó 1%-ot is. Jó is lenne, csak a, mert nincs öltöz a gyerekeknek. Ez a pékségeken mindig megold a nyáron, jó, mert azt mondom, a lányok menjenek belsőnek, be van zárva, minden átöltöznek. Meg a fiúk fordítva. De télen ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz ez a dolog, mert hova állítod ki? Én beengedem a saját házamba is, mert miért ne? De amikor az én gyerekeim még aludnak, nem, hosszú távon nem megoldható az, hogy minden csupos sár. Tudod, hogy utát takarítani kell. Ez nem egészséges hosszú távon. Én most azt mondanám, hogy ez a következő nagy célunk, hogy a gyerekek legyen egy mobil öltözője, hogy ott tudjuk, mert egyébként lenne egy cég, aki adna szekrényeket is, ez jó lenne.
0: Mi hiányzik még? Tehát hallgatóink, ha tudnak, hogyan segítsenek az anyagiakon túl?
1: Hát igazán csak ezt tudnám mondani, hogy az öltöző egyébként mindenünk megvan, ami kell egy működéshez.
0: Alex, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok neked a folytatáshoz is.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Galamb Alexzel, a Sütni Jó Alapítvány alapítójával, megálmodójával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után újra meghallgathatják.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a szentmisét, szombaton 20 órától pedig az ezüstmisés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő szentmise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutat be. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. 14. Leó pápa a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt Castel Gandolfóban. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait, mondta köszöntőjében. Majd hozzátette, beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében a Szent Atya közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel ebédelt együtt, akiket a Római Egyházmegye támogat. A Magyar Levéltárosok Egyesülete nagyváradi vándorgyűlésén adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Az idei évben Dóka Klára díjban részesült dr. Horváth István, az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltár vezetője is. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltár ügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca egyben megerősítette a HVG értesülését, amely szerint Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósvai Gábor kabinetfőnöke. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László lesz. A mai hatállyal Baricska Norbert Tamás lett Budapest rendőrfőkapitánya. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta, a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még az

Eskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31-e éjfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A három jelölt közül 2026 nyarán a 2027-es év madarára lehet szavazni, olvasható az egyesület honlapján. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el az Év Madara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat és csoportokat. A program rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A választás 2011 óta közönségszavazással történik. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadékzóna megszűnik. A szél csak az ivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatóját, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét. Így a tanév vége közeletével az lenne talán a leghasznosabb a kedves rádióhallgatóknak, ha folytatnánk a június 2-án az üzenőfüzetben elhangzott beszélgetésünket az oktatás és a nevelés kapcsolatáról.
2: Ez egy régi kérdés. Ez még ugye a struktúra névadásában közoktatás, köznevelés is megjelenik. Mikor éppen mit teszünk a fókuszba? Az oktatás az valamilyen módon szellemi, tartalmi jellegűbb fogalom, a nevelés az pedig kevésbé tartalmi, hanem inkább az emberi dolgokat domborítja ki. Azt gondolom, hogy hosszú távon a nevelés a legfontosabb. Természetesen nagyon fontosak a tudáselemek, és nagyon fontosak a kompetenciák is, amiket valaki elsajátít az iskolában. De igazán a nevelés az az, amelyik azokban az emberi kérdésekben, emberi helyzetekben segíteni tudja, ami az élete során fölmerül, az együttműködni tudjon, az, hogy legyen benne egy megküzdési képesség, egy teherbíró képesség, az, hogy legyen benne esetleg egy önátadásra való hajlam, hiszen az életünk számos területén, akár családban, akár bármilyen közösségben erre szükség van. És ez az, amit nem lehet pótolni a 21. század modern eszközeivel. Mert pusztán oktató programokat, azokat azt gondolom viszonylag könnyen lehet írni, és ha valaki éppen motivált azoknak a felhasználásában, akkor jól használhatók is ezek itt. Persze lehet az iskolai tananyagot is oktatóprogramokban közé tenni, meg elvégezni. A kérdés, hogy motiválva van-e valaki, hogy elvégezze. Egy vizsgafölkészítésre, amit az ember szeretne megszerezni, arra már jók ezek a programok. A nevelés azt gondolom, hogy az egy pótolhatatlan eleme, fontos funkciója az iskolának, és a legfontosabb az, hogy egy diák, aki a családi környezetből kikerül, az iskolán keresztül esik át a szocializáción, és aztán jó esetben válik a társadalomnak hasznos, integráns tagjává. Ilyen módon a nevelés nagyon fontos elem. Sokszor kevesebb figyelem jut rá, hiszen alapvetően a tanárképzésben a szaktárgyi ismeretek dominálnak, meg pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismeretek. Önmagában a nevelés, hogy ebben mit és hogyan érdemes tenni, talán kevésbé hangsúlyos, hogy azt gondolom, etéren bőven van még lehetőség. És egy ilyen gimnáziumban, mint amit én is vezetek, nagyon sok okos, nagyon sok értelmes, jó családokból származó gyerekek vannak. Különösen is fontos dolog, hogy a szakmai ismeretek, melyeket innen-onnan megszereznek, ha az iskolában kevésbé, akkor külön óráról, vagy utazás közben családdal, bárhogyan, de az, hogy a szó legszebb értelmében embert faragjunk egy diákból, az az iskolának az elsődleges dolga.
1: Azt gondolom, hogy igazgató úr szerencsés ember, hogy éppen történelmet tanít, ugye történelem földrajzszakos, és a történelemben nagyon sok példát lehet felmutatni a gyerekek számára.
2: A történelemnek valóban az egyik fontos feladata az, hogy a diákokat korábbi korok, korábbi emberi teljesítmények, korábbi személyes történetek felvillantására nevelje, alakítsa. Ugye azt szoktuk alapvetően mondani, hogy az egyik feladata az állampolgári praxis kialakítása, hiszen történelmből tanulunk olyan történeteket, olyan intézményrendszereket, amelyek között ma is élünk, és egy állampolgár el tud igazodni. Aztán nagyon fontos feladat a jelenértésnek az elősegítése, hiszen minden, ami minket ma körülvesz, az valamilyen történelmi folyamatnak az eredménye, és sokkal könnyebb megint csak elhelyezni magunkat a mai világban, ha ismerjük annak a fejlődését, oksági részét. De nagyon fontos eleme az identitásképzés, hiszen ha föltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi, akkor annak az egyik eleme, hogy milyen nyelven beszélünk, hol lakunk, mi a foglalkozásunk, stb. De az, hogy melyik nemzethez tartozunk, és mi a mi történetünk. Mi azok vagyunk, ami a mi történetünk. Ha egy önéletrajzot az ember bead valahová, akkor az tulajdonképpen semmi más, mint az ő saját története. Ezzel tudja elmondani, hogy ő kicsoda. És hát ezt pedig pszichológiai vizsgálatok is bizonyítják, hogy az, aki a családjának a történetét jól ismeri, vagy legalábbis valamilyen módon vannak információi a felmenőiről, az stabilabban tud állni a világban, jobban meg tudja állni a helyét, mint az, akinek ezzel kapcsolatban nincsenek információi. Ezt nem csak a családra, hanem az egész történelemre is érthetjük. Az egyik kedvenc párhuzamom, hogy az életet hasonlíthatjuk egy falmászáshoz is, és a falmászásban akkor vagyunk stabil helyzetben, ha minél több végtagunk támaszkodik valahol. Ilyen az identitás és a nemzeti identitás, hogy el tudom magamat helyezni valahová, és tudok ahhoz kötődni. És ez azt gondolom, hogy a történelemnek nyilván más tárgyak mellett, akár az irodalom, akár a nyelvtan, akár a földrajz, vagy a művészetek mellett nagyon fontos és kiemelt szerepe van. Magyarországon ráadásul hagyományosan nagy a történelmi érdeklődés, akár más nyugati országokkal összehasonlítva is. mi nálunk akár még hétköznapi beszélgetési témaként is elő tud kerülni a történelem. Azt gondolom, ez egy fontos dolog, ez fontos meg is őrizni, és a társadalomnak ezáltal megadni azokat a közös történeteket, közös vonatkoztatási pontokat, amire érdemes odafigyelni. Pont most voltam egy diákcsoporttal Nándorfehérváron, és ott mondtam is neki, hogy a gyerekek, a Hunyadi János meg Kapisztrán, ezek olyan közös történetek, amikre jó, ha minden magyar embernek megdobban a szíve, mert valamit mond neki, valamit üzen neki, a hősi kitartás, az erőfeszítés, áldozatvállalás, a közösségért, hazáért. És hát ezeket a történeteket, ezeket fontos a történelem tanítás átadni. Persze sokfajta módszertani, meg szakmai elképzelés van, hogy milyen módon kell a történetet tanítani, de azt gondolom, ezek a narrativitás, tehát a történeteknek az elmesélése, minél több történetet látunk, annál komplexebb tud lenni a képünk, annál jobban tudnak finomodni a fogalmaink, hogyha csak egyfajta jelenséget, egyfajta történetből ismerek meg, az nem feltétlenül elég, de minél többet látunk, annál jobb. Ez az embernek stabilitást, identitást, fogódzó pontot ad, és ez nagyon fontos elem a történelemnek, ezért szerintem a kompetencia fejlesztés mellett nagyon fontos a tartalom is, az, hogy mit tanítunk, és meg kell lennie az alapvető, úgy szoktuk mondani kollégákkal, hogy a kulturális kódnak. Tehát az, hogy a magyar történet, a magyar társadalmat, a magyar közbeszéd kulturális kódját, azt igenis át kell adnia a történelem tanításnak, hogy ezt a diákok érteni tudják, használni tudják, és ebbe tudjanak beleilleszkedni.
1: Örömmel hallgatom igazgató urat. Most, hogy itt a módszertani kérdésekről és a kirándulásról beszélt, szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének honlapját, ahol fantasztikus anyagok és filmek láthatók egy-egy korszakról. Miért fontos, hogy egy diák több oldalról közelítse meg az akkori eseményeket?
2: Pszichológusok meg agykutatók bizonyítják, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, az hosszabb távon elraktározódjon a tudatunkban, memóriánkban, fejünkben, ahhoz nagyon nagy segítség, hogyha valamilyen érzelmi reakció kötődik. Ennek talán az egyik legerősebb lehetőség egy helyszíni látogatás. De egy film is ugyanezt a célt szolgálja. Egy dolog, amikor az ember szépen persze oksági módon levezeti, hogyan történtek az események, miből mi következett, mik voltak az erőviszonyok, stb., de ez pusztán csak logika, racionalitás. Ha ehhez valamilyen érzelmi többlet is társul, akár egy filmben megnézünk és azonosulni tudunk a főszereplővel, az rögtön egy olyan kontextusba helyezi, ahol jobban tud kapcsolódni a diák. Tehát ez a nagyon fontos szerepe, és a helyszíni látogatásnak szintén, hát ugyanott jár helyben ez az úgynevezett autentikus tudás, tehát hogy nem csak egy tanórán kivetítjük egy elméleti problémaként, ott az a kő, az a pont, ahol történt, ott az emlékhelye, sokkal inkább élő az a dolog, hogy ez tényleg egy megtörtént esemény, hiszen itt járok a helyén, a romjai között itt járok, a maradványainál annak a valaminek. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Filmekből egész sok mindent föl lehet építeni. Most legutóbb ugye a Hunyadi sorozat, ha már Nándorfehérvár, ott mindenkinek lesz egy képe arról, egyfajta érzelmi viszonyulást hoz. Tetszik, nem tetszik, ezt persze eldönteti, de mégiscsak, hogy a Hunyadi, és akkor a látogatásokhoz, meg kirándulásokhoz, ugye még ott a közösségi jelleg is, tehát nem elég, hogy egy kimozdulás a tanteremből, hanem ezt közösségben teszik. Lehet ott feladatokat is adni nekik, amit együtt csinálnak, meg egy közös élmény, egy külső területen, kimozdulva a megszokott zónából, mondhatnám a komfortzónából kimozdulva, úgyhogy ezek mind hozzájárulnak. Remélem, hogy majd fölkerül az Egyesület honlapjára is, de most egy egészen friss filmünk készült a Duna TV-vel, a Történelmi Séták sorozatban a június 4-i rész, amelyik során Trianonnal és az 1918-20-as időszakkal kapcsolatos számtalan emlékhelyet járunk be, árpádos diákokkal, országszerte, Soprontól Sátoraljaújhelyig, és a média klikken is elérhető lesz június 4-ét követően. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen fajta példája ennek, csak úgy, mint a Nemzeti Örökség Intézet által hirdetett Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ami pont ugyanezekből a megfontolásokból indult ki, és hát már több mint 100 000, de talán már közelebb van a 200 000-hez azon diákoknak a száma, akik ennek keretében eljutottak egyes emlékhelyekre, és ott helyben egy interaktív, rendhagyó történelmórán vettek részt, feladatokat oldottak meg, és azt gondolom, hogy egy remélhetőleg hosszú távú, stabil élmény és tudáselem emlék lesz az, ami megmarad a gondolkodásukban. Még egy fogalmat hoznék ide, a 2020-as NAT is elvárja már főképpen a kerettanterv a mélységelvű témafeldolgozást. Mélységelvű az azt jelenti, hogy egy témában egy mélyfúrást végzünk, és annak több aspektusát megvizsgáljuk több szempontból, több típusú módon, filmmel, helyszíni sétával, diákvitával, otthoni projektmunkával, bármi egyébben. Ez nagyon jó módszer tényleg arra, hogy a diákokat sok irányú fejlesztésben részeltesse, és ezt a mélységelvű témafeldolgozást nagyon jól lehet így csinálni, és hát reméljük, hogy minél inkább a kollégák is alkalmazzák. Úgyhogy azt gondolom, hogy a történelem oktatásnak ezek a különböző tantermen kívüli keretei, vagy interaktív keretei, akár filmekkel nagyon hatékonyan képviselik és oldják meg azokat a feladatokat, amelyekről korábban beszéltünk a történelemoktatás kapcsán.
1: Szeretném megkérdezni, hogy a szülők mit tehetnének, mit javasolhatunk, hogy fogjanak hozzá ehhez?
2: Egyik oldalról én azt szoktam javasolni, minél több tábor, minél több közösségi program ilyenkor, hiszen főleg felső tagozat, gimnáziumi korosztály esetében a kortárs csoport nagyon fontos. Ezek az igazán emlékezetes és megtartó közösséget adó csoportok, és hát bármennyire is nehéz, gondolom azért kedves hallgatóknak is vannak olyan tapasztalatai, hogy családi keretek között egy kamasz gyereket azért rávenni egy ilyen történelmi, kulturális kirándulásra meglehetősen nehéz, akármilyen érdekes múzeum is legyen az. Nagyon-nagyon sokat olajoz ezen a folyamaton, hogyha ezt ő kortárs csoportban teheti meg, úgyhogy én azt gondolom, minél több közösségi esemény, minél több tábor, és nem feltétlenül a legelegánsabb, legdrágább, legnépszerűbb célpontokra, lehet kevésbé fontos helyekre, és a közösség jó legyen, és a program jó legyen. Ha mi magunk járunk el, akkor szédületesen sok lehetőség van. Országban járva kelve azt látom, minden emlékhely, minden fontosabb kiállítóhely igyekszik maximálisan a 21. század követelményei szerint összeállítani a kiállítását, a múzeumpedagógiai programját, a különböző kiegészítő anyagokat, az internetes jelenlétét. Jószerivel bármerre megyünk az országba, bármelyik vármegyébe is jussunk el, ott fogunk találni világszínvonalú kiállításokat. Ha az ember szeretne egy gyűjteményes helyet és történelmi szemszögből gondolkodik, akkor tényleg érdemes a Nemzeti Örökség Intézetének a honlapján búvárkodni, ott ugye az összes nemzeti emlékhely össze van gyűjtve, amelyeket egy komoly eljárás nyomán nyilvánítanak nemzeti emlékhelyé, tehát nem lehet akármi nemzeti emléke, ott vagy történelmi emlékhely, ez a másik kategória, ott valamilyen fontos, az egész nemzet számára jelentős eseménynek kellett történnie. Ilyen például az idén megújuló mohácsi emlékhely, ugye a mohácsi csata síkján, de hát nagyon szép megújulásokat látunk sokfelé, a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program is elérhető a Nemzeti Örökség Intézetének honlapján. Ehhez mi a történelemoktatók szakmai egyesületével készítettük el a módszertani projekt feladatokat. Mondjuk egyelőre még olyannal nem találkoztam, aki családilag oldaná meg, de miért is ne lehetne? Van fő nyomkereső feladat, amit térképpel lehet megoldani, mondjuk Sopron belvárosában. Úgyhogy ezek közül is nyugodtan lehet választani, és azt gondolom, hogy hát inkább a bőség zavara az, amivel meg kell küzdenünk, mert szédületesen jó dolgok vannak, és nagyon-nagyon sok kiállítás volt, egy nagy kastélyprogram, én tényleg most az utóbbi időkben Füzérradványtól Fertődig bezárólag fantasztikus dolgok vannak. Most a bélapátfalvai ciszterci kolostor, ami éppen hallom legutóbb megnyitotta a kapuit, és erre nagyon jó utalni a történelemoktatás során, de hát művészettörténetből szintén. Én töri órákon mindig visszautalok, amikor ott jártunk az adott helyen, emlékeztek? Pusztán csak ez, hogy fölvillan, ja, tényleg ott nyaltuk azt a jó fagyit, és rögtön van mihez kötni az eseményt, és akkor egy szilárdabb tudáselem lesz, mert hogyha kötések vannak az ember fejében, különböző jelenségek, különböző fogalmak között, akkor az egy szilárdabb tudás szövetet ad, mint hogyha egy külön-külön egy-egy kis oszlopot vagy oksági láncolatot építünk csak.
1: A másik lehetőség az olvasás. Nekem most a Rubikon lap jutott eszembe tanár urat hallgatva, hogy fantasztikusan színes, változatos és tematikusak ezek a számok. Hogy látja tanár úr, mi a helyzet az olvasással, hiszen számos írását olvashattam a Rubikonba.
2: Igen, hát a Rubikon kétségtelen azt gondolom a magyarországi történelmi ismeretterjesztés és a történész világnak egy nagyon fontos fóruma, olyan, ami érdeklődők felé is nyitott, nem csak a szűk szakmához, ugyanakkor a tanulmányok terjedelme, mélysége minden érdeklődést kielégít. Sajnos azért azt mondhatom, hogy a diákoknak a zöme már nem a Gutenberg galaxisban él. Nyilvánvalóan például az egyesületünk által szervezett kosári versenyre föl szoktunk adni Rubikon cikkeket, amiket el kell olvasni, és hát érdeklődő diákokat, ha éppen abba a témába tereli a saját érdeklődésük, megszólíthat a Rubikon, és én nagyon bízok benne, hogy válnak is közülük sokan Rubikon olvasóvá, de azért nyilván a derékhad az a felnőtt történelmi iránt érdeklődő generáció. Jó volna, ha e felé mozdulna azért a diákok érdeklődése, mert a nagyon felszínes internetes információszerzés, tájékozódás az nem eredményez egy mély struktúrált tudást. Bár őszintén, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, azért valószínűleg mi is, amikor gimnazisták voltunk, nem biztos, hogy még arra az elmélyült tudásra vágyakoztunk aktívan, mint ami felnőtt korban megjelenik az emberben igény, de azt gondolom, hogy csak a nyomtatott, leírt, kiérlelt szövegek azok, amelyek áttekinthető, jól követhető, mélyen rögzülő tudást tudnak adni. Hát ezt is egyébként Frany Tamástól hallottam, hogy őrületes veszélyben van az emberi memória azáltal, hogy ennyire gyors információszerzés, mint amit ugye a TikTok videók meg a internetes posztok olvasása eredményez, ez nem teszi lehetővé azt az érzelmi reakciót, amiről már korábban szótejtettünk. Tehát az ember csak 10 másodpercet szentel egy információnak, gondolatnak, akkor nincs ideje még annak sem, hogy valamilyen érzelmet, valamilyen gondolatot kiváltson benne és tovább gondolja. Már jön a következő impulzus, amivel bombázzuk az agyunkat. És ez ahhoz tud vezetni, hogy effektíve az embernek ez a fajta emlékező képessége, memóriája csökken. Nagyon tetszik a fogalom, nem tudom melyik pszichológustól hallottam, hogy kiszervezett tudás. Tehát, hogy a kiszervezett tudás persze egy létező telefonból, régebben lexikonból, könnyen hozzáférhető, de ugyanakkor az mindig az a párhuzam jut az eszembe, a hegedű tanárom mondta, hogy kérdezem, minek kell megtanulni fejből azt a darabot? Mindig csak ideges leszek és elrontom. A hegedű tanárom mondta, hogy addig, amíg egy kottából játszod, addig nem a tiéd, nem tudsz vele úgy muzsikálni, addig a kotta leköt, hogy mi van odaírva, mekkora szünetet kell tartani. És ugyanez, tehát ami az ember fejében létező tudáselem, azon tud gondolkodni, azt tudja tovább gondolni, abból tud egy struktúra kinőni. Addig, amíg csak információ morzsák, amiket beszerzünk, és azzal el is felejtjük, abból komolyabban kiérlelt gondolat nem tud születni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy mindent lexikálisan végtelenül tudni kell, de tudatában kell annak lenni, hogy az ember az az, ami a fejében van, és ami nincs a fejében, az pedig nem ő. És lehet, hogy éppen egyes pillanatokban szüksége van rá, be tudja szerezni, de az nem jelenti őt magát. Én magam tudatilag az vagyok, ami a fejemben van, amin tudok gondolkodni, ami beépült az emlékezetembe, és ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy ebbe a puttonyba mennyi információt helyezünk el, mert abból fog táplálkozni az életünk. Persze a lényegest a lényegtelentől való megkülönböztető képesség, ez is nagyon fontos, hiszen nem jelentéktelen marginális dolgokkal kell leterhelni az ember agyát, bár én azt gondolom, az ember agya, a memóriája az olyan, mint az ember izomzata, tehát nagyon-nagyon erőteljesen fejleszthető, nagyon-nagyon bőséges kapacitásokkal ellátott, és egyszerűen jó dolog tudni dolgokat, főleg, hogyha azokat az ember használni is tudja.
1: Beszélgetésünk elején említettük, hogy oktatás és nevelés, és hogy bizony ez már több évszázados téma. Ugyanilyen kérdés az oktatás területén, a szülői ház és az iskola kapcsolata. Hogy látja ezt igazgató úr?
2: Azt gondolom, hogy a szülői háttér nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen csak akkor tud jól működni az oktatás, jól működni egy iskola, ha a szinkronban dolgozik a szülőkkel, és a szülők és mi egy irányba fejlesztjük a diákokat, hiszen egymást kioltó jellegű, ha ez egymással szemben van. Én nekem hál' Istennek az a tapasztalatom itt az Árpádban, hogy egy nagyon támogató szülői közeg van itt, olyan szülők gyerekei járnak ide, akik azt szeretnék, hogy ide járjon, és az elsőprő többség nagyon hálás is szokott lenni az iskolának, mi pedig a szülőknek az együttműködésért, támogatásért, közös munkáért. Nyilván előfordulnak konfliktusok, ezeket meg kell próbálni, azt gondolom, mindkét részről lehetőleg higgadtabban, nyugodtabban, és a másik félről a jó indulatot feltételezve megoldani, és akkor nincs lehetetlen helyzet. Ugyanakkor az országos híreket meg véleményeket olvasva, azért azt látom, hogy sajnos ebből sokszor van vita, és én ezt a kollégáknak is mindig el szoktam mondani, hogy a szülői házzal szemben nem tudunk mit tenni. Tehát, hogy szülők akaratával szemben nevelni a gyereket nem lehet. Ha valahol az ember azt tapasztalja, nincs meg az együttműködés, vagy más az elképzelés, akkor sajnos ezzel szemben eszköztelenek vagyunk. Most, ha katolikus keresztény szemszögből nézem, a megváltást sem lehet rá tukmálni valakire, csak hogyha az illető szeretné. Természetesen van, amikor jogosak a szülői panaszok egy iskolával szemben, mert valamilyen hiba történik, vagy valamilyen szabálytalanság történik. Ebben az esetben az intézménynek le kell vonnia a megfelelő konzekvenciákat, és eljárni ennek megfelelően. De a legfontosabb, hogy legyen egy jó együttműködés, a szülőket érdemes minél inkább bevonni az iskolai életbe, főleg ha van erre fogadókészség. Én speciális szülőként megvagyok anélkül, hogy még egy többedik munkakört kapjak a gyerekeim iskolájába, de vannak, akiknek e téren vannak plusz energiái, azok nagyon lelkesen részt szoktak ebbe venni, és mi is nagy örömmel fogadjuk itt az Árpádban. Igyekszünk is olyan programokat szervezni, akár iskolai bált, akár más eseményeket, ahol a szülők is el tudnak jönni, mert az nagyon sokat segít, akár egy osztályfőnöknek is, hogyha nem csak egyes szülők egyenként támogatják, hanem a szülők mint egy közösség állnak mögötte, és egymás között megbeszélik a problémákat, egymást megnyugtatják, szóval nagyon-nagyon sok módon tud hozzájárulni az iskola munkájához. Az biztos, hogy a legjobb kart karba öltve haladni, és együttesen gondolkodni, együttesen dolgozni a szülőkkel. Egy iskola vezetésnek különösen fontos. Én is megpróbálok szoros kapcsolatot tartani a szülőkkel, és ahol szükséges, ott a véleményüket kikérni, illetve a támogatásukat bírni. Remélem, hogy ez a jövőben is hasonlóan fog folytatódni.
1: A szülői ház és az iskola egyúton haladását említette igazgató úr, ami abból a szempontból is fontos lenne, hogy a példaadás, a gyakorlati példa.
2: A példaadás valóban a legfontosabb. Tehát azt gondolom, hogy bármit mondhat az ember, a gyerekei nagyon sokszor a saját viselkedését tükrözik vissza. Hiába mondjuk azt a gyereknek, hogy én nekem már az idegrendszerem kifejlődött, és ezt nem fogja tönkretenni a telefon. Úgyhogy szerintem ebben nagyon-nagyon fontos a példamutatás, és ez megint egy olyan terület, ahol rettenetesen egymásra van utalva az iskola, meg a szülők. Tehát, hogy én bármilyen szinten próbálhatom a mobiltelefon tilalmat az iskolában érvényesíteni, és igyekszünk is, de ez csak akkor tud működni, hogyha a támogató szülői háttér van, és a szülők is gyereküket arra bátorítják, hogy megfelelően járjanak el ennek nyomán. Maximálisan azt gondolom, hogy a szülői példaadás nagyon fontos, olvasással kapcsolatban is. Hogyha látják rendszeresen olvasni a szüleiket, akkor az a példa lesz majd ragadós, úgyhogy nem egyszerű feladat szülőnek lenni, gondolom régen sem volt az, de a példaadás ez nagyon-nagyon fontos.
1: Tanár úr említette a közösségépítés fontosságát.
2: Az ember alapvetően társas lény, a legfontosabb élményeket közösségben lehet megélni. Persze vannak különböző típusú, vannak introvertáltabb, extrovertáltabb emberek, de mindenkinek van arra igénye, hogy gondolatait, az élményeit, örömét, bánatát megossza a másikkal. Sokkal könnyebb elviselni is nehézségeket, hogyha azt egy társaságban tudjuk átélni, együtt tudjuk átvészelni. Tehát nem véletlenül azt szokták mondani, hogy csak közösségben tud az ember igazán létezni, és azért is fontos erre tudatos hangsúlyt fektetni, mert a mai világ a maga digitális, internetes világával pont ezzel ellentétesen hat. Tehát megvan az embernek a lehetőség, hogy a videójátékokkal akármikkel bezáródik, és egyedül van otthon. A kelet-ázsiai társadalmakban ezért is látjuk azt a komoly demográfiai problémát, mert ilyen módon a digitális világ cippantja be az embereket, és hát ez sok pszichológus leírta már, hogy azok az interakciók, akár egy messenger üzenet, akár egy közösségi médiában folytatott párbeszéd, nem adják ugyanazt a pszichológiai érzelmi reakciót, mint amikor két ember találkozik és egymással szemtől szemben beszélgetnek. Egyszerűen nem lehet becsapni az ember szervezetét, érzékelését ezzel az információ átadással. És egy nagyon fontos, a közösség nem magától alakul. A közösséghez tartozás az bizony lemondásokat is jelent, hogy akkor is el kell menni, ha az ember éppen fáradtabb vagy éppen nincsen kedve. El kell viselni azt, hogy egy közösségben vannak olyan emberek, akikkel jobban kijövünk, vannak, akikkel talán kicsit kevésbé. Tehát egyfajta alkalmazkodást is vár. A közösség ad visszajelzéseket az embernek, hogyha nagyon elviselhetetlenül viselkedik, akkor az is egy osztályközösségben nagyon gyorsan szembe fog vele jönni. Akkor esetleg saját magán is kell dolgozni az embernek. Hát azt gondolom, hogy a közösség elképesztően sokfajta módon fejleszti az embert, stabilitást ad neki, és egyáltalán az életnek az elsődleges kerete. Én magam szülőként a saját gyerekeimmel szemben is úgy látom, hogy az egyik elsődleges feladatom, hogy megfelelő közösségeket találjak a számukra, ahol ők aztán ki tudják bontakoztatni magukat, önbeteljesedés és még inkább önátadást tudják gyakorolni. Ez Pécsi Ritának a gondolata, de szerintem zseniális, hogy alapvetően az egész oktatási rendszerünkben mindig önmegvalósításra neveljük. Nyelvvizsga, diploma, karrier, stb. Persze örömet ad az önmegvalósítás, de annál talán még maradandóbb és még komolyabb örömet ad az önátadás. Az, hogy valami önmagamon túlmutató dolgot csinálok, és ezt is közösségben, családban, osztályban, csapatban, zenekarban, kórusban itt lehet megtapasztalni, hogy egy rajtam túlmutató közös nagyobb célért dolgozom, és ez egy hosszantartó örömet, elégedettséget okoz, és hasznosságérzést is okoz az embernek, szemben a viszonylag rövidebb távú eredményekkel, még akár mekkora jól végzett munka öröme is az, egy időn belül megírtam azt a könyvet, és nem okoz egy olyan fajta életcélt, ha már egyszer kész van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közösség ezért nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy tegyünk mindenki a maga területén, akár iskolában, akár más területen, akár egyházközségben, vagy bárhol máshol.
1: Említette tanár úr a Hegedű tanárát, és ugye az imént a közösségek között a kórust is sorolta. Mit jelent tanár úr számára a zene, a kamarazenélés?
2: Egy egész más életformát jelent, tehát, hogy amikor az ember beül a zenekarba, akkor megszűnnek amúgy a normál világ, a családapa, a tanári, az egyéb, akkor ő zenész, és ott is megvan ugyanez az élmény, hogy egy közös munkával, ahhoz, hogy megszólaljon a Mozart szimfónia, ahhoz ugyanúgy kell a nagybőgős, ugyanúgy kell a második hegedűs, ugyanúgy kell a kürt, mindenkinek hozzá kell tenni, és ha valamelyik hiányzik, akkor nem működik az egész. Egy nagyobb egész, egy nagyobb közösség, és hát természetesen az embert mindig föltölti. Lehet, hogy fárasztó, mert hogy még egy program, amin ott kell lenni, meg oda kell érni időben, meg adott esetben gyakorolni kell rá, de másik részről nagyon nagy élményt ad, és nagyon nagy örömet az ember egy egész más professzióban is, ha nem is úgy, mint egy profi zenész, de kipróbálhatja magát, és koncertet adhat, belehelyezkedhet abba a flow élménybe, amit a zenélés ad neki. Úgyhogy azt gondolom, ha orvos volnék, akkor terápiás célra minden akinek fölírnék egy kis zenekari zenélést, vagy kórus éneklést, a lelkét fölfelé emeli a sok világ gondjával szemben, ami meg általában lefelé húzza, úgyhogy szinte nem is tudnám elképzelni nélkül az életemet.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat! Elmélkedjünk aktuálisan most a Szentlélekről, a harmadik isteni szeméről, és úgy elmélkedjünk együtt, hogy kérjük a Szent Lelket, világosítson meg minket, engem abban, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, ahogy ő akarja, hallgatókat abban, hogy amit ebben a műsorban most általam a Szent Lélek akar mondani, azt befogadjuk, megértsük, és amit majd közölni és sugalni akar a lélek, azt meg is tegyük, váltsuk tettekké. Nyissa meg a Szentlélek Úristen szívünket, lelkünket, az ő édességére, az ő szeretetére, az ő megvilágosító kegyelmére. Gyógyítsa meg sebeinket, oldja fel megkötözöttségeinket, és újítson meg minket, és újítsa meg a föld színét. Pünkösdre készülünk a Szentléleknek, erre a nagy és csodálatos ünnepére. Minden készület tudatos kell, hogy legyen. Azért kaptunk értelmet és bölcsességet az Istentől, a bölcsesség lelkét, hogy azt használjuk is, és valóban alázattal készüljünk a Szentlélek eljövetelére. És a Szentlélek szüntelenül közölni akarja magát, és tüntelenül közli is magát, csak rajtam múlik, hogy mennyire vagyok nyitott az ő érkezésére és az ő befogadására, mint egy személynek, a harmadik isteni személynek a befogadására. 13. Leó pápa a Provida Matris Caritate kezdetű apostoli levelében rendelte el hivatalosan az egész egyház számára 1895-ben, hogy novénával, kilenceddel készüljünk a pünkösd ünnepére. Tehát ő ezt határozottan kéri minden kereszténytől. És hát most, amikor hallgatjuk ezt a rádióműsort, lehet, hogy tudatosodik bennünk, hogy nem készültünk sem kilenceddel, sem mással különösképpen, de sohasem késő. Most azért hallhatjuk ezeket a szavakat az Isten kegyelméből, hogy újra tervezzünk, és kezdjük el akkor most a kilencedet, majd pár nappal tovább mondjuk, de hát ezt bármikor lehet mondani. Ezt a kilencedet, mint bármilyen kilencedet, de minden esetre kezdjünk el tudatosan készülni most a Szentlélek fogadására. Olyan lesz az ünnepünk, ahogyan az ünnepre készültünk. Olyan lesz a halálunk, amilyen az életünk volt. Ahogyan készültünk a halálunkra, illetve az örök életünkre. A Szentlélek nagyon találékony abban, hogy hogyan készítsük a lelkünket. Talán a legjobb, ha megkérdezzük tőle. Drága Szentlélek Úristen, te most hogyan akarod, hogy készüljek a te nagy ünnepedre? Mutasd meg nekem, sugald nekem. És hogyha figyelmesek vagyunk, akár a bensőnkben, szívünkben, meghalljuk az ő szelíd, csöndes útmutatását, ám bár határozott útmutatását, vagy az embereken keresztül, akikkel találkozunk, de egészen biztosak lehetünk abban, hogy segítséget kapunk a készületben is, és majd az ünnepen is. Készülhetünk böjtel, virasztással, csönddel, elcsendesedéssel, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, önmagunk kiüresítésével, éberséggel. A böjtnek is, a virasztásnak is az egyik legfontosabb dimenziója az, hogy megsanyargassuk egy kicsit a testünket, hogy a lélek feléledjen. Tapasztaljuk a bőjtben is, virasztásban is, hogy nehéz, és elfáradunk, és elgyengülünk, de a gyengeségünkben tapasztaljuk meg az erőt. Szentlélekről sokat tudunk mondani, de talán az egyik legszebb kifejezésre a Szentlélek, mint egy Istennek a szíve, legmélyebb valósága. A Szentlélek Isten legnagyobb ígérete, amit Ezekiel prófétánál is olvashatunk, 37. fejezetben, 12. verstől, ezt mondja az Úr az Isten: nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ezt a csontmezőről, csontokkal teli mezőről való látomás után olvashatjuk Ezekielnél. Most kérjünk meg egy aranyos kis szentet, persze a kicsi az idézőjelbe téve, aki a 19. századi palesztin karmelita misztikus nővér volt, betlehemi Szent Míriam, a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Míriam, akinek szellemiségét és életét mély lángoló Szentlélek tisztelet határozta meg. Az egyik legismertebb idézet tőle az a rendkívül tiszta gyermeki bizalommal teli fohász, amelyet a Szentlélek Úristenhez írt. Most idézem: Szentlélek, ihles meg engem, Isten szeretete emészel engem, a jó útra vezess engem, Mária édesanyám, tekints rám, Jézussal áldj meg engem, minden gonosztól, minden csalódástól, minden veszélytől őrizd meg engem. Idézet vége. Egy másik fohászt is idézek tőle: béke forrás a világosság, jöjj és világosíts meg engem. Éhes vagyok, jöjj és táplálj engem. Szomjas vagyok, jöjj és oltsd szomjamat. Vak vagyok, jöjj és adj nekem fényt. Szegény vagyok, jöjj és gazdagíts meg engem. Mondták erről a szentről, hogy nagyon gyakran ismételgetle, hogy jöjj, megvilágosító lélek. És ezt most megtanulhatjuk tőle. Mi is különösen így Pünkösd környékén egy kicsit most gyakrabban hívjuk a Szent Lelket, mint ahogy esetleg eddig hívtuk és kértük. És hassát az egész napunkat a Szent Lélekhez való fohászkodás. Jöjj, drága lélek, jöjj, megvilágosító lélek, jöjj, szeretet lelke, vagy bármit, amit a Szent Lélek ilyenkor az ajkunkra ad. Csak mondjuk, mondjuk és kérjük nagyon nagy szeretettel. És kérjük a szűzanyát is, hogy segítsen nekünk. Mondhatjuk ezt a fohászt: jöjj, drága Szentlélek, a szűzanya szeplőtelen szívének hathatós közbenjárása által. Én ezt a fohászt gyakran használom, a szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön. Bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy, és életet ad. Ugyancsak Szent Míriamtól származtatják ezt a gondolatot, mikor azt mondja, idézem: a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy elhanyagolják a Szentlélek igazi tiszteletét. Azt mondja: a világban, családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy a Szentlélek tisztelete kicsit háttérbe szorul. Ezt a gondolatot is neki tulajdonítják, hogy azt mondja, aki tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket, az nem fog tévúton meghalni, mert a lélek világossága megmutatja az igazságot. tehát tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket. Tanuljuk meg ezt Betlehemi Szent Míriamtól. Még egy idézet tőle, a Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az útmenti kövek. Engedd be a Szent Lelket, és életre kelsz, szeretni fogsz. Szent Míriam üzen a papoknak is, külön hangsúlyozza, hogy azok a papok, akik terjesztik a Szentlélek tiszteletét és prédikálnak róla, különleges belső világosságot kapnak a beszédükhöz. Ezt én magam is megtapasztalom, hogy mennyire birtokba tud venni a Szentlélek egy-egy prédikáció alkalmával, ha arra megfelelően készültem, elcsendesedéssel, elmélkedéssel, és amit részemről meg lehet tenni, akkor szinte én is hallgatom azt, amit rajtam keresztül mond a Szentlélek, és engem is ugyanúgy tanít, mint a híveket, akik ezt hallják. Hányszor megtapasztaltam azt, hogy elkezdtem egy gondolatmenetet, és a Szentlélek jó értelemben eltérített, és elkezdtem teljesen más irányt venni, és engedve a Szentléleknek elmondtam azt, amit ő akar. Kell részünkről nem csak a prédikációban, hanem az életünkben is egy olyan fajta engedékenység, talán ez a legjobb szó, hogy nem ragaszkodok makacsul ahhoz az elképzelésemhez, amit én jónak tartok, hanem megengedem, hogy a Szentlélek irányt váltson gondolataimban, tetteimben. Láthattuk ezt Pál apostolnál is, hogy bizonyos helyekre megtiltotta, hogy elmenjen, máshová pedig szent kényszerrel oda vezette. Tehát engedékenyen engedelmeskedett Pál apostol is a Szentlélek indításainak. Mert a Szentlélek indít. Ha az Isten útján akarunk járni, és ez a szándékunk, és nem a bűn útján, akkor a Szentlélek indít, megállít, irányt változtat. És erre az indításra, erre a belső hangra meg kell tanulni figyelni.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
1: Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyek Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a szentmisét, szombaton 20 órától pedig az ezüstmisés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő szentmise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutat be. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. 14. Leó pápa a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt Castel Gandolfóban. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanságokait, mondta köszöntőjében. Majd hozzátette, beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében a Szent Atya közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel ebédelt együtt, akiket a Római Egyházmegye támogat. A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Az idei évben Dóka Klára díjban részesült dr. Horváth István, az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárvezetője is. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltár ügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca egyben megerősítette a HVG értesülését, amely szerint Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósvai Gábor kabinetfőnöke. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László lesz. A mai hatállyal Baricska Norbert Tamás lett Budapest rendőrfőkapitánya. A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta, a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart. Hozzáfűzte, minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek. Egyeztetési kérdőív indul az új KRESZ-ről, az egységes közlekedésbiztonsági szabályozás kialakításáért, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint az első KRESZ tervezet őszre készülhet el, várják az emberek véleményét a notórius gyorshajtók elleni fellépésről, a szakaszos sebességmérés bevezetéséről és a rollerekkel kapcsolatos szabályozás megújításáról, valamint szigorításáról is. Olvasható az Inforádió oldalán. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles

0: Választás 2011 óta közönségszavazással történik. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős, borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadékzóna megszűnik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. John Baptist Basobora keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Basobora atya Füzérradványi lelki gyakorlatán 2025-ben mintegy 200 fő vett részt. Csiki Melinda és Bíró Piroska Debrecenből érkeztek. Velük beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Füzéradványon beszélgetünk, ahol közösen együtt veszünk részt egy lelki gyakorlaton. Egy Ugandából származó atya, Basobora atya tartja ezt a lelki gyakorlatot. Ki, mi indított benneteket erre, hogy eljöjjetek erre a lelki gyakorlatra?
1: 2 évvel ezelőtt Budapesten egy másik lelki gyakorlaton vettem részt, amikor találkoztam Eszterrel, aki mesélt arról, hogy ő szokott fordítani különböző lelki gyakorlatokon, amelyekre külföldről hívnak papokat, karizmatikus papokat. Akkor mesélt Basobora atyáról, és említette, hogy nem sokára Debrecenbe érkezik, és mivel én Debrecenben élek, ezért szívesen invitált a Szent László templomba. Akkor nem volt szerencsém, nem tudtam részt venni ezen a lelki gyakorlaton, és amikor nemrég észrevettem a plakátot a templomban, akkor éreztem, hogy nekem itt a helyem, el kell jönnöm.
2: Hát én is hasonlóan 2 évvel ezelőtt találkoztam már Basobora atyával, ugyanitt Füzéradványon. Akkor is nagyon megérintettek a gondolatai, a tanításai, és amikor ugyanígy szembe találkoztam a meghirdetett plakáttal, hogy ismét Füzéradványra érkezik, akkor nem volt kérdés, tehát hogy azonnal jelentkeztem is, és örömmel jöttem a lelki gyakorlatra.
0: Én is megosztom veletek, hogy én pedig 2016-ban találkoztam először Basobora atyával, és Eszterrel is, aki a tolmács, akit ti is említettetek, ővele akkor ismerkedtem meg, és Eszterrel akkor készítettem egy riportot, pont a Basobora atya lelki gyakorlata után, amiben ő is tanúságot tett arról, hogy ő milyen lelki élményeket élt meg ott az alatt, az egynapos lelki gyakorlat alatt. Ennek a lelki gyakorlatnak tulajdonképpen, ahogy én eddig tapasztaltam, nincs úgy konkrétan témája, de szerintem nagyon sok fontos kérdést érint az atya. Eddig benneteket mi érintett meg a leg

0: jobban, de nem, hogy elsőre nem is tudtok így konkrétumot mondani, tehát hogy az egésznek a lelkülete, hangulata hogyan hat rátok?
1: Egy általánosabb benyomással kezdeném, amit pont, mivel két napos ez a rendezvény, tegnap este meg is osztottam a szobatársaimmal, hogy az a légkör, ami itt körülveszi az embert, az annyira felemelő, amivel máshol nem is találkozik. Hiába megyünk el egy szent misére, az emberek szinte kötelességből, szomorú arccal, vagy legalábbis közömbös arccal mondják az imáikat, mondják a megtanult liturgikus szövegeket. Itt pedig mindenkiből árad a szeretet, túlcsordul a szent lélek bennük, és akár állva, tapsolva énekelnek, és úgy dicsőítik az Urat.
2: Hasonlóan számomra is ez az itt lét, amit úgymond átáraszt a Szentlélek az ő erejével. Mindenki így boldog és örömmel fordulnak egymáshoz. Ezt nem lehet máshol tapasztalni, tehát hogy mindig ezek a dicsőítő zenék által, a tanítások által, a Szentlélek ereje által egy annyira felemelt közegben vagyunk két napig, amit nagyon kevés helyen tapasztal meg az ember. Vasabóra tanításai, gyógyításai, szavai pótolhatatlanok, tehát nagyon megérintettek az első nap által mondott mondatai, hogy erősödjünk meg a hitben, és adott útmutatókat, hogy hogyan tudjuk ezt megélni a saját életünkben. Ma is, ami most forog így bennem, hogy nagyon sok örökletes bűnt hordozunk magunkban, és olyan bűnöket, amelyeket az őseinktől öröklünk, és hogy hogyan tudunk ez ellen tenni, hogy a Szentlélek teljesen meg tudjon tisztítani bennünket, és teljesen át tudja járni az életünket, ezáltal mi is tudjuk ezt a szeretetet átadni az emberek felé, és megtanítson bennünket ezen az úton járni.
0: Bennem az fogalmazódott meg, hogy egy-egy ilyen lelki gyakorlaton, különösen karizmatikus lelki gyakorlaton, olyan, mintha mindig az Úr felvinne a hegyre, és majd a hétköznapokban pedig azért alászállunk, ha nem is a pokolba, de a hétköznapok rohanásába. Nehéz szerintem is megtartani, vagy jobban figyelni az Úrra, de ugye erre vagyunk meghívva. És az első előadásra szeretnék én is reflektálni. Abban az előadásban Basabora atya a szeretetről beszélt, és Eszter kérdezte az előadás után, hogy ahogy ő tolmácsolt, hogy érthető volt-e minden. És mondtam neki, hogy szerintem nagyon érthető volt, és átjött az, ahogy én fogalmaztam, ami így konkrétan nem hangzott el, hogy a szeretet mindent visz. Szerintem Basabora atyának ez volt az első tanításának úgymond a mondani valója. És egy másik, amit még szeretnék kiemelni, és esetleg ahhoz is fűzhettek ti is gondolatokat, hogy amit mondott az atya, hogy a katolikusoknak, ahogy fogalmazott, hogy a katolikusoknak nem problémájuk van, hanem válaszuk van, és a válasz pedig Jézus Krisztus, és ahogy a keresztet felemelte a magasba, engem ez nagyon-nagyon megindított, nem tudom, hogy bennetek ez váltotta ki pozitív, akár negatív milyen reakciót.
1: Nekem erről az ugrik be az atyától, hogy azt kérdezi, hogy az emberekben felmerül az a kérdés, hogy egy hívő ember, aki templomba jár, gyón, áldoz, mégis hogy kaphat egy olyan betegséget, amit nagyon hosszan kell hordoznia, vagy esetleg fel sem tud épülni belőle. És hogy az emberek ilyen kérdéseket tesznek fel, hogy akkor ilyenkor hol van az Isten, szerete az Isten, de nem ez a kérdés, hanem Isten a válasz erre, hogy nézzetek a keresztre, nézzétek, hogy Jézus, aki ember lett, hogy hogyan viselte a keresztjét, hogy ő nem panaszkodott, hanem egyszerűen megélte azt, amit az atya neki szánt, és nekünk ez példaértékű, hogy így kell élnünk.
2: Hát most hirtelen a Jézus sebeire tudok gondolni, mert az utóbbi időben nagyon megérintettek a stigmatizált szentek. Ilyen például ugye Pió atya és Galgóczi Erzsébet, aki ugye Magyarországon élt és viselte Jézusnak a sebeit, és most nemrég olvastam, hogy hát jelen pillanatban is legalább 30, hát mondhatjuk azt, hogy a szent él ezekkel a sebekkel. És hogy milyen csodálatos az, hogy néha ugye ezek a betegségek által akár Jézus kínszenvedéséből tudunk egy kis részt vállalni, és nem tudhatjuk ezek a fájdalmak, ezek a betegségek, hogy miért vannak a mi életünkben, és néha megtapasztaljuk azt, hogy valami nem úgy sikerül az életben, ahogy szeretnénk, és elbukunk, és sebeket szerzünk, de ezekből a sebekből tudunk gyógyulni, és ezek a sebek visznek közelebb Jézus Krisztushoz.
0: Igen, és ahogy most a legutóbbi tanításban is elhangzott, hogy a Szentlélek hogyan tud minket átjárni, de ahhoz, hogy ő átjárjon, azért a mi közreműködésünkre is szükség van. Ebből a tanúságos képből, ahogy előadta az atya, hogy a pohárban lévő földkosz hogyan tisztul meg, hogyha minél több vizet, minél több lelket öntünk bele, akkor az előbb-utóbb a mocsok, a szenny a mi lelkünkből is eltűnik, hogyha mi is bűnbánattal Jézushoz fordulunk.
1: Engem akár ebből a képből is, de úgy általában az ige hirdetéséből az ragad meg, hogy mindenkihez szól, de különösen a fiatalokhoz. Ez két szempontból is fontos lehet. Az egyik, hogy az egyháznak fiatalokra van szüksége. Tudjuk, hogy papokra van szüksége, de nagyon sok fiatalnak egyszerűbb a világi életet választani. Szóval őket szólítja meg, és ehhez a példához is fiatalokat hívott ki, hogy szemléltesse, bevonja őket, megmozgassa őket. Ennek az egész lelki gyakorlatnak az a picit mottója, hogy hogyan mozgat meg minket a Szentlélek, hogy hogyan mozogjunk a Jóistenben. És egyrészt ez a gondolatsor foglalkoztatott, hogy ő bevonja a fiatalokat, és nagy hangsúlyt fektet rájuk, hogy evangelizáljanak. Másrészt visszaemlékszem gyerekkoromra, hogy akkor azt hittem, hogy azzal, hogy templomba járok, hittanra járok, gyónok, áldozok, azzal én a hiszem csúcsán vagyok. Aztán, ahogy nőttem, éreztem, hogy ez nem elég, és hogy meg kell ugrani egy szintet, és azt hiszem, hogy folyamatosan ilyen szintugrásban vagyunk, de mégis gyerekkorban kell ezt az egészet elkezdeni, hogy legyen mire építeni.
2: Engem nagyon-nagyon megérintett, és annyira jó volt látni, hogy ilyen egyszerű eszközöket használt, poharat, a lavort, a Szentlélek erejének a bemutatására, és hogy mennyire különbözőek vagyunk, hogy mennyire engedjük, hogy átáradjon rajtunk a Szentlélek, vagy csak engedjük is, és átfolyik rajtunk, és nem tartjuk, vagy nem őrizzük meg ennek az erejét. És ezt így nagyon jó volt látni, meg hogy adott útmutatást, hogyha próbáljuk tisztítani magunkat, és mégis maradott egy-két kis kavics, hogy hogyan tudunk attól a kis kavicsoktól is megszabadulni. Ugye itt utalt vissza az őseink bűnére, hogy foglalkoznunk kell vele, mert lehetnek olyan áteredő bűnök, amelyeket hordozunk, és kérnünk kell a Jóisten segítségét, és kérnünk kell szentmisét ezért a szándékért, hogy ezek a bűnök megtisztuljanak, és a generáció a családfánkat megtisztítsák teljesen.

0: Kicsit visszautalva még a tegnapi napnak a Szent Miséjére, ha jól emlékszem, lehet, hogy pontosan nem tudom idézni, de ugye az evangélium szólt arról, hogy mi nem szolgálhatunk két úrnak, az Istennek is és a Mammonnak is, és ott az atya egy olyan történetet mondott el, vagy olyan tanítást fogalmazott meg, hogy tulajdonképpen nekünk ugye tanúságot is kell tennünk, szolgálnunk is kell másokat, másokért imádkoznunk is kell, hogy nálatok ez a saját életetekben, a hétköznapi életetekben, amikor ugye nem a hegyen vagyunk egy-egy lelki gyakorlaton, milyen módon nyilvánul meg ez, vagy ti erre figyeltek-e?
1: A szolgálat kapcsán már egy ideje azt foglalkoztat, hogy hogyan tudnám szolgálni az Urat, milyen módokon. De jellemzően vannak a vallásos emberek és a nem vallásos emberek, és a nem vallásos emberekkel nem beszélünk vallásos témáról, és a vallásosakkal meg igen. És azon gondolkoztam, hogy ez nem képmutatás-e, vagy hogy ez a könnyebbik út esetleg, könnyebbik út-e. És egyszer csak a Jóisten segítségével elkezdtem beszélni róla. Nem úton útfélen és nem kapukon becsengetve, hanem egy élethelyzetben, hogyha valaki éppen beszélt hozzám, akkor mondtam egy olyan bibliai idézetet, ami segített neki. És visszajelzést kaptam, hogy ez milyen jó volt, hogy ott szinte azonnali megoldást nyújtott. És ezen felbátorodva egyre többet és többet idéztem. Akár a Bibliából, akár csak egy történetet, ha nem is tudtam, hogy hol található a Bibliában, de magát a történetet elmondtam, hogy mi ez, ami segíthet neki. És akkor már nem csak a vallásos emberekkel tudtam ilyenről beszélni, hanem akár másokkal is. A másik dolog, hogy hogyan szolgálhatunk másokért, én még nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy közbenjáró ima, illetve imádkoztam már másokért, csak nem tudtam, hogy ennek van egy ilyen neve. És megismerkedtem a hagyományos rózsafűzér mellett a Szent Rita rózsafűzérrel, amit ajándékba kaptam, és azóta szorgalmasan mondom, akár magamért, akár másokért. Erre egy elég szomorú élethelyzet vezetett rá, ami a környezetemben történt, és ami ajándéka még ennek a lelki gyakorlatnak, hogy az utastársammal, és most már azóta barátommal megismerkedve kaptam ajándékba egy Medjugorje és rózsafűzért, és meg is tanította már aznap este, hogy hogyan kell imádkozni, úgyhogy még egy eszközzel bővült a repertoára, hogy akár saját magamért, akár másokért tudok imádkozni. Még nem tartok olyan szinten, hogy az ellenségeimért is tudjak imádkozni, de bízom benne, hogy azért ide is el fogok jutni.
2: Hát a szolgálat a tegnap nagyon megérintett, és így visszagondoltam az eddigi életemre, hogy ezek a lelki gyakorlatok mennyire fontosak, és mennyit tanítanak, és kicsi lépésekkel, de elindultam ezen az úton, és megtanultam másokra is gondolni, a családtagjaimra, a körülöttem élőkre, a munkatársakra, és úgy végig tekintettem, hogy kinek az, akinek próbálok szolgálni, és hát így ilyen kicsi léptekben, akár egy könyv ajándékozásával, vagy egy mosolygós bögre ajándékozásával, amelyen egy ige áll, ilyen apróságok ajándékozásával próbáltam ezt a szolgálatot úgymond elindítani. De jó volt visszatekinteni, hogy a múlt héten sikerült két kollégámmal is beszélni a Jóistenről, akik ugye nem vallásosak, és hát ugye ez volt az első ilyen örvendetes pont számomra, hogy mertem beszélni a Jóistenről olyanokkal is, akik közel vannak számomra, fontosak, de mégis úgy szeretném, hogy a Jóisten őket is megérintse. És így erőt kaptam Basa Bora atya által is, hogy ezen az úton igen tovább kell haladnom, és szolgálnom kell a Jóistent, és valamilyen úton, akár egy könyv ajándékozásával, hát ha akár többeket a Jóistenhez tudok vezetni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezeknek a lelki gyakorlatoknak, mert megerősítenek ezen az úton, és eszközt adnak úgymond a kezünkbe, és egyre több sugallat van a Szentlélek által is, hogy hogyan tudok hozzájuk szólni, hogyan tudom őket akár a Jóistenhez vezetni egy mondat által. Úgyhogy köszönöm, Jézus! Ezek a lelki gyakorlatok, és hogy próbálok a Jóistennel minél szorosabb kapcsolatot, és kérem a szentek segítségét is, úgyhogy egy kicsit hát ilyen önző módon is kérek segítséget ezen az úton való megerősítésért, és úgymond beosztottam a szenteket egy hétre. Ez azt jelenti, hogy hétfőn Szent Mihály arkangyal segítségét kérem, kedden Szent Antalhoz imádkozom, szerdán Szent Józsefhez, csütörtökön Szent Ritához, pénteken Pió atyához, szombaton a Szűzanyának a segítségét kérem, és hát vasárnap második János Pál pápát, akit azért szeretek olyan nagyon, mert egy napon születtünk, és nagyon különleges ő számomra. És egy kicsit önzőnek is éreztem magam, így vagy lehet, hogy ez a ilyen rossz sugallat, hogy azért így ezt illik, vagy szabad ezt tennem, hogy így beosztom úgymond a szenteket, és kérem a segítségét, és egy szentségimádás után megerősített a Jóisten abban, hogy igen, forduljak hozzájuk, és úgymond ostromoljam a mennyet, mert a szentségimádás után kijöttem, és a Szent László plébánián bementem az irodába, és mondták, hogy megjelent egy új könyv, mert szoktam ott könyveket vásárolni, Színai Szent Katalintól, és az a címe, hogy ostromold a mennyet. Úgyhogy megerősödtem, hogy jól van, Istenem, köszönöm a segítséget, úgyhogy továbbra is ostromolom a mennyet, és kérem az ő közbenjárásukat, hogy segítsenek ezen az úton.
0: A lelki gyakorlatnak a hangulatához, lelkiségéhez hozzá tartozik a dicsőítő zene, az éneklés. És szerintem ez is nagyon segít megnyitni a szívünket, és a lelkünket, és átadni az életünket Jézusnak, hogy a ti életetekben az éneknek, a dicsőítésnek, a zenének, karizmatikus zenéknek milyen szerepe, jelentősége van.
1: A gimnáziumi éveimet a Svetics Katolikus Leány Gimnáziumban töltöttem, és ott nagy hangsúlyt kaptak a gitáros énekek, a tézi énekek. Volt egy kis sárga könyvünk, és boldogan énekeltünk. Aztán telt múlt az idő, és nem feltétlenül jutottam el gitáros szentmisékre, de nagyon hiányzott. Minden vezetés közben, amikor 10 percnél hosszabb útra mentem, folyamatosan ezt énekeltem. Már van két gyermekem, és ők is azonnal bekapcsolódnak, hogyha egy autós útra megyünk. De a zene az mindig közel állt hozzám. Így aztán egyszer meghallottam egy kórust énekelni a templomban, és akkor azt éreztem, hogy ez olyan, mintha az ember duplán vagy triplán imádkozna, úgyhogy nekem is ezt így kellene, és azt mondja a Jóisten, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott köztetek vagyok, hát itt mennyire van közöttünk, hogyha így énekelünk, és azonnal kiszúrtam valakit, akit onnan ismerek, egy gimnáziumi osztálytársamat, felvettem még aznap vele a kapcsolatot, hogy hogyan tudnék csatlakozni a társasághoz. Ő ajánlotta, hogy menjek el a Dalárda egyik próbájára, ami a Szent Anna Székes Egyház családi kórusa, és most már el tudom mondani, hogy már egy éve a tagja vagyok, és minden pénteken dicsőítjük az Urat az énekek által. Úgyhogy amikor idejöttem erre a lelki gyakorlatra, és hallottam ezeket az éneket, nagy részét már ismerem, és azt, hogy nem csak annyian, ahányan a Dalárda tagjai, nem csak annyian énekeljük, hanem sokkal-sokkal többen, és ilyen lelkesen, akár állva a kezünket felemelve, nagyon sokat ad. Nagyon sokat ad nekünk.
2: A dicsőítő dalokkal én először Kolozsváron találkoztam, Egyetemista koromban a kolozsvári egyetemi lelkiséghez jártam, és hát nagy szerencsém volt, akkor Pintér Béla és Csiszér Laci eljöttek egy ilyen hétvégi dicsőítő alkalomra, úgymond lelki gyakorlatra. És hát azóta annyira szívembe égtek ezek a dalok. Nagyon-nagyon szeretem Csiszér László és Pintér Béla dalait a mai napig. Az autómban csak ilyen CD-k vannak, úgyhogy aki velem utazik, az hát vagy a Mária Rádiót, vagy Pintér Béla és Csiszér László dalait hallgatja, hogyha otthon ugye sokat vezetek, és néha szoktam utasokat is fölvenni, akkor ha beülnek hozzám, és épp a Mária Rádió megy, gondolkodom azon, hogy így ismeretlenként vajon mit gondolhatnak rólam, de mondom, hogy hát ha velem utazol, akkor neked is hallgatnod kell a Mária Rádiót, és hallgatni a úgymond akár a dicsőítő dalokat, akár a tanításokat, és így örülök, hogy hát ha őket is megszólítja ezáltal a jó Isten ezeken a dalokon keresztül. De amikor szomorú vagyok, vagy akár otthon van egy kis időm, akkor mindig igyekszem ezekből a dalokból elővenni, és hát nagyon, nagyon szeretem Csiszér Lászlónak a Meghívtál, hogy vízre lépjek című dalát, amely sokat ad számomra.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek ezeket a gondolatokat, és reméljük, hogy a kedves hallgatók lelki fejlődéséhez is hozzájárulunk ezzel a beszélgetéssel, és így tudjuk közvetíteni, ezáltal is tudjuk közvetíteni Jézus Krisztus szeretetét. Műsorunkban Basobora atya füzéradványi lelki gyakorlatáról a debreceni Csiki Melindával és Biro Piroskával beszélgettünk. Műsorunk a 2025. október 27-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa levele az ázsiai egyházhoz. Legyünk a szeretet közösség építőjé. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Castel Gandolfói pápai palota kertjében. Az iskolapadból Lourdesba, útjukat kereső fiatalok élményei.

Leó pápa az ázsiai egyházhoz, legyünk a szeretett közösség építői. 14. Leó levelet írt Oswald Gracias bíborosnak, különleges megbízottjának, aki képviseli majd az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésén Dzsakartában július 20-a és 26-a között. Legyetek a szeretett közösség, ne pedig Bábel építői. Legyetek az eljövendő ország szolgálói, ne pedig az összeomlásra ítélt tornyok urai. Ezekkel a szavakkal 14. Leó pápa megismétli a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megfogalmazott felhívását, hogy helyezzük Istent tetteink horizontjára, az emberi személyt pedig döntéseink középpontjába. Ez a buzdítás az indiai Oswald Gracias bíborosnak, Bombay nyugalmazott érsekének írt levelében olvasható, akit különleges küldöttjének nevezett ki az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének 12. plenáris ülésére, amelyet július 20-a és 26-a között Dzsakartában, Indonéziában tartanak. A kinevezésről május 23-án számolt be az Osservatore Romano vatikáni napilap. Latin nyelven írt levelében a pápa arra buzdítja a híveket és püspök testvéreit, hogy ne féljenek bepiszkolni a kezüket korunk építkezésén, abban a reményben, hogy a szeretett ázsiai egyház soha ne szűnjön meg virágozni a hitben és az emberségben. 14. Leó a teljes egyházi közösség ezen közös elkötelezettsége révén tanítói dokumentumában a 85. Zsoltárra hivatkozva ezt írja. Az elutasított kövek, a szegények, a betegek, a migránsok és a kicsinyek szegletkővé válnak, és a földön egy közös, erős és befogadó otthon születik, ahol a szeretet és az igazság végre találkozik. Az igazságosság és a béke pedig átöleli egymást. A pásztor és az atya szívével a pápa ezért mindenkit arra szólít fel, hogy állítsák meg egy újabb Bábel építését, és egyesítsék erőiket a jó építésében, hogy az emberiség soha ne veszítse el szépségét, és a világ újra felismerhesse minden ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakni vágyik. A június 24-én aláírt levélben 14. Leó arra is emlékeztet, hogy a pápai követ kinevezésére irányuló kérelmét Filipe Neri Antonio Sebastiao de Rosario Ferrao bíboros Goa és Damao metropolita érseke nyújtotta be. Végül képviselőjét a boldogságos Szűz Mária és hitvese Szent József szerető oltalmába ajánlja. Nobel-díjasok és szakértők tanácskoznak a nukleáris háborúról és a mesterséges intelligenciáról a Borgo Laudato Si-ben. A Nobel-díjasok mesterséges intelligenciáról és nukleáris háborúról szóló globális gyűlésének első napja július 14-én kedden kezdődött a Castel Gandolfo-ban található Borgo Laudato Si-ben, arra ösztönözve a Nobel-díjasokat, a szakértőket, az egyetemi képviselőket és másokat, hogy elgondolkodjanak a világunkat érintő legnagyobb kihívásokról. Több mint 200 Nobel-díjas, volt államfő, egyetemi képviselő és szakértő gyűlt össze július 14-én kedden a Castel Gandolfo-ban található pápai villa kertjének fenyői és olajligetei árnyékában, hogy megvitassák a mesterséges intelligencia és a nukleáris háború témáit. A tanácskozás július 16-áig csütörtökig tart, amelyet 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihletett, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A gyűlés a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat aláírásával zárul. A megbeszélés célja, hogy bemutassa a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozó irányelveket, amelyek az együttműködésre, az emberi méltóságra, az átfogó fejlődésre és a békére összpontosítanak.
A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például az emberi család törékenysége a nukleáris korban, vagy a technológia az emberiség szolgálatában, illetve a mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai. A konferencia első két napját a Castel Gandolfói pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben, Laudato Si faluban, míg a rendezvény harmadik és egyben utolsó napját a római önkormányzat székhelyén a Kapitóliumon tartják. A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és az intenzívebb technológiai verseny jellemez, mondta bevezető beszédében Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Borgo Laudato Si felsőoktatási központ vezetője. Kiemelte, hogy ezeket a problémákat hogyan kíséri a mesterséges intelligencia és az autonóm technológiák gyors fejlődése. Ezzel kapcsolatban Fábio Baggio bíboros hangsúlyozta találkozó és a különböző területeken belüli párbeszéd előmozdításának fontosságát. Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen osztott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani, mutatott rá a főpásztor. Ez a gyűlés nem csupán a kockázatok elemzésére ült össze, hangsúlyozta beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis alapítvány elnöke, aki részt vesz az eseményen. Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk, a párbeszéd továbbra is lehetséges, hogy a bölcsesség továbbra is kísérheti a tudást, hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét. Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett, és a reményt a beletörődés helyett, hangsúlyozta Tomasi bíboros. A nyitóülés középpontjában a Magnifica Humanitas, a közös otthonunk jövőjéért téma állt, mivel számos beszélgetést 14. Leó pápa első, májusban kiadott enciklikája ihletett. Az ülés Angel Fernández Ártime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei dikasztériumának proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott a pápa szövegéről. Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük Juan Manuel Santos Nobel békedíjas, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte 14. Leó pápa felhívását a Magnifica Humanitasban a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést. Hangsúlyozta, hogy hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság vezérel. Muhammad Yunus professzor, Nobel békedíjas és Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy civilizáció végét és egy következő kezdetét éljük át, valamint annak fontosságát emelte ki, hogy a fiatalokat vonjuk be a világ jövőjének alakításába. Az ülés többi előadói között volt Agnes Kalamán, az Amnesty International főtitkára, Amir Bani Fatemi, a Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetségének alapítója és igazgatósági tagja, James Muller professzor, a Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért társalapítója, Karen Helberg professzor, a Paguas konferenciák főtitkára, valamint David Gross, fizikai Nobel-díjas és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora. A kedd délelőtt és délután további részét számos vitaülés jellemezte, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például az, amikor a mesterséges intelligencia kikerül az emberi irányítás alól. Több előadó is beszédet mondott, köztük Maria Ressa, Nobel békedíjas,
a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan szervezetek mesterséges intelligencia kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind, különböző nézőpontokat mutatva be a témákról.

Az iskolapadból Lourdesba. Útjukat kereső fiatalok élményei. A lombardiai Busto-Arsizio városban található Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola a 90-es évek óta lehetőséget kínál néhány végzős tanulónak arra, hogy elkísérje a betegeket a Lourdes-i Máriak egyhelyre, az Oftál olasz betegkísérő szervezet támogatásával. A 18 éves Ginevra Maria Ceriani számára meghatározó élményt jelentett a tapasztalat. Olyan hely, ami csöndben változtat meg téged. Úgy éreztem, hogy 100 életet leéltem 5 nap alatt, mondta a lány. Unottan bámulják a mobiljukat fejükön fülhallgatóval, amiben hangosan dübörög a zene. Ezek a Z generációt övező sztereotípiák, amelyek azonban nem fedik a valóságot. Sokkal inkább olyan tanulmányokra van szükség, mint a Giuseppe Toniolo Intézet fiatalokról szóló 2026-os jelentése, hogy visszaadjuk ennek a tényleg összetett világnak a konkrét valóságát, ami sokrétű, de sok újdonságot is rejt. Az adatok szerint a fiatalokat destabilizálják a világot sújtó válságok, és ezért bizonytalanul gondolnak a jövőre, ami kapcsolataikban is megjelenik. Ebben a jövőben azonban sokan főszerepet akarnak játszani, megszólalni és felelősséget vállalni, nem csak jelképes elismerésre vágynak. Tehát tudatos és tevékeny fiatalok, akik képesek megragadni az élet kínálta lehetőségeket. Például igent mondani egy iskolai ajánlatra, hogy csatlakozzanak néhány beteghez, akiket az olasz katolikus Lourdes-i Betegszállító Szövetség visz a Mária kegyhelyre. Ez a kezdeményezés a 90-es években kezdődött, amikor a lombardiai Varese megyében egy testnevelő tanár, Maurizio Moschini, aki már régóta hordárként önkénteskedett Lourdesban, fölvetette az ötletet az Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola diákjainak. Először 5-en merték fölvállalni a kalandot, de idővel még 120 diák mondott igent, nem feltétlenül hívők és katolikusok. Moschini tanár úr szerint Lourdes, ahol 14. Leó pápa hamarosan szeptember 27-én szentmisét mutat be, megváltoztatja a srácokat. Olyan utat jelent számukra, ahol jobban megismerik önmagukat, mert megtapasztalják sok ember fájdalmát és nehézségeit. Mély benyomást tesz rájuk, és megváltozva térnek haza. Ginevra Maria Ceriani számára is így volt. Nemrég töltötte be a 18-at, Reál gimnáziumba jár és jövőre érettségizik, de már tudja, mit fog csinálni 2027. szeptemberében. Barátnőivel együtt Lourdesban lesz. Idén június 25-e és 30-a között 20 másik diákkal ment Lourdesba, hittantanárukkal, Antonio Samettivel, aki fiatalon megtapasztalta már ezt. Ginevra számára mély átmenetet hozott az utazás. Hiányzott az iskolából, amikor kihirdették a lehetőséget, mert egy műtét után ágyhoz kötve lábadozott hosszú ideje. Szép dolognak tűnt, de nem tudtam, hogy képes leszek-e másokat ápolni, a saját állapotomat látva. Azért elutaztam egy hét fizioterápia után. Lourdesba repülővel ment, mivel nem tudott hosszú ideig állni, de felkészült. Az étkezővel kezdett foglalkozni, terített, leszette az asztalt, társalgott a betegekkel. A fájdalom azonban előjött, ezért más után kellett néznie Ginevrának. A nehézségekkel küzdőknek nyújtott segítséget, vizet és takarókat osztott, hogy megóvja őket a hidegtől és a nyírkos levegőtől, a hordároknak segített. Úgy éreztem, hogy törleszteni valóm van a világnak. Ez a motiváció hajtotta a fiatal lányt, hogy elfogadja a Lourdes-i utat. 3 hónapig ágyban feküdtem, nagyon sok segítségre volt szükségem, és az elmúlt hetekben a kórházban maximálisan elláttak. Akik segítettek nekem, tényleg meghatározó személyek voltak, soha nem fogom elfelejteni őket. Nagy hálát érzek az ápolók, a kórházi személyzet, az orvosom, de a családom iránt is. Tehát tudom, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akikre a nehéz pillanatokban rábízzuk magunkat. És ez a dolog különösen felerősödik Lourdesban. Megértettem, hogy valójában sokkal többet kaptam vissza, mint amennyit én adtam. Az, ahogy a betegek megnyíltak nekünk, megmutatták törékenységüket,
számomra nagy ajándék volt. És ez nem minden. Az iránta mutatott bizalom arra ösztönözte Ginevrát, hogy lebontsa a régóta emelt falakat, azokat a gátakat, amelyek befolyásolták kapcsolatait. Felbátorodtam, hogy én is ezt tegyem. Elfogadtam a gyengeségeimet, és megmutattam másoknak is. Így tehát elkezdett egyre jobban kinyílni, érezni, hogy belül megváltozik, annak az imának a beteljesedéseként, amelyet a barlang előtt tett, amikor azt kérte Máriától, hogy meg tudjon nyílni, feloldani a benne lévő gátakat. Meghatott pillanatok kísérték ezt az átmenetet a felszabadultság könnyeivel. Lourdes az öröm pillanata, ahol valami nagyszerűt élsz meg. Mind nagyon boldogok voltunk, hogy segíthetünk. Jót tenni nekem tényleg gyógyító erejű volt. És az volt sok más fiatalnak is, akik bár távol állnak a hittől, éppen a Pireneusok lábánál kezdtek föltenni önmaguknak kérdéseket, őszinte, szoros és bensőséges kapcsolatot keresni Istennel. Csupán 5 nap volt, de nekem úgy tűnt, hogy hónapok teltek el, mert mindent 100%-osan megéltem, olyan intenzíven, amit el sem tudtam volna képzelni. Főként pedig úgy tűnik, hogy egy olyan énemet ismertem meg, amelyiket el szeretném vinni a hétköznapi életbe. Lourdes az a hely, amelyik csöndben változtat meg. Úgy éreztem, hogy 100 életet éltem le 5 nap leforgása alatt, zárta gondolatait a 18 éves.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Rónai György. Kiüzetés a paradicsomból. Hol vagy, Ádám? Kérdezte az úr. Nem, mintha nem tudta volna, hogy hol van Ádám. Az úr nagyon jól tudta, hol van Ádám. Ellenkezőleg. Ádám volt az, aki nem tudta, hol az úr. S ezért hallotta szüntelen magában a kérdést, hol vagy, Ádám? Elbújt a lomb alá, és azt felelte, nem vagyok sehol. De hangja azt mondta helyette, itt lapulok a lomb alatt. Akkor az úr elfordult tőle szánalommal. S előlépett az angyal lángoló pallosával.
1: Rónai György, Kiüzetés a paradicsomból című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: A nap imája.
1: Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy vigasztalásaidat egyesíted a szenvedéseimmel, hogy keresztényként tudjak szenvedni. Nem azt kérem, Uram, hogy fájdalommentes legyek, mert ez a szentek dicsősége nálad, hanem azt kérem tőled, Uram, hogy a természetes szenvedésben ne vondd meg tőlem lelked vigasztalását.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária!

0: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. A mai napon kezdődik az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, melyre idén is több száz fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Caritas igazgató tartja. A nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba egriesek mutatja be 17 órai kezdettel. Kollégáink csütörtökön és pénteken is bejelentkeznek a helyszínről, és a szentmiséket is élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Rádió YouTube csatornája. Pénteken 18 órától, szombaton este 20 órától, a zárónapon pedig délelőtt 11:30-kor kezdődik a szentmise Egerszalókon. A találkozó vasárnapig tart. 14. Leó pápa a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt Castel Gandolfóban. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Majd hozzátette, beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Castel Gandolfói pápai rezidenciája

hitoktatója vett részt a Szent János lelki gyakorlatos házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmisékben, a közös imádságokban, a szűzanya lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által idén nyáron zárult program. A 2022-ben indult projekt részletes, rendszeres élménypedagógiai, pályaorientációs és speciális tanodai foglalkozásokkal, valamint ösztöndíjrendszerrel támogatta, hogy az érintett intézményekben is megvalósuljon a minőségi oktatás. A tanórákba részben vagy teljesen beilleszthető elemek 15 féle fejlesztési területen, mintegy 50 különböző játékos módszertannal ismertették meg a gyermekeket és a pedagógusokat, akik a közös tanulás révén közös sikerélményekhez is juthattak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával, partnerszervezetek bevonásával zajlott projekt célja a diákok iskolai lemorzsolódásának megakadályozása és az érettségizők számának növelése volt. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapát falvai apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Július 18-án szombaton 18 óraig kezdett el lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallanak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzenegyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. Július 26-án 11 óra 30 perctől Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Bélapát falván. Bélapát falváról a kisbuszok 9 órakor indulnak, a korábbi évekhez hasonlóan közlekedve. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse.
Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvérség

0: Éri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándokcsoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. Mió Barad a horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni lehet a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf Füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Lelkem utánad vágyódik éjszaka, és bensőmben a lelkem téged keres. Mert ha ítéleteid megvalósulnak a földön, igazságot tanulnak a földkerekség lakói. Ha abba hagyjuk az írásokról való naponkénti elmélkedést, a lehető legveszélyesebb örvény leselkedik ránk. Hiszen minden nap tovább lépünk egyet, személyiségünk folyton alakul, s az is felismerés, amely a tegnap előtt ajándéka volt, mára már nem biztos, hogy maradéktalanul érvényes és elegendő. Ahogy előre haladunk a lelki élet útján, egyre fönségesebb magasságok és egyre szédítőbb mélységek tárulnak föl benne. A tegnapi elmélkedés, ha nem egészül ki a maival, és ha megállunk a tegnapi megértésénél, megsejtésénél, akkor nem az üdvösség, hanem a kárhozat útján járunk. Bálványimádás az, ha leragadunk tegnapi istenképünknél, nem véve tudomást arról, hogy mindaz, amit megérthetünk Isten titkaiból, töredékes marad itt a földön, s csak egy láncszem lehet a nagy megértés bevezetőjeként, amikor már nem tükör által homályosan látunk, hanem színről színre. Életünk végéig kell tehát elmélkednünk az írásokról, hogy halálunk pillanatában az addig tartó elmélkedés láncot egyszer, s mindenkorra a végső és végérvényes valósághoz kapcsolódva igazolást nyerjen, kiegészüljön és eljusson a tökéletes beteljesedésre. Az árnyakból és képekből az igazságra. A keresztény elmélkedés tehát nem csak a Krisztus misztérium következetes kibontakozása, hanem az eljövendő Krisztus utáni kapaszkodás is, mely akkor teljesedik be egészen, amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik. Tegnap Izajás prófétával együtt gondolkodtunk, elmélkedtünk Isten titokzatos gondviseléséről, amely akkor is megvalósul, ha ránk támadnak a gonoszok, hiszen ők is eszközök Isten kezében. Érezzük azonban, hogy ez a megértés sem óv meg attól a sebzéstől, mely szívünket érte, s azon túl, amit megérthetünk, marad valami fájó megérthetetlen is ebben a titokban, amely miatt Isten távolinak, megközelíthetetlennek érezzük. De nem szabad ezen a ponton megállni, legfeljebb ahelyett, hogy szűkös értelmünkkel tovább kutatnánk az isteni gondviselés kifürkészhetetlen misztériumát, más módon kell folytatni Isten arcának keresését. Izajással együtt, az ő gondviselő karjaiba vetve magunkat, az imádás végtelen maga elhagyásában. Végy karjaidba, Teremtőm! Ott, és csak is ott nyugszik meg az én lelkem. Már nem csak gondolkodom tetteidről, hanem egészen átadom magam neked. Te hívsz a mai evangéliumban Szent Fiad által. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Som tichý a pokorný srdcom. Ježiš povedal: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Aven mandessa kon hínle, haj kon pári pepíraven, me vúsóri száraptumen. Len petumen de muri linzsupe, haj szityon mandarke pácsakosszom, haj lásei leszko, aj saja rachna tumare jileski pacha. Morilu pun zagugli, haj muro paripe vusho roj.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Jesus sagte, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und beladen seid. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und selbstlos, und ihr werdet in eurem Herzen Ruhe finden. Mein Joch ist nicht drückend und meine Last ist leicht. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Kármel hegyi boldogasszony, a kármeliták védasszonya. Az egyházatyák a bibliai Kármelt szépsége, termékenysége, ősisége, illés győzelme miatt a boldogságos Szűz Mária jelképének látták. A karmeliták részben emiatt, részben Stokszent Simon látomása miatt tekintik Kármel hegyi boldogasszonyt édesanyjuknak. A Kármelen remetéskedő illés prófétát szellemi ősükként, Stokszent Simont alapítójukként tisztelik. A hagyomány szerint angyalok és szentek kíséretében jelent meg Stokszent Simonnak, átnyújtotta neki a skapuláré nevű válruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, s a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztító tűzből is, mert maga a Kármelhegyi boldogasszony száll le értük, s vezeti a mennyekbe őket. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, s oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A Kármelhegyi boldogasszony ünnepe július 16-án van. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Sixtus pápától kapták 1587-ben. 13. Benedek pápa 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. Ábrázolásain a Kármelhegyi boldogasszony egyik karján a kis Jézus tartja, a másikkal a skapulárét nyújtja Stokszent Simonnak, illetve a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek. A skapuláré gyakran a kisdet kezében van. Megemlítem, hogy Lövő nevű település kápolnája fogadalomból a Kígyós Domb nevezetű szőlőhegyen épült 1928-ban. Függő lámpáját még a közelmúltban is pénteken délután meggyújtották, vasárnap estig égett. Szombatonként, Mária ünnepeken, az oltáron 7 szál gyertya világított, váltakozva a szűzanya 7 örömének és 7 fájdalmának tiszteletére. Ilyenkor lövői és környékbeli hívek, társulatok gyülekeztek a kápolnában, ahol közös ájtatosságot végeztek. A karmelita apácák neve Kármelhegyi boldogságos Szűz Mária rendje Sarutlan apácái. Pápai jogú, szemlélődő szerzetes intézmény. A 16. század végén Spanyolországban 31 kolostorban körülbelül 600 apáca élt. Ezután a rend egész Európában és a többi földrészen is meghonosodott, és az egyház legnagyobb létszámú és legelterjedtebb női szemlélődő rendje lett. A képzési idő 7 év. A karmelita apácák egyszerű, kétkezi munkát végeznek, ruhájuk legfontosabb része a skapuláré. Lelkiségük. A karmelita hivatás máriás és biblikus jellege a rend kezdetétől kitűnik mind nevében, mind legősibb hagyományaiban. Illés nyomán Isten létéről és primátusáról tanúskodik, és Szűz Mária példája szerint közben jár minden emberért. Avilai Nagy Szent Teréz a megújított Kármelt az imádság és az isteni valóság szemlélése felé irányította, és apostoli jelleget adott neki. Teréz szavait idézem, a karmelita apácák imádsága és visszavonultsága a nővérek egész életét az egyház szolgálatába állítja. Ez a ti hivatástok és vágyaitoknak tárgya, ezért folyanak könnyeitek, ezért imádkozzatok, nővéreim. Legismertebb szentjeik Jézusról nevezett Avilai Teréz, Lizői Teréz, Szent Háromságról nevezett Erzsébet Teréz, a Szent Keresztről nevezett Terézia Benedikta, Edith Stein. 1999-ben 881 kolostorban 12.351 sarutlan apáca élt. Magyarországon 1989-ben Pécsett kezdték újra a kolostori életet. Onnan magyar székre költöztek. A karmeliták férfiágában a legismertebb keresztes Szent János. Sokan ismerik a karmeliták kedves énekét. Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. Ő dicsérje hangos énekünkkel bizodalmas szózatunk. Skapuláré szende királynéja, karmeliták kegyes pártfogója, jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk. Mi is fohászkodjunk sokszor ezekkel a szavakkal, Kármelhegyi boldogasszony, szüntelenül könyörögj érettünk.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kapcsoljuk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínét.
1: Így van, kedves hallgatóink, valóban Egerszalókról jelentkezünk, ahol 1982-ben volt először ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Következő szűk fél órában megpróbáljuk bemutatni azt, hogy hogyan indult ez a találkozó, és hol tart most. Szeretettel köszöntöm itt egyik vendégemet, Kovács Krisztiánt, a találkozó főszervezőjét. Krisztián, elevenítsük fel, hogyan indult ez a találkozó.
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen ezt a kérdést, mert nagyon jól fel lehet vezetni vele a beszélgetést. Ahogy említetted, 1982 volt az az év, amikor a helyi plébános Domán Ferenc atya gondolt egy merészet, és Nagymaros mintájára egy hasonló találkozót szeretett volna itt Egerszalókon is megszervezni, és megkereste Kerényi Lajos atyát, aki igent mondott erre a megkeresésre, és ők voltak ketten, akik beindították a szalóki találkozóknak ezt a több mint 40 éves történelmét.
1: Több mint 40 éves történelem, azért ez elég nehezen indult ez a találkozó, kezdetben titokban, ugye néhány 10 résztvevővel, aztán nagyon rövid idő alatt, 5-10 év alatt már több százra bővült a résztvevők létszáma. Mi volt a csúcspontja ennek a találkozónak résztvevők tekintetében? És hogyha jól tudom, akkor nem csak innét a környékről érkeztek ide fiatalok, hanem egészen távolról is.
2: Így van. Igazából a 90-es évek vége, illetve a 2000-es évek eleje volt a csúcspont így Szalók történelmében. Van, amit én is már csak így hallásból tudok, de akkor 2000 vagy akár 2500 résztvevő is volt jelen a táborban. Igazából akkor még Nagymaros meg Egerszalók volt a két találkozó. Most már eljutottunk oda, hogy mindenkinek van saját ifjúsági tábora vagy hasonló, tehát van miből válogatni. Akkor tényleg az ország minden pontjából érkeztek ide fiatalok, vagy ahogy mondtad is, határainkon túlról, tehát Kárpátaljáról érkeztek sokan, Felvidékről, illetve Erdélyből érkezett sok fiatal, de most is láttuk a regisztrációban, hogy most is van egy-két fő, aki határainkon túlról érkezik meg.
1: Minden találkozónak van egy mottója. Mi az idei mottunk?
2: Az idei mottunk a dicsérjétek az Urat és áldjátok. Ez a naphimnuszból való. Ugyanis Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünnepli most az egyházunk, és úgy gondolkodtunk, hogy akkor az Egerszalóki találkozó is belecsatlakozna ebbe az ünneplésbe, tehát ehhez kapcsolódik a mottunk, a témánk, az előadóink, tehát mindent erre fűztünk fel, még az idei pólunk színe is sötét-barna lett, tehát hogy mindenben igyekszünk ehhez a ferences lelkiséghez kapcsolódni.
1: Kapcsolódni és igazodni, ha már az előadásokat említetted, köszöntöm körünkben Árvai Ferenc atyát, az Egrivő Egyházmegyei Karitász igazgatóját, aki hamarosan egy órától itt a helyszínen előadást fog tartani. Szent Ferenc a központi témája az idei találkozónak. Azt nagyon jól tudjuk, hogy Árpádházi Szent Erzsébet a Karitász védőszentje, de hogyan kapcsolódik Szent Ferenc a Karitászhoz, vagy a Karitász Szent Ferenchez?
3: A kapcsolódás nagyon egyszerű, hiszen mind a ketten ugyanabban a történelmi időben éltek. Tehát Árpádházi Szent Erzsébet hallott Assisi Szent Ferencről, ha minden igaz, akkor talán levelet is kapott a ferences közösségtől, a ferences szerzetességtől, illetve ő maga is belépett a szegény gondozók közösségébe, az élete második és egyben utolsó szakaszába, amikor ugye Lajos, a férje meghal, és őt a gyermekeivel együtt kiteszik a marburgi kastélyból, és megy abba a kórházba dolgozni, amit ő alapított, és ő szegényként hal meg. Tehát Assisi Szent Ferenchez a kapcsolódás, egyrészt még egyszer, hogy összefoglaljam, az nem más, mint hogy egykorban éltek, valószínűleg hallottak egymásról, talán Ferenc is Erzsébetről, hiszen Assisi Szent Ferencnek az életében már Magyarországon is megjelentek a ferencesek. Tehát ez egy érdekes dolog számunkra, hogy milyen gyorsan elterjedt a Szent Ferencnek a közössége. Karitászosként én a szegénység köré szeretném építeni az előadást, és szeretném azt, hogyha a mai fiatalok is megértenék azt, hogy mit jelent az, hogy szegénység. A mai világban ez egyrészt egy borzasztó félelmetes szó, nehogy szegény legyek, nehogy bekerüljek a szegénységbe. Másrészt próbálják távol tartani magukat tőlük, tehát aki szegénységben él, nélkülözésben, az megtapasztalja, hogy mit is jelent ez számára, mekkora kihívásokat jelent, illetve szeretnénk bátorítani a fiatalokat, hogy a katolikus karitász keretében csatlakozzanak a katolikus egyháznak ahhoz a mozgalmához, amit a Jóisten indított el maga, hiszen amikor megteremtette ezt a világot, akkor jónak teremtette, és mindenkit egyenlőnek teremtett benne, és mi emberek voltunk azok, akik ezt a jóságot elrontottuk az önzéssel, kizsákmányolással, és sorolhatnám tovább. Ugye az első ilyen bibliai történet Káin és Ábelnek a története, ami elmondja azt, hogy hát az ember önzésből, féltékenységből képes arra, hogy akár a másik ember életét is elvegye, azért, mert az ő áldozatát a Jóisten nem úgy fogadta, legalábbis ő úgy gondolta, mint az Ábelét. Fogok beszélni arról, hogy az Ószövetségben ez hogyan fut végig. Azt hiszem, új ismereteket sikerül majd ezzel átadni, hogy a választott nép hogyan és miként tett a szegénység leküzdése ellen, ami nagyon sokáig, egészen a honfoglalásig teljes mértékben nagyon jól sikerült, hiszen a családi közösségek összetartottak, és nem volt szegény ember. Amikor Kánoánba elfoglalták azt, hogy oda beköltöztek, honfoglalás után jön a városi életmód, akkor jelenik meg. Az Úr Jézus ezt hangsúlyozza, ezt erősíti meg, magára vonja a messiási jövendőlést, de az Úr lelke van rajtam, azért jöttem, hogy a szegényeknek vigasza legyen, és sorolhatnánk tovább ezeket a jézusi mondásokat. És az apostoli korban, pünkösd után pedig természetes lesz az egyháznak, hogy a szegény gondozással foglalkozik. Erről is szeretnék majd beszélni, és hogy hogyan fejlődik ez az egyház 2000 éves történelmében, hogy az egyház gyakorlatilag folytatja Isten művét egészen a mai napig, meg amíg létezik, hiszen az evangelizáció és a diakónia az egyszerre indul pünköstkor az egyházban, tehát az ige hirdetés és a szeretet szolgálat, és ez hullámzik az egyház történelme során, és azt tapasztaljuk, hogy ha valamit nem jól tett az egyház ezen a téren, akkor a Jóisten küldött nekünk szenteket. És ezek voltak a szentek, akik ebbe segítettek nekünk, hogy ezt jól megértsük. És a szentek között az egyik ilyen nagy fénylőpont pontosan Assisi Szent Ferenc. És a szegénységet nem csak a nélkülözés és a nélkülözés segítés oldaláról szeretnénk megismertetni a fiatalokkal, hanem abból a szempontból is, hogy mit jelent az evangéliumi szegénység. Ma egy olyan világban élünk, ahol az emberek szeretnek fölhalmozni, szeretnek drága holmikat vásárolni, gyakorlatilag a fiatalokat kísérti meg a világnak ez a kihívása, és hogy hogyan is miként álljunk hozzá. És az előadás végén szeretném bemutatni a katolikus karitást, hogy ma a katolikus egyház hogyan teszi a dolgát az egyház nevében és az evangélium szellemében.
1: Köszönjük szépen, Feri atya, ezt az összefoglalót, de még nem engedünk el, még egy-két percig szeretném, hogyha maradnál velünk, így az előadásod előtt. Assisi Szent Ferenctől több momentumot ki lehet emelni. Amit én itt nagyon számomra is fontosnak tartok, az, hogy kapott egy ilyen meghívást, üzenetet, hogy jó Istentől, hogy építsd újjá egyházamat. Egyrészt szerintem fontos az, hogy erre ő azonnal reagált, még akkor is, hogyha nem pontosan értette meg azt, hogy mi a jó Istennek a vágya, kívánsága és üzenete számára. Másrészt viszont, hogy ha már az újjáépítésről gondolkodunk, akkor a Feri atya szerint hogyan lehet, nagyon sokat beszélünk az egyház megújulásáról, hogyan lehet akár magát a szervezetet, akár én azt hiszem, hogy a fókuszt inkább az egyéni emberekre kell helyezni, hogyan lehet ma 2026-ban megújulnunk lelkiségünkben?
4: Nagyon egyszerű, szerény véleményem szerint a megoldás. Gyakorlatilag ugyanazt kell tennünk, mint mindenki, aki erre vállalkozott, és ezt meg lehet tenni. Például Assisi Szent Ferenc is úgy változtatta meg az életét, hogy elkezdett az aktuális világból érkező jelekre válaszokat keresni. Addig, amíg nem találta meg azt, hogy az Istennek is van jele, van válasza, addig nem találta meg. Tehát addig az életében nagyon sok problémával, kihívással, szenvedéssel találkozott. Tehát egyrészt a jelekre oda kell figyelni, tehát kereső embernek kell lenni. A másik, hogy a Szentlélek Úristen ma is vezeti az egyházat, vezeti a Karitást, és meghalló embernek is kell lenni, ami annyit jelent, hogy vállalkozni kell arra, hogy én meg akarom hallani a Jóisten üzenetét a Szentlélek által. Ehhez bátorság kell. Mert lehet, hogy nem olyat fog mondani nekünk, ami nekünk tetszik, vagy mi elgondoltuk, de el kell indulni azon az úton. Tehát én ebben látom a megújulást, a Szentlélek Úristennek a hangját keresni kell, itt van közöttünk, és meg kell merni hallani. Szerintem ezen az úton már elindult az egyház régen.
1: Ezt a bátorságot kívánom valamennyiüknek. Feri atya, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk most ebben a rövid kis bejelentkezésben. El is engedjük, mert hamarosan előadást tart itt a helyszínen, amit természetesen rádiónk és televíziónk rögzíteni fog, és a későbbiekben műsorra is tűzünk, úgyhogy hallgatóink ezt meg fogják tudni hallgatni. Ugyanúgy, mint a többi előadást. Krisztián, visszakanyarodnék hozzád. Hogyan épül fel évről évre ez a találkozó? Ugye már most említettük azt, hogy vannak előadások. Mi a találkozónak a tematikája?
2: Évek óta tartjuk magunkat egy meglévő tematikához, ami már bevált, kipróbált, jól működik. Tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, ahogy a nevében is benne van, maradjon ez a lelki gyakorlatos jelleg. Tehát nálunk a Szent Mise, szentségimádalások, előadások és főleg a kiscsoportos beszélgetősek, amik úgymond dominálnak, tehát hogy erre fektetjük a hangsúlyt, mellette egy kis koncert, egy kis színdarab vagy táncház, hogyha tudjunk egy kicsit lazítani is, és akkor minden napnak megvan a saját tematikája, egy előadás, kicsit csendes elmélkedés, átgondolás, kis csoportba átbeszélgetjük a dolgokat, este szentségimádás, előtte szentmise van, a pénteki nap folyamán lesz egy színdarabunk, tehát az lesz a lazítós rész, a szombat este egy élőzenés táncházzal zárjuk a napot, tehát hogy mindennek próbálunk helyet adni, vagy a péntek reggel kizarándokolunk a közeli tóhoz, egy kicsit megmozgatjuk magunkat, meg valóban mint egy zarándoklat, illetve egy kis tanúságtétel itt a településen, hogy a sok fiatal végig kimegy a Szalóki tóhoz, vagy szombat este egy fáklyás körmenet van itt helyben.
1: Ez a találkozó sem valósulhatna meg támogatók és önkéntesek nélkül. Kik azok, akiket örömmel kiemelnél, hogy évről évre hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a találkozó ilyen formában meg tudjon valósulni?
2: Hát elsősorban az Egri Főegyház megye, mint olyan, illetve Ternyák Csaba érsek úr, aki mindenben támogatja a találkozót, anyagi értelemben, meg minden ügyben a segítségünkre van, hogy ez megvalósulhasson már évek óta, és említetted az önkénteseket is, tehát, hogy vannak előadóink, hálásak vagyunk nekik, zenekarok, akik nélkül nem lenne Szalók, de ugyanígy nem lenne Szalók az önkéntesek nélkül is, ők a találkozó arca, velük találkoznak a résztvevők először, illetve nagyon sok munkát beletesznek, hogy mire ide érkeznek a résztvevők, addigra kész legyen a tábor, nekik minél komfortosabb, kényelmesebb legyen, hogy valóban csak az előadásra, a lényegre, az Istenre tudjanak koncentrálni.
1: Közülük is meg fogunk hamarosan szólaltatni valakit, de hogyha már így néztük a tematikát, az előadások mélyítésére szolgálnak a kis csoportok. Gelencsér Anettet köszöntöm, aki a kis csoportvezetők felkészítéséért felelős ennek a találkozónak. Hogyan zajlik a kis csoportvezetők kiválasztása, felkészítése? Mire hívjátok fel ilyenkor az ő figyelmüket?
5: A kiválasztás és a felkészítés egy hosszú folyamat. A Mustármag ifjúsági vezető képző csoportban indulnak a fiatalok, és az egyik rész az, amikor kimondottan én, illetve Klement Marian ketten képezzük őket, és hát itt, amit tudni kell az ő képzésükről, hogy gyakorlatilag három szintet nézünk. Nézzük a fizikai valóságot, egy szociálpszichológiai szintet, és egy lelki szintet, tehát hogy az istenes szintet, és ők ebben kapnak gyakorlatilag képzést. És így a cél az az önismeret, a társismeret, és az Isten ismeret. Gyakorlatilag ezeknek a megismerése, és hogy ők képesek legyenek szociálpszichológiai folyamatokat is követni, ehhez tudják társítani azt, hogy mi zajlik a láthatatlan világban, illetve hogy a fizikai valóságban adott esetben ez hogy jelenik meg. Mondok például egy példát, hogy mondjuk az ismerkedés szakaszában a kis csoportvezetők, ők tudják azt, hogy ott még úgy érkeznek a találkozóra a résztvevők, hogy nem biztos, hogy ismerik egymást, lehet, hogy ez az első szalókjuk, vagy akár a 20. 30. de hogy szóval, hogy ők tudják azt, hogy amikor megérkezik egy kis csoport, ott még nem ismerik egymást a résztvevők, tehát hogy akkor ő nekik képesnek kell lenni arra, hogy itt az ismerkedést, az együttműködést tudják fejleszteni, hogy lehetőséget adjanak arra, hogy egy-egy tanítás kapcsán milyen módon szól a résztvevőkhöz az Úr, és hogy ők ebben tudják az ő Isten tapasztalatukat mélyíteni, hogyha segítségre van szükségük, akkor el tudják őket irányítani, akár egyéni tanácsadásra, lelkivezetésre, vagy hogyha még friss megtérőkről van szó, akkor kit keressenek. Szóval azért itt szalókon tényleg vegyes egyrészt a korosztály is, a résztvevők is, mindenki máshonnan jön, és ők azok, akik így gyakorlatilag ezt össze tudják fogni, és hogy eljussanak egy olyan bizalmi szintre a saját kis csoportjukkal, ahol már mélyen és őszintén tudnak beszélni az ő Isten megtapasztalásukról, vagy akár nehézségeikről, küzdelmeikről, és hogy ebben úgy tudják őket támogatni, hogy nem baj az, hogyha vannak nehézségek, de mégis az Úr az mindig mellettünk el, és hogy ebben ők úgy tudják megerősíteni a résztvevőket és a tagokat, hogy közben ők bölcsen, tehát hogy ezt a bölcsességet azért így elkértük a Szentlélektől, hogy így ezt a bölcsen tudják végigvinni ezt az egész folyamatot. Tehát hogy gyakorlatilag úgy kell elképzelni szalókon a kis csoportokat, mint egy szivárvány, és így végig megyünk egy ilyen lelki folyamaton.
1: Te fogod össze itt a kis csoportvezetőket, és készített fel őket, ahogy említetted, Klement Mariannal együtt. Itt ül velünk egy önkéntes, aki sok-sok éve, hány éve is kapcsolódsz be, Sári Barbarát köszöntöm itt, aki önkéntesként Mustármag ifjúságvezető képzőt végzettként, és hát most idén először majd műsorvezetőként is be fog mutatkozni Tegerszalókon. Barbara, önkéntesként mikor kapcsolódtál legelőször a szalóki találkozó programjaiba?
6: Önkéntesként először 3 éve, vagyis 2 éve kapcsolódtam, hiszen tavaly is idén volt az, amikor önkénteskedtem, hiszen előtte, mivel elvégeztem a Mustármag ifjúsági vezetőképzőt, ezért kis csoportvezető voltam, ahol fiataloknak voltam a kis csoportvezetője, viszont immár második éve lesz, hogy szervezőként, önkéntesként veszek részt a Zegerszalók ifjúsági találkozón, és hát amint említették is, idén én leszek az egyik műsorvezető.
1: 5 évvel ezelőtt vettél részt először ezen a találkozón. Ki szólított meg, hol hallottál erről a találkozóról, és mi az, ami 5 éve mindig minden évben visszahív ide téged?
6: Először is a helyi plébánusunktól hallottam a Zegerszalók ifjúsági találkozóról, utána pedig a Bőrme keresztanyám is elvégezte elsőként a Mustármag vezetőképzőt, úgyhogy igazából tőle és a helyi plébánusunktól indult, aki Paplár Pál volt akkor, viszont most már áthelyezték Hevesre, és igazából már egy nagyon-nagyon jó közösség kialakult így az önkéntesek, kis csoportvezetők között, és szerintem mindenki nevében elmondhatom, hogy nagyon-nagyon szeretünk ide visszajárni, mert igaz, rengeteg munkával jár, meg nem sokat pihenünk ez alatt a 4 nap alatt, de olyan jó látni azt, hogy mindig egyre növekedik minden évben a létszám, és egyre több érdeklődő van, illetve nagyon-nagyon sok visszajáró vendégünk is van.
1: Remélhetőleg így lesz ez idén is. Ez a lelki erőmű, ez azért egy 4 nap alatt nagyon komoly muníciót tud adni az embernek. És nagyon jó tagja lenni ennek a közösségnek, legyen szó akár fiatalokról, akár régebb óta fiatalokról, de hogyan lehet a hitet a hétköznapokban fiatalként ma megélni?
6: A hitet szerintem a hétköznapokban nem egyszerű, hiszen nagyon sok olyan ember van, aki egyáltalán nem hisz Istenben, és is teljesen elzárkózik ez elől, az egész elől, és hallani sem akar róla. Én katolikus iskolába járok, úgyhogy nekem van heti 2 hittanórám, ahol Klement Marian tanárnő tanít engem, úgyhogy így én a hétköznapokban, iskolai időben heti 2 hittanóra, illetve minden szombaton vagy vasárnap attól függ, hogy tudok elmenni misére.
1: Gondolok itt egyébként arra is, hogy mindig arról beszélünk, hogy mennyire sok zaj vesz körül ma bennünket, akár az internetnek, különböző média felületeknek köszönhetően, a Jóisten meg csendben halkan szól hozzánk. Ezt a csendet, ezt hogyan tudod megteremteni?
6: Először is szerintem az kell, hogy az ember saját magát lenyugtassa, és találjon egy olyan pillanatot, amikor is el tud mélyülni a gondolataiban, és így meg tudja hallani, hogy akkor most neki akar valamit sugallni, vagy mondani a Jóisten.
1: Én kívánom, hogy legyen ez így, és hogy sok fiatalt meg tudj szólítani még. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Elengedünk, Barbara, hamarosan neked itt élőben már színpadra kell állni.
6: Én köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, és vissza is fordulok Krisztiánhoz, akinek köszönöm, hogy itt maradt most velünk. Szóba került már a Mustármag ifjúság vezető képző. Hogy ez a lehetőség, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalokat meg tudjátok szólítani túl a katolikus iskolákon. Mikor indult ez a vezetőképző, hogyan jött létre, és ki az, akiket vártok ebbe a közösségbe? Mi a feladatotok?
2: Hát igazából alapvetően a Mustármag ifjúsági vezetőképzőnek az lenne a célja, hogy hiteles, tanúságtévő keresztény fiatalokat neveljünk az oda hozzánk érkező fiúkból, lányokból. Igazából megkeressük az ifjúsági régió felelős atyákat, megkeressük a plébánosokat, a hitoktatókat, hogy ajánljanak ügyes fiatalokat, akikben látnak potenciált, hogy még több is lehet bennük. És akkor mi vállaljuk azt, hogy egy év alatt, most már 1+1 év alatt ifjúsági vezetőt faragunk belőlük, hogy a képzést elvégezve, visszatérve a közösségükbe, legyen az a plébánia vagy egy iskolai közösség, ott ifjúsági csoportot tudjanak vezetni vagy létrehozni, adott esetben a hitoktatóknak vagy a papoknak a munkáját segíteni, legyen az lelki nap vagy egy egyszerű családi találkozó tábor, tehát hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt nálunk, Tehát segítségünkre van például a Szent István TV és Rádió, akik kommunikációs témában segítenek. Nagyon komoly szakembereink vannak itt az Egyházmegyében az atyák között, akik amellett, hogy lelkipásztorok, képzett mentálhigiénés trénerek vagy pszichológiát végezettek, őket megszólítjuk, ők vannak segítségünkre, ön és társas ismeretet tanulnak a fiatalok, de egy kicsit biblia ismeretből, egy kis egyháztörténelmet, egy kis morális, egy kis etika legyen benne. Igazából, hogyha megkérdezik a fiatalokat, akkor tudjanak válaszolni, tehát hogy tudjanak a hitre is választ adni, illetve más tőlük fiatalabb fiatalokkal tudjanak foglalkozni, csoportot létrehozni, programokat szervezni, és valóban csak annyi a célunk, hogy ők használható, ügyes fiatalok legyenek, akiknek maga az életük is már egy tanúságtétel lehet az egyházban. 5 éve kezdődött el ez a képzés. Nagyon fontos, hogy érsek úr ezt is támogatja. Tehát, hogy az a fiatal, aki csatlakozik hozzánk, annak semmilyen összegbe nem kerül. Tehát maga a részvétel, a szállás, az étkezés, az előadó költsége, azt mindent az Egri Főegyház megye áll és biztosít a számunkra. A fiatalokat megkeressük, megszólítjuk. Fontos, hogy a hitük alapvetően rendben legyenek, tehát a szentségek, mondjuk egy termálás megléte, az fontos. 15 és 25 év közötti fiatalokat várunk ide. Szükséges egy plébános ajánlás. Biztosak vagyunk benne, hogy rendes fiatalok, de fontos az, hogy a helyi plébános tudja róla, hogy ő eljött közénk, és kiképezzük úgymond az ő számára, tehát ez mindenféleképpen elengedhetetlen, illetve vállalja azt, hogy végig is csinálja. Tehát 9 ottalvós hétvége van, minden hónapban egy alkalom, amiből igazából maximum 2 hétvége fér bele, amikor ők valamilyen okból kimaradnak, betegség vagy egyéb okból, mivel nagyon komoly témák egymásra épülnek, tehát mindenféleképpen szükséges a jelenlét. Péntek délutántól szombat délutánig szokott tartani egy ilyen alkalom. Sarudon a Genezáret lelki gyakorlatos házban, vagy pedig Egerben egy kollégiumban szoktunk helyileg lenni, és az előadók így jönnek ide hozzánk. Illetve az első évet végén a fiatalok eljönnek velünk az Egerszalóki ifjúsági találkozóra, és itt, mint kis csoportvezető, egyrészt ez egy nagyon jó tanulási, gyakorlási lehetőség, amit az elmúlt évben megtanultak, azt itt a gyakorlatban tudják hasznosítani. A második évben egy úgymond mentor évben kell részt venniük, ahol egy lelkipásztor vagy egy hitoktatót kell megkeresniük, aki mentorálja őket, és közösen szerveznek programokat, bekapcsolódik az egyházközségből az iskolai munkában. Ezt a mentor leigazolja, és a képzés végén egy díszes oklevelet, amit érsek úr alá, azzal egy ünnepi szentmise keretében megkapják a fiatalok, tehát ők okleveles kis csoportvezetők lesznek.
1: Anetta is részt veszel ebben a munkában? Mire vagytok a legbüszkébbek, hogyha itt a Mustármag ifjúság vezetőképzőt nézzük?
7: Igen, én is részt veszek. Az egyik hétvége az, amikor Mariannal ketten tartjuk a képzést, és hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon profik a fiatalok, tehát hogy végtelen alázattal, szeretettel, érdeklődéssel tudnak jelen lenni, vannak kérdéseik, olyan hozzáállásuk van, hogy így, tehát hogy úgy, most ezt így úgy tudom mondani, hogy úgy végignyomják a hétvégét olyan koncentrált figyelemmel, szorgalommal, hogy le a kalappal előttük, minden érdekli őket, felelősséget vállalnak, és gyakorlatilag várják, hogy ezt így kipróbálhassák a gyakorlatban is. Tehát mi mikrovezetünk, az az egyik vizsgáljuk nálam, hogy gyakorlatilag elképezzük egy akvárium gyakorlatban az egész Szalóki találkozót, minden típusú...
1: Akkor rendesen fel tudnak készülni így erre a lehetőségre.
7: Van, a helyzetekre is, vagy adott esetben, hogy hogyan tudnak akár sérült fiatalokkal, vagy felnőttekkel is foglalkozni, tehát akár mozgásukban akadályozottakkal, vagy bármilyen sérüléssel élőkkel,
5: hogy mi az ő kompetenciájuk, mi az, ami akár játékban, feladatban oda kell figyelniük. Most mondok egy példát, hogyha kerekesszékkel van résztvevő, akkor nyilván ezek... olyan játékot, vagy olyan feladatot nem adunk.
8: Nyilván ezekre külön oda kell figyelni. Lassan-lassan lejár a műsoridőnk. Anett, Krisztián, én nagyon hálás vagyok nektek, hogy ide jöttetek a munkátok mellett, a koordinálás mellett, és picit ízelítőt adtunk a hallgatóknak abból, hogy mi várja itt őket, hogyha akár ma, akár a következő napokban kilátogatnak ide Szalókra. Biztatjuk a hallgatókat, hogy jöjjenek bátran, küldjenek minél több embert, lehet jönni fiatalként, régebb óta fiatalként. Mi pedig itt a Szent István Rádióban legközelebb 17 órakor jelentkezünk a mai nap folyamán, amikor Ternyák Csaba érsekatya fogja a Szent Misét bemutatni. De természetesen, ahogy mondtam, rögzíteni fogjuk az előadásokat, és ezeket folyamatosan műsorra tűzzük. Holnap ugyanebben az időben Farkas Erzsébet kolléganőm várja majd önöket, én pedig Birincsik Márton, Somogyi Márton és Nátrán István nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönök el most önöktől. Papi Edikót hallották, a Szó a stúdiói.
9: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10: 13 óra.
9: Hírek a Szent István Rádióban.
11: Megkezdődött az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat idén is. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A mai napon Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A következő napokon a szentmisék rendje a következőképpen alakul: Egerszalókon pénteken 18 órától, míg szombaton 20 órától lesz szentmise. A záró napon pedig 11 óra 30 perctől. Ezeken a napokon is élőben közvetítjük a szertartásokat. A felvételi jelentkezési időszakot követően a sorrendmódosítások során is sokan, több mint 100-an döntöttek úgy idén, hogy első helyre teszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, ami egyértelműen jelzi az intézmény növekvő népszerűségét és a képzéseik iránti bizalmat, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A felsőoktatásba jelentkezők körében országosan is erős volt az érdeklődés, a Pázmány pedig továbbra is a legkedveltebb magyar egyetemek közé tartozik. Nem csak megőrizte, hanem növelte is jelentkezőinek számát idén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzései iránt az idei felvételi eljárásban is több tízezren érdeklődtek. A bölcsészet és társadalomtudományi kar, a jog és államtudományi kar, valamint az információs technológiai és bionikai kar szakjai egyaránt sok jelentkezőt vonzottak. Összesen több mint 24 000 jelentkezés érkezett hozzájuk. Most már mindenki a következő fontos mérföldkőre készül: a 2026. szeptemberében induló képzések ponthatárainak kihirdetésére, amely várhatóan július 23-án este lesz. Visszavonták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgató helyettesének és a központi nyomozó főosztályvezetőjének a megbízatását. A HVG értesülését a pénzügyminisztérium és a NAV is megerősítette. A lap azt írta, hogy mindkét vezető részt vett az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és ott voltak az ukránok kihallgatásán is. Felmondja a Láncs csoporttal kötött két összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A belügyminisztérium szerint erre a kommunikációs és rendezvényszervező céggel kapcsolatban folyó büntető eljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelme miatt van szükség. Várhatóan az amerikai elnökkel is találkozik Orbán Viktor, aki a labdarúgó világbajnokságra utazott az Egyesült Államokba. Erre utalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke. Németh Zsolt az Inforádióban elmondta: kulcsfontosságú a magyar-amerikai kapcsolatok alakulása az új magyar kormány idején, és úgy vélte, hogy ebben segíthetnek a volt miniszterelnök, valamint az előző kormány tagjai is. Büntetővámmal sújthatja Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt az Egyesült Államok. Egy washingtoni kétpárti javaslat szerint akár 100%-os büntetővámot is kivethetnek arra az 5 országra, amely a legtöbb orosz olajat és gázt vásárolja. Mindkét csoportban szerepel Magyarország. A törvény tervezet értelmében az Egyesült Államok fél évente újraértékelni az orosz energia 5 legnagyobb vásárlóját. A dróngyártás növeléséről kötött együttműködési megállapodást az Európai Unió és Ukrajna, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen egyedülállónak nevezte Ukrajna drónokkal és a drónok elleni védekezéssel kapcsolatos tudását. Volodymyr Zelenszkij az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen jelentette be, hogy a jelenlegi évi 10 millió dróngyártási kapacitást 20 millióra szeretnék növelni. Végül az időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen, főként a délnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések is kísérik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás gyenge, mérsékelt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.

hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. A 90-es évek első felében a Tégrett volt a fiúbanda Európában. Dalaik az Everything Changes, a Babe vagy a most hallott Back for Good sokunk fejében benne maradt rendesen. 1995-ben Robbie Williams kiugrott a csapatból és önállóan is világsztár lett. 1996-ban fel is oszlott a Tégrett, de 2005-ben vissza tudtak térni. A közel 10 éves szünet alatt persze Gary Barlow és Mark Owen is próbálkozott a szóló karrierrel, de közel sem értek el olyan sikereket, mint a Tégrettel. Valószínűleg éppen ezért álltak össze újra, akkor még Rábi nélkül, és indultak turnéra, valamint kiadták 2006-ban a Beautiful World című albumot is. Erre egyébként azt kell, hogy mondjam, így kell visszatérni, nem volt benne semmi hiba és semmi ciki sem. Aztán jött 2008-ban a The Cyclists, majd végül 2010-re meggyőzték Rabbit is, hogy nem gáz megint fiúbandában lenni, és sokat is lehet keresni vele. Így a Progressen már ő is énekelt, ahogy a turnét is végigdalolta. 2011 végén Rabbi ismét otthagyta a Tégrettet, hogy újra szóló karrierjével foglalkozhasson, ám ezúttal békében váltak el, sőt Gary Barlow kijelentette, bármikor visszatérhet a zenekarba, ha úgy akarja, hiszen ő a testvérük. Azóta Jason Orange is úgy döntött, hogy kilép a csapatból, így a Tégrett jelenleg 3 tagúként működik. Mai válogatásunkba a régi kedvencek közül a Bikini és az Omega dala került be még, valamint az Aha Take On Me című slágerének egy új köntösbe csomagolt változata. Az újdonságok közül pedig March, Jean-Michel Jarre és Chris Brown dalát ismerhetik meg. A folytatásban pedig az egyik tévés tehetségkutatóból ismert Csordás Ákos dala szól majd. Ákos az elmúlt hónapokban nem tétlenkedett, a rengeteg fellépésének köszönhetően szinte az ország minden pontján megfordult. Mindemellett természetesen a stúdió munkát sem hanyagolt el, bemutatkozó kislemeze a Miért nem mondod el után idén jelent meg You and I című lemeze, erről szól most a Bújhozzám csendesen című dal.

Az 1985-ös Hunting High and Low című album szerepelt annak idején a mega sláger a Take On Me, amelyet most a szintén norvég Kygo egy teljesen új köntösbe öltöztetett. A dal szerkezetét nagyjából követte a DJ, de a munka során törekedett rá, hogy a lehető legtöbbet adja bele saját stílusából, emellett pedig megtartsa a klasszikus verzió varázslatosságát is. Morgan Harker zseniális eredeti vokája pedig csak hab ezen a trópusi ízesítésű tortán.

Electronica címmel. Az ősszel kerül a boltokba a francia elektronikus zenei veterán Jean-Michel Jarre régóta várt új nagylemeze. Az album új kislemezdala az If, a brit elektronikus stílus egyik jeles képviselője, a fiatal énekesnő Little Boots közreműködésével készül.

Fiúcsapattal a Tégdettől választottam, akkor most nosztalgiázzunk egy másik fiúcsapattal a tengeren túlról. A 80-as években, illetve a 90-es évek elején borzasztóan népszerű volt a New Kids on the Block, ami 1984-ben alakult Bostonban. A tagjai pedig egy testvérpár, Jordan és Jonathan Knight, illetve Joey McIntyre, Danny Wood és a ma már inkább sorozat színészként ismert Donnie Wahlberg voltak. Világszerte 80 millió albumot adtak el, és több díjat is nyertek 1994-es feloszlásukig. Azóta többször próbálkoztak a visszatéréssel, többek között 2007-2008-ban, amikor a Backstreet Boys-zal együtt turnéra is indultak. 2010-ben még az American Music Award-on is felléptek, a vált siker azonban elmaradt. Ennek ellenére 2013. januárjában mégis úgy döntöttek, megint megpróbálják együtt. A New Kids on the Blockot és Tonight című dalokat hallják. Yeah.

Márcs, vagyis Batta Zsuzsanna 2010 decemberében debütált ingyenes letölthető End című albumával. Sokoldalú, de azonnal felismerhető zenei világával azóta is hiánypótló szereplője a hazai és a nemzetközi zenei életnek. Márcs művészi sokszínűségét bizonyítja, hogy a londoni Ealing Autumn Fesztiválon bemutatott Liszt installációhoz Rapszódia című Liszt átiratát használták fel. Számos hazai és nemzetközi fesztivál és klub fellépés után új zenei és vizuális arculattal, illetve ahhoz igazodó színpadi showval jelent meg. Az új lemez intimebb, személyesebb, fátyolosabb karaktere új teret hoz létre más zenei életében. A nemzetközi trendeket is követő, leginkább a bass music fogalommal leírható zenei irány ugyan nyomokban megtartja Márcs jól ismert szólos, trip-hopos atmoszféráját, de a frissebb, karakteresebb, kluborientált megszólalásra helyezi a hangsúlyt. A Váratlan nyár című felvételt és Márcsot hallják.

nyárias hangulatot idézi a belga DJ Lost Frequencies új dala is. Félix Delay, bár még csak néhány éve mozog az elektronikus zenei szintéren, már is komoly sikereket tudhat magának. A fiatalember zenész családban nőtt fel, egészen fiatalon kezdett zongorázni, majd zenei ízlését formálta a hip-hoptól kezdve a jazzen át a drum and bass is. Munkáiban szereti átformálni a régit izgalmas új remixekké. Lost Frequencies és Yannick David alát a Reality-t, vagyis a valóságot hallják.

Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Az amerikai énekes, táncos és színész Chris Brown már nagyon fiatalon kedvelte a zenét, különösen Michael Jacksont és Sam Cooke-ot, mert a szülei mindig ezeket hallgatták. Chris véletlenül fedezte fel 13 éves korában egy helyi tehetségkutató ügynök, amikor meghallotta apja benzinkútjánál énekelni. Az azóta eltelt évek során Chris Brown világsztár lett, és olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Rihanna, Eva Simons vagy Jordan Sparks. Egy igazi rádiós popdalt, a Zero-t halljuk tőlem.

Kedves hallgatóink, a Krisztál dalával búcsúzom. Ez volt a Hallgassuk Együtt, a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Délidőben.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak és Somogyi Mártonnak köszönhetjük. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal kezdünk, melyben dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a régi magyar drámai színház történet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Várdai Pál egri püspökről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban ma a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum Iskola rádiós műsorát hallgathatják meg. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélget. 16 órától műsorváltozásra hívom fel hallgatóink figyelmét. Elsőként meghallgathatják regionális híreinket, ezt követően a kora esti hírmondóval, majd a régiós sport híreivel jelent. Kezünk. 17 órától nyitó szentmisét közvetítünk az Egerszaluki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatról, melyet Ternyák Csaba egriesek celebrál. 18 óra 30 perctől rózsafüzéri imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. 19 órakor hírek következnek, majd a Könyvtári Barangolás című műsorunkban ma egy a második világháború előtti Amerikában játszódó történetet hallgathatnak meg. Szeroján Utazás Hemfordban című novelláját Tóth Levent előadásában hallgathatják meg. 3.48-tól esti mese, majd 19 óra 50 perctől a Lélekszava című műsorunk szól. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról beszél. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a vendégünk lesz Kántor Benedek, 16 éves Európa-bajnok öttusázó, aki a jövő héten a Litvániában zajló világbajnokságra készül. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megkezdődött az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat idén is. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A mai napon Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A következő napokon a szentmisék rendje a következőképpen alakul: Egerszalókon pénteken 18 órától, míg szombaton 20 órától lesz szentmise. A záró napon pedig 11 óra 30 perctől. Ezeken a napokon is élőben közvetítjük a szertartásokat. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjú sorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Két napos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, szögezte le Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott a sajtónak. Az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette, hogy ezen segíteni tudna, hogyha Orbán Viktor találkozna Trump elnökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban a Magyar Távirati Irodával azt közölte: a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball VB-n néhány mérkőzését tekinti meg. Nem igazak a híresztelések, hogy találkozna az amerikai elnökkel, nincs ilyen terv. Havasi Bertalan jelezte, Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én lesz a Fidesz elnökségi és frakcióülésén, majd július 25-én a Tusnádfürdői beszédnél. Végül az időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen, főként a délnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések is kísérik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás gyenge, mérsékelt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót,

0: akkor jelentős drámaíró is volt. Művei évtizedeken át a magyar színház élet meghatározó darabjai közé tartoztak. Az előadás bemutatja írói pályájának fontos állomásait, legismertebb drámáit, valamint azt is, milyen szerepet töltött be a magyar irodalomban és közéletben. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, a régi magyar drámai színháztörténet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat.
1: Én is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy beszélhetek önöknek ma egy kicsit Herczeg Ferencről. Ez az egy kicsit, ezt szó szerint kell érteni, hiszen egy órán van arra, hogy a drámaírói munkásságáról beszéljek. Egy olyan íróról van szó, aki majdnem 91 évig élt. Egy hatalmas életművet hagyott hátra, Jókaiéhoz mérhető ez a rengeteg regény, novella és dráma, amit ő a 19. század végén elkezd, és az 1920-as évek közepéig tart, igazából a legtermékenyebb korszaka. Tehát erről a rengeteg műről nem is lehetne beszélni. Már 1925-ben, amikor még mindig csak 60-valahány éves, egy teljes életműsorozatot indítanak neki díszkötésben, 40 kötetben, és utána még jó néhány művet alkotott. Tehát amit kiválasztottam ebből a hatalmas anyagból, az a drámaírói munkássága, hiszen én magam is színház és dráma történész vagyok. Hova helyezhető el ez az életmű? Jókait már említettem, de van két olyan szerző, akivel nagyon sok tekintetben párhuzamos a pályája. Az egyik fiatalabb, a másik idősebb, mint Herczeg Ferenc. Az első Mikszáth Kálmán. Nagyon sokan hasonlítják már a pályája indulásakor Mikszáthoz. Mi az, ami közös bennük? Gentry témákat választ, főleg az első időszakban, a 80-as, 90-es években magyar katonatisztek világa, a kisnemesség világa, a gentrik világa, a feltörekvő, iparosodó polgárok világa jelenik meg a regényeiben és a novelláiban. Ő is novellákkal kezdi, tehát kis prózával, méghozzá tárca novellákkal, amik folyamatosan jelennek meg a különböző folyóiratokban. És nagyon fontos, hogy Mikszáthoz hasonlóan ő is politikai pályára lép. Már a 90-es évek végétől országgyűlési képviselő, 3 ciklusban választják meg, később pedig a főrendi ház tagja lesz. Ez a politikusi pálya főleg 1920 Trianon után erősödik meg, ezt majd fogjuk látni, de Mikszáthoz hasonlóan ő is ott van a törvényhozásban, közelről látja a képviselők munkáját. Mikszáth egyébként érdekes módon Fogaras vármegyének volt a képviselője több cikluson keresztül, miközben azt gondolnánk, hogy biztos valahol itt a saját környezetéből, a saját indítatásából, Nógrádból jelölik őt képviselőnek, de nem, Fogarasnak a képviselője, és egyébként a halála előtt éppen ott jár. Ez az utolsó útja. És hát az, hogy mennyire hasonló ez a pálya a témákat, a politikai szerepvállalást és a kisprózát novellával és kisregénnyel indul Herczeg Ferenc pályája is, azt jól mutatja, hogy 1902-ben, amikor egy fontos kisregénye jelenik meg Herczeg Ferencnek, a Pogányok, akkor Mikszáth ajánlja, ő írja az előszót ehhez a regényhez, és természetesen Herczeg Ferenc az, aki a Magyar Tudományos Akadémián Mikszáth felett az emlékbeszédet mondja majd a halála után egy idővel. A másik, akivel nagyon szoros kapcsolódási pontjai vannak a pályájának, az Molnár Ferenc. Ami a legfontosabb, ugye ő 15 évvel volt fiatalabb Hercegnél, az asszimiláció. Mind a ketten megmagyarosodnak, szép szóval, hiszen Herczeg Ferenc egy sváb családból indul, Molnár Ferenc pedig egy német zsidó polgárcsaládból indul, megváltoztatják a nevüket, nagyon erős magyar identitásuk lesz, a magyar nyelv mesterei lesznek, ha már itt ez egy a magyar nyelvvel foglalkozó kör, akkor ezt külön hangsúlyoznám, mind a ketten ragyogó stiliszták, annak ellenére, hogy nem a magyar volt az anyanyelvük, ugye Herczeg Ferencről azt mondják, hogy jobban megtanult magyarul, mint egy született magyar, pedig tényleg az anyanyelve egészen sokáig a német volt, és a 100 éves édesanyjával, akit maga mellé vett a Hűvösvölgyi villájába élete utolsó évtizedeiben, végig németül beszél. Tehát ami közös bennük az asszimiláción kívül, az, hogy a próza után, vagy szinte azzal egy időben fordulnak a drámák felé, mind a ketten rajonganak a színházért, igazi színházi emberek. Ugye Molnár Ferencnek

két színésznő felesége is van, és Herczeg Ferenc egyetlen felesége is egy színésznő jelölt, akivel 5 évig él együtt, és nagy társasági életet élnek, és mind a ketten nagyon sikeresek külföldön is, a darabjaikat szinte azonnal lefordítják rengeteg nyelvre, még svédre is, ugye ez majd előjön. Nagyon fontos, hogy mind a ketten megkonstruálják a saját életüket, tehát tudatosan alakítanak ki egy imást. Ez egy modern írószerep, legendákat terjesztenek saját magukról, olyan manérjaik, olyan úrikedvteléseik vannak, olyan híreket közölnek saját magukról a sajtóban, amivel összetéveszthetetlen és egyedi képet alkotnak magukról. Ugye Molnár Ferencnek ilyen a cvikker, ilyen az elegáns öltözék, ilyenek azok a gesztusok, azok a bommók, amiket mindenki emleget. Herczeg Ferencnél pedig egy kifejezetten ilyen arszlán viselkedés, vitorlázik, mindenféle sportot űz, ő a társasági élet központja, és emellett az ő imázsához pedig az tartozik hozzá, hogy távolságot tart a nőktől. Vagy legalábbis a szerelmi élete nem olyan viharos, és nem olyan mindenki előtt ismert, mint Molnár Ferencé, az ő imázsához pedig a megközelíthetetlen hideg férfi képe tartozik hozzá. De mind a ketten tudatosan alakítják a saját imázsukat, interjúkkal, fotókkal, gesztusokkal, a nyilvánosság előtt nagyon sok mindent bemutatnak magukról, de csak azt, ami ebbe a képbe beletartozik. Egyébként, ahogy Mikszát nagyra tartotta Herczeg Ferencet, ugyanúgy Molnár Ferenctől is egy olyan idézetet tettem ide, 1900-ban, írja Herczegről, hogy a magyar elbeszélő irodalom legnagyobb lépését éppen Herczeg Ferenc tette meg. A 10-es években már rivalizálnak, de akkor sincs közöttük rossz viszony, tehát elismerik egymás írói tehetségét.

Mi az, ami magának Herczeg Ferencnek az életrajzából kiemelendő? Egy nagyon erős vidéki identitása van, ugyanúgy, ahogy Mikszátnak. Csak ő nem Nógrádból jön, hanem a délvidékről, és a kezdeti témái között nagyon sokáig ott van a szülővárosa, Verselc, a délvidék, a bánság. Ez egy nagyon érdekes vidék ebben az időben, az 1760-as években. Versecen a lakosok 15%-a magyar. Egyébként románok, szerbek, magyarok, zsidók élnek ebben a városban, és az indítatáshoz hozzátartozik az, hogy akárcsak Molnár Ferenc, ő is egy polgári, értelmiségi családból jön, az apja gyógyszerész, generációk óta verseci megbecsült polgárok az ősei, sőt, az apja polgármesteri tisztséget is kap, és hát kormánypárti politikusként vezeti a várost. Tehát tulajdonképpen ő beleszületik ebbe a politikai pályába, és beleszületik valamennyire a kormánypártiságba, később nagyon jó viszonyt ápolt Tisza Istvánnal. Az asszimiláció nagyon fontos a számára, erről a három önéletrajzi művével többször is beszél. Hát ezt az idézetet szokták leginkább kiemelni a korabeli versecről. Az asszimilációt nagyon fontosnak tartja, hiába vannak itt a városban rácok, görögök, németek, de az ember csak 500 holdig lehet rác vagy sáb, azon felül magyarnak kell lennie, ha vagyonához méltó életet akar élni. Herczeg megpróbál asszimilálódni nagyon sok tekintetben az életmódját is. Hogyan sikerül ez az asszimiláció? Az apja magyar anyanyelvű Dajkát fogad mellé, és hangsúlyosan magyar lakta városokba, vagy olyan városokba küldi tanulni, ahol az anyanyelvet, vagy a magyar nyelvet tökéletesen el tudja sajátítani. Utána pedig a budapesti jogi egyetemre jár. Hát a mítoszához, vagy a saját imázsához hozzátartozik az 1889-es halálos párbaj, amit bálszervezőként vív meg, ugyanis hát ő a társaság központja Fehér templomban, visszatér, ugye ott volt gimnazista, és szervez egy olyan bált, ahol egy katonatiszt megsérti a jelenlévő egyik hölgyet, egy olyan hölgyet, akihez őt korábban gyengéd érzelmek is fűzték. Tehát párbajra hívja ki, és olyan szerencsétlenül alakul ez a párbaj, hogy rögtön az első összecsapásnál úgy megsebzi ennek a katonatisztnek a hónalját, elvágja az ütőerét, hogy az ott azonnal elvérzik. Egy év fegyházat kap, amit aztán másodfokon 4, más források szerint 3 hónapra enyhítenek, mert hogy lovagias kötelességét teljesítette, amikor megvédte egy hölgy becsületét. Ez a 4 hónap, a vácott töltött idő arra is hasznos a számára, hogy ekkor írja meg a Fenn és Lenn című regényét, amit egy regénypályázatra benyújt. Tehát ez is egy ilyen mitikus elem, ugye a börtön, mint az íróvá válásnak az egyik helyszíne. Ezután pedig újságíróként helyezkedik el. Rengeteg újságíróra van szükség. Ez egy új szakma a kiegyezés után. Gombamód szaporodnak az újabb és újabb újságok. Ezeket meg kell tölteni tartalommal. Délelőtti és délutáni kiadás van. A napi lapok mellett ott vannak a heti lapok, a regionális, a vidéki újságok. Tehát az újságírás az egy nagyon vonzó és szabad értelmiségi pálya, főleg a jogvégzett fiatal emberek számára. Ő is tárcaíró lesz, méghozzá Rákosi Jenőnél. Rákosi Jenő azért is kiemelendő, mert tényleg a Rákosi Bőti család, mint egy klán uralkodik a magyar kulturális életben, a színházi életben és az újságkiadás vagy az újságírás területén is. Tehát a Rákosi Jenővel való kapcsolata az nagyon segíti majd őt a pályán. De egyébként akkor még liberális is, tehát vagy a liberalizmus felől érkezik. A Hét című lapban is publikál, ami az asszimilálódott zsidóságnak a lapja Magyarországon, és hát pont emiatt a sikeres újságírói munka miatt bízza meg őt a Zinger és Wolfner kiadó, hogy indítson egy új heti lapot, egy irodalmi képes heti lapot, az Új Időket. Ebben lesz a legsikeresebb. Ez a lap 50 évig jelenik meg, és válogatás nélkül, tehát egyáltalán nem szűkkeblően a korszak
összes írója, költője publikálhat itt, Ady Endre is, és nagyon sokan mások. Tehát egy nagyon színes, nyitott kulturális közeg az Új Idők, ráadásul évente 4 regényt közöl folytatásban. Tehát nagyon nagy példányszámban jelent meg, és igazából ennek az asszimilálódó zsidó és sváb vagy német rétegnek a legfontosabb folyóirata. 1903-tól pedig már Tisza István lapjába is publikál, és ez az az időszak, majd fogjuk látni, ami a történelem, a történelmi érdeklődés irányába mozdítja előtt. Ekkor kezd komolyabban foglalkozni közügyekkel, a parlamentarizmus helyzetével. Ez egy elég válságos korszak, 1903-1904, obstrukció, a parlament működése gyakorlatilag megbénul. Tehát egy nagyon nehéz időszak, amiben már jól látszik, hogy az az asszimiláció, ami olyan sikeres volt, akár Molnár Ferenc, akár Herceg Ferenc esetében, ugyanakkor nem lesz teljesen általános, tehát a nemzetiségek önállósodási törekvései, amik aztán majd Magyarország szétbomlásához is vezetnek Trianonnál, ezek már az 1900-as évek elején ott vannak. A parlamentben, a délvidéki képviselők felszólalásaiban. Az a regény például a 7 sváb, amit éppen 1914-ben a Gavrilo Princip féle merénylet előtt publikál, ez nagyon jól láttatja azt, hogy itt a délvidéken micsoda ellentétek vannak azzal együtt, hogy ő egy ilyen optimista képet vázol föl a magyar szabadságharcot támogató szerbekről. Tehát ez a történelmi és politikai érdeklődés, ez itt kezdődik 1903 körül, és aztán a Magyar Figyelőbe is rengeteget ír.

Zavarba ejtő jelensége a magyar irodalomnak, ugyanis nem az a fajta nyomorgó, szegény, elnyomott író, akit úgy általában látni szoktunk, ugye mindig József Attila, meg Derkovics Gyula, meg az Móricznak a hétkrajcája és hasonlók jutnak eszünkbe, egy jómódú családból jön, és egy nagyon sikeres karriert épít föl, egy olyan karriert, ami elsősorban nem az irodalmi társaságok díjaira, nem külső megerősítésre épül, hanem a közönség szeretetére, vagy a közönség sikerére. Hogyan lehet karriert építeni a 19. század végén? Nagyon könnyen. Van egy hatalmas boom. Tehát Európa közepén Budapest egy világváros lesz. Az urbanizációnak olyan fokát éri el néhány évtized alatt, amiről korábban álmodni sem mertek. Sorra épülnek a színházak, nem csak Budapesten. Először a Népszínház, aztán jön az Operaház, aztán a Víg Színház, a Magyar Színház, a Király Színház fantasztikus sikerekkel, vagy a Népopera, a mai Erkel Színház, de ugyanez van vidéken is. Sorra épülnek a vidéki színházak, az Egri az utolsók között épül meg, de hát már ez is itt van a 20. század elején, és hát ezeknek darab kell. Rengeteg új és új bemutató, tehát magyar színházi előadások. Mindenki a színházon keresztül akar érvényesülni, mert a színház egy olyan új médium, ami nagyon divatos. Végre bárki elmehet színházba, cselédek, kispolgárok, mesteremberek, divat lesz színházba járni a budapesti polgárok körében. Tehát van egy olyan konjunktúrája a színháznak, hogy mindenki színházi szerző akar lenni, ugyanis anyagilag nagyon nagy sikert hoz, estéről estére tantiemet kapnak a bemutatott darabok után, nagyon nagy ismertséget hoz, rendkívül népszerű egy-egy színházi szerző, ezt ma nem is értjük, meg nem is látjuk, de azt mondom, hogy Gárdonyi Géza, aki az 1880-as években Szegeden, aztán Győrben újságíró, operett szerzőként képzeli el a saját pályáját, és meg is ír például Ádám és Éva címmel egy operett librettót, amit aztán blaszfémia miatt nem engednek bemutatni Bécsben, mert hogy színházi szerző akar lenni, mert az a valami. Tehát lehet írni regényt, meg lehet jelentkezni novellákkal, de a színpadi siker ebben a korban tényleg egy nagyon új és mindenki által vágyott jelenség. Nem véletlen, hogy mindenki megpróbálkozik a drámaírással, olyanok is, akiknek nincs drámaírói védája, de a színházi siker az az igazi. De ugyanakkor az előbb mondtam a tárca novellát. Az irodalomban is van egy áttörés. Ezek az újságok ugyanis az első meg a második oldalon közölnek folytatólagosan szép irodalmi szövegeket, regényeket is. A saját regénye is így jelenik meg egyébként. Ez is olyan, amit mi ma már nem nagyon tudunk elképzelni, de ha arra gondolunk, hogy például a Nők lapjában most is minden héten ott van egy novella, amit azért elolvasunk egy hét alatt. Nem túl hosszú, pont belátható, újra elő lehet venni. Na hát ugyanez volt az 1880-as, 90-es években, minden újság közölt folytatásos novellákat vagy regényeket is. És ez azért nagyon fontos, mert például most a Jókai évforduló kapcsán volt erről egy érdekes előadás az egyetemen, hogy Jókai is úgy írja a regényeit, hogy nincsenek is még készen, amikor elkezdi publikálni, hétről hétre folytatja saját maga is például az Aranyembert. Tehát amit mi ma nem értünk, hogy miért pont annyi ideig tart egy jelenet, miért pont olyan hosszú a leírása a Senki szigetének, annak az a magyarázata, hogy abban a lapszámban éppen egy akkora szövegre volt szükség, amit Jókai a megjelenés előtt megírt. Tehát ezek a tárca novellák rászoktatták az embereket az olvasásra, sokkal könnyebb volt hétről hétre egy ilyen rövidebb szöveget elolvasni, és a drámaírókat, a regényírókat rákényszerítették arra, hogy fordulatos regényeket írjanak. Hogy legyen értelme várni a következő hetet. Mert hogy mi lesz a következő. Hogy megvegyék azt a lapszámot is. Tehát nagyon erősen hatott ez így egymásra, és hát nagyon-nagyon komoly
közönsége lett ezeknek. Tehát Herceg már a 90-es években jachtot vesz az Adrián, a századfordulón fölépíti ezt a Hüvösvölgyi villát, Bajor Gizi lakott a Hüvösvölgy 85-ben, ő meg a Hüvösvölgy 100-ban, szomszédok voltak, egyébként ugye a legdivatosabb környéknek számított, akkor épült be a Hüvösvölgy. Nagyon gálás kalandjai vannak, ugye mondtam, hogy a nők nem igazán érintik meg, férjes asszonyokkal vannak gálás kalandjai, akiket nem kell feleségül venni. 45 éves, amikor megnősül, és azt is megbánja. Tehát egy gentry életstílus, pontosan az, amit el akart érni, olyan legyen, mint egy magyar középosztálybeli, vagy egy magyar köznemesi élet azt valósíthassa meg asszimilációval. Badacsony Tördemicen vásárol nyaralót, villája van a Hűvösvölgyben, egy olyan világfias életet él, amilyenről nagyon sok író vagy költő csak ábrándozhat. És miért támogatja őt a politika, miért fedezi fel, miért indítják képviselőnek, miért választják be minden társaságba, mert szüksége van ennek a sok nemzetiségű monarchiának sikeres pályákra, be tudják mutatni az asszimiláció eredményeit, és hogy ezeket a konzervatív társadalmi témákat valaki közérthetően, jól befogadhatóan, fordulatosan, jó stílusban meg tudja írni. És ő erre képes volt. Tehát sorra jönnek a megtisztelő felkérések, már mindenféle tisztséget megkap, és hát 1925-ben, amikor először terjeszthet fel Magyarország Trianon után irodalmi Nobel-díjra művet, akkor a Magyar Irodalmi Nobel-díj Bizottság Herceg Ferenc az Életkapuja című kis regényét jelöli, amit lefordítottak svédre, több nyelvre is, bár ezt a díjat nem kapja meg, de maga a gesztus nagyon fontos. Ennél a revíziós ligánál megállnék egy pillanatra, ugye máig vádolják ezzel, vagy ez sokszor előjön Herceg Ferenc megítélésénél, hogy ő a revíziós liga elnöke volt. Hát el kell, hogy mondjam, hogy ennek a revíziós ligának nagyon sok tagja volt, Kosztolányi Dezsőtől kezdve a legkiválóbb íróink és költőink is, ugyanis nem háborút akartak, meg nem erőszakos visszafoglalását a területeknek, hanem a saját külföldi kapcsolataik, ismertségük, a sok nyelvre lefordított műveik révén egy olyan propagandát próbáltak megvalósítani, amivel egy igazságos revízióját, vagyis átgondolását, felülvizsgálatát szerették volna Trianonnak. Természetes, hogy ebben a revíziós ligában éppen azok a leghangosabbak, akik az elcsatolt területekről származnak. Kosztolányi, aki évekig nem mehet vissza Szabadkára, és látja, hogy mi történik az apjával és azokkal, akik ott maradtak. Vagy Herceg Ferenc, aki számára elveszik Bácska. Tehát a revíziós liga elnökeként pontosan ezeket az irodalmi kapcsolatokat, a nemzetközi írói tagságokat akarja felhasználni arra, hogy Magyarország mellett agitáljon. Ezzel együtt ő soha nem volt náci, nem volt náci barát, sőt, 45-ben a villájában, ahogy Bajor Gizi is, ő is bújtat zsidó ismerősöket, menekülteket. Szimpatizál egy ideig a Mussolini-féle olasz fasizmussal, pontosan annak a városi, meg munkaalapú, meg a jóléti intézkedéseket hozó formájával, de egyáltalán nem volt náci barát, és semmiféle háborús bűn nem fűződik a nevéhez, nem kellett igazoló bizottság elé állni, amint Németh Antalnak, nem hurcolják meg 45-ben, de teljesen kiszorul, nyilván, mint a régi úri világ képviselője az 1945 utáni életből. Az, hogy mennyire megbecsült költő, még a nyugatosok, még a liberális vagy a másik oldalon álló költők és írók között, azt az 1943-as születésnapja bizonyítja, amikor mindenki köszönti és értékeli és nagyra becsüli, függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll. Ugye mondtam, hogy a novellák azok, amikben igazán jó. Ma is úgy gondoljuk, hogy a novellái között nagyon sok jó novella van, ugyanis túllép Mikszáton, és ez az, amit Molnár Ferenc is észrevett, túllép Mikszáton, újfajta típusokat, új zsánereket mutat, újfajta társalgási nyelvet, a magánélet konfliktusai, férfi-nő viszony,
nem rajong úgy a nőkért, mondtam, hogy ilyen nagy regényei legyenek, viszont kiváló megfigyelő és nagyon empatikus. Nagyon jó nő alakokat ír. Nagyon jó női szerepeket ír, és a férfi-nő kapcsolat, a házassági bonyodalmak, miközben ő maga nem házas, nagyon jól jelennek meg a novelláiban és a drámáiban is. Ez a férfi és nő közötti örök és mindig izgalmas és érdekes szerelmi játék, ez a legtöbb társadalmi drámájának a témája. Tehát külső megfigyelőként, de nagyon jól látja ezeket. Hát térjünk rá akkor a drámáira. Már gyermekkorában játszanak a barátaival különböző előadásokat, színházrajongó, ahogy a kiegyezés körül vagy után mindenki, és hát ő élete végéig a színpadi sikereire a legbüszkébb. Ugye, amit alátámasztja azt, amit az előbb mondtam, és mondtam, hogy Jókai is megpróbál színpadi műveket írni, ő is átdolgoz drámákat, megírja azokat a darabjait, amikben a felesége, Jókainé Laborfalvi Róza szerepelhet, de nem lesznek jók ezek a drámák, de akkor is színpadi szerzőként próbálkozik vele, vagy Gárdonyi is, akinek aztán a Borral sikerül bekerülni majd a színházi kánonba, és egyébként ugye Gárdonyival kapcsolatban is ezt az Egri remete, meg milyen szűkösen él. Gárdonyi volt a legjobban kereső író 1903-ban, tehát annyi pénzt kapott a Nemzeti Színházból, amikor három darabja megy párhuzamosan. Tehát megvannak azok a kimutatások, amikkel látszik, hogy mekkora jövedelemre tett szert, mert a színház nagyon jó pénzt jelentett, és a Borral Gárdonyi befut, és utána még 7 darabot ír. Tehát a színház iránti rajongás az nála is ott van. Egy ilyen színésznő jelöltet vesz feleségül, aki 20 éves, 1908-ban, és egészen addig, amíg az asszony meg nem csalja őt, addig együtt élnek egy ilyen langyos polgári házasságban. Hát az, hogy mennyire kívülről tudja nézni saját magát, erre egy jó anekdóta ez a történet, mert hogy a felesége egy orvossal szűri össze a levet, és amikor ez kiderül, akkor Herceg csak annyit kérdez a Grill Júliától, hogy és elvenné magát ez az ember? És mondja, hogy hát boldogan elvenne engem, hát nagyon jól megvagyunk. Mire Herceg mondja, akkor holnap este jöjjön, megbeszéljük a részleteket. Tehát semmi párbaj, meg véres jelenet, szépen elválnak 1915-ben, és utána már nem is nősül meg.

0: Nagyon sok darabot írt, ugye körülbelül 30 drámája van, vagy 35. Ezek között vannak leginkább bohózatok és vígjátékok, a közönség sikernek ugye ez az egyik oka. Jól végződő polgári vígjátékok, de írt történelmi drámákat, ugye az Árva László király, az Hunyadi Lászlóról szól, az Ocskai brigadéros, ugye a Rákóczi szabadságharc idején, de ír életrajzi drámát is. Itt is Dériné, ugye egy színésznői dráma, ezt Bajor Gizi játsza, Szendrei Júliának is ő a főhőse, és hát minden darabjában nagyon jó női szerepek vannak, különösen Márkus Emiliának, Bajor Gizinek és Jászai Marinak. Márkus Emiliának saját darabokat ír, tehát amiket ő tud eljátszani a legjobban. Hát akkor ez a 35 dráma azért teljesen nem lesz egyenlő színvonalú, vagy egyforma színvonalú, és egy idő után már egy ilyen rutinná, vagy mesterségé válik. Hát Karinti Frigyes Így írtok ti című paródia gyűjteményében Herceg Ferenc kiemelt helyet kap, ami már önmagában egy érték, hiszen azért nem sokan vannak, akikről Karinti ilyen hosszú paródiát ír. A címre fölhívnám a figyelmet, Herceg Ferenc és Pósa Ferenc. Hát Pósa Ferenc nevű szerző nincs, van viszont Pósa Lajos, ugye, aki gyerekverseket ír, gyerekmeséket, Pósa bácsi. És hát mivel Herceg Ferenc írta a Pósa gyerekvers gyűjteményéhez az előszót, és nagy tisztelője volt Pósa Lajosnak, hát ez már egy fricska, Herceg Ferenc és Pósa Ferenc, tehát itt ez egy fiktív név, és akkor most nézzünk két percet ebből a szövegből.
1: Herceg Ferenc. A munka diadala, vagy a megtért főúr. Tanúságos ifjúsági színmű négy felvonásban. Írták Herceg Ferenc és Pósa Ferenc. Első felvonás. A Léha társaságban. Egy főúri várkastély belseje, könnyelmű fényűzés elszorva a falakon és padlón. Minden majdnem olyan előkelő, mintha a Víg Színház rendezte volna be. Több főurak könnyelműen kártyáznak és fényűznek. Livrés szolgák orgiát hordoznak körül. A könnyelmű főúr egy ottománon ül és mereng. A Léha főúr odajön és a vállára üt. Na mi az, kedves Bikbak Falvi? Talán valami bánata van? Ej. A könnyelmű főúr cigarettára gyújt. Bánat? Bolondság. Míg avallér emberek nem bánkódhatunk, mert mi vagyunk a felső 10 000. Bánat ej. Egy velencei tükröt dévajul berúg. Keseregni? Mindegy. Hirtelen folytó zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és vidáman kiröpíti az ablakon aranyóráját. Már 9 óra, kedves gróf. Nőt. Könnyelmű leány bepertül. Vörösre van a szája festve, a szeme beesve. Trágár dalokat énekel, és a könnyelmű főúr ölébe ül. Többiek kártyázva és fényűzve el. A könnyelmű leány. Te ilyen Pepita vagy nekem. Megcsípi és hunyorog. Könnyelmű főúr. Különös szemei vannak magának, leány. Miként, ha gyermekkorom jutna eszembe merengve, de mindegy. Hirtelen görcsös zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és megveregeti a leányvállát. Mit törődünk, vaj, az egészszel? Ilyen az élet.
0: Hát ez a rövid jelenet pontosan azt figurálsz, aki a felső 10 000, azt, hogy kurtizánok, ilyen bukott leányok nagyon gyakran szerepelnek Herceg Ferenc darabjaiban. Aki olvasta az Életkapuja című kisregényét, ugye annak az egyik főhőse, Fiametta, a római kurtizán, és hát a többi darabban is nagyon sokszor találkozunk ilyen bukott nőkkel, ugye könnyelmű leányként szerepelt itt a darabban. És hát a legelső színmű, amit 1893-ban bemutatnak tőle, azt már felkérésre írja, ugyanis a Gyurkovics lányok című ilyen laza kisregényének, tulajdonképpen a korábbi novellái alapján írja meg, a Gyurkovics lányoknak akkora sikere lesz, olyan divatot támaszt 1892-ben, hogy 93-ban a Nemzeti Színház felkéri Herceg Ferencet, hogy írjon egy vígjátékot amit bemutatnának. Hát ez az első vígjáték, az első színpadi siker, később egyébként a Gyurkovics lányokat is dramatizálja, és azt is bemutatják 2 év múlva, a Dolovai Nábob leánya. Ez egy 5 felvonásos színmű, valamikor az 1880-as években, vagy a 90-es évek elején játszódik, méghozzá Dolován. Ez a Dolovai Nábob Jób Sándor, aki egy nagyon gazdag, de könnyelmű magyar nemes, aki elkártyázta, eltékozolta a vagyonát, de az utolsó csepp a bukáshoz az volt, hogy a húgának, özvegy Domaházinénak, a férje olyan adósságot csinált, aminek ő volt a kezese, és Jób Sándor emiatt az úri gesztus, vagy testvéri gesztus miatt elveszíti mindenét. Az első 3 jelenet erről szól, hogyan írja alá azt a papírt, amiben a teljes dolovai birtokot, a kastélyt, mindent odaad Merlin bárónak, és hát az ügyvédek aláírják ezt a papírt, és ahogy egy igazi magyar úrhoz illik, csak annyit mond, teljesen lazán ír alá mindent, és nem kérdez semmit, és mindenét odaadja, de azt kéri Merlin bárótól, hogy a régi cselédeit, akik itt vannak ezen a birtokon, ne bocsássa el, és mindenki dolgozhasson nála tovább, és akkor az ügyvédek arról beszélgetnek, hogy hát ilyen egy igazi magyar úr, aki ilyen könnyen tud veszteni. Jób Sándornak van egy lánya, Vilma, ugye a felesége már régen meghalt, Vilma most jött meg az angol kisasszonyoktól, 4 évig volt zárdában, közben szövődött egy regénye, egy szerelme, egy bizonyos főhadnaggyal, Tarján Gidával, akit a barátnője esküvőjén ismert meg. Már 1 éve nem találkoztak, de Vilma azóta is figyeli a katonai híreket, és onnan tudja, hogy Tarján Gidának volt egy párbaja, egy bizonyos vörös hölgy miatt. Úgyhogy amikor kiderül mindjárt a 4. jelenetben, innen kezdődik igazán a cselekmény, hogy Tarján Gidát ide helyezték éppen ebbe az ezredbe, itt fog szolgálni, és megjelenik Jób Sándor kastélyában, akkor Vilma nagyon keményen fogadja, de hát Tarján Gida, aki egy könnyelbű nőcsábász, egy igazi, ilyen fiatal, rendkívül szívtipró fiatalember, kimagyarázza magát, és innentől kezdve úgy látszik, hogy Vilma és Tarján Gida házasságának semmi akadálya, vagy a boldogságának semmi akadálya nincs. De Domaháziné tudja, hogy Jób Sándor elvesztette mindenét, Tarján Gida pedig egy hozományvadász. Tehát az, hogy annyira lelkesen udvarol Vilmának, Jób Vilmának, abban az is benne van, hogy szeretné, ha a lány hozományából lehetne kifizetni a kauciót, amit ugye egy katonatisztnek le kell tenni, hogy megnősülhessen, és hát úri életet élni, hiszen rengeteg adóssága van. Domaháziné, akiről kiderül, hogy Merlin bárónak volt a jegyese korábban, de a társadalmi elvárások miatt szakított vele, Merlin báró ugyanis nem igazi báró a többiek szemében, egy föltörekvő polgár, az apja még pallér volt Pozsonyban, építőmester, ő viszont cseréppel kezdett el kereskedni, ezt gúnyosan mindig el is mondják, és megvásárolta a bárói címet. Tehát Domaháziné nem Merlin bárót, vagy Merlint akkor még csak választja, hanem szerelemből megy férjhez, de ugye a férje mindenüket eltékozolja, aztán meghal. Tehát Domaháziné látja, hogy ez nem lesz jó ez a házasság, hiszen Tarján Gidának pénz kellene, Vilmának pedig már nincs. Senki nem tudja, csak ő, hogy ez a birtok elúszott. Ezért megkéri Merlin bárót, hogy egyrészt vegye feleségül Vilmát, hogy itt a birtok ott maradhasson, hogy egy kicsit visszaadjon abból a jóból, amit a testvérétől, Jób Sándortól kapott, vagy pedig legalább akadályozza meg ezt a házasságot, mondja el Vilmának, hogy elszegényedtek, és Tarján Gidait biztosan nem fogja őt elvenni. Hát Vilma ezt nem akarja elhinni, ezért Merlin báró úgy intézi a kertben, hogy egy sövény mögül kihallgathassa azt a beszélgetést, amikor őszintén elmondja Tarján Gidának, hogy Vilma tönkrement. Semmi pénzt nem tud vele adni az apja, mire Tarján Gida hosszas hezitálás után azt mondja, hogy hát nem lenne becsületes dolog egy szegény lányt elvenni, nem lenne becsületes dolog tovább szédíteni, még úgy se jegyezték el egymást, még nem kompromittálta, hát akkor itt most szakítanak. Hát Vilma, aki kihallgatja ezt ugye a sövény mögött, iszonyú bánatba esik, öngyilkosságot kísér el meg, ugye álmatlanság ellen kér morfiumot, aztán ezt a morfiumot beveszi, de szerencsére nem komoly a történet, és megtalálják. És ahogy telik az idő, Tarján Gida rájön, hogy hát élete nagy lehetőségét, nagy szerelmét veszítette el, és hát a karrierje meg az összes többi nő nem ér annyit, mint Vilma, ezért inni kezd, rendkívül bánatos lesz, és hát amikor megtudja, hogy hát Vilma eljegyezte magát Merlin báróval, már csak dacból is, már csak azért is, hogy megmentse az apját, hogy segítsen ezzel a nagynényének, hogy megőrizhessék a vagyont, akkor részegen kötözködni kell Szent Irmaival, a felettesével, aki párbajra hívja ki. És hát bekövetkezik ugye a párbaj. A párbaj nagyon sokszor előjön Herceg Ferencnél, látjuk, hogy önéletrajzi oka is van, és ebben a párbajban Tarján Gida súlyosan megsebesül, természetesen sebesülten is eljön Vilmához, hogy még egyszer utoljára beszéljen vele, és elmondja neki, hogy ő akár szegényen is, meg őrmesterként is feleségül venné, ott összeesik, és akkor elkezdik őt ott ápolni. Vilma odaadóan ápolja, a delíriumban, a lázas állapotában is folyton Vilmát emlegeti, és hát mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy szeretik egymást. Szent Irmai és Szent Irmainé alakja azért érdekes, mert Szent Irmainé az, aki megpróbálja összehozni a fiatalokat, és közben, mint fiatal házas, nagyon jó párbeszédei vannak a férjével, és hát Vilma hajthatatlan, akkor a volt esett a büszkeségén azzal, hogy Tarján Gida őt visszautasította, hogy egyáltalán nem akar feleségül menni hozzá. De hát miután látják, fölgyógyul Tarján Gida, hogy mennyire szeretik egymást, ezért Merlin báró azzal a javaslattal áll elő, hogyha Domaháziné hozzámegy feleségül, akkor ő kifizeti a kauciót, élhetnek együtt ugyanígy itt tovább, és hát végül is két esküvőt tarthatnak, ugye ez az utolsó jelenet, hogy mindenki megtalálja maga párját, Vilma feleségül meg Tarján Gidához, aki megváltozott, megjavult, soha többé nem fog párbajozni, nem lesznek vörös nők az életében, akik miatt párbajozik. Merlin báró pedig megbocsátja Domaházinénak, hogy nem őt választotta annak idején, és örül, hogy a kezét és a vagyonát a jobb család rendelkezésére bocsáthatja. Az első bemutatón Török Irma játszotta Vilmát, ott pedig Bajor Gizit látjuk, őnek is fiatalkori szerepe volt, ő veszi át aztán a nemzetiben Vilma szerepét. Na most ebben a darabban is ott van a humor. Az a humor, ami végig jellemzi akár az anekdotikus Mikszátot, akár a Mikszát nyomán új típusokat bemutató Herceg Ferencet. Ugye itt Vilma és Szent Irmainé első találkozása, ugye együtt jártak a zárdába, hát erre folyton utal a férje, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik Szent Irmainé, mint aki 4 évig zárdában volt. De hát, ahogy elmeséli a házasságát, Árpád a második négyesnél szerelmet vallott, a keringőnél már megkérte a kezemet, a Kotillonig kértem gondolkozási időt, de ő azt mondta, addig nem tud nélkülem élni. A vacsora mellett mellém ült és zaklatott, és végül azt mondtam, beszéljen az édesmamával. Itt a hiszen ismered az édesmamámat, 7 leánya van, azért emeltem ki, mert az első nagy siker, próza sikere, a Gyurkovics lányok egy olyan asszonyról szól, akinek 6+1 lányt kell férjhez adnia. És a folytatásokban fogadásokat kötnek az olvasók, hogy a végén még az édesmama is férjhez megy, meg hogy melyik lány sikerül először és hogyan. Tehát itt van ez az utalás, hát Szent Irmai anyjának is 7 leánya van, tehát amint megtudta, hogy az Árpádnak kauciója van, ránk adta áldását. És hát itt a humorhoz nem volt szerelmi házasság, csak érdekházasság, persze, mert szörnyen érdeklődtem Árpád iránt.

0: Kedves hallgatóink, Herczeg Ferenc életműve máig fontos része a magyar irodalmi örökségnek. Regényei és színművei együtt letűnt korszak világát idézik meg, ugyanakkor ma is számos kérdést vetnek fel a történelemről, a társadalomról és az emberi sorsokról. Az elmúlt percekben dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallottak részletet. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ugandában épít iskolát a katolikus Caritas. A Porban, fák árnyékában tanuló gyermekek mindennapjait és egy édesanya megrendítő történetét hozza közelebb számunkra. Szent Királyi Tóth Kata, a katolikus Caritas nemzetközi hálózatának koordinátora, aki Zagyva Rihárddal, a szervezet országos igazgatójával utazott Uganda, Karamoja régiójába, hogy elindítsák a Lokitededi iskola fejlesztését célzó programot. Szent Királyi Tóth Kata személyes tapasztalataink keresztül nyújt betekintést abba, hogy mit jelent az oktatás lehetősége egy olyan térségben, ahol a tanulás sokszor a túlélés határán valósul meg. Mint mondta, az itteni gyermekek jövőjének kulcsa az oktatás, és foggal körömmel küzdeni kell, hogy biztosítani tudják számukra azt, ami ott a mindennapokban nem adatott meg. Mint fogalmazott, aki egyszer itt jár, sohasem fog újra úgy tekinteni a vízre, a mindennapos étkezésre, a tetőre, a gyógyszertárakra, a buszokra, a családra, az életre, mint korábban. A katolikus Caritast támogatni is lehet adománnyal. A közleménybe szükséges beírni Uganda iskolaépítés. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjú sorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról. A Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, szögezte le Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott a sajtónak. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette, hogy ezen segíteni tudna, hogyha Orbán Viktor találkozna Trump elnökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban a Magyar Távirati Irodával azt közölte, a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball VB-n néhány mérkőzését tekinti meg. Nem igazak a híresztelések, hogy találkozna az amerikai elnökkel, nincs ilyen terv. Havasi Bertalan jelezte, Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én lesz, a Fidesz elnökségi és frakcióülésén, majd július 25-én a Tusnádfürdői beszédnél. Végül az időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen, főként a délnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések is kísérik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás gyenge, mérsékelt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
4: A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
5: Hangolódjunk együtt!
6: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2025. október 12-i adásunk ismétlését hallhatják, amelyben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm innen Szerencsről újra a kedves rádióhallgatókat. Elkezdődött egy újabb tanév, és mi újra munkához láttunk, hogy egy kis betekintést nyerhessenek intézményünk életének néhány programjába.

0: Novemberben, azon a római zarándoklaton, amelyet már hónapokkal előtte nagyon vártunk. Mindannyiunk számára életre szóló élményt jelentett a világegyház központjában lenni, megtapasztalni, hogy az egyház él. Hogyan jött a gondolat? Miért tartja atya fontosnak a zarándoklatokat?
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Nagyon fontos az, hogy mindannyiunk életében azokon az utakon, amiken járunk, legyen egy cél, legyen egy olyan célkitűzés, amit szeretnénk elérni, és ez nem csak a hétköznapi életünkben fontos, hanem nagyon fontos a lelki életünkben is. Céltalanul nem lehet a hitet élni, úgy, ahogy az életet sem. És ugye talán az zarándoklatokat az egyház ezért is vezette be a hit életbe, a hit gyakorlatba, hogy az emberek egyre jobban felismerjék az útnak a fontosságát és a célnak a fontosságát. És amikor elindulunk egy zarándoklatra, azt mindig azzal a hittel és elhatározással tesszük, hogy szeretnénk elérni valamit. Természetesen a zarándoklatnak van egy fizikai és van egy lelki útja. A fizikai út, amit megtesz az ember akár gyalogosan, akár busszal, vonattal, repülővel, a lelki út pedig az, ahová szeretne eljutni a hitében, amilyen irányba szeretne növekedni, és mi is így indultunk el ebben a hitben, és ezért tartottuk fontosnak ezt az utat, és minden olyan utat, kisebbet, nagyobbat, rövidebb távú vagy hosszú távú utat, mert szeretnénk lelkileg is növekedni és eljutni A pontból B pontba, majd onnan tovább, és így indultunk el Rómában. Egyrészt szerettük volna a szent évben, a jubileumi szent évben megismerni a nagy bazilikákat és átlépni a szent kapun, és szerettünk volna növekedni abban a hitben, amelyben talán, sőt biztos nem egyformán, nem ugyanabban a formában haladunk és növekedünk, hiszen mindannyian másak vagyunk, máshol tartunk a hitben, de szerettünk volna egy kicsit fölzárkózni, hogy a jubileumi év kegyelmeit a tarsajunkba tudva, és reméljük, hogy a jó Isten előtt is kedves volt, hiszen mind a négy szent kapun sikerült átmennünk, és azért ez reményeink szerint nem múlt el kegyelem nélkül.
0: És mi volt atya számára a diákokkal együtt töltött napok alatt a legemlékezetesebb élmény?
1: Hát nagyon sok élményt fel tudnék sorolni most, ami a legemlékezetesebbek közé tartozik, de önmagában a maga a közösség az egy nagyon fontos tapasztalat, élmény, minden örömével és nehézségével együtt. Nagyon nagy tapasztalat mindig szerintem a felnőtteknek, tanároknak is, mindannyiunknak, amikor egy közösséggel elmegyünk valahová, mert ott nyilván mi magunk is fejlődünk, növekedünk, és hát ez is a célja ennek. Tulajdonképpen az nagyon jó volt látni, hogy bár sokszor nagyon fáradtak voltunk, és tényleg a határainkat feszegettük, akár a türelemben, akár sok minden másban is, de a csapat összetartott, és azért amit szerettünk volna, azt azért sikerült úgy gondolom elérni. Még a fáradtság és a minden egyéb nehézség ellenére is.
0: Mi a következő úti cél?
1: Hát most éppen erről beszélgettünk, gondolkodtunk, hogy vajon mit is mondjunk ebbe a műsorba, hogy milyen úti cél, mert annyi sok úti cél van előttünk, annyi sok vágy, terv, vagy úgy álom is van. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Róma is egy álom volt, egy terv, és itt van a példa, hogy megvalósult, tehát ilyen formában bármelyik álmunk megvalósulhat, hogyha jó Isten erre hív, meg szeretné, hogy ez megvalósuljon. Most, ami a legközelebbi úti célunk, most ezt inkább így fogalmazom, az ugye a budapesti forráspont, amire nem első alkalommal megyünk, és ahol nem első alkalommal leszünk jelen. A reményünk az így a remény évében, hogy most sokkal többen indulunk majd útnak, mint eddigi években, és azt tapasztaljuk, hogy újabban, ahogy szervezzük ezeket a programokat, ugye egyre nagyobb az érdeklődés, hogy olyanok is kérdezősködnek, olyanok is próbálnak érdeklődni ezek után, a rendezvények után, akik eddig nem vettek részt ilyen vagy ehhez hasonló rendezvényeken, és azt gondolom, hogy most a novemberi forráspontra is jóval több diákkal tudunk majd eljutni, mint a korábbi években.
0: Köszönöm a válaszokat és azt, hogy atyával együtt gyűjthetünk ilyen ajándékokat, mert úgy gondolom, hogy saját hitemben megerősödve tértem haza.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást a műsorba, és mindenkinek további áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Kedves hallgatóink! A következőkben főigazgatóasszonyt, Kaszperné Tilman Edinát kérdezem, hogy hogyan is épült fel ennek a négy napos zarándoklatnak a programja. Mit tartott fontosnak, amit mindenképpen szeretett volna a diákoknak megmutatni? Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: mindörökké.

0: Amen. Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy beszámolhatok egy 4 napos zarándoklatról, amelyet diákokkal együtt Rómában tölthettünk el. Nagyon örülök annak, hogy ez a 4 napos utazás megvalósult. És hát nyilván ezt a 4 napot úgy próbáltuk meg felépíteni, Devere Erzsébet hitoktató kolléganővel, illetve Marosi Balázs atyával, hogy minden olyan helyre eljuthassunk, amelyek nevezetesek ebben a városban. Ugye a remény évében vagyunk, nagyon szerettünk volna mind a 4 pápai bazilikába eljutni, és átlépni a Szent Kapun, miközben imádkoztunk, és ez hatalmas nagy ajándék volt, hogy ezt meg is tudtuk tenni. Nagyon sokaknak a gyerekek közül az egyik legkedvesebb emlék a falakon kívüli Szent Pál bazilika volt, ugye a Rómának a forgatagából egy kicsikét kiléptünk Róma falain kívülre, és egy kicsikét békésebb, nyugalmasabb részére utaztunk a városnak, ahol is a 150 oszlop által körülölelt átriumban ott magasodik Szent Pálnak a gyönyörű, csodálatos szobra a 2 pálmafa ölelésében, és amikor beléptünk a falakon kívüli Szent Pál bazilikába, akkor láttam a gyerekeken azt a csodálatot, hogy tulajdonképpen emberi ésszel szinte felfoghatatlan az, amit a szemük előtt láttak. Aztán elmentünk a Santa Maria Maggiore-ba, ahol a mai napig sor áll, és az előző pápa, Ferenc pápa sírja előtt sokan róják le a kegyeletüket, és imádkoznak. Ide is úgy léptünk be, hogy a Szent Kapun haladtunk át. Aztán a Lateráni Bazilika körülbelül 200 méterre volt a szálláshelyünktől. Ugye ez a minden bazilikáknak az anyja, ami számunkra azért is fontos, mert a Lateráni Bazilikával szemben található az a szobor vagy szoborcsoport, ami a mi iskolánk életében igen nagy jelentőséggel bír, hiszen Assisi Szent Ferencet ábrázolja a rendtársaival, és azt a pillanatot, amikor ő a pápa elé járult, és engedélyeztetni kívánta a rend létrehozását, illetve a regulának az elfogadását. A Lateráni Bazilika után a Szent Péter Bazilika volt az, ami hihetetlen élmény volt a gyerekek számára, amikor beléphettünk a pápai audiencia után, hiszen mondták is, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy létezik olyan templom, ahová 60 000 ember is befér, és az, amikor ott megcsodálhattuk Michelangelónak a piétáját, hihetetlen élmény volt számunkra, hogy mindaz, amit a szűzanya arcán látunk, az gyerekek meg tudják fogalmazni, hogy milyen érzés lehetett a szűzanyában akkor, amikor a fiát ott tartotta a karjaiban, és rácsodálkoztunk arra is, hogy egy mindössze 23 éves szobrász, aki, mint a gyerekek megtudták, hogy nem volt egy annyira jó természetű művész ember, az hogyan tudott ilyen fiatalon ilyen alkotást létrehozni, aminek minden négyzetmilliméterre valamilyen üzenetet hordoz azok számára, akik ezzel szembeállnak. A Szent Péter Bazilikának a kupolájába is fölmehettünk, és rácsodálkozhattunk a város látképére, ahonnan a Viktor Emánuel emlékműtől kezdve a Panteont, a Szent Márta házat, a 6. Pál termet, a vatikáni kerteket, és nagyon sok mindenre rá tudtunk csodálkozni, nagyon sok mindent láttunk, illetve megválaszolásra kerültek azok a kérdések, amelyek a palliumra vonatkoztak, amelyek a Szent Péter katedrájára vonatkoztak, vagy Szent Péter sírjára. Ezen kívül a Lateráni Bazilika szomszédságában a Szent Lépcső az nagyon nagy értéket képviselt a közösen töltött 4 napban. Jó magam egyedül is a legelső reggelen elsétáltam oda, és végig imádkoztam a Szent Lépcsőt, és a gyerekek megkérdezték, hogy miért is nem szóltam nekik. Úgyhogy már a következő reggelen már nem egyedül voltam, hanem már öten imádkoztuk végig a Szent Lépcsőnek a 28 lépcsőfokát, és az utolsó reggelünkön, ahogy azt terveztük is, akkor az egész csoport közösen imádkozott, és mindenki minden lépcsőfokon arra a szándékra, amit előre elképzelt. Ezen kívül megtekintettük a Santa Croce Gerusalemme templomot, ahol a Szent Kereszt erekjék, illetve a torinói lepelmásora található. A bilincses Szent Péter templomba is ellátogattunk, ahol Szent Péter bilincsei mellett ugye második Gyula pápa síremléke is egy magával ragadó alkotás, amelynek a közepén ül ugye Mózes, akit Michelangelo akkor szarvakkal ábrázolt egy fordítási hibának köszönhetően, hiszen azon a nyelven mindössze egyetlen egy betűeltérés van, hogy Mózes, amikor a táblákkal lejött a hegyről, akkor az arca ragyogott, és a ragyogás, illetve a szarv szó között. Aztán nem jöttünk el úgy, hogy ne láttuk volna a Kolosszeumot, vagy a Panteont, vagy a Viktor Emánuel emlékművet, vagy az angyalvárat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok színes és érdekes program és látnivaló volt, amit meg tudtunk a gyerekekkel nézni, és hát ugye nagyon szerettek volna a Trevik úthoz is eljutni, úgyhogy ez egyik este az éjszakai fényeknél megtudtuk ezt a csodás alkotást is tekinteni. Ezeken túl én úgy gondolom, hogy a közös séták, a római hangulat, az olasz életigenlés is ott volt a négy napunkban, hogy ezt megtapasztalhattuk, a gasztronómiai élmények, és nem csak lélekben gyűjtöttünk nagyon sok ajándékot, hanem nagyon sok más ajándékot is rejtett ez a négy nap a közösség számára. Az, hogy egyek vagyunk, az, hogy tudunk együtt nevetni, az, hogy tudunk együtt esetleg a nehézségeinkről is beszélni, és ezt mind oda tudjuk tenni egy közösségként a Jóisten elé. És ezt láttuk akkor is, amikor ott voltunk a pápai audiencián, hogy mindannyian mások vagyunk, de a Jóistennek a szeretete az mindenki irányában egyforma, és nincs különbség.
1: Az ön számára mely pillanat volt a legemlékezetesebb?
0: Hát én úgy gondolom, hogy nekem a legnagyobb ajándék az az volt, amikor nem az, amikor egyedül imádkozhattam végig a Szent Lépcső 28 lépcsőfokát, és azért, mert egyedül voltam, és nem volt felettem diák, hanem azért, mert a következő napon nem én hívtam a gyerekeket magammal, hanem ők szerettek volna velem tartani. És az egész csoport várta azt, hogy az utolsó nap reggelén majd együtt megyünk, és imádkozva térdeplünk föl azon a lépcsőn, amelyen Jézus Pilátus elé lépdelt, és amikor a hátam mögé néztem, akkor láttam azokat a gyerekeket, fiatalokat, akiket úgy gondolom, hogy a Jóisten rám bízott, és ez nekem egy nagyon nagy pillanat volt, hogy láttam, hogy komolyan veszik, imádkoznak, és mindegyik tudja, hogy mit szeretne, miért szeretne hálát adni, mit szeretne kérni a Jóistentől. Úgyhogy számomra ez volt az a legnagyobb pillanat, amit az utazás során megtapasztalhattam, vagy átélhettem. De most fordítsuk meg egy kicsikét a szerepeket, és én is szeretnék tőled kérdezni, Ferkú, hiszen te is ott voltál ezen a zarándoklaton, és engem is érdekelne, és szerintem a rádió hallgatókat is az, hogy számodra mi volt ebben az utazásban a legnagyobb ajándék, a legszebb emlék?
1: Hát Róma gyönyörű, amit egyszer mindenkinek látnia kellene. Minden kő, minden mozaik csempe a falakon, minden ecsetvonás számos történetről mesél, arról, amit ábrázol, arról, amit üzenni akar, és arról is, aki készítette. Nehéz volt befogadni ennyi szépséget, és feldolgozni hosszú idő. Sokszor nézem a fotókat, és újra élem a pillanatokat. Számomra a legszívet merengető pillanatok azok voltak, amelyeket a Szent Péter téren élhettünk át, amikor 14. Leó pápával találkozhattunk. Az a rengeteg ember, mindenki arcán mosoly, és az egység Krisztusban. Hogy mindnyájan testvérek vagyunk, hogy nem számít melyik ország, melyik kontinens, milyen bőrszín, gazdag vagy szegény, fiatal vagy idős, ezektől függetlenül ismer minket a Jóisten, szeretete mindenkié. Leópába mosolya közvetlensége, pedig abban erősített meg, hogy az Isten embere. És a csoport nevében köszönöm meg itt is a szervezést, az áldozatot, Devera Erzsike néninek, Balázs atyának és főigazgatóasszonynak. Remélem lesz még ilyen közös élményben részem.
0: Köszönöm szépen a válaszodat, és azt is, hogy nyilatkozhattam én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: A Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda egységei 2025. szeptember 1-től egy intézményként működnek. Az oviban a kicsik Szent Kinga gondjaira vannak bízva, a bolyaisok Kalkuttai Szent Terézt választották 9 évvel ezelőtt védőszentjüknek, míg a középiskolánk Assisi Szent Ferencet ünnepelte, mint védőszentet, október 3-án, pénteken. Lugas Istar Gabriella tanárnőt köszöntöm, mint a Hittan Munka közösség vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves tanárnő, hogyan épült fel a délelőtt programja, illetve milyen események kapcsolódtak még ehhez a naphoz?
1: Kedves Dorka, mint már említetted, hogy gimnáziumunk védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek alakja közösségünk fókuszában helyezkedik el, és a szent példáját követve az ő jelmondatával kezdeném a beszámolót. Először tedd, ami szükséges, aztán ami lehetséges, és már is megteszed a lehetetlent. Tanév elején már meghirdettük a környezetvédelem jegyében a használt elemek gyűjtését, és Szent Ferenc példáját követve az állateledel adományozását is, mind pedagógusoknak, mind diákoknak. Ennek a gyűjtésnek az eredményét a Szerencsi Kóborkák Alapítványnak ajánlottuk fel. Október 3-án Szent Ferencet ünnepelve szentmisével kezdtük a tanítási napot, ezt követte egy állatvédelemmel kapcsolatos előadás. Szent Ferenc emléknapja köré csoportosul az állatvédelmi témahét a köznevelési intézményekben. Miért ebben az időszakban? Firenzében 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretein belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert számunkra ismeretes, ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyben az emléknapja. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Assisi Szent Ferenc az állatokat testvéreinek szólította, akik körbevették őt. Beszélt az állatok nyelvén, prédikált a madaraknak, ami a számos lehetetlennek tűnő dolog egyik megvalósulása az ő életében. Legenda övezi még a gubbiói farkas esetét is. A történet szerint Gubbió városát rémizgette egy rettenetes farkas, elvitte a bárányokat, az embereket is megtámadta. A városiak félelmükben arra kérték Szent Ferencet, beszéljen a farkassal, mondja el neki, hogy ők inkább etetni fogják egész életében, jól tartják, csak hagyja békén őket. Ferenc mindezt tudatta a farkassal, aki ezután évekig élt barátságban a városiakkal, amíg el nem pusztult. A mai napig a város szomszédságában lévő nemzeti parkban védett állat a farkas. Az egyházi megnyilatkozások közül kiemelkedő Ferenc pápa 2015-ben megjelent a teremtett világ védelméről szóló enciklikája, ami Assisi Szent Ferenc énekét idézi. Laudato si, azaz áldott légy Uram. A katolikus egyházban ezt egy mérföldkőnek tekinthetjük, hiszen az első megnyilatkozás környezetünk védelméről. Egyik fontos üzenete az emberiségnek, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából. Az előadást egy sajnálatos hírrel is meg kellett szakítanom, azaz ki kellett egészítenem. Október 1-én ugyanis elhunyt Jane Goodall, a világhírű brit főemlős kutató, etológus és antropológus. Goodall munkásságának egyik nagy eredménye, hogy forradalmasította az ember állatokhoz fűződő viszonyát. A vadon élő csimpánzok tanulmányozása során megfigyelte, hogy minden egyed gondolkodik, és érzelmek széles skáláját képes kifejezni. személyiségével és a fiatalokat megszólító Roots and Shoots mozgalommal világszerte generációkat inspirált arra, hogy aktívan tegyenek a természet védelméért. A remény embere volt, többször szólította fel a világot, hogy nehogy elhagyjuk a reményt, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt környezetünk védelméért. Mindennek értelme van, amit teszünk, de nem mindegy, hogy milyen lábnyomot hagyunk magunk után. Leegyszerűsítve az ő üzenetét az emberek számára, úgy tudom megfogalmazni, hogy váltsuk az egót ekóra, azaz az egymáson való uralkodás helyett éljünk együtt, egymást tisztelve. Az állatvédelmi előadás után iskolán két diákja, Vojtkó Fruzsina és Szmoszna Ferenc egy élménydús beszámolót tartott a római zarándok útjukról, amin keresztül megismerhettük, hogy hogyan váltak az élmények során a remény zarándokaivá.
0: Köszönöm szépen tanárnőnek a tartalmas beszámolót.
1: Nagyon szívesen.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallhattak a Szerencsi bocskaiból. A riportokat készítette Szmoszna Ferenc, 12. B-osztályos,
2: és Pacsuta Dorka, 12. T-osztályos tanuló.
0: Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2025. október 12-i adásunk ismétlését hallhatták, amelyben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda iskolarádiós műsora hangzott el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
4: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélget.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj Szentlélek, Úristen, a tudomány lelke, taníts és buzdíts minket arra, hogy a szentek nyomdokait követve a lelki tökéletességre vezető ismeretekre szert tegyünk, és azokat egész életünkben gyakorolni tudjuk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk a házasság és a család témája lenne, a család szerepe Isten tervében, a Szentírás alapján, és beszélgetnék arról is, hogy ma a világban milyen hatások érik a fiatalokat, a felnőtteket, milyen gondolataik jelennek meg, ha a családról van szó. Mi a beszélgetésünk során szeretnénk kidomborítani a keresztény családnak az eszméjét. Hogy ezt a beszélgetést megalapozzuk, szeretnék nektek a Teremtés könyvéből felolvasni egy részletet. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Eddig az idézet a Teremtés könyvéből. Mi derül ki számunkra először is ebből a szent szövegből? Hogy az ember kinek a képmása?
3: Isteni.
2: Minek teremtette az embert az Isten? Férfinak?
3: És nőnek.
2: Férfinak és nőnek teremtette. Milyen hivatást és küldetést adott az Isten az embernek, a férfinak és a nőnek?
4: Hogy szaporítsa a népét.
2: Jó, így van, tehát hogy szaporodjanak. Aztán mi volt még, ami kiderült a szent szövegből?
3: Hát szeretetre teremtette őket.
2: Szeretetre teremtette Isten a férfit és a nőt, magát, az embert. Rendben van, tehát az emberi élet az hogyan valósul meg? Egyéni értelemben, tehát hogy én élek magam, lógok a világban, vagy pedig milyen szinten?
3: Közösségben.
2: A férfi és a női kapcsolat az maga egy közösség? Nevezhetjük annak?
3: Igen.
2: Milyen közösség egy férfinak és a nőnek a kapcsolata? Mi tartja ezt össze, hogyha a házasságra gondolunk?
3: Bizalom.
2: Aztán?
3: Szeretet.
2: Szeretet.
4: Hogy elfogadják egymás véleményét.
2: Így van. Egymás véleményét is elfogadják.
3: És tovább? Nem uralkodnak egymás felett.
2: Nagyon jó ez a gondolat, amit mondtál, Evelin. Szedjük már össze azt, a Teremtés könyvéből kiindulva és az eddigi hittani ismereteinket felidézve, hogy mi emberek, miben hasonlítunk a jó Istenhez? Mi van nekünk? Mit kaptunk tőle? Kaptunk
3: szabad akaratot.
2: Értelmet. Mi van, ami bennünk halhatatlan?
4: A lelkünk.
2: És ugye kiderül a szentírási szövegből, hogy mit kell uralmunk alá hajtani? Az egész földet. Na most, ha visszagondolunk arra, amit itt az előbb Dóra mondott, hogy szeretetre teremtetett az ember, és azt is megbeszéltük, hogy közösségben valósul meg. Fontos az, hogy a nemiség kérdését is tisztázzuk. Tehát férfinak és nőnek teremtette az embert az Isten. Mi a legfontosabb ebben a kapcsolatban?
4: Az egyenrangúság.
2: Mit értünk ma egyenrangúságon szerintetek?
3: Hogy nincsenek egymás alárendelve.
2: Ezt konkrétabban hogyan tudnánk egy kicsit kibontani?
3: A nőnek nem kell azt csinálni, amit a férfi mond, szóval nem uralkodhat fölötte a férfi, vagy fordítva a nő a férfi felett.
2: Nagyon fontos. Tehát ez az uralom, amit az Istentől kaptunk, ez a teremtett világra vonatkozik, viszont egyik ember a másik a fölött akkor nem
3: uralkodhat.
2: Pontosan erről van szó. Így van. Tehát ez az egyenrangúságnak az egyik kritériuma. Aztán, hogyha a férfi és nő kapcsolatáról beszélünk, és szeretett kapcsolatról, hogyan alakul ez ki? Mi van a két nem között?
3: Vonzalom.
2: Így van. Tehát a férfi vonzódik a nő után, a nő pedig a
3: férfi után.
2: A férfi után. Így van. Hogyan nevezzük azt az eseményt, amikor egy férfi és egy nő találkozik.
4: Egymásra találnak.
2: Mit jelent az, hogy egymásra találnak? Hogy véletlenül, hogy egymásba botlanak?
3: Hát nem.
2: Ha nem?
3: Hát megismerik egymást, és meg egymásba szeretnek.
2: Szóval, nagyon jó. Mit jelent az, hogy megismerem a másikat?
4: Hibáit is megismerem vele együtt.
2: Mire vagyunk hajlamosak, hogyha szerelmes valaki, akkor mire hajlamos, hogy mit látnak csak a másikban?
3: Külsőt.
5: Meg a jót.
2: A külsőt, a jót, aztán később, ahogy Réka mondta, a hibáit is észreveszi. De mindezzel együtt...
3: Szeretjük.
2: Szeretjük, és el tudjuk fogadni. Ha arról beszélünk, hogy a hibáival is együtt el tudom fogadni a másik embert, a szerettemet, a házastársamat, mondjuk a jegyesemet, akkor én mit adok neki át önmagamból? Az életemnek csak egy szeletét, vagy egy részét?
3: Nem, az egész életemet.
2: És amikor a házasságot kötünk, akkor mit adok oda teljesen?
3: Az egész életemet.
2: És ami elkövetkezik, az az egész...
3: Jövőt.
2: A jövőmet. Nagyon jó. Ez kölcsönös kell, hogy legyen szerintetek?
4: Igen.
2: Mi lehet akkor, hogyha ez nem kölcsönös? Hová vezethet ez?
3: Váláshoz.
2: Például váláshoz. Ez a végső eset, de...
3: Megcsaláshoz.
2: Például vezethet a hűtlenséghez is, így igaz. Aztán gondolhatunk arra, hogy annyira megromlik a két ember közötti kapcsolat, a kommunikáció annyira leszűkül, hogy már nem tudnak egymásra találni. Például Evelyn érintette a hűtlenséget. A hűség, azt ugye sokan úgy gondolják, hogy egyszer megígértem, hogy hozzá hű leszek, és akkor ezzel le is tudtuk ezt a témát. Holott a hűség az igazából véve nem egy statikus állapot.
3: Egész életre szól,
2: és az egy annak a dinamikáját kell megélni, nap mint nap, ugye? Tehát az embernek vannak bűnös gondolatai, de a hűség az igenis egy mindennapos döntés kell, hogy legyen az ember életében. Tehát a szerelem, illetve a szeretet az csak így maradhat tartós. Beszéltünk arról is, hogy mit adunk át a házastársunknak, az nem csak az egész életemet, hanem a jövőmet is. Ebben mi tartozik bele? A jövő milyen le? Látom előre a jövőnket?
3: Nem.
2: Milyen lehet ez a jövő? Lehet.
3: Jó és rossz is.
2: Lehet jó.
3: Kiszámíthatatlan.
2: Rossz, illetve kiszámíthatatlan. Pontosan erről van szó. Megint szeretnék felolvasni egy idézetet ugyancsak a Teremtés könyvéből. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt, ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Mit érthetünk ezen? Talán egy kicsit nehéz megközelíteni ezt a kérdést, de hogy a kettő az egy test lesz, a férfi és a nő.
4: Hogy amikor összeházasodnak, akkor az Isten úgy szeretné, hogy együtt egy családot alapítsanak, és mind kettő egyenrangú legyen, és együtt próbálják megoldani a gondokat, vagy együtt csinálják az útjukat, meg a jövőket.
2: Nagyon jó gondolat. Valóban erről szólna, és hogy vállalnak, mit vállalnak a házasságban a házastársak? Miért jön létre egy házasság?
4: Családot alapítsanak, és így gyermeket.
2: Gyermekeket vállaljanak. Így van, jól van. Nálunk a katolikus egyházban a házasság az micsoda?
3: Szent.
2: Szent dolog, azaz szentségi rangra emelte Jézus Krisztus.

0: Szent Pál apostol efezusi leveléből ugyancsak egy nagyon fontos bibliai szakasz. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Testének ő a megváltója. Amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat. Mert tagjai vagyunk testének. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok megtiszteljék férjüket. Hogy itt az elején, hogyha figyeltétek, arról beszélt Szent Pál, hogy legyetek egymásnak alárendeltjei. Emlékeztek, a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy egyenrangúság. De ez az egymásnak való alárendeltség igazában véve mit is fejez ki?
1: Hogy tiszteljék egymást.
0: Aztán?
1: Bíznak egymásban.
0: Milyen módon fordulnak egymáshoz, mondjuk konfliktusok idején?
2: Türelemmel.
1: Bizalommal.
0: Aztán?
2: Megértéssel.
0: És ha szentségi házasságról beszélünk, a házastársak kitől kapnak ehhez erőt?
1: Egymástól.
0: És ezt a természet feletti erőt, hogy egymással szemben is ez meglegyen, hogy ők is forrásai legyenek egymásnak, kitől kapják?
1: Istentől.
0: Természetesen Istentől. Ezért szentség számunkra a házasság. Tovább vizsgálva Szent Pálnak ezt az érdekes fejtegetését, leírja azt, hogy amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Viszont tovább folytatja, férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Tehát, hogy milyen módon kell egy férfinak szeretni a feleségét?
1: Önfeláldozóan.
0: Amikor házasságot kötöttek, akkor mit áldoztak föl? Kölcsönösen?
1: Az egész,
0: a szabadságukat, aztán az egész
1: életüket.
0: Az egész életüket, és ahogy mondtuk, a jövőjüket is. Pontosan erről van szó. Tehát itt látjuk azt, hogy amiről Szent Pál beszél, az, ez az egymásnak való alárendelés, igazában véve tulajdonképpen a két testnek a tökéletes egységét próbálja megvalósítani. És azzal is zárja, amire a teremtés könyve utal, hogy a kettő egy test lesz. A férfi kit hagy el a nőért?
1: Szüleit.
0: A szüleit. És a nő kit hagy el?
1: Ő is.
0: Ő is a szüleit. Kihez fognak ragaszkodni ezentúl?
1: Egymáshoz.
0: Hogyan élik meg a szerelmesek szerintetek egymás felé a voltukat, hogy minek tartom én a másikat a magam számára? Ki ő nekem? Ő a legnagyobb?
1: Kincs.
0: Kincs? Vagy?
1: Ajándék.
0: Ajándék. Megélhetem én is azt, hogy én az ő számára a legnagyobb ajándék vagyok?
1: Igen, persze.
0: Ezt nem tartják ma a beképzeltségnek szerintetek a világban?
1: Nem, mert nem úgy kell értelmezni.
0: Akkor hogyan kell értelmezni veli?
1: Hát, hogy nem úgy, hogy például mind kapunk egy ajándékot, és akkor, hogy én most az ajándékod vagyok, és
2: nem a tulajdonod.
0: Nagyon jó, amit mondasz, hát, hogy nem a tulajdonod vagyok, hanem ajándék vagyok számodra, így igaz. Ehhez mondjuk megfelelő önismeret kell. Ugye, nagyon jó ez a gondolat, így van. Amikor ajándékot kapunk, hogyan bánunk az ajándékkal?
2: Kisajátítjuk magunknak, vagy én nem, mert vagyis ez most rosszul jött ki, de amikor ajándékot kapunk, akkor örülünk neki, meg megbecsüljük és tiszteljük.
0: Pontosan erről van szó. Így van, tehát örülünk neki, megbecsüljük. És ugye tiszteljük azt is, akitől kaptuk ezt az ajándékot. Nagyon helyes. Nagyon jó volt ez a gondolat is. Szerintetek a házasságban, mondjuk egy szentségi házasságban, mi lehet a házastársaknak a legnagyobb ajándék, amiről már beszéltünk az előbb?
1: A gyermek.
0: Ugye, mivel ti gyermekek vagytok, már nem kicsik, igaz, leve fiatalok, ti átéltétek ezt a szüleitekkel, hogy ajándékként tekintenek rátok?
1: Igen.
0: Milyen formában szokták ezt veletek éreztetni?
1: Hát, hogy nagyon féltenek.
0: Féltenek?
1: Mindent megadnak, vagy hogy megpróbálnak mindent megadni.
0: Nagyon jó, így van. Tehát, hogy megpróbálnak mindent megadni ahhoz, hogy én normálisan éljek, igen?
1: Hát, és minket maguk elé helyeznek.
0: Pontosan erről van szó, nagyon jó gondolat. Tehát, hogy nem az a fontos, amit ők szeretnének, hanem az a fontos, hogy a gyereknek mi a jó, vagy mi lenne a legjobb. Hogyan tudnám az ő életét még könnyebbé tenni. Találkoztok-e olyan példával az életben, vagy hallottatok olyan példáról, hogy ez nem így történik bizonyos esetekben, vagy családoknál, vagy fiatalokkal?
1: Hát, amikor ráhagyják a gyereküket a szülők, és beteszik egy ilyen áruházba.
0: A szülőnek szerintetek tulajdona a gyermek?
1: Nem.
0: Az én tulajdonom, azt szokták mondani, azt csinálok vele.
1: Amit akarok.
0: A gyermekkel azt csinálok, amit akarok?
1: Nem.
0: Miért nem? Miért nem? Mert ő is kinek a képét hordozza magán?
2: Isten.
0: Isten képét hordozza magán, és én mivel, mint szülő, mivel tartozom a gyermekemmel szemben Isten felé?
2: Felelősséget vállalok érte.
0: Általában meddig szoktuk ezt a felelősséget bevállalni? Hány éves korig?
1: 18.
0: Így van, tehát hogy ez a 18. életév, de ez azt jelenti, hogy a szülő teljesen leveszi a kezét a 18 éves fiatal gyermekéről.
2: Egyáltalán nem.
0: Sőt, mi a jó szülő-gyermek kapcsolat szerintetek?
1: Amikor a gyerek nyugodtan oda megy a szülőhöz tanácsot kérni valamiben, ő meg segít neki, és nem fél megkérdezni tőle bármit.
0: Jól van.
2: És a szülő foglalkozik a gyermek gondjaival, bajaival, a hétköznapi gondolataival és az ilyen dolgaival, és nem hagyja cserben.
0: Mit gondoltok, hogy jut elég idő ma a szülők számára, hogy meghallgassák a gyermekeiknek a problémáit?
1: Attól függ, hogy milyen munkája van, meg hogy mennyi szabad ideje.
0: Tehát, hogy hatással van erre természetesen a munka világa is, igen, ugye? Tehát, hogy mennyi idő jut azzal, hogy tudja foglalkozni a családommal. Az egyházunk, a katolikus egyházunk a katekizmusában a következőket írja ezzel a témával kapcsolatban. A gyermek nem járandóság, hanem ajándék. A házasság legnagyobb ajándéka egy új emberi személy. A gyermeket nem szabad tulajdonnak tekinteni, mintha követelni lehetne a gyermekhez való jogot. Ezen a téren egyedül a gyermek rendelkezik igazi jogokkal, tudniillik, hogy szülei házastársi szeretete sajátos aktusának gyümölcse legyen, hogy fogantatása pillanatától kezdve személyként tiszteljék. Szerintetek egy gyermek a családban mikor kezdi először azt érezni, hogy igazából ilyen partnerként, személyként kezdik kezelni? 10 évesen. Addig hogyan kezeli a szülő a gyermekét?
1: Hát, olyan kis aranyos, olyan kis picikém.
0: Így van, nagyon jó, így van. És ez probléma?
1: Nem.
0: Miért fontos ez a gyereknek, hogy ezt átélje?
2: Elnézést, a gyerekkor egyik része, szerintem, és ezen át kell esnie minden gyereknek.
0: Jó az, amikor titeket dicsértek?
1: Igen.
0: Gyermekkorotokban?
1: Igen.
0: Ugye? Mit nyújt ez a gyermek számára, ha édesanyjától, édesapjától hallja ezeket a dicsérő szavakat?
1: Önbizalmat.
0: Aztán tudom azt, hogy?
2: Szeret.
0: Szeret, hogy ott van mellettem, és például mit nyújtanak ők számomra mindig?
1: Biztonságot.
0: Biztonságot, így van. Általában ugye a lányoknak a legnagyobb biztonságot ez ki nyújtja?
1: Az apa.
0: Az apa, ugye? Lehet, hogy ritkán, de az is elég, ugye? Tehát tudom azt, hogy ő ott van, és az számomra nagy biztonságot jelent. Ugye eljutottunk ehhez a 18 éves életkorig, ugye, amikor már a fiúk és a lányok vonzalma egymás felé egyre erősebb, és a házasság előtt állunk. Köszönöm szépen ezt a mai beszélgetésünket, és majd innen fogjuk tovább folytatni, zárásképpen pedig egy imádságot olvas fel Dóra a leendő házastársunkért. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Jóságos Atyám, hiszem, hogy nem a véletlen műve két ember találkozása, egymásra találása, az életút közös vállalása. Adj nekem, Istenem, olyan házastársat, aki társam lesz nem csak az örömben és a földi gondokban, jövőnk építésében, jelenünk szebbé tételében, nem csak forrása lesz boldogságomnak, hanem társam a hitben és a szeretetben és az új életek elfogadásában. Társam a nevelésben és családunk örök boldogságának formálásában is. Olyan társat adj nekem, Istenem, akit úgy tudok szeretni, mint Krisztus szerette az egyházát. Őrizd meg őt is, engem is, tisztán az oltárig és hülyén a sírig. Ámen.
0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Ámen.

0: Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tizenhat óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domhán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából eredményes évet zárt a sárospataki távhőszolgáltató. A negyedik miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg idén ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a mai napon ismertették a Városháza dísztermében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A negyedik miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők ma ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
4: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint fél száz saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
3: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
5: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra Ugye az most az én vállamomban az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
3: Eredményes évet zárt a Sárospataki távhőszolgáltató, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság stabilan és biztonságosan működik, miközben a jövő kihívásaira is készül. Már zajlik egy új biokazán telepítésének tervezése, amely a fenntarthatóbb és korszerűbb hőellátást szolgáltatja. A részletekről dr. Farkas Szabolcs polgármestert hallják.
2: Távhő előző évi beszámolóját tárgyalta a rendkívüli testületülés keretében a képviselőtestület. Ez egy kicsit megcsúszott adminisztrációs problémák miatt, de a lényeg az, hogy megszületett ez a beszámoló, és a tartalma még fontosabb, az pedig azt mutatta meg, hogy soha nem látott eredményességgel sikerült az elmúlt évet zárni a gazdasági társaságnak, ami ugyebár 100% önkormányzati tulajdonban van. Ez a gazdasági társaság egyébként egy furcsa finanszírozási keretek között működik, hiszen ugye egy közszolgáltatásról van szó,

0: kazánok, amelyek már majdnem velünk idősek, szóval nem fiatalok, és február volt is egy komoly probléma, egy viszmajor helyzetet jelentettünk, mert a télkelés közepén az egyik kazánunk az megadta magát. Ennek a lebonyolítása mindig folyamatban is, bízunk benne, hogy ki tudjuk használni, de múlt héten az egyik olyan gazdasági szereplő, a Green Energy Kft. Azzal keresett meg és tett látogatást nálam a polgármester hivatal majd a helyszínen. Velük egyébként kapcsolatban is állunk, mert ilyen gázmotorokat telepítettek már korábban a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. Telephelyére, hogy van egy olyan lehetőségük most, hogy biokazán üzemet telepítsenek a Patakhő telephelyére. Ez egy 500 millió forintos beruházás. Tehát abszolút nem mindegy, hogy milyen korszerű technológiával állunk neki akár a következő téli szezonnak. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, főleg úgy, hogyha ebbe egyébként egy komoly beruházási költséggel nem is kell, hogy rendelkezzünk, hanem van egy szolgáltató, aki ezt letelepíti és biztosítja még a fűtéshez szükséges anyagot is, úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, ahol megkeresnek bennünket azzal, hogy vannak olyan alternatívák, amelyel lesz még eredményesebben, még gazdaságosabban tudjuk majd üzemeltetni.
1: Most az időjárásról. A gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok megszűnnek. Ezt követően derült, fágyolfelhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 16-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Személyi döntéseket hozott legutóbbi ülésén a gyöngyösi képviselőtestület. Mesterséges intelligenciával, szerkesztő programmal, manipulált fotókkal akarta kijátszani a NAV-ot egy vállalkozó. Sátoraljaújhely számára kiemelt cél az energia megtakarítás és a fenntartható energia felhasználás. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Mesterséges intelligenciával, szerkesztő programmal, manipulált fotókkal akarta kijátszani a NAV-ot egy vállalkozó, hogy visszakapja az adószámát. Az ellenőrök azonban ismerték a képek helyszínét és fenntartással fogadták a hirtelen megváltozott valóságot. A trükközésnek akár büntetőjogi következménye is lehet. A részletekről dr. Paskúnyi Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsodabaul Zemplén vármegyei munkatársai törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mivel bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Ugyanis az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, és nem volt cégtábla, illetve postaládra sem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét. A vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbált igazolni, hogy a székhelye megfelel a működéshez, és az adószáma visszaállítását kérte. A revizorok azonban megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, és meg is találták a mesterségesen létrehozott fotók ellentmondásait, majd újabb helyszínellenőrzés következett, és ez is beigazolta, hogy a felvételeket meghamisították. Az ügyfél természetesen adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt. Ugyanis mindenki felelős a hivatalhoz benyújtott dokumentumok valóságtartalmáért. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelten vizsgálja a székhelyeket, a fiktív cégek kiszűrése és az adóelkerülés megakadályozása érdekében, azért, hogy a székhely ne csak egy cím legyen a széki vonatban. A hivatal pedig sosem a fotókat ellenőrzi, hanem a valóságot.
1: Sátoraljaújhely számára kiemelt cél az energia megtakarítás és a fenntartható energiafelhasználás. A város távhőszolgáltatója stabilan és eredményesen működik, miközben folyamatosan vizsgálják az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. Egy pályázatnak köszönhetően már a geotermikus fűtés bevezetésének előkészítésében is történtek fontos lépések. Szamos Vegyi Pétert polgármestert hallják.
3: Komoly beruházásokat kell végezni, mi találtunk egyet, geotermikus energia, amire beadtunk eddig kettő pályázatot, még egy harmadikat is be kell adnunk, és egy partnert kell találnunk hozzá, és akkor azt a 70-80 vagy akárhány fokos vizet, ami nem termál víz, nem összetévesztendő a termállal, de a hőenergia az viszont jól felhasználható belőle, az beiktassuk a hétköznapokba például. De hát erről Szabadka Sándor vezető igazgató úr nagyon sokat tud beszélni, hiszen például az egyik nagy megtakarítás és a energiafelhasználásban az eddigi legeslegjobb partnere Sátoraljaújhelynek az a távhőszolgáltató cégszervezet, amely már hosszú ideje biztosítja, és polgármesterként mondhatom, hozzám rengeteg kritika elér mindennel kapcsolatban, nem csak az energetikával, bármi mással kapcsolatban is. Az elmúlt 5 évben én nem kaptam panaszos telefont a működéshez, úgyhogy egy jó csapattal van szerződésünk, ritkán sikerül, de hát ugye Sándor Újhelyember lokálpatrióta képviselő volt, most egy ágazatnak a vezetője, tehát ő számomra egy garancia arra, hogyha itt sikerül tovább lépni a hőenergia felhasználása terén, akkor egy olyan mindenki számára elfogadható és hozzáteszem tovább fejleszthető nagyon-nagyon sok irányba, tovább fejleszthető és kiaknázható energiára teszünk szert, amely markánsan megváltoztatja a városban élők életét. mondjuk Székesfehérvár, Győr, Veszprém, tehát ott Pécs, ahol jól állnak anyagilag, ott akkor is kellenek szakemberek, hogy a fenében ne kellenének, akik javaslatokat tesznek le, amely ennyibe, még ennyibe, és még a sokkal annyibba kerül, és akkor onnantól kezdve a pénztárca mondja meg, hogy melyiket választják, meg a megtérülés. Mi ettől soványabb helyzetben vagyunk, hát nekünk is mondhatnának alternatívákat, de nem biztos, hogy mi ezt pénzügyileg meg tudjuk finanszírozni. És ráadásul a mi esetünkben, mi a Tokaj-Borvidék kiemelt térségébe tartozunk, csak egy példát mondok, a mi körzetünkben nem lehet szélerőmű, szélkerék, mert nem illik a tájba. Egyik mentén ezt elfogadom. De mennyivel másabb a lehetőség az Alföldön egy nagyobb városnak, Békéscsabának, vagy bármelyik települést említhetném, ahol egy adott esetben a szeles napok száma is jócskán megvan, és akkor azt mondják, hogy akkor használjuk ki a szélerőműveket.
1: Személyi döntéseket hozott legutóbbi ülésén a Gyöngyösi képviselőtestület, a polgármester javaslatára és felkérésére a képviselők titkos szavazással bizalmat szavaztak Tuza Györgynek és dr. Vég Attilának. Most őt hallják.
4: Egy hosszabb időszak után döntött a képviselőtestület, és most két személyben, és társadalmi alpolgármester személyében. Ezt magyarázzuk el akkor, hogy miért jó ez, hogy kettő alpolgármester van, illetőleg miért vállalta ezt a feladatot, és mit jelent az, hogy társadalmi megbízatásban végzi ezt a munkát?
5: Kicsit komplex a kérdés, éppen ezért egy picit szeretnék én is a múltba nézni, még 2024-re az önkormányzati választások eredményére. Kialakult gyakorlatilag egy lényegében egy patthelyzet, hiszen 7 fideszes képviselő polgármester úrral együtt, az ellenzéki együttműködés jelöltjei közül 7 képviselő jutott be a képviselőtestületbe, illetve vagy jelöltje Nagy Attila. Tehát ez a 7-7-1 elvileg feltételezte volna azt, hogy az ellenzék, illetve polgármester, illetve a Fidesz frakció között egy szoros együttműködés alakuljon ki, mert ezt kívánták akár a választók is, meg nyilván ez a lakosságnak az érdeke. Nem így történt, a Vagy Egyesület kötött egy megállapodást a Fidesz-szel, gyakorlatilag ilyen 8-7 arányba próbálták a várost irányítani, több-kevesebb sikerrel. Mi azért próbáltunk konstruktívan hozzáállni a dolgokhoz. Voltak olyan kérdések, amiket mi nem szavaztunk meg, nem értettünk vele egyet. És elérkezett 2026. április 10-e, amikor a Vagy Egyesület bejelentette, hogy a Fidesz-szel kötött megállapodást felmondja, és gyakorlatilag visszaállt ez a patthelyzet, ez a 7-7-1-es.
4: Ez még a választások előtti
5: patthelyzet, ez a választások előtti héten. Ez aznap volt, mikor Magyar Péter, most már miniszterelnök úr Gyöngyösre látogatott, előtte jelentette be a Vagy, hogy ezt a megállapodást felbontják. Ez nyilván egy kényszer lépés volt, illetve lépésre kényszerítette akár polgármester urat, akár a Fidesz frakciót is, hogy itt vagy megpróbáljuk olyan irányba terelni a várost, hogy konszenzusok mentén együttműködve, vagy azzal kellett volna szembesülni, hogy egy csomó előterjesztés úgymond nincs megszavazva, tehát előre vetítette azt is, hogy nagyon-nagyon sokat kell egyeztetnünk. Alapvetően az alpolgármesternek a személyét a polgármester határozza meg. Itt eltelt április óta több mint 2 hónap, és nagyon sok verzió felmerült. Úgy alakult, hogy mivel polgármester úr teszi meg a személyes javaslatot, akkor egy frakció egyeztetésen mondta, hogy hát ő tulajdonképpen az én személyemet gondolja egyik alpolgármesternek. Már akkor felmerült az, hogy 2 alpolgármester lesz. Elég sokat gondolkoztam rajta, és amikor igent mondtam, végül is azt mondtam, hogy főállású alpolgármesterként nem szeretnék menni, kizárólag társadalmi megbízatásba fogom elvállalni, akkor elvállalom.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai napon kezdődik az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. melyre idén is több száz fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Caritas igazgató tartja. A nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba egriesek mutatja be 17 órai kezdettel. Kollégáink csütörtökön és pénteken is bejelentkeznek a helyszínről, és a szentmiséket is élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Rádió YouTube csatornája. Pénteken 18 órától, szombaton este 20 órától, a zárónapon pedig délelőtt 11:30-kor kezdődik a szentmise Egerszalókon. A találkozó vasárnapig tart. 14. Leó pápa a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt Castel Gandolfóban. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Majd hozzátette, beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében a Szent Atya közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel ebédelt együtt, akiket a Római Egyházmegye támogat. A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Az idei évben Dóka Klára díjban részesült dr. Horváth István, az Egri főegyházmegyei levéltár levéltárvezetője is. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltár ügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek. Az Egri főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János lelki gyakorlatos házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmisékben, a közös imádságokban, a szűzanya lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat által idén-nyáron zárult program. A 2022-ben indult projekt részletes, rendszeres élménypedagógiai, pályaorientációs és speciális tanodai foglalkozásokkal, valamint ösztöndíjrendszerrel támogatta, hogy az érintett intézményekben is megvalósuljon a minőségi oktatás. A tanórákba részben vagy teljesen beilleszthető elemek 15 féle fejlesztési területen, mintegy 50 különböző játékos módszertannal ismertették meg a gyermekeket és a pedagógusokat, akik a közös tanulás révén közös sikerélményekhez is juthattak. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával, partnerszervezetek bevonásával zajlott projekt célja a diákok iskolai lemorzsolódásának megakadályozása és az érettségizők számának növelése volt. Az Egri főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapát falvai apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallanak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzenegyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. Július 26-án 11 óra 30 perctől Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Bélapát falván. Bélapát falváról a kisbuszok 9 órakor indulnak, a korábbi évekhez hasonlóan közlekedve. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9 órától délután 6 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. Mió Barad a horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni lehet a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, ami Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Koleszel Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Jóvában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kozincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audietu Káci vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Jóvában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
2: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
1: A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
3: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
1: Egész napos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
4: Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszással, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kistamberencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, a általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabda labdavezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
1: A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
0: A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
1: Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
5: A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
6: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiának volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-as Törtei Tamás vezetőedzővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kapcsoljuk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat helyszínét.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan nyitó szentmisét közvetítünk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlatról. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálja, a zenei szolgálatot a Mindszent Karizma dicsőítő zenekar végzi. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves szalókosok, a főtisztelendő atyákat, szerzetes testvéreket, nővéreket, mindannyiótokat, akik eljöttetek idén is 2026-ba ide szalókra, illetve titeket, akik a Szent István TV és rádió, valamint az EVTN televízió közvetítésén keresztül kapcsolódtok be a találkozónkba. 800 évvel ezelőtt történt, hogy Szent Ferenc atyánkat a mennyei atya hazahívta az örök hazába. Erre a 800 éves évfordulóra határoztuk el, hogy mi is szalókot a ferences lelkiség és gondolatok köré szervezzük. Éppen ezért választottuk a mottónkat is, Szent Ferenc nap himnuszából, dicsérjétek az Urat és áldjátok. A legszebb módja ennek talán maga a Szent Mise, és ahogy mindig tapasztalhattátok, érsek atya nem csak úgy a háttérből támogatja az ifjúságügyét és a találkozónkat, hanem évről évre meglátogat bennünket, és hát idén is elfogadta a meghívásunkat, sőt, talán ragaszkodott is hozzá, és most szeretném megkérni, hogy ennek a motónak a jegyében dicsérjétek és áldjátok az Urat, mutassa be nekünk a legszentebb áldozatot.
1: Köszönöm, János. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy örömmel jöttem, mint minden évben természetesen. Miért is jövök én minden évben Eger szalókra? Hát egyrészt fiatalodni, másrészt dicsérni az Urat. És hát ez a csodálatos dicsőítő ének, ami a Szent Mise előtt felhangzott, ez mindannyiunknak a lelkét ráhangolja arra az igazi célra, ami miatt együtt vagyunk. És tulajdonképpen ez életünk legnagyobb célja is, dicsérni az Istent. És amikor az Istent dicsérjük, tudjuk, hogy azzal mi nem kisebbek leszünk, hanem nagyobbak. Mert a legnagyobbhoz, az Istenhez szól a szavunk, és ő átölel, felkarol, magához ölel bennünket. Így ebben a bizonyosságban, ebben a reményben, ebben az örömben kezdjük a Szent Misénket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Békesség veletek!
2: És a te lelkeddel!
1: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, egyszülött fiad megígérte, hogy ott lesz azok között, akik az ő nevében összegyűlnek. Add kérünk, hogy megérezzük jelenlétét közöttünk, és szívünket betöltse a kegyelem, az irgalom, a béke, amely az igazságból és a szeretetből árad. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Az igazak Istenben nyugszanak el, és benne támadnak új életre. A próféta így dicsőíti az isteni igazságosságot. Az igaznak ösvénye egyenes, Uram, az igaznak útját te egyengeted. Ítéleteid idején is benned reménykedtünk, Uram. Nevedre és emlékezetedre vágyódott a lelkünk. Lelkem utánad vágyódik éjszaka, és bensőmben a lelkem téged keres. Mert ha ítéleteid megvalósulnak a földön, igazságot tanulnak a földkerekség lakói. Uram, te adsz nekünk békességet, hiszen minden a te műved, ami velünk történt. Uram, a szorongatásban téged keresünk. Imád suttogtunk, amikor fenyítettél minket. Amint a gyermekét váró asszony, aki közel van a szüléshez, vajúdik és kiált fájdalmában. Olyanok voltunk mi színed előtt, Uram. Fogantunk, vajúdtunk, de csak szelet szültünk. A szabadulást nem szereztünk az országnak, és nem születtek lakói a földnek. Életre kelnek majd halottaid, Uram. Holttestük feltámad. Ébredjetek és újjongjatok, akik a porban nyugosztok. Mert világosság harmata a te harmatod, és a föld visszaadja halottait. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőséges neked, Istenünk!

0: Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájon, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

0: Kedves János atya, főtisztelendő paptestvérek, kedves fiatalok, mindnyájan kedves régebben fiatalok, mindannyian lélekben fiatalok szeretnénk lenni, ezért vannak, akik már 30 éve járnak az Egerszalók ifjúsági találkozóra, és az Úr megőrzi fiatalságát, és megújítja ifjúságunkat, mint a sasokét, olvassuk az Ószövetségi Szentírásban. Isten hozott benneteket, akik elfogadtátok Jézus meghívását erre az ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra. Ugyanis nem én és nem János atya, maga Jézus hívott benneteket. Ő hívott mindannyiunkat. A mai evangéliumban Jézus első mondata ez a meghívás. Jöjjetek! Nekünk szól ez a jöjjetek. És mi válaszoltunk rá, még mielőtt a mai evangéliumban megszólított volna bennünket. Izaiás próféta pedig már néhány évszázaddal korábban arról beszélt az olvasmányban, hogy a mi lelkünk is vágyakozik az élő Isten után. Egyrészt mi vágyakozunk az Isten után, másrészt az Istenben is van egy nagy vágy. Ő is vágyakozik az ember iránt, mert szeret bennünket. Olyannyira szeret bennünket, hogy emberré lett. Szeretetét így tudta leginkább megmutatni, hogy a kezünkre adta magát. És ez egy csodálatos gondolat, hogy ennyire szeretni, hogy egyé vált velünk. Az olvasmányban erről hallottunk, hogy a mi lelkünk is vágyakozik az élő Isten után. A szorongatásban téged kereslek, mondja a próféta. Mintha csak erre válaszolt volna az evangéliumban Jézus, amikor hívott bennünket, hogy jöjjetek. Egymásra talál az ember Isten utáni vágyakozása és Isten ígérete, hogy leveszi vállunkról a terhet. Igen, rólunk van szó, mindannyiunkról, akik fáradtak vagyunk, akik olykor terhek alatt görnyedünk. Miért hívott bennünket? Azért, hogy segítségünkre legyen, és egy könnyebb terhet rakjon ránk. Hiszen az ő igája édes, és az ő terhe könnyű, ahogy az evangéliumban hallottuk. Azért hívott ide, hogy felüdüljünk, és hogy nála nyugalmat találjon a lelkünk. Az Úr ezeket a szavakat nem csak az apostolainak, nem csak a barátainak mondja, hanem mindenkinek, akinek gondjai vannak, mindenkinek, aki terheket cipel. Senki sincs kizárva ebből. Az öregek gyakran magukban hordozzák a múlt csalódásait. Vannak, akiket olyan jó memóriával áldott meg az Isten, hogy nem tudják elfelejteni a régi sértéseket sem. Ez egy csapás, egy tragédia. Hogyha valaki nem tud megbocsátani, és még évtizedek múltán is képes feleleveníteni magában a régi sértéseket, és nem tanult meg lapozni, nem tanult meg megbocsátani, nem tanult meg új életet kezdeni. A múlt csalódásai és sebei, a sérelmek és az igazságtalanságok ott vannak a lelkében, és évtizedekig hordozza. Kérjük az Urat, ha valaki ilyeneket cipel, vegye le rólunk ezt a terhet, és adjon nekünk egy kisebb terhet, egy édesebb terhet, amelyet ő tesz a vállunkra. Persze ezek a gondok nem kimélik a fiatalokat sem, akiket viszont leginkább a jövővel, a saját jövőjükkel kapcsolatos bizonytalanság és esetleg aggódás tölt el. Mit tanuljak? Milyen hivatást válasszak? Merre fordítsam életem irányát? Hol találom meg életem párját? Zaklatott korunkban A különféle bizonytalanságok között azonban van egy biztos pont. Mindannyiunk életében van egy biztos pont, de nem is annyira pontnak kéne nevezni. Van egy biztos személy, mert csalódhatunk csalódhat valaki a férjében, a feleségében, a gyermekeiben, a barátaiban, csalódhatunk az emberekben. Egy valakiben biztosan nem csalódhatunk. Ez az egy valaki nem más, ez a biztos pont Jézus Krisztus. Mi hívő emberek az életünket vele, és nem nélküle akarjuk leélni. Bármi is történjék körülöttünk. Egy valakihez mindenképpen ragaszkodni akarunk. Ezért fogadtuk el ma is meghívását, és megerősödni akarunk abban, hogy követjük őt, bármerre is megy előttünk. Legyünk hálásak ezért a bizonyosságért, és őrizzük, óvjuk úgy, mint akik kincset találtak, amikor ráéreznek az evangélium örömének az ízére. Mi ráéreztünk már az evangélium örömének az ízére, ezért akarunk mindig Jézus nyomdokaiban járni. Ez persze, hogy mi Jézus nyomában járunk, nem jelenti azt, hogy az életünket, bennünket mindig rózsaszín felhő vesz körül. Lehetnek időszakok, amikor talán magunkba zárkózunk, kesergünk, hogy mennyire igazságtalan velünk az élet, mennyire hálátlanok mások. Sok baj van zaklatott világunkban. Lehet, hogy olykor mindez ránk zúdul, mindent sötéten látunk és szomorúak vagyunk. Fontos azonban, hogyha ilyen kísértések érnek bennünket, akkor ne süppedjünk önmagunkba. Ne süppedjünk rendetlen szórakozásokba, ne a zajba, vagy a végtelen kütyüzésbe, hanem, kedves fiatal barátaim, figyeljetek arra a hangra, amely a szívetek mélyén hívogat benneteket. Kihez fordulhatunk? Hová menjünk tehát? Jézus megmondja. Jöjjetek hozzám. Mit jelent ez? Jézushoz menni? Talán mindannyiunk életében vannak olyan rejtekhelyek, olyan zúgok, ahol a titkainkat őrizzük, és ahová lehet, hogy senkit nem engedünk be. A gyerekek a szüleiket, a barátaikat, talán néhány barátuknak elmondják a titkaikat, de azért a titkokat mindenki szereti őrizni, és lehetőleg nem bízni senkire egy ilyen hűtlen világban, amelyet olykor látunk magunk körül. Mindannyiunknak megvan a maga élettörténete, és ha van bennetek, kedves barátaim, ilyen homályos, titkos zúg, menjetek vele Jézushoz, és meséljétek el neki. Osszátok meg vele titkaitokat. Már csak azért is, mert maga Jézus is így tett velünk. Amikor az utolsó vacsorán barátainak mondott bennünket. Mit mondott? Azt mondta, barátaimnak hívlak benneteket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Számára tudjuk, hogy az atya volt a legfontosabb referenciapont. Egész életét az atya akaratának a teljesítése töltötte be. És ha a barátainak elmondja azt, mindazt, amit az atyámtól hallottam, akkor ez azt jelenti, hogy a legfontosabb, a legmélyebb titkait osztotta meg velük, vagyis velünk. Mert ők aztán az apostolok továbbadták az egyháznak. Évszázadok óta ezek a titkok, nevezhetnénk hitünk titkainak, ezek eljutottak hozzánk is. Azért, hogy jobban megismerjük Jézust, Jézus motivációit, Jézus szeretetének a forrását, azt a forrást, amit az atyától kapott, hogy képes legyen értünk az életét feláldozni. Jézus tehát ilyen titkokat osztott meg velünk. Az utolsó vacsorán mondta, ahogy idéztem, barátaimnak mondalak. A mi titkaink feltárására mi lehet alkalmas? Milyen körülmények között tudjuk elmondani titkainkat Jézusnak? Hát egy ilyen ifjúsági zarándoklat, lelki gyakorlat, találkozó, ahol látom, amikor megérkeztem, bementem a templomba, nagyon kevesen voltunk. Egy térthajtásra mentem be. Lehet a csendben, a templom csendjében, a szentségimádás csendjében időt találni arra, itt vagy az otthoni templomban, hogy ezeket egy csendes imádságban elmondjuk neki. De talán még ennél is jobb, hogyha egy Szent Jónás keretében történik mindez. Amikor akár életgyónásban, amikor feltárjuk életünk mozgató rugóit, a hiányosságokat, és mindazt, amiért hálát tudunk adni. Hiszen a gyónás nem csak a bűnök felsorolása, hanem alkalmas arra is, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy az Isten milyen csodát tett és tesz bennünk és velünk. Ma ő mindannyiunknak ezt mondja, bátorság, ne add fel, ne tedd fel a kezedet, félelmeidet és bűneidet látva, ne zárkózz be magadba, hanem jöjj hozzám. Lássuk be, egyedül ő képes magához hívni és igazi enyhületet adni. Azért, hogy újra és újra egy új életkezdés, egy nagyszerű új lendület vigyen előre bennünket. Ő vár ránk. Szüntelenül vár. Nem azért, hogy egy varázsütésre megszabadítson bennünket minden gondunktól és problémánktól, hanem hogy megerősítsen bennünket hétköznapi küzdelmeinkben. Nem szabadít meg az élet terheitől, de a szív szorongásától igen. Nem veszi le vállunkról a keresztet, hanem együtt hordja velünk. És vele minden teher könnyűvé válik, mert ő adja azt a felüdülést, amelyet keresünk. Amikor az életünkbe belép Jézus, vele jön a béke. Az a béke, amely megmarad a megpróbáltatások és a szenvedések között is. Menjünk Jézushoz, időzzünk nála, találkozzunk vele minden nap az imádságban, folytassunk vele személyes, bizalmas beszélgetést, párbeszédet, csillapítsuk éhségünket az élet kenyerével, az eukarisztiával, amelyet ő nyújt nekünk. Megtapasztaljuk, hogy ő szeret minket, és vigaszt nyújt nekünk. Ő az, aki kéri, szinte rámenősen kéri ezt tőlünk. Megismétli még a mai evangélium végén is, tanuljatok tőlem, és felüdülést talál lelketek. Van ugyanis egy hely a szívünkben, amelyet az Úr saját magának készített, amikor megteremtett bennünket. És amíg ő oda be nem költözik, addig nélküle eltölt bennünket az üresség és a nyugtalanság érzése. Egy felnőtt, megkeresztelt fiatal vallott arról, hogy a keresztelése előtt, megtérése előtt ürességet tapasztalt az életében. Nyugtalan volt. És amikor megtaláltam Jézust, megszűnt az üresség, amelyet korábban mindig éreztem a szívemben. Kedves fiatalok, Jézussal vége az ürességnek. Vége az Isten hiányából fakadó nyugtalanságnak. Jézus képes betölteni szívünk vágyait. Ez az a nyugtalanság, amitől ő meggyógyít bennünket. Szent Ágoston híres vallomásaiban így van erről. Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Érdemes rácsodálkozni arra, hogy a nyugtalanság nem feltétlenül jelent mindig rosszat. Létezik jó nyugtalanság is. Van, amikor a nyugtalanság a megtérés, az igazi megtérés előszobája. Ferenc pápa egy alkalommal így vetette fel ezt a kérdést. Melyek azok a nyugtalanságok, amelyeket fel kell ébresztenünk és életben kell tartanunk magunkban? Szent Ágoston nyugtalan szíve, mondja a pápa, megtanít bennünket erre. Valóban őt is, szíve üressége és nyugtalansága vezette el a Krisztussal való találkozáshoz. Amikor pedig eljutott oda, akkor nem zárkózott be önmagába, mint aki már megérkezett a céljához, hanem tovább folytatta útját. Néha bennünket elfog az a kísértés, hogy mi bütyköljük, ápoljuk, szépítgetjük a lelkünket, és szép lelkek vagyunk. De nem vesszük elég komolyan, hogy küldetésünk van, hogy az Isten másokhoz is el akar küldeni, hogy a felfedezésünket, az örömünket, az Istenre való rátalálásunk örömét megosszuk másokkal, megosszuk a családban, megosszuk a barátaink között. Bátran beszélni róla. Ferenc pápa így fogalmazza meg ezt. Ne privatizáljuk őt. Ne privatizáljuk az Istent, hanem mindig legyünk úton Isten és az emberek felé a nyugtalanság békéjével. Különösen bennünket, papokat kell, hogy eltöltsön ez a vágy, hogy mindenkit elvezessünk Jézus Krisztushoz, akiben mi magunk is megtaláltuk üdvösségünket, és megtaláltuk életünk értelmét, olyannyira, hogy egész életünket feltettük erre. Lajos atya, úgy értesültem, hogy talán szombaton délután itt lesz Lajos atya, aki nemrégiben elkezdte 100. életévét. És ebből, hát én nem tudom, én 80-at, 75-öt, mennyit ajánlott az Úrnak, meg az összes többit is. Egész életét Isten dicsőítésére szentelte. Szent Ágoston Isten keresésének nyugtalansága arra késztette, hogy egyre jobban megismerje őt, kilépjen önmagából, és másokkal is megismertesse Istent. Ez egy üdvös nyugtalanság. Vajon megvan-e bennünk is egy ilyen nyugtalanság? Van-e bennünk bátorság, hogy a családban, a barátaink között merjünk beszélni a hitünkről? Vagy azt mondjuk, elhisszük, amit sokan mondanak, hogy az a privát szférába tartozik, ahol senkinek semmi köze. Nem igaz. A legfontosabb közügy az éppen a hitünk. Mert hogyha mi rátaláltunk, ha mi örömet, boldogságot találtunk benne, akkor nincsen jogunk, hogy másokat megfosszunk ettől. Ez az üdvös nyugtalanság, ez a szeretet, ez a hivatás nyugtalansága. Engedjük, hogy ilyen értelemben az Isten bennünket is nyugtalanná tegyen, hogy hitünket ne titokban, mint egy szégyenkezve gyakoroljuk, hanem merjünk bátran tanúságot tenni róla, ahogy Szent Pál írta Timóteusnak, és nekünk is, hirdesd Isten szavát, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan. Incs, kérj, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel. Jézus úgy ismeri az atyát, mint senki más, és ezt az ismeretet továbbadta nekünk. Tudja, milyennek akarja az Atya az embereket. Annak az embernek az élete, aki tőle tanul, aki szelíd és alázatos szívű, belülről változik meg, nyugalmat és felüdülést talál. Ez a nyugalom vezet el a belső békéhez, amikor tudom, hogy jó helyen vagyok, tudom, hogy jó úton járok. Mi most jó helyen vagyunk. Mi most jó úton járunk. Erősítsen meg ebben a meggyőződésben bennünket az Úr. Ezt közvetítik. Erről szólnak a zsoltárok. Amikor az egyház imáját, a zsolozsmát imádkozzuk, a régi, több évezredes szövegek ugyanerről az igazságról tanúskodnak, hogy a zsoltáros rátalált az Isten szeretetnek a szépségére, és ezt továbbadja nekünk, és amikor szánkra vesszük ezeket a régi imádságokat, akkor azok újra élettel telnek meg. De ilyenek a mi dicsőítő dalaink is, most a Szentmise elején, vagy a többi dicsőítő énekeink. Mert testvérek, az imádság az nem csak kérés. Sőt, vannak, akik hálát is adnak. Az imádság nem csak hálaadás. Az imádság dicsőítés is. Az imádság engesztelés is. Amikor betölt bennünket Isten szeretete, és teljesen lefoglal. Ez az imádság, amelyik békével, örömmel tölt el bennünket. Ilyenkor Jézus társaságában vagyunk, szívünk lenyugszik, és felüdülünk. Ma engedtünk a Mester hívásának. Jöjjetek velem külön egy magányos helyre, és pihenjetek egy kicsit. Mi eljöttünk ide Egerszalókra, hogy a lelki gyakorlatunk mottóját minden imában és énekben gyakoroljuk, hogy nyugalmat találjon lelkünk. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, mondjuk, énekeljük Szent Ferenccel. Segítsen minket ebben a Kármelhegyi boldogasszony, a mi mennyei édesanyánk, aki mindig gondunkat viseli, amikor fáradtak vagyunk, terhek alatt roskadozunk, és elvezet minket Szent Fiához, Jézus Krisztushoz. Amen. Kérjük testvéreim, bízó lélekkel az Atya Isten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért. Kérjük Urunkat!
2: Kérjük Téged, hallgass minket!
3: Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat!
2: Kérjük Téged, hallgass minket!
4: Jó hangosan!
5: Hogy az Isten és az felelbarát szeretete irányítsa a gondolatainkat, érzéseinket, cselekedeteinket. Kérjünk, Urunk!
6: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
1: Hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk. Kérjük, Urunkat!
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúknak végazt, és minden embernek üdvösséget adjon. Kérjük Urunkat!
2: Kérjük Téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add Urunk, hogy az ő példája megerősítse minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük Téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette, bőkezű jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, emlékezzünk dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházára.
0: Urunk Istenünk, fogad kegyesen szolgáid áldozati adományait, hogy ami üdvös és jó a te szemedben, azt igazán megértsük és bátran megvalljuk, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr

és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te minden időben gondunkat viseled, és egyházadat csodálatos módon kormányzod. A Szentlélek által megsegíted mindenkor, hogy gyermeki bizalommal legyünk hozzád. A megpróbáltatás idején esedezve kérjünk, az örömben pedig ne felejtsünk el hálát adni Krisztus, a mi Urunk által. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házadnépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk,

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok én, hogy hajlékom vagyok, hanem csak egy szóval mond, és
1: hirdetném a szent áldozás lehetőségét itt az oltár előtt. Négy helyen lesz majd áldozási lehetőség. Akik a szent mise előtt jelezték nekem, hogy gluténmentes ostjával áldoznak, azok majd hozzám jöjjenek áldozni ide bal oldalra.

És hát természetesen szeretném megköszönni Dernyák Csaba érsek atyának és a tanítását, valamint a szentmise áldozat bemutatását. Hát kedves érsek úr, az egerszalókiak minden éve nagy szeretettel várnak bennünket, és nagyon rendezett, gondozott környezettel fogadnak minket. Köszönet polgármester úrnak, az önkormányzatnak és minden egerszalóki falubelinek. Valóban úgy érezhetjük, hogy hazajárunk ide. És a mai alkalommal helyi őstermelőknek, kistermelőknek a termékeiből egy kis ajándékcsomagot is összekészítettek érsek atyának, hogy hazavihesse magával egerszalók ízét is, ne csak a lelki kincseket, hanem egy kis másfajta táplálékot is fogadja szeretettel tőlünk.

0: Én is csatlakozom János atya köszöneteihez polgármester úrnak, az egerszalókiaknak, hogy mindig befogadnak bennünket minden évbe, és így egymást gazdagítjuk, köszönjük szépen a egerszalókiaknak a lelkesedését, a támogatását. Egy kicsit mi is mindannyian így egerszalókinak érezzük magunkat, és ez jó érzéssel tölt el bennünket. Istennek legyen hála, köszönet mindenkinek. Úgy látom, hogy nagyon szépen megtöltöttük az idén itt ezt a teret, talán jobban még, mint más éveken, és ez is örömmel és reménységgel tölt el. Sok ismerős arcot látok, akik visszatérő szalókiak, meg akiket más településekről ismerek, hiszen hát nem csak az Egyházmegyéből, hanem még azon kívül is tudom, hogy vannak, akik rendszeresen részt vesznek ezen a találkozón. Nagy öröm, hogy itt vannak a paptestvérek, itt vannak a kedves nővérek, különböző szerzetes rendek képviselői, Szent Ferencnek fiai és leányai. Fontos megemlékezni ebben az évben, hiszen a 800. évforduló, ez egy különleges alkalom. Mi is a katolikus iskolák számára Szent Ferenci mottót választottunk, szinte ugyanez, mint a egerszalóki találkozónak a mottója. Úgyhogy Istennek legyen hála mindenért, és további jó egerszalóki találkozót, további szép napokat és elmélyedést kívánok mindenkinek. Az Úr legyen veletek!
1: És a veletekkel!
0: Legyen áldott az Úr neve!

0: Jézusunk,
1: lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, urunk, mi tárvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, hagyj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, hagyj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, nyitó szentmisét közvetítettünk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlatról. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta, a zenei szolgálatot a Mindszent Karizma dicsőítő zenekar végezte.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Tiszafüredi Egyházközség ima csoportjával imádkozhatunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság feltámadásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy nagymama hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, és kéri további oltalmát egész családjára. Ugyanebben a tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy fiatalasszony és egy fiatalember megtéréséért. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy házas párért, hogy bölcs döntéseket hozzanak családjuk egységének érdekében. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy kismamáért és magzata egészséges fejlődéséért, épségéért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
0: Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú,

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot hallottak Rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Tiszafüredi Egyház község ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Kármel hegyi boldogasszony, a kármeliták védasszonya. Az egyházatyák a bibliai Kármelt szépsége, termékenysége, ősisége, illés győzelme miatt a boldogságos Szűzmária jelképének adták. A karmeliták részben emiatt, részben Stokszent Simon látomása miatt tekintik Kármelhegyi boldogasszonyt édesanyjuknak. A Kármelen remetéskedő illés prófétát szellemi ősükként, Stokszent Simont alapítójukként tisztelik. A hagyomány szerint angyalok és szentek kíséretében jelent meg Stokszent Simonnak, átnyújtotta neki a skapuláré nevű válruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, s a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztító tűzből is, mert maga a Kármelhegyi boldogasszony száll le értük, s vezeti a mennyekbe őket. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, s oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A Kármelhegyi boldogasszony ünnepe július 16-án van. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Sixtus pápától kapták 1587-ben. 13. Benedek pápa 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. Ábrázolásain a Kármelhegyi boldogasszony egyik karján a kis Jézus tartja, a másikkal a skapulárét nyújtja Stokszent Simonnak, illetve a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek. A skapuláré gyakran a kisdet kezében van. Megemlítem, hogy Lövő nevű település kápolnája fogadalomból a Kígyós Domb nevezetű szőlőhegyen épült 1928-ban. Függő lámpáját még a közelmúltban is pénteken délután meggyújtották, vasárnap estig égett. Szombatonként, Mária ünnepeken, az oltáron 7 szál gyertya világított, váltakozva a szűzanya 7 örömének és 7 fájdalmának tiszteletére. Ilyenkor lövői és környékbeli hívek, társulatok gyülekeztek a kápolnában, ahol közös ájtatosságot végeztek. A karmelita apácák neve Kármelhegyi boldogságos Szűzmária rendje Sarutlan apácái. Pápai jogú, szemlélődő szerzetes intézmény. A 16. század végén Spanyolországban 31 kolostorban körülbelül 600 apáca élt. Ezután a rend egész Európában és a többi földrészen is meghonosodott, és az egyház legnagyobb létszámú és legelterjedtebb női szemlélődő rendje lett. A képzési idő 7 év. A karmelita apácák egyszerű, kétkezi munkát végeznek, ruhájuk legfontosabb része a skapuláré. Lelkiségük. A karmelita hivatás máriás és biblikus jellege a rend kezdetétől kitűnik mind nevében, mind legősibb hagyományaiban. Illés nyomán Isten létéről és primátusáról tanúskodik, és Szűzmária példája szerint közben jár minden emberért. Avilai Nagy Szent Teréz a megújított Kármelt az imádság és az isteni valóság szemlélése felé irányította, és apostoli jelleget adott neki. Teréz szavait idézem, a karmelita apácák imádsága és visszavonultsága a nővérek egész életét az egyház szolgálatába állítja. Ez a ti hivatástok és vágyaitoknak tárgya, ezért folyanak könnyeitek, ezért imádkozzatok, nővéreim. Legismertebb szentjeik Jézusról nevezett Avilai Teréz, Liziői Teréz, Szent Háromságról nevezett Erzsébet Teréz, a Szent Keresztről nevezett Terézia Benedikta, Edith Stein. 1999-ben 881 kolostorban 12.351 sarutlan apáca élt. Magyarországon 1989-ben Pécset kezdték újra a kolostori életet. Onnan magyar székre költöztek. A karmeliták férfiágában a legismertebb Keresztes Szent János. Sokan ismerik a karmeliták kedves énekét. Máriához, drága szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk. Ő dicsérje hangos énekünkkel bizodalmas szózatunk. Skapuláré szende királynéja, karmeliták kegyes pártfogója, jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk. Mi is fohászkodjunk sokszor ezekkel a szavakkal, Kármelhegyi boldogasszony, szüntelenül könyörögj érettünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A mai napon megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető, csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Platóváros részben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
6: Könyvtári barangolás.
7: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy a második világháború előtti Amerikában játszódó történetet hallgathatnak meg. Szerolyan Utazás Hanfordba című novelláját Tóth Levente előadásában hallgathatják meg.
8: William Szerolyan, a Hanfordi utazás. 1937.

Egy szép napon szerencsétlen Zsorgi nagybátyám számára elérkezett az idő, hogy rendbe hozza a kerékpárját és a 40 kilométernyire levő Hanfordba karikázzon, ahol úgy rémlik munkája akadt. Én mentem vele, bár először olyasmiről volt szó, hogy inkább az unoka testvéremet, Vaszkot küldik. A család nem szívesen kürtölte világgá, hogy tagjai közt olyan bolond is akad, mint Zsorgi, viszont kapura jött a lehetőség nyár derekán, hogy egy időre megfeledkezzenek róla. Ha elmegy Hanfordba és munkát talál a dinnyeföldeken, minden rendben lesz. Keres egy kevéske pénzt, és ráadásul nem is lesz láb alatt. Ez volt a fontos, hogy ne legyen láb alatt. A pokolba vele a citerájával együtt, mondta a nagyapám. Ha azt olvassátok egy könyvben, hogy egy férfi naphosszat a fa alatt ül és citerázik meg énekel, hát elhihetitek nekem, az az író egy cseppet sem gyakorlatias. A pénz? Ha az a valami. Csak menjen és izzadjon a napon egy darabig. Ő is, meg a citerája is. Ezt mondod most, válaszolta a nagyanyám, de várj egy hétig. Várj, amíg hiányozni nem kezd a muzsika. Ostobaság, mondta a nagyapám. Ha azt olvassátok egy könyvben, hogy aki énekel, az igazán boldog, hát az az író a fellegekben jár, nem pedig itt a földön, kalmárok között. Hadd menjen! Hanford 40 kilométerre van. Jókora távolság. Így beszélsz most, mondta a nagyanyám, de 3 nap múlva búskomor leszel. Azt fogom látni, hogy úgy járkálsz, mint egy tigris. Én leszek az, aki ezt látom. És én leszek az, aki látva téged majd nevetek. Te asszony vagy, mondta a nagyapám. Ha egy könyvben 500 apró betűvel teleírt oldalon át azt olvassátok, hogy az asszonyok csodálatos teremtmények, az az író hátat fordított a feleségének és ábrándozott. Csak hadd menjen, Zsorgi! Az a helyzet, hogy nem vagy már fiatal. Ez az oka, hogy üvöltözöl, mondta a nagyanyám. Fogd be a szád, mondta a nagyapám, fogd be, vagy kapsz egyet vissza kézből. Nagyapám végigjártatta tekintetét a szobában lévő gyerekein és unokáin. Amondó vagyok, hogy biciklivel menjen Hanfordba, mondta. Mit szóltok hozzá? Senki sem szólt. Akkor ezt elintéztük, mondta a nagyapám. Na és kit küldjünk vele? Melyik kétbalkezes porontyot büntessük azzal, hogy Hanfordba küldjük Zsorgival? Ha egy könyvben

0: Ha ez nagyapám kívánsága, elmegyek, válaszolta Vaszk. Az öreg ember fintorogni kezdett. Hadd gondolkodjak egy percig, mondta. Zsorgia nemzetségünk bolondja, ha, és te is az vagy. Bölcs dolog vajon összeereszteni két bolondot? A többiekhez fordult. Hadd hallom, hogyan vélekedtek erről, mondta. Bölcs dolog-e egy és ugyanazon családból két bolondot összeereszteni, egy felnőttet és egy növésben lévőt? Jó ez bárkinek is? Beszéljetek hangosan, hogy fontolóra vehessem. Szerintem ez lenne a természetes, mondta Zorab nagybátyám. Egy bolond meg egy bolond. A férfi, hogy dolgozzon, a fiú, hogy rendbe tartsa a házat és főzzön. Talán, mondta a nagyapám. Gondoljuk meg. Egy bolond meg egy bolond. Az egyik, hogy dolgozzon, a másik, hogy rendben tartsa a házat és főzzön. Tudsz főzni, fiú?
1: Természetesen tud, mondta a nagyanyám. Rist minden esetre.
0: Igaz ez, fiú? Kérdezte a nagyapám. Négy bögre víz, egy bögre rizs, egy kávéskanál só. Ismered a fortéját, hogyan kell úgy elkészíteni, hogy ehető legyen és ne ragacsos, vagy csak képzelődünk?
1: Természetesen tud rist főzni, mondta a nagyanyám.
0: Már rendül is a kezem, hogy szájon vágjalak, mondta a nagyapám. Hagyd, hogy a fiú maga szóljon, van nyelve. Meg tudod főzni, fiú? Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy fiú bölcs válaszokat ad egy öreg embernek, azaz író valószínűleg zsidó és túlzásokra hajlamos. El tudod úgy készíteni, hogy ehető legyen és ne ragacsos?
1: Már főztem rist, szólalt meg Vaszk. Ehető volt.
0: Tettél bele elég sót? Kérdezte a nagyapám. Ha hazudsz, megemlegeted a kezemet.
1: Vaszk habozott egy pillanatig.
0: Értem, mondta a nagyapám. Zavarba jöttél a rizs miatt. Mi baj volt vele? Csak az igazságot kedvelem, mondd ki bátran. Nincs ember, aki többet követelhetne a bátran kimondott igazságnál. Mi baj volt azzal a rizssel?
1: Túlsós volt, mondta Vaszk.
0: Egész nap és egész éjjel vizet kellett innunk, olyan sós volt. Csak semmi mellébeszélés, mondta a nagyapám. A puszta igazságot mond, a rizs túl sós volt. Természetes, hogy egész nap és egész éjjel inni kellett rá. Mindnyájan ettünk már ilyen rizst. Ne hidd, hogy mert egész éjjel és egész nap vizet ittál, te vagy az első örmény, aki ilyet evett. Elég annyit mondanod, hogy túl sós volt. Nem azért vagyok itt, hogy tanuljak. Én tudok. Csak annyit mondj, hogy túl sós volt, és bízd rám, hogy eldöntsem, te legyél-e az, aki elmegy.
1: A nagyapám a többiek felé fordult, ismét fintorogni kezdett.
0: Azt hiszem, ennek a fiúnak kell mennie, mondta. De ki vele, ha van valami megjegyzésetek? A sós rizs jobb, mint a ragacsos. Puha volt legalább?
1: Puha, mondta Vaszk.
0: Úgy vélem, ezt a fiút kell elküldeni, mondta a nagyapám. A víz jót tesz a beleknek, ez a fiú menjen, Vaszk Grogálián, vagy kicsoda.
1: Ha jobban meggondolom, mondta Zorab nagybátyám, hogy két bolondról van szó, két ilyen sült bolondról, talán mégse ő menjen, annak ellenére, hogy a rist nem lett ragadós.
0: Aramot javaslom, talán neki kellene elmennie. Megérdemli a büntetést.
1: Mindenki rám nézett.
0: Aram, szólt a nagyapám. Úgy érted, a fiú, aki nevetni szokott? A hangosan nevető Aram Grogáliánra gondolsz?
1: Ki másra? Szólt a nagyanyám. Nagyon jól tudod, kire gondol. Nagyapám lassan megfordult, és fél percig a nagyanyámra merett.
0: Ha egy könyvben olyan férfiról olvastok, mondta, aki beleszeret egy lányba és feleségül veszi, az az író minden bizonnyal egy egészen fiatal férfira gondol, aki még csak nem is sejti, hogy a lány egészen addig, míg 97 éves korában el nem érkezik az ideje, hogy a föld alá költözzön, örökké bele fog kotyogni mindenbe. Az ilyen író fiatalabb fajta férfire gondol.
1: Úgy érted, Aram? Mondta.
0: Aram Gragolián?
1: Igen, mondta Zorab nagybátyám.
0: Mit tett, amivel ezt a szörnyű büntetést kiérdemelte? Kérdezte a nagyapám. Ő tudja,
1: válasz.

szólt a Zorab nagybátyám. Aram Grogalian, mondta a nagyapám. Felkeltem, és a nagyapám elé álltam. Nagy kezét az arcomra tette, és megdörzsölte. Tudtam, hogy nem haragszik. Mit tettél, fiú? Kérdezte. Nevetni kezdtem, mikor eszembe jutott, hogy miket műveltem. A nagyapám egy percig hallgatta, aztán ő is nevetni kezdett. Csak mi ketten nevettünk, a többiek nem mertek. A nagyapám mindig arra intette őket, hogy csak akkor nevessenek, ha úgy tudnak nevetni, ahogy ő. Én voltam az egyetlen Grogalian az összes közül, aki úgy tudott nevetni. Aram Grogalian, szólt a nagyapám, mondd el nekem, mit műveltél. Melyiket? Kérdeztem. Nagyapám Zorab nagybátyámhoz fordult. Melyiket? Kérdezte. Mondd meg a fiúnak, melyik bűnét vallja be, úgy látszik több is van. Ő tudja, hogy melyiket, mondta Zorab nagybátyám. Arra gondol, mondtam, amikor elhírezteltem a szomszédoknak, hogy megbolondult? Zorab nagybátyám nem volt hajlandó megszólalni. Vagy arra gondol, mondtam, amikor a beszédét utánoztam mindenkinek? Ezt a fiút kell elküldeni Zsorgival, mondta Zorab nagybátyám. Tudsz rizst főzni? Kérdezte a nagyapám. Nem érdekelték a részletek, hogy hogyan figuráztam ki Zorab nagybátyámat. Ha tudok rizst főzni, mehetek Zsorgival Hanfordba. Valahogy így nézett ki a dolog. Természetesen én el akartam menni, függetlenül attól, hogy miféle író írta, hogy egy fiú számára az utazás kellemes szórakozás. Akár bolond volt, akár hazug, én menni akartam. Tudok rizst főzni, mondtam. Sósat, ragacsosat, vagy miért? Kérdezte a nagyapám. Néha sósat, mondtam. Néha ragacsosat, néha tökéleteset. Gondolkodjunk, mondta a nagyapám. A falnak dőlt gondolataiba merült. Három nagy pohár vizet, mondta a nagyanyámnak. A nagyanyám kiment a konyhába, majd egy perc múlva visszatért, kezében egy tálca, rajta három pohár víz. Nagyapám gyors egymás utánban mindhármat fölhajtotta, majd a többiekhez fordult, és közben töprengő arcot vágott. Néha sós, mondta. Néha ragacsos, néha tökéletes. Ezt a fiút küldjük Hanfordba? Igen, mondta Zorab nagybátyám. Ő az egyetlen, akit elküldhetünk. Úgy legyen, mondta a nagyapám. Ezt elintéztük, hagyjatok magamra. Indultam én is. Nagyapám elkapott a nyakamnál fogva. Maradj egy percre, mondta. Mikor egyedül voltunk, azt mondta, beszélj úgy, ahogy Zorab nagybátyád. Megtettem, és a nagyapám hangosan nevetett. Menj Hanfordba, mondta. Eredj el a bolond Zsorgival, és sózd el, vagy legyen ragacsos, vagy legyen tökéletes. Eképpen döntötték el, hogy én legyek Zsorgi nagybátyám társa Hanfordi útján.

Másnap reggel indultunk, még napfelkelte előtt. Én a bicikli vázán ültem, Zsorgi nagybátyám pedig az ülésen, de amikor elfáradtam, leszálltam és gyalog mentem, és egy idő után Zsorgi nagybátyám is leszállt, akkor én hajtottam és ő gyalogolt. Nem is értünk Hanfordba, csak késő délután. Úgy volt, hogy addig maradunk, amíg a munka tart, a dinnye szezon végéig. Így képzeltük. Az egész várost bejártuk, hogy olyan házat találjunk, ahol ellakhatunk, ahol van kályha, gáz és folyóvíz. A villannyal nem törődtünk, csak gázra és vízre volt szükségünk. 6 vagy 7 házat is megnéztünk, mire találtunk egyet, amelyik megnyerte Zsorgi nagybátyám tetszését. Még aznap este beköltöztünk. 11 szoba volt a házban, egy gázkályha, egy mosdó folyóvízzel, és az egyik szobában ágy és heverő. A többi szoba teljesen üres volt. Zsorgi nagybátyám meggyújtott egy gyertyát, előhozta a citeráját, leült a földre, és elkezdett játszani, meg énekelni. Gyönyörűen csinálta. Néha szomorkásan, néha vidáman, de mindig gyönyörűen. Nem tudom, mióta játszott és énekelt már, mikor rájött, hogy éhes, de egyszer csak felpattant a padlóról, és azt mondta, Aram, adjál rizst! Az a fazék rizs, amit akkor este főztem, sós is volt, meg ragacsos is, de Zsorgi nagybátyám azt mondta, Aram, ez csodálatos. A madarak ébresztettek bennünket hajnalban. A munka, mondtam, ma kell elkezdened, tudod? Ma, nyögte Zsorgi nagybátyám. Letörten távozott az üres házból, én pedig seprű után néztem. Seprű nem volt, így hát kiültem a ház elé a tornác lépcsőjére. Napvilágnál a ház környéke barátságosnak látszott. Az utca csak 4 házból állt, 2 telekkel arrébb a ház előtt templomtorony magasodott. Vagy egy órája ültem már a tornácon, mikor Zsorgi nagybátyám közeledett az utcán határtalan boldogságban kacskaringózva a bicikliével. Az idén már nincs, hál' Istennek, mondta. Leesett a bicikliéről egyenest egy rózsabokorba. Mi? Kérdeztem. Nincs munka, mondta. Nincs, mondta, hál' Istennek. Megszagolt egy rózsát. Nincs munka, kérdeztem. Nincs hála mennybéli atyának, mondta. A rózsát nézte, mosolygott. Miért nincs, kérdeztem. A dinnye, mondta. Mi van vele, kérdeztem. Vége a szezonnak, mondta. Nem igaz, mondtam. Vége a szezonnak, mondta Zsorgi nagybátyám. Hidd el nekem, vége. Apád szét fogja verni a fejedet, mondtam. Vége a szezonnak, mondta. Istennek hála, a dinnyét mind leszették. Ki mondta? Kérdeztem. Maga a farmer. Maga a farmer, mondta, válaszolta Zsorgi nagybátyám. Hazudott, mondtam. Nem akarta megbántani, csak azért mondta, mert látta rajtad, hogy úgysem dolgoznál szívvel, lélekkel. Istennek hála, mondta Zsorgi nagybátyám, a szezonnak teljesen vége, minden szép érett dinnyét leszedtek már. Mit fogunk csinálni, kérdeztem, a szezon még csak most kezdődik. Már vége, mondta, ellakunk ebben a házban 1 hónapig, aztán hazamegyünk. 6 dollár bért fizettünk, és van még annyi pénzünk, hogy rizsre elég legyen. 1 hónapig itt ábrándozunk, aztán hazamegyünk. Pénz nélkül, mondtam. De jó egészségben, mondta. Istennek hála, hogy ilyen korán megérlelte őket az idén. Zsorgi nagybátyám betáncolt a házba a citerájához, és mielőtt még eldönthettem volna, mit csináljak vele, elkezdett citerázni és énekelni. Olyan gyönyörű volt, hogy még csak fel sem keltem, hogy megpróbáljam kizavarni a házból, csak ültem a tornácon és füleltem. 1 hónapig maradtunk a házban, aztán hazamentünk. A nagyanyám látott meg először bennünket. Már épp ideje volt, hogy hazagyertek. Nagyapád dühöng, mint egy tigris. Add ide a pénzt. Nincs pénz, mondtam. Dolgozott? Kérdezte a nagyanyám. Nem, mondtam. Egész hónapban citerázott és énekelt. Hogy sikerült a rizsed? Kérdezte. Néha elsúsztam, mondtam. Néha ragacsos lett, néha tökéletes, de Zsorgi nem dolgozott. Az apjának nem szabad megtudnia, mondta a nagyanyám. Nekem van pénzem. Felemelte a ruháját, és a fehér neműje zsebéből egy kevéske pénzt vett elő, és a kezembe nyomta.
Ha a nagyapád hazajön, mondta, add oda neki ezt a pénzt. Egy pillanatig csak nézett rám, aztán hozzátette. Aram Grogalian. Úgy lesz, ahogy mondtad, válaszoltam. Mikor a nagyapám hazajött, üvölteni kezdett. Már is itthon? Üvöltötte. Ilyen hamar vége a szezonnak? Hol a pénz, amit keresett? Odaadtam neki a pénzt. Nem azért tartom, hogy naphosszat énekeljen, üvöltötte a nagyapám. Mindennek van határa. Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy apa a bolond fiát jobban szereti, mint a bölcs fiait, hát az az író, aglegény. Az udvaron a mandulafa alatt Zsorgi nagybátyám citerázni és énekelni kezdett. Nagyapámnak földbe gyökerezett a lába, úgy hallgatta, aztán leült a díványra, levette a cipőjét és fintorgott. Kimentem a konyhába, hogy az előző esti rizs miatt érzett szomjúságomat 3-4 pohár vízzel csillapítsam. Mikor visszajöttem a társalgóba, az öreg a heverőn elnyúlva feküdt, s álmában mosolygott. A fia, Zsorgi meg gyönyörű, édes bús hangját kieresztve, telitorokból zengte a hallelujját a világegyetemnek.

0: Szeroyan Hanfordi utazás című novelláját Tóth Levente színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 23. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel.
2: 16. fejezet. Árvíz furfangos szigeten. Hercsula macska valóban úgy aludt, mint a bunda. Bezzeg surranó, álmatlanul forgolódott a kosárban. Egyre azon törte a fejét, hogyan férkőzhetne be a hálófülkébe. Lyukat nem rághat az ajtón, mert az ajra felébredne a boszorkány. Mit tegyen hát? Ki tudja, mennyi időt kell még itt eltöltenem ahhoz, hogy kivárjam a megfelelő alkalmat? Gondolta csüggetten. Vajon érdemes-e életemet kockáztatva egy kandúrházában tanyáznom? Mit érek a kincsekkel, ha Hercsula macska egy szeszélyes pillanatában véget vet életemnek? Az eféle gondolatok nem nagyon alkalmasak arra, hogy álomba ringassanak egy egeret. Nem csoda, ha surranó csak éjfél tájban bóbiskolt el. Pirkadatkor szörnyű lárma verte fel a csendet. Ilyet kiáltások, kolompolás, fenyegető moraj ébresztette a sziget lakóit.
3: Hap, hap, hap, árvíz van! Víz alatt a sziget! Hap, hap, hap, hap!
2: Rikoltozták a vadkacsák. Surranó kiugrott a kosárból, és megzörgette a hálófülke ajtaját.
3: Ébredj, Fáni! Meneküljünk!
2: Fánit nem lehetett egykönnyen felébreszteni, hát még Hercsula macskát. Fáni két fedőt vert össze a füle mellett, mire nagy nehezen kinyitotta a szemét.
4: Ne lármázzatok!
2: Morgott, és a másik oldalára fordulva folytatni akarta az alvást.
3: Ébredj, Hercsula! Kiáltott Fáni. Jön a víz! Már a lépcsőig ér!
2: Cincogta surranó kétségbeesve. Nem gondolt most sem a kincsre, sem vasorrubábára. Azt nézte csak, hogyan menthetné az életét. A kertben, a réten, ameddig csak a szem ellátott zavaros, szürke víz hullámzott. Surranó ráeszmélt, hogy ezt mutatta neki este a tükör.
3: Mi lesz velünk? Mi lesz velünk?
2: Siránkozott. Hercsula macska ásítozva és hunyorogva kukucskált ki az ablakon.
4: A szokásos tavaszi jár,
2: mondta egykedvűen.
4: Ha féltek, költözzetek át a vízi malomba.
2: Szőre vesztett régi bundát terített magára, és felment a padlásra. Fáni gyorsan batyuba kötött néhány holmit, vízre bocsátott egy teknőt, beleültette surranót, és egy zsineggel vontatni kezdte a teknőt az elárasztott kerten át a folyó felé. Hercsula macska, aki peckesen sétált a tetőn, utánuk szólt.
4: Süllyedő hajóról menekülnek az egerek.
2: Ez nem sértés, csak egy régi mondás, gondolta surranó, és visszanézett a szigetre, ahol már mindent elöntött a víz. Vadmacskáik fent ültek a nagy fűszfán. Vadmacskáné férjével perelt, amiért az elfelejtett csónakról gondoskodni. Bezzeg tyúkanyó kertje végében már egy hete ott feküdt a nagy tutaj, amellyel most az egész csirkehad ide-oda hajókázott az elárasztott kertekben. Sünige egy csőszkunyhó tetején rendezkedett be. Lompos Lajos oduja tele volt menekültekkel. Húsvéti nyúlék a padlásra költöztek, akárcsak Hercsula macska. Vidra Valentin, felhasználva az árvíz okozta zűrzavart, a víz alatt beúszott Borz Benedek házába, és a rúdról elemelt egy oldalcsemege szalonnát. Szarkáni asszony észrevette, és délre már az egész sziget értesült a gaztetről. A lármát még Fániék is hallották a vízimalomban, ahová szerencsésen megérkeztek. Elmesélték Molnár fecskének, hogy az árvíz elől menekültek. Azután körülnéztek, mert még sohasem jártak vízimalomban. Hát még ilyenben, ami a folyó közepén úszik, mint egy hajó, azaz csak úszna, ha a vastag horgonylánc nem rögzíteni egy helybe. Két részből áll a vízimalom, egy házformájú fedett bárkából, meg egy nyitottból, amit Molnár fecske völgyhajónak nevezett. A két bárka között forog a malomkerék, nem túl gyorsan és nem túl lassan, ahogy a víz sodra hajtja. Ez a zöld moszattal bevont, csillogó vízfüggönyt permetező kerék mozgatja a malom egész szerkezetét. Fáni csak úgy kapkodta a fejét, annyi minden zúgott, forgott, pörgött, rezgett, csattogott a félhomályban. Száguldó fekete szíjak, kis kerekek, nagy kerekek, fogaskerekek, sejemsziták. Mind-mind azon dolgoztak, hogy a búzából szép fehér liszt legyen. Fáni ámulva nézte, hogyan ömlik a liszt a zsákba.
3: Micsoda gyönyörű munka!
2: Lelkendezett.
3: Én bizony, ha Hercsula helyében lennék, nem unatkoznék odahaza, hanem magam őrölném itt a lisztet.
0: A derék kandúr igen lusta,
2: jegyezte meg Molnár fecske megfontoltan. Nehezére esik minden mozdulat.
0: Bezeg a munka temetésére nem restelne elfáradni.
2: Míg Fáni Molnár fecskével társalgott, Surranó beszaladgált minden zegzugot, rokonok után kutatva. Amerre ment, apró lábnyomok maradtak utána a lisztben. Mert itt minden fehér volt a liszttől, a malom szerkezet, a ládák, a szuette gerendák, Molnár fecske tolla, még a pókhálók is. Nem csoda, ha Surranó eleinte azt hitte, finom csipkék lógnak a sötét szegletben, hanem egérrel sehol sem találkozott.
0: A tiszteletre méltó Hercsula hébe-hóba berándul ide egerészni,
2: magyarázta Molnár fecske. Surranónak egyszeriben elment a kedve a vízimalomtól. Sietve követte Fánit a rengő deszkapallónát a völgyhajóra. Fáni kiült a bárka végére, és lábát a mély víz felett lógázta. Surranót nem engedte közel a vízhez, beültette a deszka hasadékába, a kicsírázott búzaszemek zsenge zöld ligetébe. Úgy becézte, olyan szeretettel gondoskodott róla, hogy Surranó egyre jobban megkedvelte. Fáni már nem firtatta, honnan jött Surranó és miért. Ehelyett vidám dolgokat mesélt neki a szigetlakók életéből. Surranó kitűnően szórakozott. Hát még mikor Fáni Hercsula macska különféle gyengéiről mesélt.
3: Ilyen társról ábrándoztam mindig a néma templomban,
2: gondolta Surranó.
3: Kár, hogy első pajtásom éppen egy tolvajboszorkány.
0: Pedig milyen kedves arcocskája van, órákig el tudnám nézni.
2: Fáni persze nem arról volt híres, hogy sokáig képes egy helyben ülni a nyikorgó malomkerék mellett.
3: Éhes vagyok, jelentette ki hirtelen. Gyere, Surranó, együnk valamit.
2: Visszamentek a malomba, és Fáni kibontotta a batyút. Piros csíkos kis párna került elő, egy zöld mázas csupor libazsírral, kolbász, kenyér és egy ruhakefe.
3: Hát ezt minek hoztad? Csodálkozott Surranó, hiszen nem szoktad a ruhádat kefélni.
0: No persze,
2: válaszolt Fáni zavartan.
3: Tudod, azt gondoltam, hát ha idegen népek közé kerülünk, hadd higgyék, hogy én ilyen rendes vagyok.
2: Molnár fecske, aki nem hallotta ezt a beszélgetést, most odalépett hozzájuk és elismeréssel bólogatott.
0: Ez ám a rendes kis boszorka? Árvízben sem felejti a ruhakefét, hogy még a veszélyben is tiszta és rendes legyen a ruhája. Látszik, hogy Hercsula macska házában élsz. Ő ad olyan sokat a tisztaságra.
3: Csak baja ne történjék szegénynek. Ha sokáig nem megy le a víz, megroskad az a vénház.
2: A pókháló függönyös ablakon át látták, hogy a Hercsula ház még áll. Megnyugodtak. Az elemózsiát kiteregették egy konyharuhára, és Molnár fecskével együtt jó ízűen megebédeltek. Utána végighevertek egy ócska bundán, és hallgatták Molnár fecskét, aki régi dolgokról mesélt.
0: Egyszer, így nyári időben, kezdte visszaemlékezéseit Molnár fecske, észrevettem, hogy a folyón egy ladik úszik lefelé, nem ült benne senki. Attól féltem, hogy a víz neki sodorja a malomkeréknek, s akkor nem csak a ladik törik össze, de a kerék lapátjai is megsérülhetnek. Leráztam hát szárnyamról a lisztet, és berepültem a ladikba, hogy eltérítsem útjából. Legnagyobb meglepetésemre a ladikban egy fehér cica aludt összegömbölyödve. Mikor felébredt, s meglátta, milyen veszély felé sodorja az ár, egészen elvesztette a fejét. Rémülten futkosott ide, oda, míg én nagy nehezen félrekormányoztam a ladikot, úgyhogy sikerült a malomnál kikötnünk. Lefektettem hát a subára, amin most ti heverésztek, s átrepültem Furfangos szigetre szólni Hercsula macskának. A derék kandúr összecsomagolt egy kosárka finom elemózsiát, és bevezett a malomba. A fehér cica elmesélte neki, hogy ő a furcsavári révészek macskája. Naphosszat a kikötött ladikban szokott üldögélni, halakat nézni, szunyókálni. Hogyan szabadult el vele a ladik, nem tudta megmondani. Most már csak arra kérte Hercsula macskát, evezzem fel vele a furcsavári révhez, mert az ő gyenge kis cica karja nem bírja az evezőt. A derék kandúr kötelességének tartotta, hogy segítsen a bajba jutott cicán. Felevezett hát vele a furcsavári révig. Útközben annyira megtetszett neki a cica, hogy elhatározta, feleségül fogja venni. Nekem szólt erről először, és én nagyon helyeseltem az elhatározását. A kis cica igazán szemrevaló teremtés volt. Bundája fehér, mint a cukorhab, szeme zöld, akár a folyóvize, járása könnyed, ruganyos. Amellett, mint egy furcsavári rokonom mesélte, rendes, szorgalmas, takarékos teremtés volt, kiváló egerésző. Köhintett közbe surranó, de Molnár fecske nem zavartatta magát, tovább mesélt. Az ilyen feleség kész nyereség. A derék kandúr dicsekedett is széltében hosszában, hogy megházasodik. Ha pedig megkérdezték tőle, mikor lesz a készfogó, így felelt.
3: Mihelyt eláll a szél, felövezek menyasszonyomért, ilyen ellenszélben őrültség lenne útra kelnem.
0: Mikor a szél elállt, rekkenő hőség következett, és a derékkandúr egész nap a szobában hűsölt. 10 kilométert evezni ár ellen ilyen kánikulában, kész öngyilkosság. Ez volt a válasza azok számára, akik firtatták, miért nem hozza már a menyasszonyt. Elmúlt a nyár, és beállt az őszi esőzés. A derékkandúr halhólyagból vízhatlan viharkabátot varratott magának, de megint olyan erős északi szelek kezdtek fújni, hogy nem bírta rászánni magát az útra. Addig halogatta az indulást, míg nem levelet kapott a fehér cicától, hogy ne is jöjjön, mert ő már közben férjhez ment egy szürke, csíkos, furcsavári kandúrhoz.
2: Mire Molnár fecske idáig jutott az emlékezésben, a két kis menekültet álomba ringatta a malomzúgása, egyenletes zakatolása.
1: Ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 23. részét olvasta fel nektek Gubás Gabi színművész. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

lobban, tángolt hány, csiribidi-csiribidi fülkatlan, szárnyatlan szájsült kapban, csiribidi-csiribidi rájpaplan, ágyat forró lázad van, csiribidi-csiribidi zapszalma,

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat! Elmélkedjünk aktuálisan most a Szentlélekről, a harmadik isteni szeméről, és úgy elmélkedjünk együtt, hogy kérjük a Szent Lelket, világosítson meg minket, engem abban, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, ahogy ő akarja, hallgatókat abban, hogy amit ebben a műsorban most általam a Szentlélek akar mondani, azt befogadjuk, megértsük, és amit majd közölni és sugalni akar a lélek, azt meg is tegyük, váltsuk tettekké. Nyissa meg a Szentlélek Úristen szívünket, lelkünket, az ő édességére, az ő szeretetére, az ő megvilágosító kegyelmére. Gyógyítsa meg sebeinket, oldja fel megkötözöttségeinket, és újítson meg minket, és újítsa meg a föld színét. Pünkösdre készülünk a Szentléleknek erre a nagy és csodálatos ünnepére. Minden készület tudatos kell, hogy legyen. Azért kaptunk értelmet és bölcsességet az Istentől, a bölcsesség lelkét, hogy azt használjuk is, és valóban alázattal készüljünk a Szentlélek eljövetelére. És a Szentlélek szüntelenül közölni akarja magát, és tüntelenül közli is magát, csak rajtam múlik, hogy mennyire vagyok nyitott az ő érkezésére és az ő befogadására, mint egy személynek, a harmadik isteni személynek a befogadására. 13. Leó pápa a Provida Matris Caritate kezdetű apostoli levelében rendelte el hivatalosan az egész egyház számára 1895-ben, hogy novénával, kilenceddel készüljünk a pünkösd ünnepére. Tehát ő ezt határozottan kéri minden kereszténytől. És hát most, amikor hallgatjuk ezt a rádióműsort, lehet, hogy tudatosodik bennünk, hogy nem készültünk sem kilenceddel, sem mással különösképpen, de sohasem késő. Most azért hallhatjuk ezeket a szavakat az Isten kegyelméből, hogy újra tervezzünk, és kezdjük el akkor most a kilencedet, majd pár nappal tovább mondjuk, de hát ezt bármikor lehet mondani. Ezt a kilencedet, mint bármilyen kilencedet, de minden esetre kezdjünk el tudatosan készülni most a Szentlélek fogadására. Olyan lesz az ünnepünk, ahogyan az ünnepre készültünk. Olyan lesz a halálunk, amilyen az életünk volt, ahogyan készültünk a halálunkra, illetve az örök életünkre. A Szentlélek nagyon találékony abban, hogy hogyan készítsük a lelkünket. Talán a legjobb, ha megkérdezzük tőle. Drága Szentlélek Úristen, te most hogyan akarod, hogy készüljek a te nagy ünnepedre? Mutasd meg nekem, sugald nekem. És hogyha figyelmesek vagyunk, akár a bensőnkben, szívünkben, meghalljuk az ő szelíd, csöndes útmutatását, ám bár határozott útmutatását, vagy az embereken keresztül, akikkel találkozunk, de egészen biztosak lehetünk abban, hogy segítséget kapunk a készületben is, és majd az ünnepen is. Készülhetünk böjttel, virasztással, csönddel, elcsendesedéssel, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, önmagunk kiüresítésével, éberséggel. A böjtnek is, a virasztásnak is az egyik legfontosabb dimenziója az, hogy megsanyargassuk egy kicsit a testünket, hogy a lélek feléledjen. Tapasztaljuk a bőjtben is, virasztásban is, hogy nehéz, és elfáradunk, és elgyengülünk, de a gyengeségünkben tapasztaljuk meg az erőt. Szentlélekről sokat tudunk mondani, de talán az egyik legszebb kifejezésre a Szentlélek, mint egy Istennek a szíve, legmélyebb valósága. A Szentlélek Isten legnagyobb ígérete, amit Ezekiel prófétánál is olvashatunk, 37. fejezetben, 12. verstől, ezt mondja az Úr az Isten, nézzétek, kinyitom síreitokat, és kihozlak benneteket síreitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom síreitokat, és kihozlak benneteket síreitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ezt a csontmezőről, csontokkal teli mezőről való látomás után olvashatjuk Ezekielnél. Most kérjünk meg egy aranyos kis szentet, persze a kicsi az idézőjelbetéve, aki a 19. századi palesztin karmelita misztikus nővér volt, betlehemi Szent Míriam, a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Míriam, akinek szellemiségét és életét mély lángoló Szentlélek tisztelet határozta meg. Az egyik legismertebb idézett tőle az a rendkívül tiszta gyermeki bizalommal teli fohász, amelyet a Szentlélek Úristenhez írt. Most idézem. Szentlélek, ihles meg engem, Isten szeretete emészel engem, a jó útra vezess engem, Mária édesanyám, tekints rám, Jézussal áldj meg engem, minden gonosztól, minden csalódástól, minden veszélytől őrizd meg engem. Idézet vége. Egy másik fohászt is idézek tőle. Béke forrás a világosság, jöjj és világosíts meg engem. Éhes vagyok, jöjj és táplálj engem. Szomjas vagyok, jöjj és oltsd szomjamat. Vak vagyok, jöjj és adj nekem fényt. Szegény vagyok, jöjj és gazdagíts meg engem. Mondták erről a szentről, hogy nagyon gyakran ismételgette, hogy jöjj, megvilágosító lélek. És ezt most megtanulhatjuk tőle. Mi is különösen így pünköst környékén egy kicsit most gyakrabban hívjuk a Szent Lelket, mint ahogy esetleg eddig hívtuk és kértük. És hassát az egész napunkat a Szent Lélekhez való fohászkodás. Jöjj, drága lélek, jöjj, megvilágosító lélek, jöjj, szeretett lelke, vagy bármit, amit a Szentlélek ilyenkor az ajkunkra ad. Csak mondjuk, mondjuk és kérjük nagyon nagy szeretettel. És kérjük a szűzanyát is, hogy segítsen nekünk. Mondhatjuk ezt a fohászt. Jöjj, drága Szentlélek, a szűzanya szeplőtelen szívének hathatós közbenjárása által. Én ezt a fohászt gyakran használom, a szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön. Bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy, és életet ad. Ugyancsak Szent Míriamtól származtatják ezt a gondolatot, mikor azt mondja, idézem, a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy elhanyagolják a Szentlélek igazi tiszteletét. Azt mondja, a világban, családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy a Szentlélek tisztelete kicsit háttérbe szorul. Ezt a gondolatot is neki tulajdonítják, hogy azt mondja, aki tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket, az nem fog tévúton meghalni, mert a lélek világossága megmutatja az igazságot. tehát tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket. Tanuljuk meg ezt betlehemi Szent Míriamtól. Még egy idézet tőle, a Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az útmenti kövek. Engedd be a Szent Lelket, és életre kelsz, szeretni fogsz. Szent Míriam üzen a papoknak is, külön hangsúlyozza, hogy azok a papok, akik terjesztik a Szentlélek tiszteletét és prédikálnak róla, különleges belső világosságot kapnak a beszédükhöz. Ezt én magam is megtapasztalom, hogy mennyire birtokba tud venni a Szentlélek egy-egy prédikáció alkalmával, ha arra megfelelően készültem, elcsendesedéssel, elmélkedéssel, és amit részemről meg lehet tenni, akkor szinte én is hallgatom azt, amit rajtam keresztül mond a Szentlélek, és engem is ugyanúgy tanít, mint a híveket, akik ezt hallják. Hányszor megtapasztaltam azt, hogy elkezdtem egy gondolatmenetet, és a Szentlélek jó értelemben eltérített, és elkezdtem teljesen más irányt venni, és engedve a Szentléleknek elmondtam azt, amit ő akar. Kell részünkről nem csak a prédikációban, hanem az életünkben is egy olyan fajta engedékenység, talán ez a legjobb szó, hogy nem ragaszkodok makacsul ahhoz az elképzelésemhez, amit én jónak tartok, hanem megengedem, hogy a Szentlélek irányt váltson gondolataimban, tetteimben. Láthattuk ezt Pál apostolnál is, hogy bizonyos helyekre megtiltotta, hogy elmenjen, máshová pedig szent kényszerrel oda vezette. Tehát engedékenyen engedelmeskedett Pál apostol is a Szentlélek indításainak. Mert a Szentlélek indít. Ha az Isten útján akarunk járni, és ez a szándékunk, és nem a bűn útján, akkor a Szentlélek indít, megállít, irányt változtat. És erre az indításra, erről belső hangra meg kell tanulni, figyelni.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szentlélekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A mai napon megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akárcsak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Platóváros részben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő programokkal várjuk Önöket. 25 perckor kezdődik Kultúrkör című műsorunk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ júliusi programjait ismertetjük. Szó lesz többek között a 9. Dixi és Jazz Fesztiválról, valamint a Parnograszt Miskolci koncertjéről is. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc Könyvtár és Tagintézményének nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Végül pedig egy EGRI programról, az idei szimfonikláikról, és a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kulturális menedzsere beszél.
1: Itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben, és hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városháztéren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixi és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani.
0: A 21 órai híreket követően kapcsolat című műsorunkban Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével foglaljuk össze az intézmény 25 éves múltját.
2: Van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, a mi védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabban.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról beszél. Ugyanebben az idősávban rádión kisújszállási vételkörzetében Várdai Pál EGRI püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgetünk. 22 órakor meghallgathatják a híreket, ezt követően a nap fel se szól. 22 óra 10 perctől Andante című műsorunkban ma Görsvin zenéiből hallanak válogatást. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban a házasságról és a családról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
3: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel 1 órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. István hozott mi nálunk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy szoktuk téged is, Böbe, itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben. És hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag

0: Egy miskolci illetőségű banda ezen a kis színpadon 4 órától a Smooth Jazz Quartet. Utána pedig a Swing projekt lép majd a Grizzly színpad világot jelentő deszkáira. Ott lesz egy órás átállás, hát nem átállásnak mondanám, hiszen a másik színpadhoz kell átérni, de a Színva teraszon 19 órától kezdődnek a programok a Papa Jazz 7-nel. Ők már többször voltak itt, ha jól emlékszem, Dixie Fesztiválon is, de máshol is találkozhattunk velük, és egy nagyon jó banda jön Lengyelországból, akik 8 óra 10-től játszanak, ők a Ziggy Jazz Band. És akkor a aznapi programokat a Black Diamond Big Band zárja Budapestről, úgyhogy egészen 22 óra 20 percig telik meg a város élő zenével. Ez egyébként mindig azért szokott zseniális lenni, és ide tenném ezt a kis mondatomat, hogy nem csak azok, akik kilátogatnak konkrétan erre a programra, hanem azokhoz is szól, akik csak egy órára, egy 5 percre megállnak, vagy éppen máshol szórakoznak, vagy más vendéglátóipari egységből jönnek, de alapvetően látják, hogy itt valami történik, és tényleg nagyon-nagyon sokan szoktak lenni. Tehát ez a pénteki nap. Szombaton megint csak a Grizzly színpadnál, tehát a Városház téren kezdődnek a programok a Lumen Flow-val 4 órától, tehát itt már 4 óra, és utána itt össze is mosolygunk, hiszen a Jazz Inside Band lép a színpadra, akiket annyira tudunk, hiszen minden program ajánlódban, minden hónapban el szokott hangozni, hogy ők tulajdonképpen a miskolci jazz krémje, és hát a Művészetek Házában működő klubot, jazz klubot sokszor töltik meg jazz zenével, tehát 17 és 17 óra 45 között élőben hallhatjuk a Jazz Inside-ot kültéren, tehát a Grizzly színpadon. És aztán egy másik miskolci banda jön majd 6-tól, a Mizrab. Őket is jól ismerjük és szeretjük, 3/4 hétig lesz. Na itt viszont nem lesz olyan hosszú az átállás, mert hogy a kis színpad programjai után a Színva teraszon már 7-től megkezdődik a program kavalkád. A La Barrière Manouche Jazz nyitja ezt 7-től, aztán 8-tól Hévízről látogat hozzánk egy banda, a Happy Dixieland Band, és hát természetesen mi lehetne a fő attrakció, mint a Miskolc Dixielandben majd este 21 óra 20 és 22:30 között, hát Balla Miki biztos, hogy nagyon szuperül fogja konferálni itt a esti programokat egyrészt, másrészt pedig hát ott, amikor a Dixi elkezd játszani, akkor nem csak, hogy emberekkel telik meg a tér, hanem élettel is, és hát ilyenkor egyre többen vannak, ráadásul pont az az időszak 21 óra és 10:30 között, amikor egyre többen mennek még szórakozni, vagy már jönnek a szórakozásból, és megállnak. Hát megreméljük, hogy sokan lesznek, akik tényleg erre látogatnak csak ki.
1: És nem csak konferálni fogja ezt a koncertet, hanem hát gondolom énekelni is fog, klarinétozik, szaxofonozik, szóval a Miskolc Dixieland Band frontembereként azért nagy szórakoztatja a zenekarral együtt a közönséget.
0: Így van, ahogy mondod, és hát erre nem is fűznék csak annyit, hogy vasárnap viszont a Grizzly színpadon zárul az egész Dixi, a Miskolci Dixieland Band Dixi matinéjával, ahogy ez minden évben lenni szokott, ez 11-től 12-ig tart majd. Tehát ez a Dixi Jazz Fesztivál még egyszer, tehát 9. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál a Színva teraszon és a Grizzly színpadon, tehát a Városház téren július 17 és 19 között 3 nap, péntektől vasárnapig.
1: A hétvégén van még a tarsajunkban még egy program, és még egy közismert együttes lép majd a Miskolci Csengei Kert színpadára. Kik ők és mikor kezdődik ez a koncert?
0: Hát köszönöm a felvezetést, mert hogy a Parnograsztról beszélünk, akik tavaly is jöttek, és nagyon-nagyon jó volt a koncert, egy gombosült nem lehetett lejteni. Hát erről egy jó tapasztalat, amit neked már meséltem, hogy januárban is kérdezték tőlem valahol, hogy mikor jön a Parnograszt nyáron. Úgyhogy szerintem ennél nem kell jobb ajánló. Na szóval ők itt lesznek újra, és nagyon jó, hogy semmivel nem ütközik. Tehát ugyanakkor, amikor délelőtt zárul a Dixi, ahogy ezelőbb elmondtam, a Dixi matinével, ezen a vasárnap estén jön a Csengeibe, este 7 órától a Daniel Fi zenekar, majd a Parnograszt, úgy, ahogy tavaly kapunyítás már 6-kor, a Daniel Fi lép 7-kor a színpadra, 8:30-kor pedig a Parnograszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként bejárta már szinte az egész egész világot koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz volt, mint nálunk, önfelett örömzene és tánc. A végére már mindenki ott táncolni szokott. A több mint 30 éve működő banda gyakorlatilag a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye

a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi parnograszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborálnak, ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, Bagosi Brothers, a Pogányinduló Kávészünet, és habár eltérő stílus, de a Pogányindulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája, és hogy miért lehetnek ők ennyire jók, talán azért, mert hétfő zenekar, ami alkalomattán 9 főre bővült, gyakorlatilag egy családot alkot. Tehát ez lehet a zenekar sikerének a titka, ez a törhetetlen egység. Tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mert rokonságban áll mindenki mindenkivel. Úgyhogy, hát nem tudok más mondani, csak olyas Parnograszt és Dani Elfi zenekar, vagy Dani Elfi koncert, 7. hó 19-én 19 órától a Csengei Kertbe egészen kifulladásig, tehát 10-ig biztos, és hát ameddig azért bírja a táncoló közönség, hiszen egy-két ráadásszám mindig szokott lenni, de nagyjából ezt kell belőnünk, hogy 19 és 22 óra között, tehát Dani Elfi és Parnograszt.

0: Júliusban van még egy programunk, egy hétvégi programunk, amelyről mit lehet tudnunk?
1: Hát olyannyira hétvégi program, hogy a július 31 és augusztus 1-e két napos a lovagi tornán újra felbőgnek a motorok Miskolcon. Ez a Miskolci Motorok Fesztivál is családi hétvége. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ismét életre kell, és a legendás miskolci motoros és rockos hangulat július 31-én és augusztus 1-én fog visszatérni. Egyébként azért jó, hogy elindul ez a Miskolci Motorok Fesztivál, mert olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt. Szóval két napon át fog dübörögni a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról, és tényleg régi motorosok is, ha fogalmazhatok így, már mint a zenében, és újak is, majd mindjárt fogjuk hallani a programot. A koncertek mellett azonban ez sokkal több lesz egy zenei fesztiválnál. Július 31-én pénteken a kis színpadon kezdődnek a koncertek, Zalán meg a Kobold, ez jön 2 órakor, 3-kor a Későn szóltál, ugye nekik is van tematikus klubuk az egyik házunkban, tehát őket is sokszor szoktam mondani a programajánlódban, és Egri Péter és a Mystery Gang lép majd a kis színpad deszkáira. Utána pedig jön a nagy színpad, ahol a zenemi 6 órától kezd, a Romeo Vérzik jön utána, 21:20-tól a jól ismert és szeretett Ród, és az ABCD zárja majd 23 óra 10-kor a pénteki programot, és talán még, ha mondhatom, akkor még erősebb lesz a szombat, mert hogy akkor szombati gyerekprogram is lesz. Talán kezdjük ezzel, mert hogy ez van legkorábban. A Brand New délelőtt 10 órakor lép majd a színpadra, és Kovácsovics Fruzsina, hát őt is nem csak városi rendezvényeinkről ismerjük, mert már volt itt fellépni, hanem ugye a kereskedelmi médiumokból, és hát ő volt ilyen tehetségkutató műsorban, és aztán utána nagyon ügyesen megcsinálta magát ezekkel a gyerekműsorokkal. Tényleg egy aranyos hölgy, én beszéltem vele, kedves és ember közel. Tehát tényleg nincsenek meg azok a sztáralőrök, úgyhogy ez jó. Nyuszi motorverseny lesz, ahol a showmester Fácán, a Mystery Gangből is, hogy mik ezek a kiegészítő programok egyébként az egész motoros fesztiválon, tombora sorsolás, látványos motoros bemutatók, nagy márkák legújabb modelljei, de erre majd visszatérünk, viszont szeretném elmondani, ha már a színpadi programoknál voltunk, hogy mi lesz a nagy színpadon tehát. Szombaton, augusztus 1-én a Nevergreen lép 17 órakor a színpadra, aztán a Sing Sing. Úristen, ha visszagondolok, akkor mennyire sokat hallgattuk a Sing Singet is, hiszen a rádiókból is folyt egy-egy számuk. Aztán a rock legendák, amire utaltam, hogy a régi motorosok is itt lesznek. Viki Dál Gyula, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Rudáncsó és Kalapácsó Szintia. Ez biztos, hogy egy fenomenális műsor lesz. 2 órán keresztül fogják szórakoztatni a közönséget, mert hogy az Anna and the Barbies csak 21 óra 40-kor jön, hát ők pedig olyan ikonikus rockerek lettek már, akiket azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem kell bemutatni, hanem amikor jönnek, akkor ha ingyenes a koncert, ha belépős, mindig megtelik az adott művelődési ház, vagy éppen színpad. A Zorál 23 óra 40-kor zárja majd ezt a sort, és a kis színpadot most a végére hagytam, mert hogy ott helyi illetőségű bandák lépnek fel, a Strapacska Blues Band 12:50-kor, őket is nagyon bírjuk, a Rock Heaven, az Ace of Bass és Ildi Rider zárja majd ezt a sort 16 óra 10-kor, de azért nem lényeges itt a Szent István Rádió hullámhosszán, hogy mindent nagyon pontosan elmondjak, egyrészt kedvet szeretnék csinálni a hallgatóknak, másrészt meg természetesen az egész programot. Közösségi média felületeinken és a weboldalainkon, tehát ugyanúgy a lovagi tornák terén is mindenhol elérhető ez gyakorlatilag, de a városban is lehet látni, tablókon is, posztereken is természetesen.
0: Tehát ez a program a lovagi tornák terén lesz július utolsó hétvégén, és egy kérdés erejéig még térjünk vissza a kísérő programokra és rendezvényekre.
1: Azért ilyen ritkán van, hogy a főnyeremény a tombola sorsoláson egy Yamaha MT-07-es motor. Tehát, hogy konkrétan egy motor a főnyeremény, ha már motoros fesztivál, megadták a módját, azt gondolom. Ez egy kicsit ilyen naked bike-szerű, hogyha a rádióhallgatók értik, ezt tudják. Tehát egy ilyen lecsupaszított motor, de hogy ez egy műfaja is a motorosok közösségének, ez a naked bike. Tehát, hogy nem gyorsasági motor, ebből azt nem túramotor, de ugyanúgy természetesen ezekre is mind jó, tehát egy nagyon erős motorról beszélünk, és ez számomra hihetetlen, hogy a fődíj lehet. Tehát látványos motoros bemutatókkal és sokkal készülnek, hát itt majd biztos elmondják a ehhez értők egyébként, hogy miket láthatunk, és a motoros közösség mindennapjaiba is beavatást nyerünk, a nagymárkák legújabb modelljei, ahogy mondtam, és különleges egyedi építésű motorok is lesznek a helyszínen, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek is, bemutatók, motoros ügyesség és látványos show elemek. Tehát motoros élmények gyakorlatilag minden mennyiségben és családi programok egész hétvégén, amit itt kifejtettünk. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, akkor rock, motorok, közösség Miskolc stílusban. És talán még annyit hozzátennék, hogy a motoros hölgyek, mert hogy nagyon tiszteljük a hölgyeket, a vendégeink. Ezt úgy kell érteni konkrétan, hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, tehát ha valakihez felpattansz te is be utasként, akkor te is bejöhetsz ingyen, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt ünnepeljük. Ráadásul a bérletet, illetve a helyszínen tombolát vásárlók között, ahogy mondtam is, egy nagyon értékes motort, egy Yamaha MT7-es sorsolunk ki. Úgyhogy a kis színpad programjai és a gyerekprogramok ingyenesen látogathatók, természetesen nagy színpad programjai 6 éves korig látogathatók ingyenesen. Szerintem ennél nem kell több egy nagyon jó fesztiválhoz. Úgyhogy, ahogy még egyszer mondanám a dátumot és a helyszínt, Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31-e és augusztus 1-e a Lovagi Tornák terén, rock motorok közösség Miskolc stílusában.
0: Bár július hónapban beszélgetünk, én mindig szeretek kíváncsiskodni a következő hónap programjairól is, és most így teljesüljön minden vágyom, mert hogy a folytatásban egy augusztusi programot is már jó előre a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk, egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím is, a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
1: Hát mert vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
0: Kettő az egyben.
1: Igen, ebből jön össze ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án csütörtökön este 7 órai kezdettel a Csengei kertben. Shirley MacLaine regénye alapján Sej Judit alkalmazta egyébként ezt színpadra, és hogyha a tartalmat nézzük, akkor Shirley és Sel táncos nők, színésznők, és nők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életüknek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük gyerekek, szülők, barátok és sok-sok munka akár. És van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, és segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Sej Judit egy igazi belső utazásra hív bennünket, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, nagyon sok humorral, tánccal, énekkel, és hát természetesen, ami kihagyhatatlan, szerelemmel. A szereplők Sej Judit, aztán itt lesznek természetesen az alkotók között, ott van Pelső Cirék, a rendező is, aki nagyon sok darabot rendezett, amit a műhában mi leadtunk, és Fekete Ernő lesz egyébként Jerrynek a hangja. És mi ez a vacsora hozzá? Hát 19 órakor kezdődik vacsora, augusztus 11-én kedden 19 óráig van lehetőség a vacsora jegyváltására, ez nagyon fontos, de ez is fent van természetesen a közösségi média felületeken, mert hogy a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért a pontos érkezést kérjük. Az asztalnál a helyfoglalás érkezési sorrendben történik természetesen. Az előadás alatt, hiszen színházról van szó, a felszolgálás szünetel.
0: És hol lesz a vacsora?
1: Ott, az is, a Csengei kertben, tehát az is nagyon ügyesen ki lett találva. A Karán Boris gasztro húsos ajánlata és a Lestján gasztro és bár vega ajánlata közül választhatunk. Nem fogom elsorolni, mert egyrészt hihetetlen ez a gasztro különlegesség, amit itt látok, másrészt meg ez is fenn van, csak hát ehhez is természetesen kedvet szerettem volna csinálni, hogy előtte meg lehet vacsorázni, de ez nem azt jelenti, hogy vacsora nélkül nem lehet eljönni a színházba. Vacsora színház tehát utitársam Shirley MacLaine, Sej Judit zenés önálló esélye augusztus 13-án csütörtökön 19 órakor a Csengei kertben.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Még a nyár kellős közepén vagyunk, ezért további szép nyarat kívánok neked, és hát remélhetőleg találkozunk legközelebb augusztusban is, az augusztusi programokkal visszatérünk a Szent István Rádió hullámhosszaira.
1: Így van, és én is mindenkinek a rádió, a hallgatóknak Nagyon szép nyarat kívánok, jó pihenés, természetesen neked is, Böbe. Mi visszatérünk erre, és amit szeretném visszajelezni itt a hallgatónknak, amit olyan sokszor lement már az adásodba, meg ismétlésbe is, nyári napközis táborokat csinálunk, eddig nagyon-nagyon jól mentek, tehát csak dicsekedni tudok, szinte teltházzal, és pont a héten van a médiatáborunk, ami vadonatúj, és hát azért ne titkoljuk, hogy te is segítesz nekünk ebben, és hát mindig külön figyelmet fordítasz, megkülönböztetett figyelmet a gyermekekre, úgyhogy remélem, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni. Ezt csak azért mondom, mert hogy gondoljanak ránk néha a hallgatók is, hogy azért ettől függetlenül, hogy én elmondom a programokat, és ilyen programok is vannak, azért nálunk megy tovább az élet, tehát a gyerektáboraink, vagyis hát a nyári napközieink, és ez a sok minden, amit ide is szoktam hozni a rádióba, ez folyamatos.

0: Csama Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Forró nyári napon beszélgetünk, bár mi most a hűs könyvtárban ültünk le egymással beszélgetni, de itt a nyár, és a nyári időszak, akkor nyári nyitvatartási rendről is kell beszélnünk, hiszen gondolom egy megváltozott nyitvatartási renddel várja a kedves olvasókat, a kedves érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei. Mit lehet tudnunk a nyári nyitvatartási rendjükről?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, minden nyáron már szerintem az elmúlt években megszokhatták a könyvtár látogatói, hogy a nyári időszakban kicsit módosul a könyvtáraink nyitvatartása, alkalmazkodva az olvasói igényekhez, a forgalomhoz, illetve a nagy meleghez. Hiszen nyáron kevesebben keresik fel hosszas időtöltésre a könyvtárat, akik felkeresik, ők nem tanulnak, hiszen vége a vizsgai időszaknak, vége az iskolai időszaknak, inkább csak olvasnivalóért és a kikapcsolódás kedvéért keresik fel a könyvtárakat. Már évek óta megszokott az a rend, ahogyan a nyári nyitvatartásunk zajlik, július és augusztus hónapban. Idén június 29-től augusztus 31-ig tart végül is ez a nyári nyitvatartási rend, ami azt jelenti, hogy minden tagkönyvtárunk egységes nyitvatartási renddel működik. Hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig várjuk a látogatókat. Azok, akik a délelőtti időszakban nem érnek rá, csak esetleg munka után, vagy a délutáni időszakban, ők ezeken a napokon este 6-ig felkereshetik bármelyik tagkönyvtárunkat. Kedden, szerdán és a pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Azokra is gondolva, akik esetleg a melegebb déli időszakban már nem szívesen mozdulnak ki, ők a reggeli időszakban is felkereshetik mindegyik tagkönyvtárunkat. Szombati napokon nem tartanak nyitva a könyvtáraink, ugye két tagkönyvtár, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárnak van évközben szombati nyitvatartása, nyáron ez a szombati nyitvatartás is szünetel. A Lévai József muzeális könyvtár nyitvatartása pedig minden nap 8-tól 4 óráig tart, tehát rövidített nyitvatartással várjuk a látogatóinkat július és augusztus hónapban. Augusztus 31-e hétfőre esik, és augusztus 31-től a megszokott rendben várjuk majd újra a látogatókat. A rendezvényeink száma némileg csökken a nyári időszakban, de így is vannak programjaink, amelyekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalain is tájékozódhatnak, hiszen a programok nem maradnak el, várjuk továbbra is a látogatókat, csak egy picit kevesebb rendezvénnyel, mint a megszokott.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, minden intézményre egységes nyitvatartási rend vonatkozik a nyári időszakban.
1: Így van, minden tagintézményünk egységesen tart nyitva, nem variáltuk meg a látogatási időt, hiszen így is elég megszokni azt, hogy hogyan tartanak nyitva a könyvtárak, de minden tagkönyvtárunkat ezekben az időszakokban lehet felkeresni, tehát hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig, kett, szerda és pénteki napokon pedig 8-tól 4 óráig.
0: Nyári időszakban beszélgetünk, jogosan merül fel a kérdés, önök tudnak-e pihenni a nyári időszakban? A könyvtár munkatársai hogyan pihennek ezekben a napokban?
1: Hát ki hogyan pihen? Nyilván a nyári nyitvatartásnak az egyik oka az is, hogy nyáron mennek el a könyvtárosok is szabadságra, és így a könyvtár human erőforrás helyzete is megváltozik nyáron, és ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a könyvtárosok is a jól megérdemelt pihenésüket töltsék. Nyilván egy könyvtáros számára a pihenéshez az olvasás a legtöbb esetben hozzá tartozik, de hát ez itt kéznél van. De sajnos itt a könyvtárakat és a könyvtárosokat is megviseli az a meleg, ami mostanában jelen van az életünkben, így mindenképpen szükséges a könyvtárosok számára is a kikapcsolódás.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének, és szép nyarat, jó pihenést kívánok önnek.
1: Köszönöm szépen, és mi is szép nyarat kívánunk minden rádióhallgatónak, és várunk mindenkit a könyvtárban a meleg ellenére is, egy picit módosult nyitvatartási időben.

0: Hát már egy pár hete volt a Gárdonyi Géza Színházban az évadzáró társulati ülés, most sikerült összehozni Szabó Sebestyén Lászlóval, az intézmény művészeti vezetőjével beszélgetünk. Hát nekünk volt már korábban egy beszélgetés, ahol te ismertetted az új évad bemutatókat, amiket természetesen azért elevenítsünk fel. Másról is szól ez a színház, itt egy csomó minden változás lesz, újítások, most már publikusak ugye az új tagok, hiszen a legutóbbi beszélgetésünkkor még kérted, hogy ne említsük őket, de most már egyértelműen nyilvánosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit megbeszélni. Mivel kezdjük, mi az, ami azt gondolod, hogy a legfontosabb az új bemutatókkal, vendégelőadásokkal, a házon belül is van egy csomó olyan változás, újítás, fejlesztés, ami lehet, hogy annyira nem érzékelhető, de szerintem előbb-utóbb úgyis észreveszi a közönség.
1: Július 3-án volt egy úgynevezett bérletestünk, ez is része annak a gondolatsornak, hogy a színház a falakon kívül is szólítsa meg a közönséget, az eddigi és a leendő közönségét. Itt lehetett találkozni a színművészekkel, az újakkal és a régiekkel is. Voltak beszélgetések, és egy-egy produkció is volt a művészek részéről, illetve drámajáték is volt a közönséggel. Ez is kicsit úgy, mint a Nyitott Tér Fesztiválon, egy pici ízelítő volt, hogy milyen kapcsolatot szeretnénk mi a közönséggel kialakítani, és ugyanez az Egri Bor ünnepén, ahova a színházunk kitelepült, és 3 napon keresztül a színház flashmobokkal gazdagította a bor ünnepét. Igyekszünk egy szoros és élő kapcsolatot kialakítani, és a kínálatunkból is most már láthatják a kedves közönség. Láthatja a kedves közönség, hogy egy nagyon széles kínálatban vendégelőadásainkkal is szeretnénk nekik egy olyan kínálatot nyújtani, amiben mindenki megtalálja a maga örömét. 2 ilyen vendégelőadás konstrukciónk lesz jellemző az egész évadunkra. Az egyik a Gárdonyi Horizont, ahova olyan előadásokat fogunk meghívni, amelyek valamilyen különleges színházi nyelven szólalnak meg, vagy fontos előadásként tekintünk rájuk, az ország fontos színházi előadásait szeretnénk meghívni, illetve a Gárdonyi Desszert, aminek a házigazdája Malek Andrea lesz, ahova könnyedebb, szórakoztatóbb, úgymond kedvesebb produkciók és koncertek fognak érkezni. Ezekre az előadásainkra bérletes nézőink 20% kedvezménnyel válthatnak majd jegyet.
0: Tehát akkor gyakorlatilag itt 2 vonalon indul el a vendégelő, de hogy mind a kettőben több előadás, több produkció lesz látható.
1: Így van, szeretnénk olyan előadásokkal, vendégelőadásokkal kiegészíteni a saját repertoárunkat, ami valamilyen gondolattal kapcsolódik a mi repertoárunkhoz, vagy éppen, hogy ellenpontozza, vagy pedig aláhúzza, vagy egy az általunk kínált repertoárhoz kapcsolódóan egy új horizontot nyit meg, tehát ezért is a neve. A desszert programok pedig kifejezetten a zenésebb zenés és népszerűbb, populárisabb, kicsit könnyedebb vendégeink lesznek.
0: Szembe jutott még itt az újításokkal kapcsolatban, hogy ugye lesz egy együttműködési megállapodás a Beregszászi Színházzal. Ez mit jelent majd a közönség számára?
1: Igen, kötöttünk egy stratégiai megállapodást a 2 színház. Szeptemberben érkezik majd hozzánk több vendégelőadás, a Beregszásziak több vendégelőadása, illetve majd lesz egy mese előadás, illetve egy 0-tól 99 éves korig szóló előadás, ami beépül majd a bérletrendszerünkbe. Szoros együttműködést tervezünk előadáscserékkel, akár koprodukciókkal majd a jövőben. Ez ennek az első állomása, hogy több vendégelőadást láthatnak majd a nézők ugyanebben a Horizont keretrendszerben.
0: Ugye, aki követi a social médiát, az láthatta, hogy napi szinten ti megosztottátok azt, hogy kik lesznek ugye az ide újonnan szerződő tagok. 9-en jönnek körülbelül, vagy 12-en, nem is tudom, ott a számok tengerében elvesztem az információkban, de többen jönnek.
1: Igen, sokan érkeznek hozzánk, mind kiváló művészek, idősebbek és fiatalabbak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős csapattal válunk neki a következő évadnak. Nyilván is sok ember most fog még egymással megismerkedni, de ez egy nagyon izgalmas időszak. Azon leszünk, hogy mindenki ki tudjon bontakozni, és az ambíciója és a tehetségének megfelelő, inspiráló munkákban vehessenek részt a művészeink.
0: Tehát itt a Horváth Lajos Ottótól a Malek Andráig számos ugye jelenleg is játszó színész, és ugye színműsök is jönnek, frissen végzett színműsök is jönnek, tehát az, hogy tényleg újonnan pályára kerülő, régen te, nem tudom, hogy a te idődben, amikor te jártál színműre, megvolta még, de mondjuk egy 20-30 éve még biztos megvolt az, azért sok színésszel beszélgettem, hogy ugye első körben vidékre illet menni, vagy kötelező jelleggel is, és ez azért is jó, mert hogy itt talán több mindenben, műfajban kipróbálhatja magát. Szóval szerintem tanulás szempontjából mindenképpen egy kezdőnek nagyon jó egy vidéki színház.
1: Igen, hogyha az a közeg támogató és lehetőséget ad nekik, akkor ki tudnak bontakozni ezek a fiatal tehetségek.
0: És vidéken kezdtél, ugye? Nem?
1: Nem, én a Nemzetibe kezdtem, de játszottam vidéken is.
0: Játszottál vidéken
1: is.
0: Akkor.
1: Tehát, hogy ugye régen ez kötelező volt. Igen. 3 évre vidékre szerződni.
0: A te idődben is,
1: nem,
0: vagy
1: nem,
0: már
1: nem,
0: akkor már
1: ez
0: nem?
1: Ez még a szocializmus rendszerében volt.
0: Ja, tehát a 90-es évekre már ezt
1: nem tudom, hogy mennyi maradt belőle, ilyen szokásjog volt ez már csak.
0: De igen, például az tudom, volt, már bocsánat, hogy szabadba vágok, a Kovács Patriciáig, tudod, a legendás Máté Gábor osztályból, ott nagyon sokan ide szerződtek Egerbe, akkor pedig az már mondjuk, mit tudom én, a 2000-es évek eleje volt, de lehet, hogy ők csak éppen a Csizmadi a Tibor hívására, nem tudom.
1: Néha van egy-egy ilyen hullám, ahol, hogyha azért mindenki aztán ilyen nagy nosztalgiával gondol vissza ezekre az időszakokra, hogy akkor milyen fiatal tehetségek voltak itt, és voltak ilyen időszakok. Debrecenben is voltak meg, Kaposváron is voltak meg. Vannak ilyenek, hát reméljük, hogy a miénk is valami hasonlónak az elején van. Igen, érkeznek sokan frissen végzettek, és érkeznek hozzánk gyakorlatra még az egyetemre járó fiatalok is. És mi igyekszünk majd egy olyan műhelyé válni, ahol ezek a fiatalok kipróbálhatják magukat, és belevethetik magukat a színháznak a sűrűjébe.
0: Hát úgy legyen, én mindenképpen izgatottan várom, legalábbis tényleg szerintem ez egy nagyon érdekes, és főleg az, hogy azért nekik is össze kell csiszolódni, hiszen itt azért nagyon sokan nem feltétlenül ismerték egymást, de nagyon sokan igen. És akkor beszéljünk a bemutatókról, amikről már igaz, hogy szó esett, de szerintem mindig jó ezeket feleleveníteni. Rögtön Kóvádisz, Szabó Sebestyén László rendezésében.
1: Igen, a Kóvádiszra én egy nagy erőpróbaként tekintek, nagyon sokan leszünk benne, és pont ennek az ismerkedésnek is egy nagyon fontos állomása lesz ez.
0: Ez az első ilyen nagy...
1: Kettő produkció fut majd párhuzamosan, tehát kettő produkció próbál majd egyszer, a Kóvádisz és az Ötödik pecsét, és ebben szinte... valamilyen szinten mindenki érintett lesz a társulatból. Egy hét csúsztatással lesz a kettő előadásnak a bemutatója, és mind a kettő tulajdonképpen ennek a évad indító erőpróbának a része. Uh-huh. Tehát, hogy kipróbáljuk magunkat egyrészt abban is, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, mit akarunk magunkról állítani, miket kérdezünk magunktól és egymástól, illetve, hogy színház két játszóhelye, a nagyszínpad és a stúdió, hogyan tud párhuzamosan együtt dolgozni, mert régen volt erre példa. És ezt is ki kell próbálnunk, hogy a későbbi terveinkben hogyan tud ez majd működni.
0: Tehát az Ötödik pecsét, az már stúdiós darab lesz?
1: Ott lesz egy munkabemutató, és aztán felkerül a nagyszínpadra, hogy így a kettő produkció tudjon egymással párhuzamosan dolgozni. Aztán következik a Siratóének, ami egy García Lorca versnek az ihletéséből fog születni. Ez Kondár Korajsa Panka, a Színház Tánctagozatának az új vezetője, fog koreografálni és rendezni. Aztán pedig a Karácsonyi Ének, szintén az én rendezésemben, ami pedig egy nagy családi előadásnak ígérkezik. Kovács Adrián ír majd zenét, Vas Judit Gigi friss átdolgozására, mert készítünk ebből egy saját verziót a Karácsonyi Énekből, ami szerintem egy mindenki által ismert, nagyon híres karácsonyi történet az emberi gyarlóságról és az emberi belátásról, a szívmelengető történet. Ez, azt gondolom, hogyha ebből egy saját verziót tudunk létrehozni, akkor pedig egy nagyon nekünk szóló és belőlünk szóló, de mindenképpen egy igazi családi előadást szeretnénk, és hasonló lesz, ami ezt követi a Holdbeli Csónakos Peretyán Nándor rendezésében, ugye ez Vörös Sándornak azt hiszem, hogy 70 és 200 szereplővel dolgozó, nagyon különleges költői mesejátéka, sok bábbal és nagyon sok fantázia kell ahhoz, hogy ezt az ember színpadon meg tudja szólaltatni. És ezt, ami követi, azt pedig egy tulajdonképpen ennek egy picit fanyar módon kicsavarása, a Jó gyerekek képes könyve, ami egy horror revű Vidder Kristóf rendezésében, aki egy nagyon izgalmas fiatal alkotó, és szerintem ennek az anyagnak az ő stílusa nagyon jól fog állni, ez a Tim Burton-ös fanyar humor, ami az egészben benne van, a hogyan neveljük a rossz gyerekeket, illetve a rossz gyerekeket hogyan kell jóvá tenni. Ugye az Örkény Színházban volt ebből egy előadás, a Parti Nagy Lajosnak egy átdolgozása ez. Szerintem én rendkívül jól szórakoztam azon. Az egy régi előadás volt, de azt hiszem, hogy itt is nagyon jól meg fog tudni szólalni. Az Egy szerelem három éjszakája, ami pedig ezt követi Rátóti Zoltán rendezésében, az pedig egy igazi nagy klasszikus színházi előadásnak a reményét hordozza, tehát Húbai Miklós, Vas István, Nánki Györgynek a műve, ez egy igazi nagy magyar klasszikus, egy nagyon szép történet a vészkorszakból, és talán azt üzeni nekünk, hogy a szerelem ereje még a legsötétebb órákban is meg tud minket védeni. Az osztálytalálkozó pedig Máté Gábor rendezésében pedig egy úgynevezett saját fejlesztésű előadás lesz, ami azt jelenti, hogy a társulat írja majd a szövegét. Nyilván lesznek témák, amikre improvizálni fognak, és ebből születik majd az előadásnak a szövegkönyve. Ugye a műfaj meghatározása az érettségi találkozó sok zenével és tánccal kérdőjellel. Hát ez sok mindent jelent.
0: Jelenthet, igen.
1: Jelenthet, igen. Mi történt velünk, mióta leérettségiztünk? Ez egy fiatal csapatról fog szólni. Jó részt a fiatal színészek lesznek benne, akik talán nem régen érettségiztek, vagy éppen 5 éve érettségiztek. És erre leszünk kíváncsiak, hogy mi történt velünk, mióta nem találkoztunk.
0: És akkor egyetlen egy kérdés még itt a beszélgetés végén, ugye amiről beszéltünk, hogy talán annyira nem látványos, de azért csak a színházért és a színvonal fejlesztésért zajlik itt a háttérben, tehát melyik a legfontosabbak arculatban, kommunikációban, stb. Mi az, ami előbb-utóbb látványossá válik?
1: Tehát készül az új honlapunk, készül az új arculatunk, készülnek új társulati fotók, ezek hamarosan nagyon látványosan meg fognak jelenni a városban, illetve nagyon szeretnénk beindítani a Géza bácsi nevű helyet. Ez majd az évad, miután elkezdődik az évadunk, és elindulnak az előadások, akkor lesz itt az ideje, hogy erről egy kicsit jobban is beszéljünk. Szeretnénk egy találkozási helyé tenni a színházat, ahol az előadások mellett, vagy azon túl, vagy azok kapcsán beszélgetések, vitaestek, kiskoncertek, vagy akár csak egy jó kávé elfogyasztására is lesz lehetőség. Tehát, hogy amit a pályázatban is leírtunk, hogy egy igazi kulturális fórummá váljon a színház, ahova érdemes lesz csak úgy benézni is, hogy van-e ott valami, történik-e ott valami.
0: Gyakorlatilag ugye most olyan előadásokról beszéltünk, amelyek bemutatók lesznek, tehát csak ezek lesznek, korábbi darabok ugye most itt nem lesznek áthozva. Ahogy beindulnak a bemutatók, mondjuk rögtön a Kóvádisszal és az Ötödik pecséttel, mire lehet számítani, most ezt lehet-e előre látni, hogy plusz ugye ne felejtsük el a vendégelőadásokat, hogy mondjuk heti hány napban lehet színházi előadásról járni majd itt Tegerben, mert eddig mondjuk volt az, hogy 3-4-szer, a fővárosban ugye az ember akár minden nap elmehet.
1: Én azt gondolom, hogy itt is szinte ez a mindennapossá. Ugye most még van egy olyan helyzet, hogy a vasárnap és a hétfő az szünnap, ez még így marad, de a hét többi napján minden nap lesz előadás.
0: Vagy ha nem is előadás, valami bármi.
1: Vagy ha nem előadás, akkor koncert. vagy egyéb program.
0: Vagy Géza bácsinál valami érdekesség. Akkor majd az első bemutatókor, amit te rendezel, és részletesebben kiboncoljuk, találkozunk, addig jó nyarat, meg hát sok programot nektek.
1: És találkozzunk közben még itt a város rendezvényein.
0: Mindenféleképpen Szabó Sebestyén László, köszönöm szépen.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta zene, aminek nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A mai napon megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető, csütörtöki budapesti sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránkhoz mottót egy norvég költőtől választottam. Így hangzik: hosszú az út és messze a cél, de te csak menj és legyél türelemmel. Csak mikor elérsz, majd oda fogod föl eszeddel, hogy maga az út a vándor otthona. Ezzel a gondattal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást mindnyájuknak.

hegyek minden időben elbűvölték az embereket. Kezdve a szédítő magasságukba vetett vágyódó pillantástól, a hegyre való feljutáson át, a legújabb és egyre szaporodó hegymászó sportokig. Első

Én a vezeték nevem Kriván, a Magas Tátrának a legnyugatibb csúcsa, a legnyugatibb vonulata a Kriván hegy. Ez a szlovákoknak a szent hegye, és a eurócentesükre is a Kriván hegyet rajzoltatták fel. Nagyon szép legendája van a Krivánnak. A Jóisten, amikor 7 nap alatt megteremtette a földet, akkor elküldte az angyalát, hogy nézzen szét, hogy tetszik-e neki, amit lát, és az angyal elrepült a Tátra vonulata mentén is, és ott a legvégén a nyugati ormon megfordult, és élesen vette be a kanyart, és a szárnya hozzáért a utolsó hegycsúcshoz, ezért a Kriván egy kicsit kajla vagy ferde, szó szerint ugye ezt jelenti, hogy kajla szlovákul a Kriván, és úgy gondolom, hogy valóban igaz ez a mondás, hogy a név kötelez, és ezért lett az utam a hegymászás. A hegymászás az úgy élvezetes, hogyha nem egyedül kell gyalogolnunk, hanem van hozzá a hosszú úton, a hosszú kilométerek alatt társaság is, és azért nagyon jó, mert a hasonló szellemű embereket kovácsolja össze a hegy és a természet. Úgyhogy a családban is van, testvéremmel is szoktam mászni, sziklát mászni, viaferrátázni. Az első gleccser utat is vele tettem meg, baráti társaságból is sokan csatlakoznak. Új barátokat is szereztem így a mászások által, és persze szervezett utakon is részt szoktam venni. Tavaly például Iránba nem mertem egyedül elmenni nőként, és egy magyar csapatot választottam, akinek a szervezésébe ugye Ázsia legmagasabb vulkánján sikerült teljesíteni. A vulkános kihívás kevésbé népszerű, eddig 17-en csinálták meg a világban, egy magyar férfi közöttük van a Tóth Sándor, és én lehetek akár az első nő, hogyha sikerül ezt teljesíteni, hát még nagyon sok csúcs van előttem. Igazából nagyon az elején járok a kihívásnak, mert a 7 kontinens közül eddig 2-t sikerült teljesítenem, és még a java hátra van. A fizikai felkészülést azt szinte az egész év során folyamatosan csinálom. Crossfit edzésre járok, ami egy súlyzós állóképességi edzés. Ezt amikor csak tehetem, ha az időbeosztásom, a munkabeosztásom úgy engedi, akkor én reggelente szoktam elmenni, és így indítom a napot, és ez egy kemény 50 perces edzés, ami akár 5-600 kilokalóriát is eléget ez alatt az idő alatt. Nagyon jó edzőnk van itt Miskolcon, és nem szokott minket kímélni, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretem az izomlázat, ettől nagyobb fájdalmam sose legyen az életbe, és ez az egyik ilyen edzés, amivel felkészítem magam, valamint a futóedzések, ami az állóképességet segíti, és ahhoz, hogy egy 10-12 órás vagy attól hosszabb útvonalat bírjak a hegyen, ehhez a hosszú távú futások adnak alapot és kitartást. És a mentális felkészülést az egyik legfontosabb része a mászásoknak, mert ugye szokták mondani, hogy minden fejben dől el, és legalább annyi előkészületet igényel ez is, mint a fizikai mászás. Sokszor, már ugye az előadáson is említettem, hogy én úgy fekszem le, hogy ha nem vagyok álmos, akkor is, ha eljött az idő, akkor bebújok az ágyba, és legfeljebb gondolkozom rajta, és ezt az időt kihasználom arra, hogy összerakjam magam, összerakjam a céljaimat, a gondolataimat, és ha éjszaka felébredek, azon sem szoktam bosszankodni, mert ezt az időt is arra használom ki, és szeretem ezt a mondást, hogy örüljünk neki, ha éjszaka megébredünk, mert biztos a Jóisten akar velünk beszélgetni, és pont azért, mert ő akkor ér rá, és hiszem is, és ezt az időt valóban arra használom ki, hogy mentálisan erősítsem magam, a kitartásomat, a céljaimat még tisztábban megfogalmazom, és úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődök mind ez alatt a gondolatmenet alatt, mind pedig a mászások alatt. Sokkal kitartóbb lettem, nem csak a mászásokban, de az élet többi területén is sokkal fegyelmezettebb lettem, és úgy gondolom, hogy ezek mind-mind olyan tulajdonságok, amivel jó lenne, ha minden ember rendelkezne, mert egy jobb társadalmat lehetne vele, egy jobb emberi kapcsolatokat lehetne vele kialakítani. Amikor itt a tengerszinten a mindennapokban a
problémákkal találkozunk, akkor az elrémiszt, és hirtelen azt se tudjuk, hogy hogy kezdjünk neki, hogy ez a probléma megszűnjön, addig a hegymászás, a sziklamászás is

0: És a hegy csúcsokra való feljutás az adott egy új perspektívát. A sziklamászásban ugye sokszor olyan nehéz terepen kell mennünk, hogy ki kell zárnunk a külvilágnak az összes gondját, és csak a következő lépésre kell koncentrálni, a következő fogásra, amit a kezünkkel el tudunk érni, és mindig csak ez lebeg a szemünk előtt, és pásztázzuk azt a következő 50-60 centit magunk előtt a sziklafalon, hogy mi lesz az a picike fogás, amiben az új hegyünket bele tudjuk illeszteni, és ilyenkor megszűnik a munkahelyi probléma, megszűnnek a párkapcsolati problémák, a családi gondok, az egyéb emberi feszültségek, mert csak az az egy mozdulat, ami számít, és minden mozdulat így követi a másikat, és egyszer csak azt veszük észre, hogy felértünk a tetejére, és ez pontosan így működik a mindennapi életben is, amikor egy gondot meg kell oldani, akkor apró darabokra kell szabdalni, és ugye ezek az éjszakai gondolkodások ebben segítenek. A hegycsúcson állva pedig a másik, ami egy szemléletet adott, hogy onnan a magasból, egy teljes magaslati látószögből, az a probléma nem is tűnik olyan nagynak, de amikor itt közvetlenül mellette vagyok, akkor bizony annak tűnik. És megpróbálom itt is, hogyha van valami megoldandó helyzet, akkor azt a magaslati perspektívát alkalmazni, hogy egy kicsit fölé kerekedni így gondolatba a helyzetnek, és megpróbálni úgy rátekinteni, hogy teljes egészében lássuk, és akkor előbb-utóbb kibújik belőle a megoldásnak a szála. Úgyhogy nagyon sok mindenre tanítanak a hegyek. A Monte Rosa csoportoknál van minden csúcson Szűz Mária, Jézus szobor vagy kereszt. Nagyon szeretem ezt a hegyvonulatot és ezeket a csúcsokat. Van benne egy olyan csúcs, amithez kell egy kis jégmászás is, és annak a tetején egy fehér madonna van, és kifejezetten rászegeztem a tekintetemet, és könnyedén sikerült még ezt a nehéz mászást is megoldani, amit egyébként kevesen választanak ott a csúcsok között, és nekünk sikerült, és adnak egy ilyen belső indítatást. És egyébként is, amikor gyalogolunk a hegyen, én sokszor szoktam már a mászások előtt is böjtöket tartani. Nagyon sok lemondásom van például, egyáltalán nem fogyasztok a nagy mászások az expedíciók előtt több hónapig egy korty alkoholt sem. A kávéról leszoktam szokni, reggelente szeretem a kávét is, és leszoktam szokni, mert nem biztos, hogy a hegyen hozzá tudunk jutni, és egy picit már ez is a felkészülésem, a lemondással való készülésem arra, hogy a mászása sikerüljön. Én vallásos életet élek, görögkatolikus vagyok, és sokszor a hegyen is imádkozom, amikor megyünk is már az oxigén hiányos állapotba, csak lépésenként tudjuk megtenni az utat, akkor 50 lépés az pont egy miatyánk, és sokszor nem is a lépés számolom, hanem az imát mondom, és így sok-sok miatyánk és sok-sok üdvözlégy az felsegít a csúcsra. Valamint nem szoktam kísérteni a Jóistent és a sorsot sem, nem nagyon megyek bele olyan szituációba, sőt nem megyek bele olyan szituációba, amik veszélyesek vagy halálos következményei lehetnek, mármint a hegyen, egyébként elég kilépni az utcára is. Tehát nem kísértem a Jóistent és a sorsot, viszont hogyha úgy érzem, hogy akaratom ellenére kerültem nehéz helyzetbe, akkor a Jóisten kezét fogom meg először, és azt mondom neki, hogy na most aztán rád bízom magam, és én is beleteszek persze a szituációba minden, de teljes bizalmamat átadom neki.
1: Szükségünk van kapaszkodókra. Kellenek a biztos pontok a hegymászóknak, akik a csúcs felé törekszenek. De minden fölfelé haladónak is, aki többre tör, aki előre akar jutni. Így az Isten felé haladóknak is szükségük van fogódzókra, hiszen a hit is előrehaladás, fölfelé törekvés. Keleti egyházunk különösen is bővelkedik olyan eszközökben, amelyek könnyebbé teszik a hitben való haladásunkat. S nem csak tárgyakat kínál, de keretet, látható és érzékelhető környezetet is ad ahhoz, hogy megélhessük hitünket, hogy otthon érezzük magunkat benne. Hitünk látható jelei címmel sorozatot kezdünk, melyben olyan látható jelekre, tárgyakra szeretnénk irányítani a figyelmet, melyeket keleti egyházunk kínál nekünk, hogy általuk foghatóvá tegye Isten kapcsolatunkat, segítse hitben való haladásunkat. Ezen az elcsendesedést igénylő, mély tapasztalatokhoz vezető úton Kocsis Fülöp érsek metropolita lesz a lelkivezetőnk. Őt hallgatjuk.

Hitünk látható jele az ikonosztáz, egy fal a szentély előtt. Elválaszt vagy összeköt? Elrejt vagy föltár? Hallgat vagy magyaráz? A föltett kérdéspárok már meg is adják a választ. Mindez egyszerre nyújtja az ikonosztáz, és ezeknél még elmondhatatlanul többet. Mi az, amit elválasztva összeköt, elrejtve tár föl, hallgatva magyaráz? A kinyilatkoztatásból tudjuk meg, hogy Isten nem távoli messzeségből szemléli az életünket. Nem csak mozdulatlan mozgató, hanem éppen ő az, aki elindult a mi keresésünkre. A bűnbeesés után az első szava ez volt, hol vagy? Eljött hozzánk. Megkeresett, a bűn miatti rejtőzködésünkből kiemelt, és azt mondja, emeljétek föl szemeteket, vegyétek észre, hogy közel van az Isten országa. Krisztus a válaszfalat lebontotta, és saját testében összekötötte a mennyet és a földet. A szentély a mennyei, a hajó, a földi egyház, és a kettők között emelkedő fal azt hirdeti, hogy nincs közöttük áthidalhatatlan távolság. Nem lehetetlen innen oda jutni. Az ikonosztázon ajtók vannak, amelyek néha megnyílnak, mint egy érzékelhetővé teszik az ember mennybe jutásának lehetőségét. Föltekinthetünk az ikonfalra, és látjuk a mennyország lakóit, szemléljük azok eseményeit, föltárul előttünk az Isten nagy műve, hogy mi mindent tett értünk, hogy mi oda bejuthassunk. A szentek sora nem régmúlt idők alakjait ábrázolja, hanem testvéreinket, akik már az Isten országában vannak. Ugyanakkor itt vannak velünk is. Az ikonosztázion mindezt megjeleníti, lelkünkben megeleveníti. Kijelöli a szentély határát, de közben láthatóvá teszi azt, ami mögötte zajlik, s ami egyébként az emberi szemnek láthatatlan volna. A liturgiában Krisztus megtestesülését, keresztáldozatát, föltámadását és mennybe menetelét ünnepeljük. Sőt, a pünkösdöt is. Hogyan szemlélhetnénk ezeket a világot átalakító titkokat? Ki foghatná föl ezt a csodát, amelyen Jézus kortársa is botránkoztak, amikor az élet kenyerét tárta eléjük? Ezért magyarázza el nekünk az ikonosztáz a kimondhatatlant. Ezért mutatja meg nekünk a leírhatatlant. A gyertyával, mécsessel megvilágított, tömjén füsttel megtisztelt fatábla előtt állok és merengek. Nem tudom biztosan, hogy imádkozom-e. Csak jó itt állni. Belemerülni a szent tekintetbe. Vajon ilyen lenne az Isten arca? Hogyan jellemezte volna Jézust egy újságíró? Mit látott volna meg benne egy antropológus? Miként írná le egy szociológus? És hogyan tekintettek rá a tanítványok, vagy éppen a farizeusok? Mit látott benne a nép? És végül, hogyan nézte őt az édesanyja, Mária? Mindenki ugyanazt az arcot látja, és mégis mindenkinek más. A tökéletes Isten arc, minden emberi alak és jellem mintája, ős típusa, amelyben jelen van az Isten, ugyanakkor jelen van benne sok milliárd ember, mindenki. Aki csak élt és élni fog itt, ezen a teremtett világon. Mindenki fölismerheti benne önmagát, és minden emberben fölismerhető ő maga. Ki tudná lefesteni, milyen ez az arc? Az ószövetségi törvény egyenesen tiltotta, hiszen Isten soha nem látta senki. Először Betlehemben pillantotta meg Istent az ember. Eddig tartott az ószövetségi ábrázolás tilalma. Hiszen ha történetesen az egyik pásztornak kedve támadt volna lerajzolni a feleségének, hogy mit látott a jászolban, ez lett volna az első Krisztus ábrázolás, az első ikon. Persze akkor még nem igen gondolt erre senki, csak amikor a föltámadás után kezdtek ocsúdni az első tanítványok, akkor kezdtek el töprengeni, ki volt itt közöttünk, kit láttunk magunk előtt. Előbb csak hitükben, később gondolataikban, az értelmükben is kezdték fölfogni az üdvösségszerző művet, annak egyes részleteit, majd lassan egész életük minden porcikájával vallották. Ez valóban az Isten fia volt. Egyre jobban értették, mit jelent. Amit mindjárt az elején meghirdetett Jézus, hogy közel került hozzájuk az Isten országa.
láthatóvá, érinthetővé, megölelhetővé vált az Isten. Aztán kitárta karját, hogy ő maga ölelje át az egész világot. Ettől kezdve nem kétséges, hogy az ószövetségi parancs nem megszűnt, hanem beteljesült. Kiderült, hogy az addigi ábrázolási tilalom csupán előkészülete volt a megtestesülésnek. Még érzékelhetőbbé tette a fölfoghatatlan titkot, hogy az Isten, a soha nem látott Isten közénk érkezett. Azóta minden ikonnal ezt a közénk érkezését valljuk. A megtestesülés az ikon kulcsa, az ikon pedig a megtestesülés pecsétje. Ha az ikon elé állok, a Krisztus szemébe nézek, Isten országát látom, ami, aki közöttünk van. Benne látom az egyházat, melynek ő a feje, én pedig tagja vagyok. Benne látom a szenteket, akik nélküle ugyanolyan hitványföldi figurák maradtak volna, mint én vagyok. De benne látom önmagamat is, aki még nem vagyok. De általa, vele élő kapcsolatban maradva elérhetem a mennybe jutott önmagam. Már attól szentebbé válok, ha az ikon elé állok és nézek. Nem a fatáblát, nem a festéket, nem az alakot, az Istent szemlélem.

0: Műsorunk végén Jászter Beáta kéri figyelmünket. Áprili Lajos Két út című versét halljuk tőle. Nem először mondja kedvenc versét, és osztja meg velünk azokat a gondolatokat, melyeket a költemények keltenek a lelkében. Hitvallása szerint ugyanis a versek imák. Mindig tudtam, mondja. Ezekkel többet lehet hatni az emberek lelkére, mint hosszas beszélgetésekkel. A vers gyógyít. Én is gyógyulok általuk. Ha csak egyetlen emberhez eljut a gondolatom és azt a szívébe zárja, bár nem értem hiába. Hallgassák szeretettel!
1: Áprili Lajos, Két út. Októberi tarkafák közt hegyvidéken vitt az utam, s áldott testű ifjú asszony lassan szembe jött velem. Jött a völgy felől pihegve, arca meggyulladt a szélben. Így vitt engem is, mesélte, hegy felé az én anyám. Vitt a hűlő postaréten, szívdobogva nagyanyámhoz. Régi tornyú városvégen, házikóban érdegélt, télre gondolt, téli fára, unokára és halálra, s várva várta jöttömet. Útra súlyos testű voltam, neki mégis könnyű voltam, mert örömmel hordozott. Vitt az őszben nagyanyámhoz, hegyre forradt házikóba, még november meghozott. Istenem, befurcsa most így, völgy felé a tarkafák közt, holt anyámat én viszem. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban, őt se lássa senki sem. Istenem, bekicsi test volt, súly alig volt két karomnak, s most, mint vén zuhant harangnak, mélybe húzó súlya van. Jött a hóhozó november, ő világra hozta testem, én megszülni nem fogom. Harangsúlyú kicsi testét hordozom, csak hordozom. Két út. Az egyik az anyáé, a másik a gyermeké. Mert ahogyan megszületik, attól kezdve folyton el akar menni. 9 hónapig egyek. Megbonthatatlan egység, teljesség. De amint világra jön, és megérzi saját testét, megtanulja saját énnyét, millió kísérletet tesz az elszakadásra. Először csak testben, majd lélekben is. Az anya pedig boldog fájdalommal veszi tudomásul, hogy az ő szeme fénye már ezt is, azt is tudja. Először csak azt veszi észre, hogy jól érzi magát egyedül is a kiságyban. Majd 4 kézláb egyre távolabbra megy. Később jár, sőt szalad. Megint később azt mondja: én tudom egyedül. És ezt követi a többi. Jól érzi magát a közösségben, a barátaival szívesebben tölti az idejét. A titkait nem a szülőkkel osztja meg. Az élet az anyák számára feltétel nélküli szeretet, teljes odaadás, lemondás és elengedés. Tudni, hogy meddig tart a főszerep, mikor kezdődik a mellékszerep, később a statisztálás. Királynőből cselédlánnyá. Mindezt a legnagyobb elszántsággal, alázattal és örömmel. Mert bizony az anyát veszem feleségül is az anya a példaképen mondatok sokszor alakulnak át a nekem más a zsánerem és nem akarok úgy élni, mint te mondatokká. De hát ez a világ rendje, és az anyák ezen nem sértődnek meg, mert egyszerre van vajból és gyémántból a szívük. Tudják, mert ők is voltak gyerekek, hogy a szeretet és a csodálat nem múlik el, csak átalakul. Minden érzés visszatér akkor, amikor ráismerünk magunkban az édesanyánkra, a szavaira, a mozdulataira, a beszédének dallamára, s a fájó az, hogy ez akkor történik meg, amikor ő már nincs velünk. akkor értjük meg a lényegét mindannak, amit annyi éven keresztül mondott, de mi süketek voltunk, hogy meghalljuk. Akkor jutnak eszünkbe régi emlékképek, mondatok, amit de jó lett volna hamarabb fölidézni. Fáj a gondolat, hogy nem mondtuk neki többször, hogy mennyire szeretjük, és hogy milyen igaza volt, mert minden úgy történt, ahogyan megmondta. Így hordozzuk magunkban, amíg csak élünk. Ugyanolyan boldog fájdalommal, ahogyan ő hordozott bennünket. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban. Őt se lássa senki sem. Két út, amely egynek indul, majd elágazik, végül találkozik, s egyként folytatódik. Mi anyák csodás képességet kaptunk Istentől, kegyelmi ajándékot. Életet kapunk, életet adunk, a testünkkel táplálunk, úgy adjuk oda önmagunkat, hogy közben semmit nem várunk érte cserébe, és ettől határtalan boldogságot érzünk. A nagy boldogság közben azonban lényeges, hogy jól szeressünk, ne legyünk tökéletesek, csak elég jók, ne prédikáljunk, hanem adjunk példát, szívvel és ésszel vívjuk meg a csatát a serdülő gyerekkel. Engedjük el őket, amikor kell, és szüntelenül imádkozzunk, hogy a mennyei atya vigyázza és vezesse a lépteiket. Mert előfordul, hogy letérnek az útról és eltévejednek, de bízzunk abban, hogy visszatalálnak. Mert az anyák imáját meghallgatják, és az anyák könnyeikkel tisztára mossák a gyermekeiket. Így leszünk végül statisztából főszereplővé, s kis cselédlányból újra királynővé dicsőülünk, mert gyermekünk ránk ismer önmagában, s élete végéig hordoz bennünket.

Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. A mai adásban megismételjük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesével, akivel intézményük 25 éves születésnapját foglaltuk össze.
2: Szeretettel köszöntöm. A 25 éves szülinap előtt, a műsorunk témája előtt még egy olyan fontos dologról beszélgetnénk, hogy a pásztorjátékot az intézményük szervezte a Szent Imre Miskolci Katolikus Templomban. Mit jelent ez a diákok és a felkészítő tanárok életében?
3: Mindig egy különleges színfoltja a pásztorjáték készület és a betlehemes játék az intézményünkben, és különösen, hogy ezzel a kis pásztorjátékkal mi a plébánia és a templom életében is megjelenünk. Ezért nagyon fontos, hogy olyan gyerekek szerepeljenek ebben a pásztorjátékban, akik 24-én délután itthon vannak, és a szüleik tudják vállalni azt, hogy az karácsonyi készületben, de ők délután eljönnek a templomban, és ott vannak. Tehát mindig ez az első, hogy felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akikkel együtt dolgozhatunk, és akik szívesen jönnek, és szerintem ez a kulcsszó, szívesen jönnek. Ugyanis öröm az ilyen gyerekekkel dolgozni. Volt egy pásztorjáték próbánk, és fegyelmezetlenség ilyenkor nincs, mert a gyerek annyira ott szeretne lenni benne, és annyira szeretné tudni, hogy egyértelmű, hogy figyel, és ott van velünk, és dolgozik együtt. És akkor ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy az iskolában az utolsó tanítási napon fogjuk a gyerekeknek előadni, és ugyanígy mi semmilyen változtatást nem eszközölünk benne, de ugyanezt fogják 24-én is előadni a gyerekek. Tehát nekünk az iskolában egy színpadi körülmények közötti pásztorjátékot úgy kell megvalósítanunk, hogy ezt majd templomban, az oltár előtt is a gyerekek előtt tudják adni. És hát a klasszikus pásztorjáték. Tehát ahol a népénekek, amiket minden egyes pásztorjátékban elhagyhatatlan, és ott kell lenni, azok ott vannak. És ezeket igyekszünk megtanítani a gyerekekkel, és együtt énekelni. És hát a történet az pedig az évről évre. A történet ugyanaz, de a gyerekek mindig mások. És nagyon aranyosan, amikor jelentkeznek szerepre, akkor lehetek angyal, én pásztor szeretnék lenni, én király, mert én azt akarok lenni, és ez annyira jó, hogy a gyereknek van vágya, amit mi tudunk teljesíteni. És ezzel a vágyával viszont igazság szerint ő ajándékoz meg bennünket.
2: Mária és Józsefnek a szerepköre is nagyon kívánt szerepkör?
3: Igen. Bár ez nagyon aranyos, mert hogy ide mindig a szerényebb gyerekek jelentkeznek. Tehát, hogy erre nem szokták mondani, hogy én szeretnék lenni, de megtiszteltetésnek érzik, hogy őt választottuk. Nálunk Mária mindig szokott szólót énekelni. És akkor ez nekünk egy kihívás, hogy megtaláljuk azt a gyermeket, aki gyönyörű hanggal rendelkezik, és bátran is mer szólóban énekelni. De hál' Istennek eddig sikerült.
2: A 25 éves évfordulójuknak a csúcspontjaként a hálaadó mise után egy gyönyörű előadást hallgathattunk meg, ami Szent Imrének a korszakát összekötötte a jelennel, és egyben az iskola is bemutatkozott ezáltal, és nagyon profi adták elő a gyerekek ezt a színdarabot, amire hónapok óta készültek fel. És azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon, óriási nagy vastapsot kapott a színmű, és a gyerekek nagyon kitettek magukért. Hosszúnak is mondanám, de úgy, hogy a figyelem, az én hátul ültem, egy percig sem lankadt. És bárkivel, akivel beszéltünk, meg jó volt látni, hogy önhöz is, mint főszervezőhöz sorok álltak a gratulációhoz. Tehát olyan volt, mint tényleg az Isten áldása rajta volt ezen az eseményen, mert minden klappolt. Mi kellett ahhoz, hogy eljusson az intézmény ehhez a remek színműhöz?
3: Hát a jó Isten elsősorban, és a fantasztikus kollégák, akik körülöttünk vannak, és a még fantasztikusabb gyerekek, akiket a szülők ilyenkor nekünk ajándékoztak akkor, amikor beíratták az iskolánkba. Természetesen fontos a jól irányított tervező munka is. Tehát mi ezt november 5-én adtuk elő, de júniusban elkezdődött a szervezése. Júniusban ki kellett találnunk, hogy milyen formában és hogyan szeretnénk ezt a gála műsort megvalósítani, és ötletet, hogy miről szóljon ez a darab. És van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult, Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, ami védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal. Azokat az eseményeket és mozzanatokat, amelyek jelentősek az iskolánk életében, és nagyon fontosak, tehát a nyelvtanulás, a mozgás szeretete, a természettudományok, a művészetek, a magyarság, és természetesen a hit mind-mind előtérbe került a színdarabban, és Szent Imre mint egy megerősítette a mi 21. századi iminket, hogy jó helyen van, és csak így tovább is tanuljon, mert amit kaphat, azt nagyon jól fogja tudni használni majd az életben.
2: Jól láttam, hogy igyekeztek majdnem az összes iskolai tanulójukat szerepeltetni ebben a színműben?
3: Hát az összeset nem sikerült, mert azért hál' Istennek többen vannak gyerekek közöttünk, de körülbelül 90-100 gyerek szerepelt a darabban. Az énekkar, a néptáncosoknak egy csoportja, mert a színpad nagysága nem engedte meg, hogy minden néptáncosunk felkerüljön. A magyarságtáncnál a 4. évfolyam szerepelt. Nagyon igyekeztünk, hogy azokat a gyerekek kerüljenek színpadra, akik szívesen bemutatják, amit tudnak, tehát a sportnál is, igen, a focinál olyan gyerekeink legyenek ott, akiknek természetes, hogy focizik, aki kézilabdáz, az természetes, hogy ő kézilabdázik, a floorballos, tehát hogy ez mind látszódjon a mozdulatukon, hogy ezek a dolgok ott vannak az iskolánk életében. És ugyanígy tehát, amikor a csillagok távlatába mutatta a jelenkori imi Szent Imrének, hogy igen, mi már az űrkutatással is foglalkozunk, mivel benne vagyunk a Kapu Tibor űrprogramba, de természetesen a gyógynövények ismerete, az állatok szeretete, a környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mivel ökoiskola vagyunk. A nyelvek tudománya nagyon fontos a 21. században, a robotika az is szerepelt, mivel robotikán már a gyerekeink programoznak, és apró mozdulatokra tudnak egy-egy összeszerelt gépeket utasítani. Ezt mind igyekeztünk megmutatni. Sokszínűek vagyunk, sok mindent csinálunk.
2: Hogy sikerült az érdeklődést feltartani, és a koncentrációt megtartani a gyerekekbe ilyen hosszú felkészülési idő alatt?
3: Rétegeiben készültünk a gyerekekkel, tehát miután a fejünkben nekünk összeállt, hogy miről fog szólni az egész, akkor tímmunkák alakultak. Voltunk néhányan, akik a szereplő gyerekekkel foglalkoztunk, akik a főszerepet adják, és akkor a magyar tanárok segítségével a szövegtanulásban támogattuk őket, a beszéd helyes kiejtésben, azt, hogy hogyan kell ezeket majd nekik mondani. Az énekkaros kollégák természetesen a énekkar énekeit, a művészeteket bemutató részletekben a néptáncos, a színvavölgyi néptánc oktatói támogattak bennünket, az Egressy Béni zeneiskola tanárai tanultak a gyerekekkel, és akkor az utolsó egy hónapban pedig elindult a próba. És akkor az olvasó próbák után már a színpadon, és mindig egy-egy jelenetet próbáltunk, mert azért csak kell tanítani közben, és ennyi gyerek nem maradhatott ki, meg ennyi kolléga sem, és az utolsó 2 hét volt az, amikor össznépi próbákkal próbáltuk ezt megvalósítani, és hát 3 részletben láthatták az iskola diákjai. Ezek voltak a mi kis főpróbáink, hogy az utolsó csiszolások is, és itt már így utólag elárulhatom, hogy például az utolsó főpróbán eltört a mikroport, nem működött a hangosítás, és azt mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy ez most, és nem másnap, amikor élesben működik a gálán. Tehát úgy igyekeztünk ezt a szemléletet fenntartani végig.
2: Hány tanárkolléga vett részt kb. A készületben?
3: Hát öten voltunk, akik az elejétől végéig szinte mindenben, de körülbelül másik 5-6 kolléga volt az, aki részt vett a szövegbetanítása során, vagy éppen a táncrészletek betanításában, de mondhatnám azt, hogy a teljes tantestület. Mert amikor én oda mentem, hogy a jelmezhez, hogy nem tudja valamelyikőtök, hogy melyik dobozban fogom találni a régi darabból ezt és ezt, felmegyek és megkeresem neked, és egy fél óra múlva ott volt, erre gondoltál, és azt mondtam, hogy na ez a hatalmas segítség, hogy mindenki szívügyének tekintette, és vagy már nem voltak szépek a koronáink, és akkor megkértem a kolléganőt, hogy készítenél holnap utánra, vagy jövő hétre kell. És mondom, hogy jövő hét, jó, kész lesz. Tehát, hogy rengeteg kollégának apró kis mozzanata ott van mellette.
2: Nehéz volt megtalálni a jelenkor Imijét és a Szent Imrének a karakterét?
3: Nem. Adták magukat. Ez a két gyermek érdekes módon hármunknak is, amikor kialakult, hogy két ilyen szerep lesz, és elolvastuk a szöveget, akkor tudtuk, hogy ennek a két gyermeknek íródott ez a szöveg egyértelműen. Tehát a karakterük az nagyon adott volt erre a szerepre. És utána nagyon imádkoztunk azért, hogy ne legyen semmi bajuk, és ott tudjanak lenni a gála műsoron.
2: Ternyák Csaba érsek, hogyha utána megköszönte a színdarabot az iskolának, és meghívta önöket Egerbe. Erről tudná egy-két mondatot mondani?
3: Igen, nagyon örültünk, hogy érsek atya méltónak tartja a munkánkat arra, hogy ezt mások is megnézik, és megkért bennünket, hogy szervezzük meg és kerítsük meg azt az alkalmat, hogy ezt az más egyházmegyeiben lévő egyházi intézmények is láthassák, és ha a szervezés sikerül, akkor tavasszal Egerben, a bazilikában ezt elő fogjuk adni még majd, és akkor láthatják mások is.
2: És akkor ugye ezt mondhatjuk, hogy a diákok is érezték, hogy itt most valami nagyot alkottak.
3: Igen, igen, tehát azért ennek a súlyát a gyerekek is érezték minden egyes mozzanatban. Ha csak annyit mondok, hogy a színpad háta mögött egy függöny volt, és az összes szereplő gyerek ott ült. Nem egy külön teremben ültek a gyerekek. Nem úgy, mint a színházban, hogy a függöny mögött van egy terem, és akkor oda lehet őket vinni. Nem. Ők a függöny háta mögött végig ott ültek a színpadon, és csendben voltak, és fegyelmezetten. Igaz, hogy volt velük két kolléga, de igazság szerint csak azért, hogy mindig tudják mondani, hogy most kiknek kell fölállni, mert hogy ők következnek, akik színpadra lépnek majd.
2: Ha 20 éves gálájukat összehasonlítjuk, akkor mennyiben tért el a két esemény?
3: Más volt a koncepció. Más jellegű volt a 20 éves évforduló és a 25. A 20 éves egy kisebb volt, mert hogy az a Covid idején volt. A 15 évesen adtunk elő egy színdarabot, szintén ugyanígy az iskolában, de a Szent Imre életét, a történelmet mutatta meg. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy egy negyed században most már az intézményünk is jelenjen meg, és tehát az idei az egy kicsit más volt, mint a többi.
2: És most az utolsó napról, a lezáró eseményről beszéltünk, de ez egy egész éves ünnepség sorozat volt.
3: Így van, november 5-én ért véget. Ezt tavaly november 5-én kezdtük el. Akkor egy festmény megáldása volt. Molnár András festőművész készített egy Szent Imre képet az iskolánknak. Ennek a megáldása volt, és ünnepélyes keretek között szentmisével történt, és ekkor vezettünk be egy hagyományt, hogy az elsős diákjainkat, a nyolcadikosok egy jelvénnyel a iskola tagjai közé fogadják és feltűzik, mint egy a legöregebb diák, a legfiatalabbat, és így megszólítják ők egymást, kapcsolatot teremtenek. Elindítottunk is, az idén is volt egy Szent Imre rajz pályázatunk, és egy imaíró pályázatunk, amit szeretnénk ugyanígy azért majd évről évre tovább vinni. Ezzel nyitottuk, és ezzel zártuk, és hát a tavalyi évünk ez végig a gála szellemében készült, és ezért ki is adtunk egy kis könyvet a 25 évre, amiben ha a 25 évet szerettük volna végigírni, akkor nagyon terjedelmes kötetet hoztunk volna létre, ezért mi úgy gondoltuk, hogy a 25. tanévet mutatjuk be, hogy hogyan zajlott az iskolákban a 25. tanév. Természetesen az elején van egy kis kronológia az előzőekről, előző igazgatóink is írtak az intézményben töltött évekről, és utána pedig a 25. tanévünket mutattuk be.
2: Január hogyan fog folytatódni az intézmény életében? A lelkileg megtelt és a beiglikkal megtelt gyerekeket mennyire sikerül újra visszacsábítani a padokba?
3: Hát az első hét az biztos nehéz lesz minden egyes alkalommal. Hát 5-én kezdjük majd az iskolát, és 6-án reggel Szent Misével indítunk, ami Vízkereszt ünnepére lesz, utána ünnepélyes házszentelés lesz, és majd úgy folytatódik a tanítás. Hát az első hét az mindig visszaszokás a gyerekek részéről. Nagyon sok idejük nem lesz, ugyanis 3 hét múlva zárul az első fél év. De már ezen az első héten is várjuk majd a következő évi elsős kisdiákokat, tehát január 9-én már óvodás foglalkozások is lesznek az intézményünkben, hogy a jövő évi elsősöket és szüleiket megismerjük, és ők is megismerjenek bennünket.
2: Az óvodából egyenes út vezet önökhöz?
3: A Szent Anna óvodából igen, de természetesen várunk más óvodákból is gyermekeket. Már volt egy foglalkozásunk a leendő elsősöknek novemberben, és azt tapasztaltam, hogy a Szent Anna óvoda mellett nagyon sok más óvodából is voltak érdeklődők az iskolánk felé.
2: Ha az iskolájuknak a pozitívumait nézzük, akkor szerintem az egyik az nagyon kiviláglik, hogy önök a délutáni programokat nem, hát ilyen fiatalosan fogalmazva, nem tolják túl, ha ezt mondhatom. És ez szerintem óriási előny a családoknak is, és a diákoknak is. Ez hogyan sikerült így az évek alatt erre rájönni és kivitelezni?
3: A mai rohanó világunkban azt tapasztaljuk, hogy a szülőknek nagyon kevés idejük van arra, hogy amikor ők délután, munka után a gyermekükkel találkoznak, hogy ők még ezt tanulással és különféle foglalkozásokkal töltsék meg. Ezért nagyon igyekszünk, hogy 4 órakor a gyerekek már megtanulva, a másnapra felkészülve hagyhassák el az intézményünket. Ezért tanítás után egy rövid pihenővel, a szabad levegőn való feltöltekezés után nálunk napközi van, nem iskola otthon, és a napközis nevelő segítségével készülnek a délutánra. Természetesen vannak sportprogramjaink, floorball, kézilabda, sakk, a művészeti oktatások is ekkor vannak, de közben a napköziben folyamatosan folyik a másnapra való készület és a házi feladatok megoldása.
2: És ha ezt jól értem, akkor ez nem is kötelező ez a napközi?
3: Mivel az intézményben 16 óráig kötelező a bentartózkodás minden kis diák számára, ezért a gyerekek nagy része ott van napköziben, főleg alsó tagozatban, mivel a szülők dolgoznak, és ez még 5.-6. osztályra is érvényes. Viszont ha a szülők kérelemmel fordul, akkor el szoktuk engedni, tehát ha valakinek sport vagy zenedébe viszi a szülő, és ez beírja, hogy én minden kedden délután szeretném elvinni a gyermekemet és a tanítását, otthon fogom a tanulást megoldani, akkor természetesen aznap délután nincs a gyerek napköziben.
2: Versenyekre mennyire fogékonyak a diákok, hogy elmenjenek különböző megméretetésekre?
3: A sportversenyek igen. Ma is országos elődöntőbe jutott az iskolánk csapata. Tanulmányi versenyekre is mennek, ma is voltak a karácsonyi szavaló versenyen, tehát igyekszünk mind tanulmányi, mind sportversenyekre is vinni diákjainkat, és hát tegnap is nagyon szép eredményt vehettek át testnevelő kollégánk és igazgatónunk az egyetemen az elmúlt év sport eredményeiért. És ott voltunk a Vecán Zsoltár éneklő versenyen, nagyon szép eredményeket értek el diákjaink. Én azt hiszem, hogy nem is maradt olyan kisdiák, akinek kapott volna valamilyen elismerést ezen az eseményen. Hát bizony az adventi hangversenyünkön majd meg is lehet hallani őket, mert természetes, hogy ők is fel fognak lépni, mert nagyon fontosnak tartottuk ezt a versenyt, és ott voltunk három kollégával.
2: Végezetül mit kíván a következő esztendőre az intézményük számára?
3: A jó Isten áldását, és ez az áldás sok türelemmel, szeretettel és mosollyal legyen tele.
2: Én is ezt kívánom önöknek, és szívből gratulálok a 25 éves évfordulóhoz, és sok erőt és kitartást a tantestületnek a évi szolgálathoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel az intézmény 25 éves évfordulójáról emlékeztünk meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5: Huszonkettő óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
6: A mai napon megkezdődött az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe, a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Eger-Szalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető, csütörtöki budapesti sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. kiemelte. Legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.

0: Kónai György. Kiüzetés a paradicsomból. Hol vagy, Ádám? Kérdezte az úr. Nem, mintha nem tudta volna, hogy hol van Ádám. Az úr nagyon jól tudta, hol van Ádám. Ellenkezőleg. Ádám volt az, aki nem tudta, hol az úr. S ezért hallotta szüntelen magában a kérdést, hol vagy Ádám? Elbújt a lomb alá, és azt felelte, nem vagyok sehol. De hangja azt mondta helyette, itt lapulok a lomb alatt. Akkor az úr elfordult tőle szánalommal. S előlépett az angyal lángoló pallosával.
1: Rónai György, Kiüzetés a paradicsomból című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ha meghalljuk a Sweeney, a Summertime, a Porgy és Bess, vagy akár a Kék Rapszódia fülbemászó dallamát, azonnal felrémlik előttünk egy fiatal ember is, a szerző. George Gershwin, aki mindenki számára szerethetővé tette a jazz műfaját. Hidat épített a klasszikus és a népszerű, a fekete és a fehér zene között. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az ő pályáját mutatjuk be.

George Gershwin 1898. szeptember 26-án született New Yorkban orosz bevándorló gyermekeként. A család neve csak Amerikába érkezésük után változott Gershowitzról Gershwinre. Fiatalkorát a harlemi klubokban töltötte, nagyon komolyan vette a sportot és szinte semmi mással nem foglalkozott. Zenei tehetsége akkor derült ki, amikor 1910-ben a család vásárolt egy pianinót a bátyja részére, ettől kezdve George egész nap mellette ült és improvizált. Anyagi háttér nélkül keveset tanult zongorázni, inkább autodidaktaként jutott magas szintre, majd a helyi kórus zongora kísérője lett. 1915-től Kilényi Ede személyében magyar tanára is volt, aki összhangzattalra oktatta. De igazán jól zongorázni Charles Hambitzer zongoraművész tanította meg. Egy New York-i zenemű kereskedésben dolgozott, mint plugger. A plugger az üzletben az éppen aktuális slágert eljátszotta, esetleg el is énekelte a vásárlók számára. Gershwin így megismerte a slágergyártás csínyát, binnyát és a kor teljes repertoárját. Így már 16 évesen saját dalokat komponált. A saját ötleteit is beleszűtte a darabokba, ami lenyűgözte az egyik vevőt, későbbi jó barátját, Fred Astert, az akkor még kezdő fiatal táncost. Egyre többen figyeltek fel tehetségére. Állást kapott a Broadway színházi köreiben. A színpadra írt musicaljei és filmzenéi tették híressé, ezek indították el klasszikus zenei karrierjét is. A Sweeney Hattyúcska című dalával lett népszerű 1919-ben, ekkor született Bölcsődal című vonós négyese, és még ebben az évben lehetőséget kapott az annyira vágyott musical megkomponálására, amikor felkérték a La La Lucie című darab megzenésítésére. A Sweeney bomba siker lett, kottaként és hanglemezen is kiadták, és Gershwin egy csapásra ismert szerző lett. Dalai meghozták számára a pénzt és a hírnevet. Gershwint egyre mélyebben foglalkoztatta az amerikai jazz és a klasszikus zene egyesítésének gondolata. Paul Whiteman karmester ösztönzésére kezdett szimfonikus jazz komponálni, ezt jelezte az 1922-ben készült Blue Monday Blues című jazz operája. Pályafutása új fordulatot vett, amikor egy hangversenyen Eva Gutierrez kanadai énekesnő dalokat adott elő szerzeményeiből. A produkció nagy hatást tett Paul Whiteman zenekarvezetőre, aki felkérte Gershwint írjon egy darabot zongorára és zenekarra. Ekkor született meg 10 nap alatt a Kék Rapszódia, melynek ősbemutatóját 1924. február 12-én tartották. A zsúfolásig megtelt teremben Gershwin maga játszotta, improvizálta a zongora szólamot. A zongorára és jazzzenekarra íródott műnek később elkészült átirat a szimfonikus zenekarra és zongorára is. A darabot eredetileg a Lincoln elnök születésnapján rendezett ünnepségre szánta. A mű hatalmas sikere végérvényesen elfogadottá tette a jazzt a hangversenytermekben is. A szerző által Amerika zenei kaleidoszkópjának is nevezett darab 1924 végéig 84 alkalommal csendült fel, és 1 millió kottája kelt el. A darab szimfonikus és jazzzenekarra és zongorára szóló átirata az egyik legnépszerűbb amerikai koncertdarab. Az 1984-es Los Angeles-i olimpia megnyitóján 84 zongorista játszotta egyszerre.

Gershwin 1924-ben társult először testvérével. Közösen alkották meg az Asszonyom legyen jó című musicalt. 1925-ben mutatták be F-dur zongora versenyét, majd 1928-ban az egy amerikai Párizsban című szimfonikus művét, amely egy párizsi tartózkodása során született, és az 1920-as évek Párizsának hangulatát mutatja be. A New York-i premiéren Gershwin az élethűség kedvéért egy Párizsból hozott autódudát is megszólaltatott. Írt színpadi művet, musicalt, vonós négyest, zongora versenyt és egyéb darabokat is. Az 1931-es évet az Egyesült Államok politikai rendszerének szatírája, a Te rólad énekelek című musicaljének sikere zárta, ami legmerészebb alkotása is lett, amelyért a következő évben Pulitzer díjat kapott. Gershwin legismertebb szerzeménye kétségtelenül a Porgy és Bess, a múlt század talán legfontosabb amerikai operája. A darab bemutatója Bostonban volt 1935. szeptember 30-án, majd a nagy bemutató október 10-én New Yorkban, és az Alvin Színház 124-szer játszott a sorozatban. A Porgy és Bess zenei anyaga népszerű dalok stílusából, jazz kritikusokból, operaáriákból ötvöződött sajátos hangszereléssel. A bemutatót követően a kritikusok otromba egyvelekként utasították el a darabot, amely azonban később ennek ellenére nagy sikerrel járta be a világot. Gershwint felfedezte Hollywood, mint ahogyan Hollywoodot is felfedezte Gershwin. Rengeteg filmzenét írt. Azonban a sikerek és a vagyon ellenére sem volt boldog. Zárkózott és depressziós lett. Egyre többször vonult vissza, festett, rajzolt. 1936-ban beleszeretett Charlie Chaplin akkori feleségébe, Paulette Goddardba, a románc azonban csak rövid ideig tartott, mert a nő visszautasította a zeneszerző komolyabb ajánlatát. Bátyjával tartotta a legszorosabb kapcsolatot a családjából, aki számos közös klasszikus dalának szövegírója is volt. Gershwin önálló zenei nyelvet teremtett azzal, hogy műveiben egyesítette a jazz, a ragtime és a blues elemeit az európai klasszikus zenével, sajátos hangszereléssel. Zenéje rendkívüli népszerűséget ért el, stílusa a modern zene számos képviselőjére hatott. 1937-ben egy hangversenyen rövid időre elvesztette az eszméletét, ettől kezdve szédülésre, fejfájásra panaszkodott. 1937. július 11-én Beverly Hillsben munka közben összeesett, ekkor derült ki, hogy agydaganata van. Életét már a gyors műtét sem tudta megmenteni. Nevét a színpadra írt musicaljai és filmzenéi tették halhatatlanná.

0: Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A mai napon megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe, a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető, csütörtöki budapesti sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka, csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedűversenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remekműveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tomassi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díj.

0: házán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlő beszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzetkorlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. a Szent Atya, a Szent Szék és az Egyetemes Egyház iránt

küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Bossa 2019-ben lépett be a Vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem is, jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkó is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkói voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is, és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán pálapostól lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népének bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához, és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélget.
4: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj Szentlélek, Úristen, a tudomány lelke, taníts és buzdíts minket arra, hogy a szentek nyomdokait követve a lelki tökéletességre vezető ismeretekre szert tegyünk, és azokat egész életünkben gyakorolni tudjuk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk a házasság és a család témája lenne, a család szerepe Isten tervében, a Szentírás alapján, és beszélgetnék arról is, hogy ma a világban milyen hatások érik a fiatalokat, a felnőtteket, milyen gondolataik jelennek meg, ha a családról van szó. Mi a beszélgetésünk során szeretnénk kidomborítani a keresztény családnak az eszméjét. Hogy ezt a beszélgetést megalapozzuk, szeretnék nektek a Teremtés könyvéből felolvasni egy részletet. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Eddig az idézet a Teremtés könyvéből. Mi derül ki számunkra először is ebből a szent szövegből? Hogy az ember kinek a képmása?
5: Isteni.
4: Minek teremtette az embert az Isten? Férfinak?
5: És nőnek.
4: Férfinak és nőnek teremtette. Milyen hivatást és küldetést adott az Isten az embernek, a férfinak és a nőnek?
6: Hogy szaporítsa a népét.
4: Jó, így van, tehát hogy szaporodjanak. Aztán mi volt még, ami kiderült a szent szövegből?
5: Hát szeretetre teremtette őket.
4: Szeretetre teremtette Isten a férfit és a nőt, magát, az embert. Rendben van, tehát az emberi élet az hogyan valósul meg? Egyéni értelemben, tehát hogy én élek magam, lógok a világban, vagy pedig milyen szinten?
5: Közösségben.
4: A férfi és a női kapcsolat az maga egy közösség? Nevezhetjük annak?
5: Igen.
4: Milyen közösség egy férfinak és a nőnek a kapcsolata? Mi tartja ezt össze, hogyha a házasságra gondolunk?
5: Bizalom.
4: Aztán?
5: Szeretet.
4: Szeretet.
6: Hogy elfogadják egymás véleményét.
4: Így van, egymás véleményét is elfogadják.
5: És szóval? Nem uralkodnak egymás felett.
4: Nagyon jó ez a gondolat, amit mondtál, Evelin. Szedjük már össze azt, a Teremtés könyvéből kiindulva és az eddigi hittani ismereteinket felidézve, hogy mi emberek, miben hasonlítunk a jó Istenhez? Mi van nekünk? Mit kaptunk tőle? Kaptunk
5: szabad akaratot.
4: Értelmet. Mi van, ami bennünk halhatatlan?
6: A lelkünk.
4: És ugye kiderül a szentírási szövegből, hogy mit kell uralmunk alá hajtani? Az egész földet. Na most, ha visszagondolunk arra, amit itt az előbb Dóra mondott, hogy szeretetre teremtetett az ember, és azt is megbeszéltük, hogy közösségben valósul meg. Fontos az, hogy a nemiség kérdését is tisztázzuk. Tehát férfinak és nőnek teremtette az embert az Isten. Mi a legfontosabb ebben a kapcsolatban?
6: Az egyenrangúság.
4: Mit értünk ma egyenrangúságon szerintetek?
5: Hogy nincsenek egymás alárendelve.
4: Ezt konkrétabban hogyan tudnánk egy kicsit kibontani?
5: A nőnek nem kell azt csinálni, amit a férfi mond, szóval nem uralkodhat fölötte a férfi, vagy fordítva a nő a férfi felett.
4: Nagyon fontos. Tehát ez az uralom, amit az Istentől kaptunk, ez a teremtett világra vonatkozik, viszont egyik ember a másik a fölött akkor nem
5: uralkodhat.
4: Nem uralkodhat. Pontosan erről van szó. Így van. Tehát ez az egyenrangúságnak az egyik kritériuma. Aztán, hogyha a férfi és nő kapcsolatáról beszélünk, és szeretett kapcsolatról, hogyan alakul ez ki? Mi van a két nem között?
5: Vonzalom.
4: Így van. Tehát a férfi vonzódik a nő után, a nő pedig a
5: férfi után.
4: A férfi után. Így van. Hogyan nevezzük azt az eseményt, amikor egy férfi és egy nő találkozik?
6: Egymásra találnak.
4: Mit jelent az, hogy egymásra találnak? Hogy véletlenül egymásba botlanak?
5: Hát nem.
4: Ha nem?
5: Hát megismerik egymást, és meg egymásba szeretnek. Szóval,
4: hogy... Nagyon jó. Mit jelent az, hogy megismerem a másikat?
6: Hibáit is megismerem vele együtt.
4: Mire vagyunk hajlamosak, hogyha szerelmes valaki, akkor mire hajlamos, hogy mit látnak csak a másikban?
5: Külsőt.
7: Meg a jót.
4: A külsőt, a jót, aztán később, ahogy Réka mondta, a hibáit is észreveszi. De mindezzel együtt...
5: Szeretjük.
4: Szeretjük, és el tudjuk fogadni. Ha arról beszélünk, hogy a hibáival is együtt el tudom fogadni a másik embert, a szerettemet, a házastársamat, mondjuk a jegyesemet, akkor én mit adok neki át önmagamból? Az életemnek csak egy szeletét, vagy egy részét?
5: Nem, az egész életemet.
4: És amikor a házasságot kötünk, akkor mit adok oda teljesen?
5: Az egész életemet.
4: És ami elkövetkezik, az az egész...
5: Jövőt.
4: A jövőmet. Nagyon jó. Ez kölcsönös kell, hogy legyen szerintetek?
6: Igen.
4: Mi lehet akkor, hogyha ez nem kölcsönös? Hová vezethet ez?
5: Váláshoz.
4: Például váláshoz. Ez a végső eset, de...
5: Megcsaláshoz.
4: Például vezethet a hűtlenséghez is, így igaz. Aztán gondolhatunk arra, hogy annyira megromlik a két ember közötti kapcsolat, a kommunikáció annyira leszűkül, hogy már nem tudnak egymásra találni. Például Evelyn érintette a hűtlenséget. A hűség, azt ugye sokan úgy gondolják, hogy egyszer megígértem, hogy hozzá hű leszek, és akkor ezzel le is tudtuk ezt a témát. Holott a hűség az igazából véve nem egy statikus állapot.
5: Egész
4: életre szól, és az egy annak a dinamikáját kell megélni, nap mint nap, ugye? Tehát az embernek vannak bűnös gondolatai, de a hűség az igenis egy mindennapos döntés kell, hogy legyen az ember életében. Tehát a szerelem, illetve a szeretet az csak így maradhat tartós. Beszéltünk arról is, hogy mit adunk át a házastársunknak, az nem csak az egész életemet, hanem a jövőmet is. Ebben mi tartozik bele? A jövő milyen le? Látom előre a jövőnket?
5: Nem.
4: Milyen lehet ez a jövő? Lehet.
5: Jó és rossz is.
4: Lehet jó.
5: Kiszámíthatatlan.
4: Rossz, illetve kiszámíthatatlan. Pontosan erről van szó. Megint szeretnék felolvasni egy idézetet ugyancsak a Teremtés könyvéből. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt, ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Mit érthetünk ezen? Talán egy kicsit nehéz megközelíteni ezt a kérdést, de hogy a kettő az egy test lesz, a férfi és a nő.
6: Hogy amikor összeházasodnak, akkor az Isten úgy szeretné, hogy együtt egy családot alapítsanak, és mind kettő egyenrangú legyen, és együtt próbálják megoldani a gondokat, vagy együtt csinálják az útjukat, meg a jövőket.
4: Nagyon jó gondolat. Valóban erről szólna, és hogy vállalnak, mit vállalnak a házasságban a házastársak? Miért jön létre egy házasság?
6: Családot alapítsanak, és így gyermeket.
4: Gyermekeket vállaljanak. Így van, jól van. Nálunk a katolikus egyházban a házasság az micsoda?
5: Szent.
4: szent dolog, azaz szentségi rangra emelte Jézus Krisztus.

0: Szent Pál apostol Efezusi leveléből ugyancsak egy nagyon fontos bibliai szakasz. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Testének ő a megváltója. Amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat, mert tagjai vagyunk testének. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok megtiszteljék férjüket. Hogy itt az elején, hogyha figyeltétek, arról beszélt Szent Pál, hogy legyetek egymásnak alárendeltjei. Emlékeztek, a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy egyenrangúság. De ez az egymásnak való alárendeltség igazában véve mit is fejez ki?
1: Hogy tiszteljék egymást.
0: Aztán?
1: Bíznak egymásban.
0: Milyen módon fordulnak egymáshoz, mondjuk konfliktusok idején?
2: Türelemmel.
1: Bizalommal.
0: Aztán?
2: Megértéssel.
0: És ha szentségi házasságról beszélünk, a házastársak kitől kapnak ehhez erőt?
1: Egymástól.
0: És ezt a természet feletti erőt, hogy egymással szemben is ez meglegyen, hogy ők is forrásai legyenek egymásnak, kitől kapják?
1: Istentől.
0: Természetesen Istentől. Ezért szentség számunkra a házasság. Tovább vizsgálva Szent Pálnak ezt az érdekes fejtegetését, leírja azt, hogy amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Viszont tovább folytatja, férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Tehát, hogy milyen módon kell egy férfinak szeretni a feleségét?
1: Önfeláldozóan.
0: Amikor házasságot kötöttek, akkor mit áldoztak föl? Kölcsönösen?
1: Az szabadságuk.
0: A szabadságukat, aztán az egész
1: életüket.
0: Az egész életüket, és hogy mondtuk, a jövőjüket is. Pontosan erről van szó. Tehát itt látjuk azt, hogy amiről Szent Pál beszél, az, ez az egymásnak való alárendelés igazában véve tulajdonképpen a két testnek a tökéletes egységét próbálja megvalósítani. És azzal is zárja, amire a teremtés könyve utal, hogy a kettő egy test lesz. A férfi kit hagy el a nőért?
2: Szüleit.
0: A szüleit. És a nő kit hagy el?
1: Ő is.
0: Ő is a szüleit. Kihez fognak ragaszkodni ezentúl?
1: Egymáshoz.
0: Hogyan élik meg a szerelmesek szerintetek egymás felé a voltukat, hogy minek tartom én a másikat a magam számára? Ki ő nekem? Ő a legnagyobb?
1: Kincs.
0: Kincs? Vagy?
1: Ajándék.
0: Ajándék. Megélhetem én is azt, hogy én az ő számára a legnagyobb ajándék vagyok?
1: Igen, persze.
0: Ezt nem tartják ma a beképzeltségnek szerintetek a világban?
1: Nem, mert nem úgy kell értelmezni.
0: Akkor hogyan kell értelmezni velük?
1: Hát, hogy nem úgy, hogy például mind kapunk egy ajándékot, és akkor, hogy én most az ajándékod vagyok, és...
2: Nem a tulajdonod.
0: Nagyon jó, mit mondasz, hát, hogy nem a tulajdonod vagyok, hanem ajándék vagyok számodra, így igaz. Ehhez mondja, megfelelő önismeret kell. Ugye, nagyon jó ez a gondolat, így van. Amikor ajándékot kapunk, hogyan bánunk az ajándékkal?
2: Kisajátítjuk magunknak, vagy én nem, mert... Vagyis ez most rosszul jött ki, de... Amikor ajándékot kapunk, akkor örülünk neki, meg megbecsüljük és tiszteljük.
0: Pontosan erről van szó. Így van, tehát örülünk neki, megbecsüljük. És ugye tiszteljük azt is, akitől kaptuk ezt az ajándékot. Nagyon helyes. Nagyon jó volt ez a gondolat is. Szerintetek a házasságban, mondjuk egy szentségi házasságban, mi lehet a házastársaknak a legnagyobb ajándék, amiről már beszéltünk az előbb?
1: A gyermek.
0: Ugye, mivel ti gyermekek vagytok, már nem kicsik, igaz, leve fiatalok, ti átéltétek ezt a szüleitekkel, hogy ajándékként tekintenek rátok?
1: Igen.
0: Milyen formában szokták ezt veletek éreztetni?
1: Hát, hogy nagyon féltenek.
0: Féltenek?
1: Mindent megadnak, vagy hogy megpróbálnak mindent megadni.
0: Nagyon jó, tudnak. Így van. Tehát, hogy megpróbálnak mindent megadni ahhoz, hogy én normálisan éljek, igen?
1: Hát, és minket maguk elé helyeznek.
0: Pontosan erről van szó. Nagyon jó gondolat. Tehát, hogy nem az a fontos, amit ők szeretnének, hanem az a fontos, hogy a gyereknek mi a jó, vagy mi lenne a legjobb. Hogyan tudnám az ő életét még könnyebbé tenni. Találkoztok-e olyan példával az életben, vagy hallottatok olyan példáról, hogy ez nem így történik bizonyos esetekben, vagy családoknál, vagy fiatalokkal?
1: Hát amikor ráadják a gyerekeket a szülők, és beteszik egy ilyen áruházba.
0: A szülőnek szerintetek tulajdona a gyermek?
1: Nem.
0: Az én tulajdonom, azt szokták mondani, azt csinálok vele.
1: Amit akarok.
0: A gyermekkel azt csinálok, amit akarok?
1: Nem.
0: Semmi miért kép? Nem? Miért nem? Mert ő is, kinek a képét hordozza magán?
2: Isten.
0: Isten képét hordozza magán, és én mivel, mint szülő, mivel tartozom a gyermekemmel szemben Isten felé?
2: Felelősséget vállalok érte.
0: Általában meddig szoktuk ezt a felelősséget bevállalni? Hány éves korig?
1: 18.
0: Így van, tehát hogy ez a 18. életév, de ez azt jelenti, hogy a szülő teljesen leveszi a kezét a 18 éves fiatal gyermekéről.
2: Egyáltalán nem.
0: Sőt, mi a jó szülő-gyermek kapcsolat szerintetek?
1: Amikor a gyerek nyugodtan oda megy a szülőhöz tanácsot kérni valamiben, ő meg segít neki, és nem fél megkérdezni tőle bármit.
0: Jól van.
2: És a szülő foglalkozik a gyermek gondjaival, bajaival, a hétköznapi gondolataival és az ilyen dolgaival, és nem hagyja cserben.
0: Mit gondoltok, hogy jut elég idő ma a szülők számára, hogy meghallgassák a gyermekeiknek a problémáit?
1: Attól függ, hogy milyen munkája van, meg hogy mennyi szabad ideje.
0: Tehát, hogy hatással van erre természetesen a munka világa is, igen. Ugye? Tehát, hogy mennyi idő jut azzal, hogy tudja foglalkozni a családommal. Az egyházunk, a katolikus egyházunk a katekizmusában a következőket írja ezzel a témával kapcsolatban. A gyermek nem járandóság, hanem ajándék. A házasság legnagyobb ajándéka egy új emberi személy. A gyermeket nem szabad tulajdonnak tekinteni, mintha követelni lehetne a gyermekhez való jogot. Ezen a téren egyedül a gyermek rendelkezik igazi jogokkal, tudniillik, hogy szülei házastársi szeretete sajátos aktusának gyümölcse legyen, hogy fogantatása pillanatától kezdve személyként tiszteljék. Szerintetek egy gyermek a családban mikor kezdi először azt érezni, hogy igazából ilyen partnerként, személyként kezdik kezelni? 10 év felett?
1: 10 évesen.
0: Addig hogyan kezeli a szülő a gyermekét?
1: Hát, olyan kis aranyos, ő a én kis picikém.
0: Így van, nagyon jó, így van. És ez probléma?
1: Nem.
0: Miért fontos ez a gyereknek, hogy ezt átélje? Bocsánat.
2: Elnézést, a gyerekkor egyik része, szerintem, és ezen át kell esnie minden gyereknek.
0: Jó az, amikor titeket dicsértek?
1: Igen.
0: Gyermekkorotokban?
1: Igen.
0: Ugye? Mit nyújtasz a gyermek számára, ha édesanyjától, édesapjától hallja ezeket a dicsérő szavakat?
1: Önbizalmat.
0: Aztán tudom azt, hogy?
2: Szeret.
0: Szeret, hogy ott van mellettem, és például mit nyújtanak ők számomra mindig?
1: Biztonságot.
0: Biztonságot, így van. Általában ugye a lányoknak a legnagyobb biztonságot ez ki nyújtja?
1: Az apa.
0: Az apa, ugye? Lehet, hogy ritkán, de az is elég, ugye? Tehát tudom azt, hogy ő ott van, és az számomra nagy biztonságot jelent. Ugye eljutottunk ehhez a 18 éves életkorig. Ugye, amikor már a fiúk és a lányok vonzalma egymás felé egyre erősebb. És a házasság előtt állunk. Köszönöm szépen ezt a mai beszélgetésünket, és majd innen fogjuk tovább folytatni. Zárásképpen pedig egy imádságot olvas fel Dóra a leendő házastársunkért. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Jóságos Atyám, hiszem, hogy nem a véletlen műve két ember találkozása, egymásra találása, az életút közös vállalása. Adj nekem, Istenem, olyan házastársat, aki társam lesz nem csak az örömben és a földi gondokban, jövőnk építésében, jelenünk szebbé tételében, nem csak forrása lesz boldogságomnak, hanem társam a hitben és a szeretetben és az új életek elfogadásában. Társam a nevelésben és családunk örök boldogságának formálásában is. Olyan társat adj nekem, Istenem, akit úgy tudok szeretni, mint Krisztus szerette az egyházát. Őrizd meg őt is, engem is, tisztán az oltárig és hülyen a sírig. Ámen.
0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.

0: Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ júliusi programjait ismertetjük. Szó lesz többek között a 9. Dixie és Jazz Fesztiválról, valamint a Parnograszt Miskolci koncertjéről is. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc könyvtár és intézményének nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége lesz Galamb Alex, a Sütni Jó Alapítvány alapítója, megálmodója, aki szerint csellengés helyett is sokkal hasznosabb a cigány ha megtanulnak sütni. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesze Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércsesi András és a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némelyszem az út szélére esett. Jöttek az égi madarak, és fölcsipegették. Olvasom a Máté evangéliumban. Fiam, vasárnap szentmisére kell menned. Ez hitoktatás. Fiam, vasárnap van. Jöjj velem a szentmisére. Ez vallásos nevelés. Lányom, imádkoznod kell. Ez hitoktatás. Lányom, imádkozzunk együtt. Ez vallásos nevelés. Fiam, a gyerekek kötelessége az öreg szülőkről gondoskodni. Ez hitoktatás. Fiam, csak természetes, hogy mi gondoskodunk a nagyszülőkről. Ez vallásos nevelés. A hitoktatás azt jelenti, megtanítom, mit kell hinni és tenni. A vallásos nevelés pedig azt jelenti, megvallom és megmutatom, hogyan ölt bennem, szavaimban és tetteimben egyformán testet a hitem. A tanítás csak elhangzik, de a példa vonz. Istenünk, hallgasd meg kegyesen imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át szívünket úgy, mint az apostolok szívét átalakítottad. Add, hogy lobogjon bennünk szereteted lángja, és ezt a tüzet tovább adhassuk mindazoknak, akik körülöttünk élnek.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe, a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, szögezte le Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott a sajtónak. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette, hogy ezen segíteni tudna, hogyha Orbán Viktor találkozna Trump elnökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban a Magyar Távirati Irodával azt közölte, a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball VB-n néhány mérkőzését tekinti meg. Nem igazak a híresztelések, hogy találkozna az amerikai elnökkel, nincs ilyen terv. Havasi Bertalan jelezte, Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én lesz a Fidesz elnökségi és frakcióülésén, majd július 25-én a Tusnádfürdői beszédnél. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. István hozott mi nálunk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy szoktuk téged is, Böbe, itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben. És hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy először a Dixit vezetném fel, ami gyakorlatilag két külső helyszínen lévő fesztivál, hiszen két színpad, az egyik a Városháztéren, a Grizzly előtt, ez a Grizzly színpad, a másik pedig a Színva teraszon található, ahogy minden évben. Ez már 9. alkalommal kerül megrendezésre ez a Dixie és Jazz Fesztivál, július 17-e és 19-e, azaz péntek és vasárnap között, tehát 3 napra kell számítani. Bár hát persze a péntek és a szombat jóval erősebb, mint a vasárnap, az ott ugye délelőtt végződnek a programok, de akkor menjünk is bele, tehát pénteken kezdődik, július 17-én a Dixie és Jazz Fesztivál térzenével 15 óra 30 perctől. Ez nagyjából olyan 15 percet vesz igénybe, és aztán egy megnyitó jön majd 15 óra 45-től, és fellép egy miskolci illetőségű banda ezen a kis színpadon 4 órától, a Smooth Jazz Quartet. Utána pedig a Swing projekt lép majd a Grizzly színpad világot jelentő deszkáira. Ott lesz egy órás átállás, hát nem átállásnak mondanám, hiszen a másik színpadhoz kell átérni, de a Színva teraszon 19 órától kezdődnek a programok a Papa Jazz 7-nel. Ők már többször voltak itt, ha jól emlékszem, Dixie Fesztiválon is, de máshol is találkozhattunk velük, és egy nagyon jó banda jön Lengyelországból, akik 8 óra 10-től játszanak, ők a Ziggy Jazz Band. És akkor a aznapi programokat a Black Diamond Big Band zárja Budapestről, úgyhogy egészen 22 óra 20 percig telik meg a város élő zenével. Ez egyébként mindig azért szokott zseniális lenni, és ide tenném ezt a kis mondatomat, hogy nem csak azok, akik kilátogatnak konkrétan erre a programra, hanem azokhoz is szól, akik csak egy órára, egy 5 percre megállnak, vagy éppen máshol szórakoznak, vagy más vendéglátóipari egységből jönnek, de alapvetően látják, hogy itt valami történik, és tényleg nagyon-nagyon sokan szoktak lenni. Tehát ez a pénteki nap. Szombaton megint csak a Grizzly színpadnál, tehát a Városháztéren kezdődnek a programok a Lumen Flow-val 4 órától, tehát itt már 4 óra, és utána itt össze is mosolygunk, hiszen a Jazz Inside Band lép a színpadra, akiket annyira tudunk, hiszen minden program ajánlódban, minden hónapban el szokott hangozni, hogy ők tulajdonképpen a Miskolci Jazz krémje, és hát a Művészetek Házában működő klubot, jazzklubot sokszor töltik meg jazzzenével, tehát 17 és 17 óra 45 között élőben hallhatjuk a Jazz Inside-ot kültéren, tehát a Grizzly színpadon. És aztán egy másik miskolci banda jön majd 6-tól, a Mizrab. Őket is jól ismerjük és szeretjük, 3/4 hétig lesz. Na itt viszont nem lesz olyan hosszú az átállás, mert hogy a kis színpad programjai után a Színva teraszon már 7-től megkezdődik a program kavalkád. A La Barrière Manouche Jazz nyitja ezt 7-től, aztán 8-tól Hévízről látogat hozzánk egy banda, a Happy Dixieland Band, és hát természetesen mi lehetne a fő attrakció, mint a Miskolc Dixielandben majd este 21 óra 20 és 22:30 között, hát Balla Miki biztos, hogy nagyon szuperül fogja konferálni itt a esti programokat egyrészt, másrészt pedig hát ott, amikor a Dixie elkezd játszani, akkor nem csak, hogy emberekkel telik meg a tér, hanem élettel is, és hát ilyenkor egyre többen vannak, ráadásul pont az az időszak 21 óra és 10:30 között, amikor egyre több mennek még szórakozni, vagy már jönnek a szórakozásból is, megállnak. Hát megreméljük, hogy sokan lesznek, akik tényleg erre látogatnak csak ki.
0: És nem csak konferálni fogja ezt a koncertet, hanem hát gondolom énekelni is fog, klarinétozik, szaxofonozik, szóval a Miskolc Dixieland Band frontembereként azért nagy szórakoztatás.

vezetés, mert hogy a Parnograsszról beszélünk, akik tavaly is jöttek, és nagyon-nagyon jó volt a koncert, egy gombosütőt nem lehetett lejteni. Hát erről egy jó tapasztalat, amit neked már meséltem, hogy januárban is kérdezték tőlem valahol, hogy mikor jön a Parnograssz nyáron. Úgyhogy szerintem ennél nem kell jobb ajánló. Na szóval ők itt lesznek újra, és nagyon jó, hogy semmivel nem ütközik. Tehát ugyanakkor, amikor délelőtt zárul a Dixi, ahogy az előbb elmondtam, a Dixi matinével, ezen a vasárnap estén jön a Csengeibe, este 7 órától a Daniel Fi zenekar, majd a Parnograsszt, úgy, ahogy tavaly kapunyítás már 6-kor, a Daniel Fi lép 7-kor a színpadra, 8:30-kor pedig a Parnograsszt. Ők az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar egyébként bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz volt, mint nálunk, önfelett örömzene és tánc. A végére már mindenki ott táncolni szokott. A több mint 30 éve működő banda gyakorlatilag a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograsszt életérzés. Egyébként évről évre elismert előadókkal kollaborálnak, ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, Bagosi Brothers, a Pogányinduló Kávészünet, és habár eltérő stílus, de a Pogányindulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája, és hogy miért lehetnek ők ennyire jók, talán azért, mert hétfő zenekar, ami alkalomattán 9 főre bővült, gyakorlatilag egy családot alkot. Tehát ez lehet a zenekar sikerének a titka, ez a törhetetlen egység. Tagok közötti kapcsolat azért megrendíthetetlen, mert rokonságban áll mindenki mindenkivel. Úgyhogy, hát nem tudok más mondani, csak hogy az Parnograsszt és Daniel Fi zenekar, vagy Daniel Fi koncert 7. hó 19-én 19 órától a Csengei kertbe egészen kifulladásig, tehát 10-ig biztos, és hát ameddig azért bírja a táncoló közönség, hiszen egy-két ráadásszám mindig szokott lenni, de nagyjából ezt kell belőnünk, hogy 19 és 22 óra között, tehát Daniel Fi és Parnograsszt.

0: Júliusban van még egy programunk, egy hétvégi programunk, amelyről mit lehet tudnunk?
1: Hát olyannyira hétvégi program, hogy a július 31 és augusztus 1-i kétnapos a lovagi tornán újra felbőgnek a motorok Miskolcon. Ez a Miskolci Motorok Fesztivál is családi hétvége. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ismét életre kell, és a legendás miskolci motoros és rockos hangulat július 31-én és augusztus 1-én fog visszatérni. Egyébként azért jó, hogy elindul ez a Miskolci Motorok Fesztivál, mert olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt. Szóval két napon át fog dübörögni a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról, és tényleg régi motorosok is, ha fogalmazhatok így, már mint a zenében, és újak

0: is, majd mindjárt fogjuk hallani a programot. A koncertek mellett azonban ez sokkal több lesz egy zenei fesztiválnál. Július 31-én pénteken a kis színpadon kezdődnek a koncertek, Zalán meg a Kobold. Ez jön 2 órakor, 3-kor a Későn Szóltál. Ugye nekik is van tematikus klubuk az egyik házunkban, tehát őket is sokszor szoktam mondani a programajánlódban. És Egri Péter és a Mystery Gang lép majd a kis színpad deszkáira. Utána pedig jön a nagy színpad, ahol a Zenemi 6 órától kezd, a Romeo Vérzik jön utána, 21:20-tól a jól ismert és szeretett Ród, és az ABCD zárja majd 23 óra 10-kor a pénteki programot, és talán még, ha mondhatom, akkor még erősebb lesz a szombat, mert hogy akkor szombati gyerekprogram is lesz. Talán kezdjük ezzel, mert hogy ez van legkorábban. A Brand New délelőtt 10 órakor lép majd a színpadra, és Kovácsovics Fruzsina, hát őt is nem csak városi rendezvényeinkről ismerjük, mert már volt itt fellépni, hanem ugye a kereskedelmi médiumokból, és hát ő volt ilyen tehetségkutató műsorban, és aztán utána nagyon ügyesen megcsinálta magát ezekkel a gyerekműsorokkal. Tényleg egy aranyos hölgy, én beszéltem vele, kedves és ember közel. Tehát tényleg nincsenek meg azok a sztáralőrök, úgyhogy ez jó. Nyuszi motorverseny lesz, ahol a showmester Fácán, a Mystery Gangből is, hogy mik ezek a kiegészítő programok, egyébként az egész motoros fesztiválon, tombora sorsolás, látványos motoros bemutatók, nagy márkák legújabb modelljei, de erre majd visszatérünk, viszont szeretném elmondani, ha már a színpadi programoknál voltunk, hogy mi lesz a nagy színpadon tehát. Szombaton, augusztus 1-én a Nevergreen lép 17 órakor a színpadra, aztán a Sing Sing. Úristen, ha visszagondolok, akkor mennyire sokat hallgattuk a Sing Singet is, hiszen a rádiókból is folyt egy-egy számuk. Aztán a rock legendák, amire utaltam, hogy a régi motorosok is itt lesznek. Vikidál Gyula, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Rudáncsó és Kalapácsó Szintia. Ez biztos, hogy egy fenomenális műsor lesz. 2 órán keresztül fogják szórakoztatni a közönséget, mert hogy az Anna and the Barbies csak 21 óra 40-kor. Hát ők pedig olyan ikonikus rockerek lettek már, akiket azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem kell bemutatni, hanem amikor jönnek, akkor ha ingyenes a koncert, ha belépős, mindig megtelik az adott művelődési ház, vagy éppen színpad. A Zorál 23 óra 40-kor zárja majd ezt a sort, és a kis színpadot most a végére hagytam, mert hogy ott helyi illetőségű bandák lépnek fel, a Strapacska Blues Band 12:50-kor, őket is nagyon bírjuk, a Rock Heaven, az Ace of Bass és Ildi Rider zárja majd ezt a sort 16 óra 10-kor, de azért nem lényeges itt a Szent István Rádió hullámhosszán, hogy mindent nagyon pontosan elmondjak, egyrészt kedvet szeretnék csinálni a hallgatóknak, másrészt meg természetesen az egész programot. Közösségi média felületeinken és a weboldalainkon, tehát ugyanúgy a lovagi tornák terén is mindenhol elérhető ez gyakorlatilag, de a városban is lehet látni, tablókon is, posztereken is természetesen.
1: Tehát ez a program a lovagi tornák terén lesz július utolsó hétvégén, és egy kérdés erejéig még térjünk vissza a kísérő programokra és rendezvényekre.
0: Azért ilyen ritkán van, hogy a főnyeremény a tombola sorsoláson egy Yamaha MT-07-es motor. Tehát, hogy konkrétan egy motor a főnyeremény, ha már motoros fesztivál, megadták a módját, azt gondolom. Ez egy kicsit ilyen naked bike-szerű, hogyha a rádióhallgatók értik, ezt tudják. Tehát egy ilyen lecsupaszított motor, de hogy ez egy műfaja is a motorosok közösségének, ez a naked bike. Tehát, hogy nem gyorsasági motor, ebből azt nem túramotor, de ugyanúgy természetesen ezekre is mind jó, tehát egy nagyon erős motorról beszélünk, és ez számomra hihetetlen, hogy a fődíj lehet. Tehát látványos motoros bemutatókkal és sokkal készülnek, hát itt majd biztos elmondják a ehhez értők egyébként, hogy miket láthatunk, és a motoros közösség mindennapjaiba is beavatást nyerünk, a nagymárkák legújabb modelljei, ahogy mondtam, és különleges egyedi építésű motorok is lesznek a helyszínen, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek is, bemutatók, motoros ügyesség és látványos show elemek. Tehát motoros élmények gyakorlatilag minden mennyiségben és családi programok egész hétvégén, amit itt kifejtettünk. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, akkor rock, motorok, közösség Miskolc stílusban. És talán még annyit hozzátennék, hogy a motoros hölgyek, mert hogy nagyon tiszteljük a hölgyeket, a vendégeink. Ezt úgy kell érteni konkrétan, hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, tehát ha valakihez felpattansz te is be utasként, akkor te is bejöhetsz ingyen, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt ünnepeljük. Ráadásul a bérletet, illetve illetve a helyszínen tombolát vásárlók között, ahogy mondtam is, egy nagyon értékes motort, egy Yamaha MT7-es sorsolunk ki. Úgyhogy a kis színpad programja és a gyerekprogramok ingyenesen látogathatók, természetesen nagy színpad programjai 6 éves korig látogathatók ingyenesen. Szerintem ennél nem kell több egy nagyon jó fesztiválhoz. Úgyhogy, ahogy még egyszer mondanám a dátumot és a helyszínt, Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31-e és augusztus 1-e a Lovagi Tornák terén, Rock Motorok Közösség Miskolc stílusában.
1: Bár július hónapban beszélgetünk, én mindig szeretek kíváncsiskodni a következő hónap programjairól is, és most így teljesüljön minden vágyom, mert hogy a folytatásban egy augusztusi programot is már jó előre a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk, egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím is, a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
0: Hát mert vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
1: Kettő az egyben.
0: Igen, ebből jön össze ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án, csütörtökön este, 7 órai kezdettel a Csengei kertben. Shirley MacLaine regénye alapján Sej Judit alkalmazta egyébként ezt színpadra, és hogyha a tartalmat nézzük, akkor Shirley és Sel táncos nők, színésznők és nők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életüknek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük gyerekek, szülők, barátok és sok-sok munka akár. És van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, és segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Sej Judit egy igazi belső utazásra hív bennünket, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, nagyon sok humorral, tánccal, énekkel, és hát természetesen, ami kihagyhatatlan, szerelemmel. A szereplők Sej Judit, aztán itt lesznek természetesen az alkotók között, ott van Pelső Ciréka rendező is, aki nagyon sok darabot rendezett, amit a műhában mi leadtunk, és Fekete Ernő lesz egyébként Jerrynek a hangja. És mi ez a vacsora hozzá? Hát 19 órakor kezdődik vacsora, augusztus 11-én kedden 19 óráig van lehetőség a vacsora jegyváltásra, ez nagyon fontos, de ez is fent van természetesen a közösségi média felületeken, mert hogy a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért a pontos érkezést kérjük. Az asztalnál a helyfoglalás érkezési sorrendben történik természetesen. Az előadás alatt, hiszen színházról van szó, a felszolgálás szünetel.
1: És hol lesz a vacsora?
0: Ott, az is, a Csengei kertben, tehát az is nagyon ügyesen ki lett találva. A Karán Boris gasztro húsos ajánlata és a Lestján gasztro és bár vega ajánlata közül választhatunk. Nem fogom elsorolni, mert egyrészt hihetetlen ez a gasztro különlegesség, amit itt látok, másrészt meg ez is fenn van. Csak hát ehhez is természetesen kedvet szerettem volna csinálni, hogy előtte meg lehet vacsorázni, de ez nem azt jelenti, hogy vacsora nélkül nem lehet eljönni a színházba. Vacsora színház tehát utitársam Shirley MacLaine, Sej Judit zenés önálló esélye augusztus 13-án csütörtökön 19 órakor a Csengei kertben.
1: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Még a nyár kellős közepén vagyunk, ezért további szép nyarat kívánok neked, és hát remélhetőleg találkozunk legközelebb augusztusban is, az augusztusi programokkal visszatérünk a Szent István Rádió hullámhosszaira.
0: Így van, és én is mindenkinek a rádió a hallgatóknak nagyon szép nyarat kívánok, jó pihenést, természetesen neked is, Böbe. Mi visszatérünk erre, és amit szeretném visszajelezni itt a hallgatóknak, amit olyan sokszor lement már az adásodba, megismétlésbe is, nyári napközis táborokat csinálunk, eddig nagyon-nagyon jól mentek, tehát csak dicsekedni tudok, szinte teltházzal, és pont a héten van a médiatáborunk, ami vadonatúj, és hát azért ne titkoljuk, hogy te is segítesz nekünk ebben, és hát mindig külön figyelmet fordítasz, megkülönböztetett figyelmet a gyermekekre, úgyhogy remélem, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni. Ezt csak azért mondom, mert hogy gondoljanak ránk néha a hallgatók is, hogy azért ettől függetlenül, hogy én elmondom a programokat, és ilyen programok is vannak, azért nálunk megy tovább az élet, tehát a gyerektáboraink, vagyis hát a nyári napközieink, és ez a sok minden, amit ide is szoktam hozni a rádióba, ez folyamatos.

0: Soma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Forró nyári napon beszélgetünk, bár mi most a hűs könyvtárban ültünk le egymással beszélgetni, de itt a nyár, és a nyári időszak, akkor nyári nyitvatartási rendről is kell beszélnünk, hiszen gondolom egy megváltozott nyitvatartási renddel várja a kedves olvasókat, a kedves érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei. Mit lehet tudnunk a nyári nyitvatartási rendjükről?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, minden nyáron már szerintem az elmúlt években megszokhatták a könyvtár látogatói, hogy a nyári időszakban kicsit módosul a könyvtáraink nyitvatartása, alkalmazkodva az olvasói igényekhez, a forgalomhoz, illetve a nagy meleghez, hiszen nyáron kevesebben keresik fel hosszas időtöltésre a könyvtárat, akik felkeresik, ők nem tanulnak, hiszen vége a vizsgai időszaknak, vége az iskolai időszaknak, inkább csak olvasnivalóért és a kikapcsolódás kedvéért keresik fel a könyvtárakat. Már évek óta megszokott az a rend, ahogyan a nyári nyitvatartásunk zajlik, július és augusztus hónapban. Idén június 29-től augusztus 31-ig tart végül is ez a nyári nyitvatartási rend, ami azt jelenti, hogy minden tagkönyvtárunk egységes nyitvatartási renddel működik. Hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig várjuk a látogatókat. Azok, akik a délelőtti időszakban nem érnek rá, csak esetleg munka után, vagy a délutáni időszakban, ők ezeken a napokon este 6-ig felkereshetik bármelyik tagkönyvtárunkat. Kedden, szerdán és a pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Azokra is gondolva, akik esetleg a melegebb déli időszakban már nem szívesen mozdulnak ki, ők a reggeli időszakban is felkereshetik mindegyik tagkönyvtárunkat. Szombati napokon nem tartanak nyitva a könyvtáraink, ugye két tagkönyvtár, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárnak van évközben szombati nyitvatartása, nyáron ez a szombati nyitvatartás is szünetel. A Lévai József Muzeális könyvtár nyitvatartása pedig minden nap 8-tól 4 óráig tart, tehát rövidített nyitvatartással várjuk a látogatóinkat július és augusztus hónapban. Augusztus 31-e hétfőre esik, és augusztus 31-től a megszokott rendben várjuk majd újra a látogatókat. A rendezvényeink száma némileg csökken a nyári időszakban, de így is vannak programjaink, amelyekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalain is tájékozódhatnak, hiszen a programok nem maradnak el, várjuk továbbra is a látogatókat, csak egy picit kevesebb rendezvénnyel, mint a megszokott.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, minden intézményre egységes nyitvatartási rend vonatkozik a nyári időszakban.
1: Így van, minden tagintézményünk egységesen tart nyitva, nem variáltuk meg a látogatási időt, hiszen így is elég megszokni azt, hogy hogyan tartanak nyitva a könyvtárak, de minden tagkönyvtárunkat ezekben az időszakokban lehet felkeresni, tehát hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig, kett, szerda és pénteki napokon pedig 8-tól 4 óráig.
0: Nyári időszakban beszélgetünk, jogosan merül fel a kérdés, önök tudnak-e pihenni a nyári időszakban? A könyvtár munkatársai hogyan pihennek ezekben a napokban?
1: Hát ki hogyan pihen? Nyilván a nyári nyitvatartásnak az egyik oka az is, hogy nyáron mennek el a könyvtárosok is szabadságra, és így a könyvtár human erőforrás helyzete is megváltozik nyáron, és ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a könyvtárosok is a jól megérdemelt pihenésüket töltsék. Nyilván egy könyvtáros számára a pihenéshez az olvasás a legtöbb esetben hozzá tartozik, de hát ez itt kéznél van. De sajnos itt a könyvtárakat és a könyvtárosokat is megviseli az a meleg, ami mostanában jelen van az életünkben, így mindenképpen szükséges a könyvtárosok számára is a kikapcsolódás.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Soma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének, és szép nyarat, jó pihenést kívánok önnek.
1: Köszönöm szépen, és mi is szép nyarat kívánunk minden rádióhallgatónak, és várunk mindenkit a könyvtárban a meleg ellenére is, egy picit módosult nyitvatartási időben.

0: Hát már egy pár hete volt a Gárdonyi Géza Színházban az évadzáró társulati ülés, most sikerült összehozni Szabó Sebestyén Lászlóval, az intézmény művészeti vezetőjével beszélgetünk. Hát nekünk volt már korábban egy beszélgetés, ahol te ismertetted az új évad bemutatókat, amiket természetesen azért elevenítsünk fel. Másról is szól ez a színház, itt egy csomó minden változás lesz, újítások, most már publikusak ugye az új tagok, hiszen a legutóbbi beszélgetésünkkor még kérted, hogy ne említsük őket, de most már egyértelműen nyilvánosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit megbeszélni. Mivel kezdjük, mi az, ami azt gondolod, hogy a legfontosabb az új bemutatókkal, vendégelőadásokkal, a házon belül is van egy csomó olyan változás, újítás, fejlesztés, ami lehet, hogy annyira nem érzékelhető, de szerintem előbb-utóbb úgyis észreveszi a közönség.
1: Július 3-án volt egy úgynevezett bérletestünk, ez is része annak a gondolatsornak, hogy a színház a falakon kívül is szólítsa meg a közönséget, az eddigi és a leendő közönségét. Itt lehetett találkozni a színművészekkel, az újakkal és a régiekkel is. Voltak beszélgetések, és egy-egy produkció is volt a művészek részéről, illetve drámajáték is volt a közönséggel. Ez is kicsit úgy, mint a Nyitott Tér Fesztiválon, egy pici ízelítő volt, hogy milyen kapcsolatot szeretnénk mi a közönséggel kialakítani, és ugyanez az Egri Bor ünnepén, ahova a színházunk kitelepült, és 3 napon keresztül a színház flashmobokkal gazdagította a bor ünnepét. Igyekszünk egy szoros és élő kapcsolatot kialakítani, és a kínálatunkból is most már láthatják a kedves közönség, hogy egy nagyon széles kínálatban vendégelőadásainkkal is szeretnénk nekik egy olyan kínálatot nyújtani, amiben mindenki megtalálja a maga örömét. 2 ilyen vendégelőadás konstrukciónk lesz jellemző az egész évadunkra. Az egyik a Gárdonyi Horizont, ahova olyan előadásokat fogunk meghívni, amelyek valamilyen különleges színházi nyelven szólalnak meg, vagy fontos előadásként tekintünk rájuk, az ország fontos színházi előadásait szeretnénk meghívni, illetve a Gárdonyi Desszert, aminek a házigazdája Malek Andrea lesz, ahova könnyedebb, szórakoztatóbb, úgymond kedvesebb produkciók és koncertek fognak érkezni. Ezekre az előadásainkra bérletes nézőink 20% kedvezménnyel válthatnak majd jegyet.
0: Tehát akkor gyakorlatilag itt 2 vonalon indul el a vendégelő, de hogy mind a kettőben több előadás, több produkció lesz látható.
1: Így van, szeretnénk olyan előadásokkal, vendégelőadásokkal kiegészíteni a saját repertoárunkat, ami valamilyen gondolattal kapcsolódik a mi repertoárunkhoz, vagy éppen, hogy ellenpontozza, vagy pedig aláhúzza, vagy egy az általunk kínált repertoárhoz kapcsolódóan egy új horizontot nyit meg, tehát ezért is a neve. A desszert programok pedig kifejezetten a zenésebb zenés és népszerűbb, populárisabb, kicsit könnyedebb vendégeink lesznek.
0: Szembe jutott még itt az újításokkal kapcsolatban, hogy ugye lesz egy együttműködési megállapodás a Beregszászi Színházzal. Ez mit jelent majd a közönség számára?
1: Igen, kötöttünk egy stratégiai megállapodást a 2 színház. Szeptemberben érkezik majd hozzánk több vendégelőadás, a Beregszásziak több vendégelőadása, illetve majd lesz egy mese előadás, illetve egy 0-tól 99 éves korig szóló előadás, ami beépül majd a bérletrendszerünkbe. Szoros együttműködést tervezünk előadáscserékkel, akár koprodukciókkal majd a jövőben. Ez ennek az első állomása, hogy több vendégelőadást láthatnak majd a nézők ugyanebben a Horizont keretrendszerben.
0: Ugye, aki követi a social médiát, az láthatta, hogy napi szinten ti megosztottátok azt, hogy kik lesznek ugye az ide újonnan szerződő tagok. 9-en jönnek körülbelül, vagy 12-en, nem is tudom, ott a számok tengerében elvesztem az információkban, de többen jönnek.
1: Igen, sokan érkeznek hozzánk, mind kiváló művészek, idősebbek és fiatalabbak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős csapattal válunk neki a következő évadnak. Nyilván is sok ember most fog még egymással megismerkedni, de ez egy nagyon izgalmas időszak. Azon leszünk, hogy mindenki ki tudjon bontakozni, és az ambíciója és a tehetségének megfelelő, inspiráló munkákban vehessenek részt a művészeink.
0: Tehát itt a Horváth Lajos Ottótól a Malek Andráig számos ugye jelenleg is játszó színész, és ugye színműsök is jönnek, frissen végzett színműsök is jönnek, tehát az, hogy tényleg újonnan pályára kerülő, régen te, nem tudom, hogy a te idődben, amikor te jártál színműre, megvolt-e még, de mondjuk egy 20-30 éve még biztos megvolt az, azért sok színésszel beszélgettem, hogy ugye első körben vidékre illet menni, vagy kötelező jelleggel is, és ez azért is jó, mert hogy itt talán több mindenben, műfajban kipróbálhatja magát. Szóval szerintem tanulás szempontjából mindenképpen egy kezdőnek nagyon jó egy vidéki színház.
1: Igen, hogyha az a közeg támogató és lehetőséget ad nekik, akkor ki tudnak bontakozni ezek a fiatal tehetségek.
0: És vidéken kezdtél, ugye? Nem,
1: én a Nemzetibe kezdtem, de játszottam vidéken is.
0: Játszottál vidéken
1: is.
0: Akkor.
1: Tehát, hogy ugye régen ez kötelező volt. Igen. 3 évre vidékre szerződni.
0: A te idődben is,
1: nem,
0: akkor már
1: ez
0: nem?
1: Ez még a szocializmus rendszerében volt.
0: Ja, tehát a 90-es évekre már ezt
1: nem tudom, hogy mennyi maradt belőle, ilyen szokásjog volt-e ez már csak.
0: De mert például tudom, hogy... már bocsánat, hogy szabadba vágok, a Kovács Patriciáig, tudod, a legendás Máté Gábor osztályból, ott nagyon sokan ide szerződtek Egerbe, akkor pedig az már mondjuk, mit tudom én, a 2000-es évek elején volt, de lehet, hogy ők csak éppen a Csizmadi a Tibor hívására, nem tudom.
1: Néha van egy-egy ilyen hullám, ahol, hogyha azért mindenki aztán ilyen nagy nosztalgiával gondol vissza ezekre az időszakokra, hogy akkor milyen fiatal tehetségek voltak itt, és voltak ilyen időszakok Debrecenben is voltak, meg Kaposváron is voltak, meg vannak ilyenek, hát reméljük, hogy a miénk is valami hasonlónak az elején van. Igen, érkeznek sokan frissen végzettek, és érkeznek hozzánk gyakorlatra még az egyetemre járó fiatalok is, és mi igyekszünk majd egy olyan műhelyé válni, ahol ezek a fiatalok kipróbálhatják magukat, és belevethetik magukat a színháznak a sűrűjébe.
0: Hát úgy legyen, én mindenképpen izgatottan várom, legalábbis tényleg szerintem ez egy nagyon érdekes, és főleg az, hogy azért nekik is össze kell csiszolódni, hiszen itt azért nagyon sokan nem feltétlenül ismerték egymást, de nagyon sokan igen. És akkor beszéljünk a bemutatókról, amikről már igaz, hogy szó esett, de szerintem mindig jó ezeket feleleveníteni. Rögtön Kóvádisz, Szabó Sebestyén László rendezésében.
1: Igen, a Kóvádiszra én egy nagy erőpróbaként tekintek, nagyon sokan leszünk benne, és pont ennek az ismerkedésnek is egy nagyon fontos állomása lesz ez.
0: Ez az első ilyen nagy...
1: Kettő produkció fut majd párhuzamosan, tehát kettő produkció próbál majd egyszer, a Kóvádisz és az Ötödik pecsét, és ebben szinte... valamilyen szinten mindenki érintett lesz a társulatból. Egy hét csúsztatással lesz a kettő előadásnak a bemutatója, és mind a kettő tulajdonképpen ennek a évadindító erőpróbának a része. Uh-huh. Tehát, hogy kipróbáljuk magunkat egyrészt abban is, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, mit akarunk magunkról állítani, miket kérdezünk magunktól és egymástól, illetve, hogy a színház két játszóhelye, a nagyszínpad és a stúdió, hogyan tud párhuzamosan együtt dolgozni, mert régen volt erre példa. És ezt is ki kell próbálnunk, hogy a későbbi terveinkben hogyan tud ez majd működni.
0: Tehát az Ötödik pecséd az már stúdiós darab lesz?
1: Ott lesz egy munkabemutató, és aztán felkerül a nagyszínpadra. Hogy így a kettő produkció tudjon egymással párhuzamosan dolgozni. Aztán következik a Siratóének, ami egy García Lorca versnek az ihletéséből fog születni. Ez Kondák Orajsa Panka, a színház táncdolgozatának az új vezetője, fog koreografálni és rendezni. Aztán pedig a Karácsonyi Ének, szintén az én rendezésemben, ami pedig egy nagy családi előadásnak ígérkezik. Kovács Adrián ír majd zenét, Vas Judit Gigi friss átdolgozására, mert készítünk ebből egy saját verziót a Karácsonyi Énekből, ami szerintem egy mindenki által ismert, nagyon híres karácsonyi történet, az emberi gyarlóságról és az emberi belátásról, a szívbelengető történet, ez azt gondolom, hogyha ebből egy saját verziót tudunk létrehozni, akkor pedig egy nagyon nekünk szóló, és belőlünk szóló, de mindenképpen egy egy igazi családi előadást szeretnénk, és hasonló lesz, ami ezt követi a Holdbeli Csónakos Peretyán Nándor rendezésében, ugye ez Vörös Sándornak a azt hiszem, hogy 70 és 200 szereplővel dolgozó nagyon különleges költői mesejátéka, sok bábbal és nagyon sok fantázia kell ahhoz, hogy ezt az ember színpadon meg tudja szólaltatni, és ezt, ami követi, azt pedig egy tulajdonképpen ennek egy picit fanyar módon kicsavarása, a Jó Gyerekek képes könyve, ami egy horror revű Vidder Kristóf rendezésében, aki egy nagyon izgalmas fiatal alkotó, és szerintem ennek az anyagnak az ő stílusa nagyon jól fog állni, ez a Tim Burton-ös fanyar humor, ami az egészben benne van, a hogyan neveljük a rossz gyerekeket, illetve a rossz gyerekeket hogyan kell jóvá tenni. Ugye az Örkény Színházban volt ebből egy előadás, a Parti Nagy Lajosnak egy átdolgozása ez. Szerintem én rendkívül jól szórakoztam azon. Az egy régi előadás volt, de azt hiszem, hogy itt is nagyon jól meg fog tudni szólalni. Az Egy szerelem három éjszakája, ami pedig ezt követi Rátóti Zoltán rendezésében, az pedig egy igazi nagy klasszikus színházi előadásnak a reményét hordozza, tehát Húbai Miklós, Vas István, Ránki Györgynek a műve, ez egy igazi nagy magyar klasszikus, egy nagyon szép történet a vészkorszakból, és talán azt üzeni nekünk, hogy a szerelem ereje még a legsötétebb órákban is meg tud minket védeni. Az osztálytalálkozó pedig Máté Gábor rendezésében pedig egy úgynevezett saját fejlesztésű előadás lesz, ami azt jelenti, hogy a társulat írja majd a szövegét. Nyilván lesznek témák, amikre improvizálni fognak, és ebből születik majd az előadásnak a szövegkönyve. Ugye a műfaj meghatározás az érettségi találkozó sok zenével és tánccal kérdőjellel. Hát ez sok mindent jelent.
0: Jelenthet, igen.
1: Jelenthet, igen. Mi történt velünk, mióta leérettségiztünk? Ez egy fiatal csapatról fog szólni. Jó részt a fiatal színészek lesznek benne, akik talán nem régen érettségiztek, vagy éppen 5 éve érettségiztek. És erre leszünk kíváncsiak, hogy mi történt velünk, mióta nem találkoztunk.
0: És akkor egyetlen egy kérdés még itt a beszélgetés végén, ugye amiről beszéltünk, hogy talán annyira nem látványos, de azért csak a színházért és a színvonal fejlesztésért zajlik itt a háttérben, tehát melyik a legfontosabbak arculatban, kommunikációban, stb. Mi az, ami előbb-utóbb látványossá válik?
1: Tehát készül az új honlapunk, készül az új arculatunk, készülnek új társulati fotók, ezek hamarosan nagyon látványosan meg fognak jelenni a városban, illetve nagyon szeretnénk beindítani a Géza bácsi nevű helyet. Ez majd az évad, miután elkezdődik az évadunk, és elindulnak az előadások, akkor lesz itt az ideje, hogy erről egy kicsit jobban is beszéljünk. Szeretnénk egy találkozási helyét tenni a színházat, ahol az előadások mellett, vagy azon túl, vagy azok kapcsán beszélgetések, vitaestek, kiskoncertek, vagy akár csak egy jó kávé elfogyasztására is lesz lehetőség. Tehát, hogy amit a pályázatban is leírtunk, hogy egy igazi kulturális fórummá váljon a színház, ahova érdemes lesz csak úgy benézni is, hogy van-e ott valami, történik-e ott valami.
0: Gyakorlatilag ugye most olyan előadásokról beszéltünk, amelyek bemutatók lesznek, tehát csak ezek lesznek, korábbi darabok ugye most itt nem lesznek áthozva. Ahogy beindulnak a bemutatók, mondjuk rögtön a Kóvádisszal és az 5. pecséttel, mire lehet számítani, most ezt lehet-e előre látni, hogy plusz ugye ne felejtsük el a vendégelőadásokat, hogy mondjuk heti hány napban lehet színházi előadással járni majd itt Tegerben, mert eddig mondjuk volt az, hogy 3-4-szer, a fővárosban ugye az ember akár minden nap elmehet.
1: Én azt gondolom, hogy itt is szinte ez a mindennapossá. Ugye most még van egy olyan helyzet, hogy a vasárnap és a hétfő az szünnap, ez még így marad, de a hét többi napján minden nap lesz előadás.
0: Vagy ha nem is előadás, valami bármi.
1: Vagy ha nem előadás, akkor koncert, vagy egyéb program.
0: Vagy Géza bácsinál valami érdekesség. Akkor majd az első bemutatókor, amit te rendezel és részletesebben kiboncoljuk, találkozunk, addig jó nyarat, meg hát sok programot nektek.
1: És találkozzunk közben még itt a város rendezvényein.
0: Mindenféleképpen Szabó Sebestyén László, köszönöm szépen.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek egy nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis bent kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domhán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából eredményes évet zárt a sárospataki távhőszolgáltató. A negyedik miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg idén ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők a mai napon ismertették a Városháza dísztermében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A negyedik miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek a lélekemelő program kínálatát a szervezők ma ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvény sorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
2: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jó csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jó csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillantsak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint fél száz saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
1: Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
3: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamomban az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
1: Eredményes évet zárt a Sárospataki távhőszolgáltató, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság stabilan és biztonságosan működik, miközben a jövő kihívásaira is készül. Már zajlik egy új biokazán telepítésének tervezése, amely a fenntarthatóbb és korszerűbb hőellátást szolgáltatja. A részletekről dr. Farkas Szabolcs polgármestert hallják.
4: Távhő előző évi beszámolóját tárgyalta a rendkívüli testületülés keretében a képviselőtestület. Ez egy kicsit megcsúszott adminisztrációs problémák miatt, de a lényeg az, hogy megszületett ez a beszámoló, és a tartalma még fontosabb, az pedig azt mutatta meg, hogy soha nem látott eredményességgel sikerült az elmúlt évet zárni a gazdasági társaságnak, ami ugyebár 100% önkormányzati tulajdonban van. Ez a gazdasági társaság egyébként egy furcsa finanszírozási keretek között működik, hiszen ugye egy közszolgáltatásról van szó, meg non-profit jellege van, tehát ez nem egy eredményorientált gazdasági társaság, de ettől függetlenül nekünk arra kell törekednünk, hogy minél eredményesebben működtessük ezt a gazdasági társágot. Az eredményesség pedig azt akarja, hogy olyan szabályokat, olyan kontrollrendszert vezetünk be a gazdasági társaság működése során, ami alapján tudunk spórolni, hiszen azért függetlenül attól, hogy állami normatíva alapján, ugye itt a fűtés támogatások kapcsán, ami ráadásul egy rögzített ár, tehát nem a piac határozza meg, hogy mennyit kell fizetnünk egy gigajoule energiáért. Szóval nekünk ott a legfontosabb feladatunk az, hogy a gazdasági társágot minél eredményesebb munkavégzésre ösztökéljük. Azért azt tudni kell, hogy a távhő rendszerben vannak olyan kazánok, amelyek már majdnem velünk idősek, szóval nem fiatalok. És február volt is egy komoly probléma, egy Viszmajor helyzetet jelentettünk, mert a télkellés közepén az egyik kazánunk az megadta magát. Ennek a lebonyolítása mindig folyamatban is, bízunk benne, hogy ki tudjuk használni, de múlt héten az egyik olyan gazdasági szereplő, a Green Energy Kft. Azzal keresett meg és tett látogatást nálam a polgármester hivatal majd a helyszínen. Velük egyébként kapcsolatban is állunk, mert ilyen gázmotorokat telepítettek már korábban a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. Telephelyre, hogy van egy olyan lehetőségük most, hogy biokazán üzemet telepítsenek a Patakő telep helyére. Ez egy 500 millió forintos beruházás. Tehát abszolút nem mindegy, hogy milyen korszerű technológiával állunk neki akár a következő téli szezonnak. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, főleg úgy, hogyha ebbe egyébként ne komoly beruházási költséggel nem is kell, hogy rendelkezzünk, hanem van egy szolgáltató, aki ezt letelepíti és biztosítja még a fűtéshez szükséges anyagot is, úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, ahol megkeresnek bennünket azzal, hogy vannak olyan alternatívák, amelyel lesz még eredményesebben, még gazdaságosabban tudjuk majd üzemeltetni.
1: Most az időjárásról. A gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékgócok megszűnnek. Ezt követően derült, fágyolfelhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 16-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: visszakapja az adószámát. Az ellenőrök azonban ismerték a képek helyszínét és fenntartással fogadták a hirtelen megváltozott valóságot. A trükközésnek akár büntetőjogi következménye is lehet. A részletekről dr. Paskúnyi Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsodabaú Zemplén vármegyei munkatársai törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mivel bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Ugyanis az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, és nem volt széktábla, illetve postaláda sem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét. A vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbált igazolni, hogy a székhelye megfelel a működéshez, és az adószáma visszaállítását kérte. A revizorok azonban megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, és meg is találták a mesterségesen létrehozott fotók ellentmondásait, majd újabb helyszínellenőrzés következett, és ez is beigazolta, hogy a felvételeket meghamisították. Az ügyfél természetesen adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt. Ugyanis mindenki felelős a hivatalhoz benyújtott dokumentumok valóságtartalmáért. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelten vizsgálja a székhelyeket, a fiktív cégek kiszűrése és az adóelkerülés megakadályozása érdekében, azért, hogy a székhely ne csak egy cím legyen a széki vonatban. A hivatal pedig sosem a fotókat ellenőrzi, hanem a valóságot.
0: Sátor Aljaújhely számára kiemelt cél az energia megtakarítás és a fenntartható energiafelhasználás. A város távhőszolgáltatója stabilan és eredményesen működik, miközben folyamatosan vizsgálják az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. Egy pályázatnak köszönhetően már a geotermikus fűtés bevezetésének előkészítésében is történtek fontos lépések. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
2: Komoly beruházásokat kell végezni, mi találtunk egyet, geotermikus energia, amire beadtunk eddig kettő pályázatot, még egy harmadikat is be kell adnunk, és egy partnert kell találnunk hozzá, és akkor ezt a 70-80 vagy akárhány fokos vizet, ami nem termál víz, nem összetévesztendő a termállal, de a hőenergia az viszont jól felhasználható belőle, az beiktassuk a hétköznapokba például. De hát erről Szabadka Sándor vezető igazgató úr nagyon sokat tud beszélni, hiszen például az egyik nagy megtakarítás és a energiafelhasználásban az eddigi legeslegjobb partnere Sándor Aljaújhelynek az a távhőszolgáltató cégszervezet, amely már hosszú ideje biztosítja, és polgármesterként mondhatom, hozzám rengeteg kritika elér mindennel kapcsolatban, nem csak az energetikával, bármi mással kapcsolatban is. Az elmúlt 5 évben én nem kaptam panaszos telefont a működéshez, úgyhogy egy jó csapattal van szerződésünk, ritkán sikerül, de hát ugye Sándor Újhelyember lokálpatrióta képviselő volt, most egy ágazatnak a vezetője, tehát ő számomra egy garancia arra, hogyha itt sikerül tovább lépni a hőenergia felhasználása terén, akkor egy olyan mindenki számára elfogadható és hozzáteszem tovább fejleszthető nagyon-nagyon sok irányba, tovább fejleszthető és kiaknázható energiára teszünk szert, amely markánsan megváltoztatja a városban élők életét. Mondjuk Székesfehérvár, Győr, Veszprém, Pécs, ahol jól állnak anyagilag, ott akkor is kellenek szakemberek, hogy a fenében ne kellenének, akik javaslatokat tesznek le, amely ennyibe, még ennyibe, és még a sokkal annyiba kerül, és akkor onnantól kezdve a pénztárca mondja meg, hogy melyiket választják, meg a megtérülés. Mi ettől soványabb helyzetben vagyunk, hát nekünk is mondhatnának alternatívákat, de nem biztos, hogy mi ezt pénzügyileg meg tudjuk finanszírozni. És ráadásul a mi esetünkben, mi a Tokaj-borvidék kiemelt térségébe tartozunk, csak egy példát mondok, a mi körzetünkben nem lehet szélerőmű szélkerék, mert nem illik a tájba. Egyébként én ezt elfogadom. de mennyivel másabb a lehetőség az

0: Földön egy nagyobb városnak, Békéscsabának, vagy bármelyik települést említhetném, ahol egy adott esetben a szeles napok száma is jócskán megvan, és akkor azt mondják, hogy akkor használjuk ki a szélerőműveket.
1: Személyi döntéseket hozott legutóbbi ülésén a Gyöngyösi képviselőtestület a polgármester javaslatára és felkérésére a képviselők titkos szavazással. Bizalmat szavaztak Tuza Györgynek és dr. Vég Attilának. Most őt hallják.
2: Egy hosszabb időszak után döntött a képviselőtestület, és most két személyben, és társadalmi alpolgármester személyében. Ezt magyarázzuk el akkor, hogy miért jó ez, hogy kettő alpolgármester van, illetőleg miért vállalta ezt a feladatot, és mit jelent az, hogy társadalmi megbízatásban végzi ezt a munkát?
3: Kicsit komplex a kérdés, éppen ezért egy picit szeretnék én is a múltba nézni, még 2024-re az önkormányzati választások eredményére. Kialakult gyakorlatilag egy lényegében egy patthelyzet, hiszen 7 fideszes képviselő polgármester úrral együtt, az ellenzéki együttműködés jelöltjei közül 7 képviselő jutott be a képviselőtestületbe, illetve vagy jelöltje Nagy Attila. Tehát ez a 7-7-1 elvileg feltételezte volna azt, hogy az ellenzék, illetve polgármester, illetve a Fidesz frakció között egy szoros együttműködés alakuljon ki, mert ezt kívánták akár a választók is, meg nyilván ez a lakosságnak az érdeke. Nem így történt, a Vagy Egyesület kötött egy megállapodást a Fidesz-szel, gyakorlatilag ilyen 8-7 arányba próbálták a várost irányítani, több-kevesebb sikerrel. Mi azért próbáltunk konstruktívan hozzáállni a dolgokhoz. Voltak olyan kérdések, amiket mi nem szavaztunk meg, nem értettünk vele egyet, és elérkezett 2026. április 10-e, amikor a Vagy Egyesület bejelentette, hogy a Fidesz-szel kötött megállapodást felmondja, és gyakorlatilag visszaállt ez a patthelyzet, ez a 7-7-1-es.
2: Ez még a választások előtti
3: patthelyzet, ez a választások előtti héten, ez aznap volt, mikor Magyar Péter, most már miniszterelnök úr Gyöngyösre látogatott, előtte jelentette be a Vagy, hogy ezt a megállapodást felbontják. Ez nyilván egy kényszer lépés volt, illetve lépésre kényszerítette akár polgármester urat, akár a Fidesz frakciót is, hogy itt vagy megpróbáljuk olyan irányba terelni a várost, hogy konszenzusok mentén együttműködve, vagy azzal kellett volna szembesülni, hogy egy csomó előterjesztés úgymond nincs megszavazva, tehát előre vetítette azt is, hogy nagyon-nagyon sokat kell egyeztetnünk. Alapvetően a polgármesternek a személyét a polgármester határozza meg. Itt eltelt április óta több mint 2 hónap, és nagyon sok verzió felmerült. Úgy alakult, hogy mivel polgármester úr teszi meg a személyes javaslatot, akkor egy frakció egyeztetésen mondta, hogy hát ő tulajdonképpen az én személyemet gondolja egyik alpolgármesternek. Már akkor felmerült az, hogy 2 alpolgármester lesz. Elég sokat gondolkoztam rajta, és amikor igent mondtam, végül is azt mondtam, hogy főállású alpolgármesterként nem szeretnék menni, kizárólag társadalmi megbízatásba fogom elvállalni, akkor elvállalom.
4: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai napon kezdődik az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, melyre idén is több száz fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Caritas igazgató tartja. A nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba egriesek mutatja be 17 órai kezdettel. Kollégáink csütörtökön és pénteken is bejelentkeznek a helyszínről, és a szentmiséket is élőadásban közvetíti rádiónk, valamint a Szent István Rádió YouTube csatornája. Pénteken 18 órától, szombaton este 20 órától, a zárónapon pedig délelőtt 11:30-kor kezdődik a szentmise Egerszalókon. A találkozó vasárnapig tart. 14. Leó pápa a Római Egyházmegye által támogatott szegény emberekkel találkozott és ebédelt Castel Gandolfóban. Az együttlét azt jelenti, egy másik világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet, a diszkrimináció által széttört valósággal. Arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait, mondta köszöntőjében. Majd hozzátette, beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében a Szent Atya közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel ebédelt együtt, akiket a Római Egyházmegye támogat. A Magyar Levéltárosok Egyesülete Nagyváradi Vándorgyűlésén adták át a levéltárosi szakma kitüntetéseit, többek között a Dóka Klára díjakat is. Az idei évben Dóka Klára díjban részesült dr. Horváth István, az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárvezetője is. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltár ügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, a szűzanya lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Az elmúlt 4 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő 60 köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által idén nyáron zárult program. A 2022-ben indult projekt részletes, rendszeres élménypedagógiai, pályaorientációs és speciális tanodai foglalkozásokkal, valamint ösztöndíjrendszerrel támogatta, hogy az érintett intézményekben is megvalósuljon a minőségi oktatás. A tanórákba részben vagy teljesen beilleszthető elemek 15 féle fejlesztési területen, mintegy 50 különböző játékos módszertannal ismertették meg a gyermekeket és a pedagógusokat, akik a közös tanulás révén közös sikerélményekhez is juthattak. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat koordinálásával, partnerszervezetek bevonásával zajlott projekt célja a diákok iskolai lemorzsolódásának megakadályozása és az érettségizők számának növelése volt. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvai apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Július 18-án szombaton 18 óraig kezdett el lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallanak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzenegyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak. Július 26-án 11 óra 30 perctől Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván. Bélapátfalváról a kisbuszok 9 órakor indulnak, a korábbi évekhez hasonlóan közlekedve. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban július 23-án csütörtökön 9 órától délután 6 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni lehet a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, ami Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Koleszel Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
4: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kozincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audieto KC vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
2: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
1: A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
3: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
1: Egész napos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kozincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
4: Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszásról, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kisztabmerencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, a általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabda labdavezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
1: A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
0: A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízesportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
1: Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
5: A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
6: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az MB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az MB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. MB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiának volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az MB3-as Törtei Tamás vezetőedző, ővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-os edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!